0: dollárjával, most 70-72-74 dollár körül van, ez egy nagyon jelentős csökkenés. Nem estünk vissza ugyanarra a szintre, mint ami előtte volt, mert az előtte körülbelül 63-64 dollár körül volt hordonkénti olajár, de azért ez egy jelentős csökkenés. Ráadásul a magyar forint erőteljesen megerősödött, szintén erre a hírre, és ugye most a 300-301 forint körül van a dollár árfolyam, ez azt is jelenti, hogy mivel dollárért szerezzük be a nyers kőolajat, ennek azonnali hatása jelentkezik. Amennyire én tudom, már a MOL, mint nagykereskedő értesítette is a partnereit, hogy a nagykereskedelmi árat a holnapi naptól kezdődően nagyjából 4 forinttal a benzin esetén, a gázolaj esetén pedig 11-12 forinttal fogja csökkenteni, ez azt jelenti, hogy már elindul ez a csökkenés, és gyakorlatilag vannak olyan benzinkutak, ahol a védett ár okafogyottá válik, hiszen már a piaci ár olcsóbb lesz.
1: De azért én most ma néztem a csökkenéssel 636 és 653, tehát azért 40-50 forint a különbség még mindig. Tehát, hogy az bekövetkezik jövő hétig, vagy ezen a héten? Ugye Magyar Péter azt mondja, hogy 10-15 forinttal a védett ár alá csökken.
0: Hát ez a 10-15 forint, ez nyilván egy becslés, nem tudom, hogy honnan vette az információt a miniszterelnök, de ekkora csökkenés azért nincs ebben a jelenlegi árban most benne. Az könnyen elképzelhető, hogy a védett ár alá csúszunk. Az sem biztos egyébként, hogy mind a két üzemanyaggal. Talán a dízel esetében, amire most ilyenkor a nyári időszakban, amikor a mezőgazdasági munkák mennek, akkor sokkal nagyobb a kereslet. Ilyenkor a jegyzési árhoz képest a dízel az mindig magasabbra szokott menni, aztán majd látjuk, hogy hogy alakul, de azt is jelzi, hogy ma már megint visszajönnek a nagykereskedők ugye a MOL-on kívül, és azok a nagykereskedők a környező országokból, akik beszállítanak, azok már képesek éppen a nagy árcsökkenés miatt sokkal olcsóbban hozni, tehát azok az árak, amiket mondjuk én is tapasztalok olyat, hogy már vannak olyan lehetőségek, ahol olcsó például, mint a védett ár, olyankor természetesen aki akarja, kérheti a védett árat, de nem gondolom, hogy ilyenkor az emberek ezzel törődnének, hogyha a piaci ár alatta van.
1: Na nem csak ez van a közleményben, hanem úgy folytatódik, hogy a védett ár intézménye 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek havonta.
0: Hát igen, azt azért tudni kell, hogy a védett ár struktúrája az úgy volt megfinanszírozva, hogy mögé volt rakva az úgynevezett stratégiai készlet. Ugye a stratégiai készletünk az mind a három nagy típusú üzemanyagra, illetve nyerskőolajra létezik, tehát benzinre, dízelre és kerozinra. A kerozin készlethez nem is kellett hozzányúlni, gyorsan hozzáteszem, tehát mindenféle riogatással szemben a repülésbiztonságot, meg a repülők ellátását nem nagyon veszélyeztette ez az időszak. Benzin és dízel esetén hozzá kellett nyúlni, hiszen azok valamikori olcsóbb áron lettek előállítva és oda letartalékolva. Ezeket vissza kellett pótolni, igen, de a visszapótlási időszak az természetesen a magas árkörnyezetben volt, azaz jóval többbe került. A számítások szerint nagyjából 120-150 milliárddal került többbe a visszapótlása, és ugye ezeket majd vissza kell szerezni, nyilván a piaci áron keresztül, hiszen a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, amelyik felel a stratégiai készlete, a neki visszafizetett, tehát ők vették föl ehhez a hitelt, ők finanszírozták, ez nekik meg kell, hogy térüljön az elkövetkező 10-15 évben.
1: Ugye az adófizetőknek kerül, akkor mi fizetjük meg, hogy fogjuk ezt megfizetni?
0: Nem direkt módon.
1: Nyilván nem direkt módon, de az üzemanyagárban benne lesz később?
0: Tehát most mondjuk... is benne van. Tehát azt kell tudni, hogy most is benne van az üzemanyagárban, van egy 3 forintos úgynevezett készletezési díj, hogy ehhez hozzányúl-e esetleg a kormány éppen emiatt, hogy gyorsabban térüljön vissza ez a hirtelen nagy kiadás, mert azért mégiscsak 150 milliárd forintról beszélünk ezután a 3 hónap után, az azt jelentheti, hogy 1-2 forintot hozzáteszünk, amit mondjuk úgy, hogy nem nagyon vesz észre a közvélemény, de minden egyes literen valamennyivel visszafizetjük.
1: Tehát, hogy értsük, mondjuk lehetne 580 forint a benzin, de 582 lesz.
0: Igen, vagy 581 lesz, és akkor az belefér.
1: Ugye azt mondta, hogy itt az amerikai-iráni megállapodás miatt ugye az olajár esett, de ma már alig mozdult. Tehát itt kérdés, ugye nagyon sok bizonytalanság van ezzel a békével kapcsolatban, és nyilván ezt árazzák a piacok, szóval most már ez megállt.
0: Ugye azt kell látni, hogy amikor ez a blokkád bekövetkezett, akkor hirtelen a piac sokkot kapott, nem nagyon tudta, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel, hiszen a hormuzi szoros azért a világ egyik legjelentősebb ütőere ilyen szempontból, tehát az energiaellátás ütőere, és Nem csak önmagában az volt a kérdés egy idő után, ugye azért elég hosszú ideig tartott ez a háborús helyzet, hogy akkor most el tudnak-e indulni ezek a tankerek, vagy sem. El tudtak most indulni a tankerek, ez valamennyit csökkentett az áron, csak azt is látni kell, hogy magukat az olaj- és földgáztermelő technológiákat is támadás érte. Az azt jelenti, hogy nem tudnak visszaállni ugyanarra a kibocsátási szintre, mint korábban, sem a katariak, például a folyékony földgáz, sem a többi arab ország a kőolaj esetén. Ezeket meg kell javítani. Ez azt is jelenti, hogy ez a fajta bizonytalanság, vagy mondjuk magasabb árfekvés, tehát nem a 60 dollár körülre mentünk vissza, hanem 70-re, ez pontosan azt tükrözi, hogy a piacban benne van az a bizonytalanság, hogy vajon mikorra képes a piac visszapörgetni magát ugyanarra a kibocsátási teljesítményre, mint a háborút megelőzően.
1: Ezt most egyáltalán nem lehet látni? Mert itt lehet olvasni tengerészeti biztonsági szakértőket, akik beszélnek például az aknákról, hogy iszonyatosan el van aknásítva a terület, és olvastam olyan elemzést, minimum 40-50 nap, amíg ez például megszűnik, és addig nem lehet normálisan hajózni.
0: Én azt gondolom, hogy hajózni lehet, csak nem, valószínűleg nem engednek olyan sok hajót egyszerre, hanem megvan az az útvonal, ahol át tud menni egy-két hajó, de hát azért ezen a szoroson évente több tízezer hajó ment át. Ez azt jelenti, hogy valószínű, hogy egyszerre is közlekedtek hajók oda-vissza, ez szűkítette most ezek az elaknásítások. Nem véletlen, hogy az európai NATO tagországok jelezték, hogy ők ebbe az aknamentesítésben szívesen részt vennének, de ettől függetlenül maga a szoros az hajózható, csak nem olyan széles körbe, és nem akkora forgalmi mennyisége, mint amennyivel korábban. Nem ez okozza az alapproblémát egyébként, még egyszer hangsúlyoznám, hanem sokkal inkább a kibocsátási kapacitások visszanyerése. Épp a tegnapi nap folyamán nyilatkozott erről például a katari energia miniszter, aki jelezte, hogy ők gyorsított ütemben próbálnak visszaállni, és nagyjából 2-3 hónap alatt megpróbálnak visszaállni a korábbi szintre, de az olajtermelő technológiák is kaptak támadást, van köztük olyan, amelyiknek a helyrehozatala egy évet, vagy akár másfél évet is igénybe vett.
1: Hát azt mondják, hogy Euronews-on van elemzés, hogy Európa ettől még nem jut el arra pontra, hogy fellélegezzen, és a Nemzetközi Energiaügynökség szerint az arabből menti létesítmények elleni csapások várhatóan több évre kihatnak, például a gázellátásra.
0: Hát ugye pont erről beszélünk. Azt azért látni, hogy Európa direkt ellátása azért nem nagyon függött az öböltől.
1: Hát
0: minimálisat vásároltunk onnan, mind kőolajat, mind földgáz. Ugyanakkor éppen az ázsiai országok, amelyeknek ennek a térségnek a legnagyobb vásárlói voltak, azok kezdtek kifogyni a készletből. És ilyenkor érdemes megnézni, hogy mely országok rendelkeznek viszonylag nagy készletekkel. A kínaiak például hatalmas készletekkel rendelkeztek. Ez egyébként megkönnyörült Európán ebből a szempontból, mert inkább a saját készleteiket használták, és nem csak tiszták el úgymond az árut az európai vásárlók elől. Ez segített Európának. Most ez azt jelenti, hogy ha szépen lassan elkezdik fölépíteni, akkor a kínaiaknál azért még maradtak a készletekből. Körülbelül a július-augusztus környékén lett volna az a fogyás, amikor nagyon sokszerűen érte volna a világkereskedelmet. Mivel most elkezdik a visszapótlást azzal, hogy megindul valamennyire a forgalom, még ha nem is teljes kapacitása, Európa valóban föllélegzik.
1: Hát reméljük, hogy béke pedig lesz, és...
0: be kell tartani a megállapodást.
1: Igen, csak ugye Trump már annyiszor jelentette be, mondjuk most mindenki bejelentette, tehát meglátjuk, legyen úgy teljesen más. Tegnap jelentették be, hogy a MOL csoport aláírt egy részvényesi megállapodást a szerb kormánnyal a NIS vállalat jövőbeli irányításáról. Részvényesi megállapodás. Mit jelent ez most egyelőre?
0: Ez azt jelenti, hogy ugye a NIS szerb olajvállalat, ugye ez egy integrált olajvállalat, tehát nem csak a finomító tartozik hozzá és a benzinkúthálózat, hanem maga a szénhidrogén kutatás és termelés is. Ebben volt egy jelentős részvénycsomagja az orosz tulajdonú Gazprom nyeftnek, amelyik szankció alá esett, és most is szankció alá esik. Ezért kellett, hogy eladják, mert ez azt jelentette, hogy az amerikaiak által meghozott embargós intézkedések miatt nem lehet ellátni kőolajjal, például azt a finomítót, ami Szerbiának az egyetlen finomítója jelenleg, nincs több finomítója, csak a pancsovai finomító. Ebből következően került kényszerhelyzetbe maga a szerb állam is, nyilván az oroszok is hosszan vajuttak, hogy ők most eladják vagy sem. Ugyanakkor lehetett hallani ilyen hangokat, hogy akkor most mi a jobb a szerbeknek, hogyha a magyarok veszik meg, tehát a MOL veszi meg, vagy éppen egy arab befektető. Azt azért látni kell, hogy a MOL jelent jelentős közép-európai regionális szereplő, hatalmas tapasztalattal bír, hiszen Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Ausztria és sokfelé vannak különböző egységei, ráadásul finomítói is, és ugye rendelkezik azzal a tapasztalattal, hogy ezeket a közép-európai finomítókat hogyan tudja mind ellátási lánc, mind pedig mondjuk úgy, hogy üzemanyag ellátás szempontjából beilleszteni a saját rendszerébe, ezért kézenfekvő volt, mint pedig mondjuk úgy, hogy üzemanyag ellátás szempontjából

0: szerb állam nem akarta és nem tudta volna
1: mennyi kifizetni. Mennyi pénz ez?
0: Hát nagyjából, amiről beszélnek, ugye ezek nyilván titkosak, de olyan 1,5 és 2 milliárd euró közötti összegről beszélünk. Ehhez azért tudni kell azt is, hogy az orosz tulajdonos onnantól kezdve, hogy megvásárolta a NIST, nem tétlenkedett, elég sok pénzt fordított magába a finomítói korszerűsítésbe. Tehát nem lehet azt gondolni, vagy ne gondoljuk azt, hogy ez egy nagyon elhanyagolt állapotban lévő finomító. A pancsovai finomító egy kifejezetten nagy fejlesztés után jó finomítónak számít. Persze nem ért el arra a szintre, mint akár a pozsonyi, vagy akár ugye, a Szászalomba.
1: Itt ebben mindenkinek bele kell menni az oroszoknak, bele kell menni Amerikának, bele kell menni a szerbeknek, ők nyilván belementek. Ezt az egészet még az előző kormány tárgyaltak, de valamikor januárban volt Szijjártó Péter Belgrádban, és akkor bejelentette, hogy ezt letárgyalták, de akkor még nem volt biztos.
0: Hát nem volt biztos, sokáig tartott.
1: De akkor ez most már biztos?
0: Most már ez biztos, mert úgy néz ki, hogy valószínűleg tartom, hogy a szerb államnak voltak olyan jellegű kérései, hogy egyrészt jusson hozzá nagyobb részvénymennyiséghez ennek a vásárlásnak folytán, másrészt kért olyan, hogy úgy mondjam, vétójogokat saját magának az irányításba, hogy ne lehessen például a finomítót bezárni. Ugye ez volt a legnagyobb félelme a szerb közvéleménynek, hogy esetleg majd úgy jár, mint az Inának az egyik finomítója, a kisebbik és a rossz minőségű sziszeki finomító, hogy majd ez is be fogják zárni a molosok. Ez a pletyka sokáig tartotta magát, de aztán mindenki megértette, hogy ez nem erről van szó, de azért valószínű, hogy a szerb kormány kért magának ilyen jellegű jogosítványokat, és ezeket megkapta. Valószínűleg a MOL beleegyezett, mint ahogy abban is, hogy a részesedés növekedjen, megtalálták a közös hangot, és szerintem innentől kezdve mind a szerbeknek, mind a MOL csoportnak, meg kifejezetten ez egy remek üzlet.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm én is.

0: műsor ajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével folytatjuk. Nagy Erzsébet a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Teljesítményértékelés. Hát ez vívmányként került be a magyar közoktatás világába, aztán átok lett belőle.
2: Igen, bár hát igazából ezt a fajtáját szerintem olyan nagyon nem várták a pedagógusok, tehát hogy egy ilyen felülről elrendelt differenciálási rendszer jöjjön be. Ami igazából normális lenne és szükségszerű, az az, hogyha helyben döntenének a kollégák arról, hogy milyen szempontok szerint történhetne bármiféle differenciálás, és amit főleg a kollégák vártak, az az, hogy a sok ki nem fizetett túlmunka valamilyen formában azért mégiscsak honorálásra kerüljön. Igazából ezek maradtak el. Tehát egy olyan rendszer esett a nyakukba, ami többletmunkával járt, rengeteg adminisztrációval, nagyon komoly megalázással rangsorolták a pedagógusokat ugye az intézményen belül, és kaptak mindenféle pontszámokat, amelyek azért nem igazán korreláltak a teljesítménnyel, vagy legalábbis a mi felmérésünk szerint ez történt, vagy éppen ugyanolyan pontszámok alapján egészen más.
1: Mire lehetett pontszámokat kapni?
2: Ó, hát nagyon sokféle dolog volt, ezt az oktatási hivatal összeállította én különböző szempontok alapján, de hát abban olyan szubjektív dolgok voltak, ami például mondjuk a szülői megítélésen alapult, és hát olyan kérdőívek is kimentek egyébként szülőkhöz, mint a helyettesítő tanárokról kellett véleményt mondani, csak hogy mondjak egy extrém példát, tehát amikor a szülő nem is igazán ismerhette a pedagógus munkáját. És hát egyébként pedig az volt inkább a probléma, hogy miről nem kellett véleményt írni vagy mondani. Tehát például, hogyha a pedagógiai programban az iskola arculatát meghatározó programok voltak, akkor abban, hogyha a pedagógus jobban részt vett, akkor azért vagy kapott valamelyik rovatban pontszámokat, vagy nem, mert mondjuk éppen nem fért bele, vagy a pedagógusnak volt valamiféle kitüntetése, és akkor utána így kellett ezzel így házalni, hogy de bocsánat, nekem ilyen meg olyan elismerésem van, ugyan adjatok már nekem ezért valamiféle pontokat, és akkor megkapta a válaszként azt, hogy ja, de ez nem tegnap történt, vagy nem az elmúlt évben, vagy ebben a tanévben. Szóval ilyen nagyon esetleges dolgok voltak ezek.
1: Ez egy ilyen jó magaviselet pontozásnak tűnik.
2: Igen, és sokan úgy is érzékelték, hogy ez inkább ilyen pofa pénz, igen.
1: Az igazgatóknak ebbe mennyi beleszólásuk volt, és most hogy szeretnék legyen?
2: Az igazgatóknak először úgy nézett ki, hogy nagy beleszólása lesz, sőt, ők határozzák meg az összeget, aztán pedig módosították a rendeletet, és ez a tankerületi igazgatókhoz került, akik azért elég távol vannak az eseményektől, és hát egyébként pedig az volt a kívánalom, szerintem legalábbis a többségében, akik hozzánk visszajeleztek információkat, az volt az igény, hogy ezek helyben dőljenek el, tehát helyi szempontsorok alapján alakuljon ki az, hogy ha adnak valamiféle plusz pénzt, és jó lenne, ha ez egy külön keret lenne, és nem az alapbérbe épülő, mondjuk örökre beépülő ugye, összeg, hogy erről azért ott az adott intézményben tudjanak dönteni, és ez legyen átlátható, legyen ellenőrizhető. Tehát ha van valamiféle szempont, akkor tényleg megnézhessék már a kollégák azt, hogy valóban azért kapta az illető, valóban olyan módon történt a felosztás. Igazából talán ez lenne a megoldás, de egyébként pedig hát azért itt a fő igény a bértábla. Tehát, hogy jöjjön vissza a mindenki számára garantált, és hát egy ilyen előrelátható, valóban életpályát tükröző bértábla egy előmenetel.
1: Ön találkozott már is egyeztetett a miniszterasszonnyal. Ott jutottak valamire? Egy állandó felmerülő kérdés, hogy hol vannak a jutalompénzek. Ahogy azok valahogy...
2: Mármint a jubileumi jutalom, ugye?
1: Jutalom, igen. Azok valahogy úgy elmaradtak.
2: Hát nem is csak, hogy elmaradtak, itt egy súlyosabb dolog történt. Tehát mikor bejött a státusztörvény, megváltoztak a jubileumi jutalomra jogosultság szabályai, tehát azok, akik korábban a közalkalmazotti törvény alapján nem voltak jogosultak jubileumi jutalomra, mert mondjuk egyházi vagy magánintézményben dolgoztak, azoknak utána, miután hozzászámítottak ezek az évek is, ugye a beszámítási időszakban, akkor azt a választ kapták, hogy ja, igen, most már neked viszont több éved van, és az esedékesség ideje letelt, tehát már azért nem kapod meg a jubileumi jutalmat.
1: Sikerült átlépni
2: nagyon
1: azt az
2: évet. Igen. Nagyon méltánytalan dolog. Ezt egyébként Maruzsa Zoltánék is elismerték, csak azt mondták, hogy nem tudnak erre gombot varni, adjunk mi javaslatokat. Na most mi 5 javaslatot tettünk le az asztalra, szerintem elég jó javaslatok voltak ezek, konkrétan ilyen kodifikált formában is, de mindig valamiért nem tetszett, és hát így csúszott el ez a történet. Most pedig már nagyon sürgető lenne, mert hogy ezeknek a ki nem fizetett pénzeknek van elévülési ideje, 3 év. Tehát most azért már lépni kellene ebben az ügyben, főképpen, hogy most már tudomásom szerint jogerőre is emelkedett az az ítélet, amit ebben a tárgyban hozott a bíróság, és amelyik kimondja, hogy a mostani jelenlegi szabályok szerint is bizony ki kell fizetni ezt az összeget, nem igaz az, hogy az esedékesség ideje letelt.
1: Ami jár, az jár, tehát ez nem kérdés, nem ezért kérdem, hanem hogy képben legyünk, ezek nagy összegek, tehát nem. Fizetéshez mért összegek, vagy csak szórakoznak a pedagógusokkal?
2: Hát úgy nagy összeg egy személynek, tehát a 25 éves az 2 havi bér, 30 éves az 3 havi, így van, és a 40 éves az 5 havi bér, de hát hogy mondjam, kormányzati szinten ez nem egy óriási pénz.
1: Akkor mi? Értette ennek a magyarázatát?
2: Hát, igazából ennek nincs magyarázata véleményem szerint. Tehát ez a központi költségvetést egyáltalán nem rengeti meg, ez bőven 2 milliárd forint alatt van a számításaink szerint, és hát olyan nagyjából egy olyan 2000 embert érint.
1: Most a miniszterrel erről beszélt?
2: Beszéltünk, igen, többször is én írtam is ez ügyben, és kértem azt, hogy keressék már meg ennek a csekéke összegnek a forrását, és egy kicsit nagyobb összegnek a forrását is, ami egyébként szintén központi költségvetésileg nem nagy szám, 3000 mindössze, ez pedig a szintén nagyon régóta elmaradt nevelést és oktatást közvetlenül segítő, illetve egyéb munkakörben dolgozók béremelése. Ők még mindig garantált bérminimum körül keresnek.
1: Hát csoda, hogy ott vannak le a kalappal előttük, hogy ennyiért ott
2: hát
1: vannak.
2: Igen. És nélkülük tényleg nem működik az oktatás.
1: Itt új alaptantervről, újra gondolt szakszervezeti működésről, ami konkrétan önöket érintheti. Beszél a miniszter, melyikkel kapcsolatban mire tudtak jutni egy megbeszélés során?
2: Igazából először is azokat a célokat szeretnénk elérni, amelyek nem igényelnek nagy beavatkozást. Mert például a nemzeti alaptanterv tipikusan olyan, amit nem szabad azonnal megváltoztatni, az egy szélesebb szakmai társadalmi egyeztetést igényel. Mi most elsősorban azokkal kerestük a miniszterasszonyt, amit viszont azonnal meg lehet változtatni, és én úgy látom, hogy ebben az irányban azért haladnak. Ilyen például egyébként a továbbképzési rendszernek az átalakítása. De a nemzeti alaptantervnél nagyon-nagyon fontos, hogy minél több szereplőt hallgassanak meg, és úgy alakuljon az aztán, hogy az tényleg utána olyan legyen, hogy sokáig ne kelljen hozzányúlni. Mert az a legnagyobb baj, hogyha ez örökké változik. Tehát itt azért egy kis időre van nyilvánvalóan szükség, és hát van még egy-két olyan dolog, ami időt igényel, van olyan, ami viszont azonnali beavatkozást. Mondjak még egy időt igénylőt, ami azért fontos. Mi azt egyébként már kezdeményeztük, én Magyar Péternek is írtam levelet, még tőle nem kaptam választ, ami furcsa, mert egyébként Lannert Juditék szinte azonnal válaszolnak a felvetéseinkre, tehát mit tudom én, előző este elküldök egy tervezetet, másnap már jön a telefon, hogy mikor egyeztetünk. Na most ez azért jó lenne, hogyha a Magyar Péterék szintjéről is valahogy működne, mert kezdeményeznénk azt, hogy legyen egy foglalkoztatási és munkaügyi minisztérium annak érdekében, hogy azokat a jogállási törvény problémákat végre rendezni lehessen, amit a Fidesz nagyon-nagyon elrontott. Konkrétan arról van szó, hogy kiszervezte gyakorlatilag a jogállási törvényeket ágazatokba. Ugye mindenki mondja, hogy a státusztörvényt vissza kéne vonni, tényleg egy elhibázott törvény. Igen ám, de hát akkor rendet kéne tenni a jogállási törvényekben, ugye? Tehát, hogy megint háttértörvény legyen a
1: munkatörvénykönyvben. Akarnak?
2: Igen, igen, ez egy elmaradt minisztérium, igen, ami nagyon-nagyon fontos lenne, és ez ügyben egyébként elég komoly jogi szakemberek is felálltak emellé az elképzelés mellé, tehát volna egy tím, akik hajlandóak lennének ezzel komolyabban foglalkozni, és akik a kodifikálásra is képesek, be kéne ezt a tímet fogadni, és át kéne ezt gondolni. Az egészségügyben is probléma egyébként, hogy olyan törvény jött létre, ami abszolút idegen az egészségügy működésétől. Jó lenne, hogyha elválna egymástól a piaci szféra ismét a közfeladatellátástól. Közfeladatellátásban fontos lenne ugye a kiszámítható és tényleg előre számítható bértábla.
1: Megint eljutottunk az életpályamodellhez.
2: Hát igen, de azt én nem szeretem annak hívni, mert ahányszor bejött ez a szó, mindig valami rossz történt, de igazából egy előmeneteli rendszere volna szükség, tehát valamiféle olyan biztonságra, amit azért adnak cserébe, mert hogy nem igazán piaci bérezés alapján történik kinek-kinek ugye a úgymond a teljesítményének a megítélése.
1: Na meglátjuk, lesz ebből egy új minisztérium. Válaszol a Magyar Péter. Nagy Erzsébet, PDS, köszönöm szépen.
2: Én is nagyon köszönöm.

Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Was a bottle in the sea, a diamond buried deep.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.
1: Oh, the world tells young to ain't nothing if you ain't someone.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kifulladó növekedés jellemezte a magyar gazdaságot az elmúlt években, de ha hosszabb távra nézünk vissza, akkor is azt látjuk, hogy a növekedés átlagosan évi 1,5% volt, ami nem nevezhető felzárkózási pályának. Hangzott el a Számvetés és Újratervezés című gazdasági konferencián. Hogy hogyan lehet növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot? Azt Halmai Pétertől és László Csabától kérdezzük.
2: Halmai Péter közgazdász, akadémikus és László Csaba volt pénzügyminiszter a vendégem. Jó estét kívánok az uraknak!
3: Jó estét kívánok!
2: Számvetés és újratervezés, Magyar Gazdaság 2026. Erről beszéltek, vagy ez volt a címe ennek a mai konferenciának, ugye a Magyar Közgazdasági Társaság és Magyar Tudományos Akadémia szervezésében. A rendezvény bemutatásában az volt az első mondat, sajnos, hogy a magyar gazdaság immár több mint 35 évvel a rendszerváltás és több mint 20 évvel az EU-tagság elérése után is súlyos nehézségekkel küzd. Egy gazdasági fordulatra van szükség, amihez viszont elengedhetetlen a számvetés. Akkor a fordulat előtt nézzük, hogy mit rontottunk el mi magyarok. Miről volt szó ezen a konferencián?
4: Húha! Mennyi időnk van?
2: Hát valószínűleg egy pár napot tudnánk erről beszélni, annyi nincs.
5: Tulajdonképpen
2: a sarokpontokat nézzük.
5: A konferencia elsősorban az EU csatlakozás utáni időszakot, és kiemelten a 2010 utáni időszakot tekintette át, próbálta leltározni. A legfontosabb megállapítás az lehet a legutóbbi másfél-két évtizedről, hogy a gazdaság teljesítménye elmarad a lehetségestől, és egyidejűleg jelentős egyensúlyi feszültségek is kialakultak a gazdaságba. Tehát a gazdaságban sérülékenység is jelen van, és a teljesítménye elmarad az elvárható szinttől. Ez oda vezet, hogy a felzárkózás lassabb az elmúlt másfél-két évtizedben, mint a térségbeli más országokban, és ez a lehetségestől is, és a hazai társadalom várakozásaitól is elmarad. A teljesítmény hiányt jól jellemzi, hogy miközben az elmúlt két évtizedben az úgynevezett aktuális növekedés 1,5% volt, addig a potenciális növekedés, tehát a növekedés egyensúlyi pályája közel 1,9% volt, tehát a kettő között is van egy hézag, ami az úgynevezett prociklikussággal magyarázható, azzal, hogy a gazdaságpolitika a föllendülési időszakban tovább élénkítette a gazdaságot, a visszaesési időszakban pedig megszorításokra kényszerült. Tehát nem, hogy tompítani nem tudta ezeket a folyamatokat, hanem még rá is erősített.
2: Ugye itt volt egy óriási lehetőség az uniós csatlakozás 2004-ben, és nagyon sok-sok-sok uniós pénz a felzárkózásra. Ez kimondható, hogy egy elszalasztott lehetőség volt? Rosszul költöttük ezeket a pénzeket?
4: Ennek a pénznek egy nagyon jelentős részét rosszul költöttük el. De azt kell mondjam, hogy az elmúlt 3-4 évben már azt is sikerült előállítani, hogy már rosszul se tudtuk elkölteni az EU pénzeket, mert ugye egyáltalán nem voltak EU pénzek. Tehát nyilván a rosszul elköltött EU pénz az még mindig jobb, mint hogyha egyáltalán nincs. Ez lett egyébként a következő évekre az egyik motorja a magyar gazdaságnak, mondjuk a következő 2-3 évre, amíg az egyéb reformok mondjuk egy komolyabb növekedési potenciált előállítanak, de azért ez nem lesz egyszerű.
2: Ugye ön az előadásában a növekedési modell kifulladásáról beszélt. Mi volt ez a modell, aminek vége van, ami kifulladt?
5: Hát ez a modell alapvetően a növekedés mennyiségi tényezőinek a növelésére irányult, és ugye demográfiai okokból és más okokból a munkamennyiség további növelése már nem lehetséges, a tőkefelhalmozás növelése is akadályokba ütközik, például az EU támogatások hiánya is ebben szerepet játszott. Magyarán a növekedés legfontosabb strukturális tényezője a termelékenység lenne, ám a termelékenység területén a magyar gazdaság teljesítménye a legalacsonyabbnak nevezhető termelékenységi dinamika tekintetében a térségben. Itt vannak óriási tartalékok, és lehetségesek olyan strukturális reformok, amelyek a termelékenység erőteljes növekedéséhez vezethetnek.
2: Akkor egyetértenek, a GKI pont most adta ki a jelentését, ugye ez a három tényező van benne, munkaerő bővülése, tőkebeáramlás és a versenyképesség, ami tulajdonképpen hajtaná a gazdaságot, vagy a magyar gazdaságot. Hogyan, akkor egyetértenek ezzel a diagnózissal?
4: Ezzel egyetértünk, még egy fontos elemben, hogy a külföldi működők tőkebeáramlásban az elmúlt 5-6-7-8 évben főleg olyan beruházások kerültek előtérbe, amihez egyrészt rengeteg állami támogatást kellett adni, másrészt ezeknek a beruházásoknak nagyon alacsony lesz a hozzáadott értéke, tehát ezekhez már nem nagyon van magyar munkaerő, mondjuk az akkumulátorgyárakról beszélünk, akkor nincs hozzá víz, nincs semmilyen nyersanyag hozzá, és ezeknek nem lesz nagyon sok, tehát amikor megépül, akkor az bővíti a gazdaságot, mert beruházás, de ezeknek a termelése, amikor majd teljes kapacitással működnek, akkor se fognak tudni nagyon sokat hozzátenni a magyar gazdaság fejlődéséhez az elmondott tényezők miatt.
2: Igen, de akkor a termelékenységnél egy picit álljunk meg, ugye ha az előző kettő elapadt, tehát nincs tőkebeáramlás és nincs munkaerőbővülés, akkor a termelékenységet kellene nyilván növelni. Hogyan? Nagyon sokat emlegetjük a termelékenységet, azt is mondják, hogy tulajdonképpen mi az?
5: A termelékenység az tulajdonképpen az erős források hatásfokát fejezi ki. Most ezt hadd ne magyarázzam részletesebb közgazdasági összetevőkkel, mert egy kicsit ez messzire vezetne, de könnyen megértjük a lényegét, ha arra gondolunk, hogy a munka hatásfoka elsősorban akkor növekszik, hogyha a munka képzettebb, ha a humántőke jobb minőségű, illetve a gazdaságban az innovációk erőteljesen érvényesülnek, és a technológiák és a termékek megújítása révén egyidejűleg a versenyképes is növekedhet. Ennek azonban a szélesebb gazdasági rendszerben is fontos feltételei vannak. A piaci mechanizmusok, az erőteljes versenyviszonyok működése, a vállalati szféra dinamizmusa. Ezeken a területeken Magyarország a nemzetközi összehasonlítások szerint nagyon gyengén teljesít. A versenyintenzitásában is, a vállalati struktúra dinamikájában is nagyon rosszul állunk, és a humántőke fejlesztésére is nagyon keveset fordítunk. Az EU tagok átlagos ráfordításaitól mélyen elmaradnak a magyar ráfordítások, mind a kutatásfejlesztés, mind az oktatás, mind pedig az egészségügy finanszírozása tekintetében. Ezek a költségvetés növekedés támogató tételei, ezzel szemben rekorderek vagyunk az államra fordított kiadásokba, a sportra, az egyházakra fordított kiadásokba és a gazdasági támogatásokba, amelyek nem utolsó sorban azokat a külföldi tőkeberuházásokat támogatták, amire Csaba az imént utalt.
2: Tehát adott ráfordítással kevesebb értéket termelünk, mint más országok. Így most van, lehet erősíteni.
4: Nagyjából erről van szó a termelékenységnél.
2: Na de akkor mit kell, tehát hogy lehet növelni, mit csináltak mások jól?
4: Hát egyrészt az államnak a szerepvállalása, azt gondolom, amiben rengeteg tartalék van, az, hogy mennyire működik hatékonyan a közigazgatás, mennyire túlbürokratizált mondjuk egy vállalatnak, akár egy KKV-nak, akár egy nagy vállalatnak a működése, az, hogy mennyire képzett az a munkaerőt, amit tudnak alkalmazni, az, hogy mondjuk az elmúlt 3-4 évben 25%-kal csökkent Magyarországon a beruházás. Lehet, hogy némely állami beruházásokért nem kár, de az üzleti szférának is csökkent a beruházása. Ha valaki bankárokkal beszél, akkor elmondják, hogy a cégek nettó megtakarítók. Tehát például a vállalatoknak lenne pénze a beruházásra, de nem látnak olyan üzleti környezetet, olyan üzleti lehetőségeket, hogy kezdjenek új beruházásukat. És számtalan ilyen strukturális reformot kellene csinálni Magyarországon, hát mondjuk a versenyt előtérbe hozni, az állami beszerzéseknél az irányított közbeszerzést, a korrupciót gyakorlatilag megszüntetni. Na most amikor azt mondtam, hogy az első 2-3 évben az EU támogatás adhat egy motort, azt azért is fontos hangsúlyozni, mert a termelékenység az nem olyan, ami egyik évről a másikra megváltoztatható. Tehát attól ez nem az a klasszikus dolog, hogy most jobban megfizetjük a focistát, és akkor jobban fog focizni. Ezek 2-3-4-5, akár 10-15 éves folyamatok lehetnek, amik például egy oktatási reformból kijönnek sokkal képzettebb emberek. Ugye 45% a célkitűzés, hogy mondjuk felsőoktatási végzettsége legyen egy-egy generációnak Magyarországon, ennek talán a felénél, ha tartunk. Ez egy hosszú folyamat lesz, nem is lesz könnyű, és lesznek benne nehéz pillanatok.
5: Alá kell húzni a bizalomnak a szerepét is. A beruházások alacsony szintje is összefügg az alacsony üzleti bizalommal.
2: És ha
5: a bizalom. Így van, természetesen ennek ez feltétele. A bizalom növekedése az úgynevezett endogén beruházásokat, tehát a gazdasági szereplők belső döntésein alapuló fizikai tőkeberuházásokat és tudásberuházásokat automatikusan viszik előre, és egyébként a nemzetközi pénzpiacok szempontjából is rendkívüli jelentőségű kérdés a bizalom kérdése és a gazdaságpolitikai hitelesség kérdése. Mindezek egyúttal a növekedésnek is nagyon fontos peremfeltétele.
2: Óriási téma, nagyon sokat tudnánk még beszélni. De ugorjunk egyet. László Csaba költségvetés helyzetéről beszélt, milyen csapdahelyzetben van, vagy milyen akadályokkal teli út előtt áll az új kormány. Mik a legnagyobb akadályok?
4: Hát ugye az első feladat, és most nem az akadályokat mondanám először, hogy egyáltalán tisztán lássunk. Tehát mindaddig, amíg nem látunk teljesen tisztán az államháztartás helyzetét illetően, és itt nem csak az egyes előirányzatokról beszélünk, hanem azokról a garanciákról, kötelezettségvállalásokról, amikről vagy lehet tudni, vagy nem.
2: Olyan ez nagy... mennyi idő, bocsánat, ön volt pénzügyminiszterként.
4: Hát én azt gondolom, hogy hát erre, hogy az mennyi idő, ez inkább attól függ, hogy mennyi erőforrás tudnak erre ráállítani. Amennyire én meg tudom kívülről ítélni, azt látom egyébként, hogy a korábbi pénzügyminisztérium és most megint pénzügyminisztérium költségvetési csapata, adós csapata az nagyjából intaktul megvan. Tehát azok tudnak dolgozni, de hogy például a minisztériumokban, intézményeknél mennyire gyorsan lehet áttekinteni a dolgokat, az az igazság, hogy erre nagyjából 3-4 hónapja van a kormánynak, mert körülbelül szeptember-októberre hát egyrészt kéne egy kasszát csinálni, kell valamit az idei költségvetésre is csinálni, mert az teljesen elszállt. Az eredeti hiányprognózis, amit elfogadtak, az 3,7% volt. Most az átadás átvétel körül így 7%-ról beszélnek. Ez szerintem már tarthatatlanul magas. Ha innen akarunk eljutni a 3%-ig, az nagyon nehéz lesz. És be kell nyújtani egy olyan 27-es költségvetést egy középtávú gazdaságpolitikai költségvetési keretben, amiben mondjuk 2030-ig megmondja a kormány, hogy körülbelül milyen lesz a hiánypálya, milyen lesz az adósságpálya, tehát hogy hogyan fog változni az adósság, a hiány, az egyes nagy területeknek hogyan változik a finanszírozása, hogyan változik az adórendszer. Hát erre úgy nagyjából van 3-3,5 hónap, és ezt egyszerre kell megcsinálni.
2: A pótköltségvetés,
4: ez így együtt nagyon nehéz lesz, és akkor ehhez képest jönnek még, hogy tényleg az oktatás milyen helyzetben van, az egészségügy milyen helyzetben van, hol lehet megtakarításokat elérni. Ugye beszéltünk például a gazdasági funkciókról, nyilván ott van a közmédia, a propagandára költött pénzek, akkor a sportolóval kapcsolatos nyilvánvaló túlfinanszírozások, milyen beruházásokat kell esetleg még mindig leállítani, és akkor csak egy tétel, hogy 12,5 milliárd van mondva most, de már törvény van rá, hogy ez több lehet, a Paks 2.
2: Igen, közben pedig ugye...
4: És annak már kéne működnie.
5: És mindez euróban.
4: És van egy gödör. Ja igen, hát az igen,
2: 12 mindezt úgy, hogy 2030-ig, 4 év alatt már annyi sincs kellene 3% alá vinni a hiány, csökkenteni az államadósságot, ugye itt a Maastrichti kritériumokat beszéltünk róla, hogy ez mennyire reális cél. És mindig a hogyan a kérdés, tehát hogyan lehet ezt megcsinálni úgy, hogy lehet hiányt lefaragni úgy, hogy közben jóléti intézkedések sorát is bejelentette azért már az új kormány, és ígért is. Meg lehet ezt csinálni? Reális a cél 2030-ig?
5: Én szerintem a cél reális, de nagyon körültekintően kell eljárni. Hozzáfűzném még az előbb elmondottakhoz, hogy őszre tulajdonképpen egy középtávú pályát be kellene mutatni arról, hogy 2030-ig milyen fő gazdaságpolitikai folyamatok kerülnek célkitűzésre, és hogyan alakulhat például a költségvetési egyensúly. És hogyha van egy ilyen program, akkor a nemzetközi bizalomnak a próbaköve lesz az, hogy ezt a programot tudjuk-e teljesíteni. Tehát e program realitása rendkívüli jelentőségű.
2: No, szerintem biztos, hogy nagyon sokat fogunk még beszélni erről. Most már nincsen csak annyi időnk, hogy arra lennék kíváncsi, hogy amikor elmondják, hogy ilyen helyzetben van a költségvetés, amikor elmondják, hogy és akkor még nem beszéltünk a német gazdaságról, meg az európai gazdaságokról, ezer szállal függünk oda is, akkor önök szerint nagyobb átalakításokat, szerkezeti, strukturális átalakításokat mikor kell elkezdeni csinálni?
4: Szerintem nincs mese, ezt most kell elkezdeni. Tehát van egy csomó olyan...
2: Ebben a helyzetben el lehet kezdeni.
4: Ebben a helyzetben el kell kezdeni. Én csak így fél mondatban utaltam ma a konferencián, hogy ott vannak például a helyi önkormányzatok, újra kell gondolni megint a teljes feladatrendszerüket, és értelemszerűen a finanszírozást is ehhez át kell alakítani, és beszélünk a 300 fős faluról, meg a közel 2 milliós Budapestről és az agglomerációról, meg a megyei jogú városokról és a 20 000-es városokról. Tehát például ez, mondjuk szerintem erre másfél évet rá kell szállni, ez biztos, hogy nem lehet például 3 hónap alatt megcsinálni. Ami, hogy milyen megtakarítás lehet még, hogyha tényleg az a bizalom, ami most nagyon erős az új kormány irányába, ezt fel lehet tartani, és tényleg a középtávú költségvetési politika ezt meg tudja őrizni, az például rengeteget segíthet abban, hogy kamatágon meg tudjunk takarítani. Ma mi fizetjük messze a legtöbb kamatot GDP arányosan az Európai Unióban, még úgy is, hogy mondjuk fele akkor az államadósság per GDP-ink, mint mondjuk a görög vagy az olasz szám. És ennek ellenére több kamatot fizetünk, tehát ebben van egy óriási tartalék, de itt mindenképpen a bizalmat meg kell őrizni ahhoz, hogy ezt a kamat megtakarítás 2-3-4 év alatt, mert ez se egyik napról a másikra fog megvalósulni, ezt lehessen realizálni.
2: Köszönöm az uraknak, hogy itt voltak. Folytassuk még ezt, tehát itt az akadálypálya, új költségvetés, pótköltségvetés, van miről és lesz miről beszélni. Köszönöm szépen.
5: Köszönjük szépen.
2: Mert hogy Balázs is itt van már, és jön az aktuális, az ő vendége is itt vannak már, kik ők. Szervusz Balázs!
3: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket, Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Béndek Ábris, a Konvent Könyvek kiadóvezetője lesznek majd a vendégeim. A Pesti Srácok Facebook oldalán egy egészen zavarba ejtő videó jelent meg ma délután, amelyben arról értekeznek, tehát nem tudjuk, hogy ki értekezik. Mesterséges intelligenciával írt szöveget olvas föl a mesterséges intelligencia, és mesterséges intelligencia által generált képek kísérik ezt a nagyjából 2,5 percet, amely arról szól, hogy a jobboldali média, hogy ők nevezik saját magukat, a generált képek kísérik ezt a nagyjából 2,5 percet, amely arról

0: mi lehet ennek az oka, és beszélünk az ukrán konvojjal kapcsolatos egyre inkább szövevényessé váló és egyre több kérdést felvető hatósági eljárásokról, mert hogy hatósági belső információk is azt engedik sejteni, hogy itt bizony törvénytelenségek történtek. Ezek lesznek tehát a témáink, illetve a vendégeink.
1: Balázs, köszönjük Önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este is lesz egyenes beszéd, várjuk majd Önöket, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Donald Trump és a béke, erről fogunk beszélgetni. Azzal fogadtam Csutak Zsoltot, a nemzetközi kapcsolatok szakértőjét, Amerika kutatót, jó reggelt kívánok, hogy ez egy rövid beszélgetés lesz. Bár egyébként meg nem, mert ugye az ő énképe az azt sugallja állandóan a világnak, hogy ő maga a béketeremtő. Orbán Viktortól is hallottuk ezt rengeteget. Na de a legjobban azt a békét tudja megteremteni, ami háborút ő indított.
2: Pontosan már vagy tucatnyi alkalommal hallottuk, hogy béke lesz a közel-keleti vagy iráni háborúban, ami nem is háború, hanem az oroszoktól vett eufémizmussal egy katonai művelet, mivel a kongresszus nem hatalmazta fel, hogy kvázi háborút indítson az elnök, és letelt az a 60 nap is, amíg úgymond szabadon használhatja a fegyveres erőket. Nagy a belső társadalmi nyomás, illetve a párt is szeretné már a republikánus párt elérni, hogy Trump befejezze ezt az erőszak spirálba torkoló háborút, ami egyáltalán nem tett jót a megítélésének és a népszerűségének, ami mondhatni mélypontra süllyedt, 35% körüli az elfogadottsága, ami abszolút negatív rekord, nem beszélve arról, hogy tényleg, ahogy ön is mondta, hát korábban ugye 8 békét mond Trump, hogy amennyit hozott a világnak, vagy annyi háborús konfliktust fejezett be, vagy kényszerített ki, ami valójában inkább 4, de az is szép teljesítmény. Viszont a két legnagyobb vállalása, mármint az ukrajnai háború és az iráni háború, amit tulajdonképpen ők kezdeményeztek Izrael nyomására, hát az úgy tűnik, hogy az még mindig lóg a levegőben. Amennyiben igazak a hírek és a beszámolók, akkor pénteken erre pont kerül Genfben, de erre én abszolút nem vennék mérget.
1: Pont Trump születésnapja nagyon szereti ezeket a szimbólumokat, ünnepelje meg a világ egy békekötésre. Jó, legyen így. Viszont vajon ez egy olyan béke lesz-e, amivel ő dicsekedhet? És kérdezem azért, mert ahhoz, hogy egy jó békét kössön egy háború indítása után, az győzni kellene. De hát itt mi a győzelem?
2: Itt abszolút semmiféle győzelem nincs, ez sokak szerint is, én is egyetértek azokkal a véleményekkel, hogy ez egy óriási blamázs és bluff, illetve kudarc Trump számára, kevésbé Izrael számára. az tény, hogy a balisztikus rakéta fenyegetést azért olyan jó 90%-kal visszavetették, viszont az atomfenyegetés az még továbbra is fennáll Irán részéről, mert az a 440 kiló dúsított uránium tömeg még mindig valahol egy iráni hegy gyomrában rejtőzködik, felhasználása várva, amennyiben benne foglaltatik majd ebbe a megállapodásba, hogy azt átvegye Irán, de szerintem az nem lesz a része. Mondhatni, visszatérnek ahhoz az alapokhoz, 200 milliárd dollár elköltése 13 amerikai élet árán, meg 50 amerikai repülőgép elvesztése árán, amit 2015-ben az Obama kormányzat kötött Iránnal, csak ők a tárgyalóasztal mellett, és kvázi, hogy fizetnek a békért, vagy azért, amit Irán amúgy nem tartott be. Tehát, hogy visszaálljon az a status quo, ami a háború előtt volt. Amúgy J.D. Vance alelnök decemberben azt nyilatkozta, hogy egy ilyen konfliktusban semmiféleképpen nem kellene az Egyesült Államoknak beavatkozni, hát három hónappal később csak megtörtént. Tehát sokak szerint, és ebben van némi igazság, ez tényleg Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnöknek a nagyon szívélyes barátsága, tehát kvázi belerángatta a kis 10 milliós Izrael a 340 milliós szuperhatalmat, az Egyesült Államokat ebbe a konfliktusba.
1: És most is Izrael az, amelyik...
2: Mert most is Izrael az, aki szintén a harmadik kvázi nevető fél, aki nem hajlandó belemenni ebbe az iráni-amerikai dílbe.
1: Hát közben az ő szempontja is érthetők, mert ez az atomfenyegetés, ez őket érinti elsősorban.
2: Elsősorban így van. Az egy másik kérdés, hogy képes lenne tényleg célba juttató eszközöket, meg reális atombombát létrehozni az iráni iszlamista diktatúrának. Lehet, hogy erről letettek, bár nem vagyok meggyőződve, az biztos, hogy az izraeli nemzetbiztonsági kérdés az felülírja a béke megállapodásokat. Nem beszélve arról, hogy az iráni proxik délanimonomban, a Hezbollahhoz még mindig aktív, és ameddig ezeket nem tudják kiiktatni, már pedig újra termelődik ez a, akárcsak a Hamas és a Hezbollah is, tehát ez egy véget nem érő konfliktusnak néz ki, amiben az Egyesült Államok most kőkeményen beleszáll.
1: Arra is emlékezhetünk, hogy azt mondta Donald Trump, hogy ha ő lett volna az elnök, amikor kitör a háború, ki sem tört volna Ukrajna és Oroszország között a háború, az oroszok meg sem támadták volna Ukrajnát. Most ehhez képest ismét neki rugaszkodna a béketeremtéshez.
2: A Trump is szuperlatív úgy volt, tehát az óriás mondásokat most már nem felezni, harmadolni kell Trump esetében, de ez kvázi az amerikai közvélemény is elfogadja, bár egyre nehezebben. Tehát, hogy oda kell figyelni, mit mond az amerikai elnök, de nem szabad komolyan venni, ezt most már mindenki belátja. Az biztos, hogy olyan hatalmi tényezők, mint Putyin elnök, vagy akár Zelenszky, vagy az európai szövetségesek, hát egyre kevésbé hallgatnak Trumpra, ezért nem tud rájuk olyan hatással lenni, hogy béke legyen mondjuk Ukrajnában.
1: Gazdasági megoldásokkal próbálkozott korábban, hol azzal, hogy odaengedi azokhoz a ritka földfém forrásokhoz, amelyeket Ukrajna elzárna, hol azzal, hogy szankciókat oldana fel, hogyha az oroszok belemennének, egyik sem működött. Most milyen érvei lehetnek?
2: Abszolút egyik sem működik. Hát nagyon kevés kártyája van a Trumpnak Putyinnal szemben, főleg egy, hogy mögötte áll egy kínai szövetséges, Észak-Koreáról nem beszéljünk, de ezekkel a hatalmi tényezőkkel szemben Washingtonnak most már, hogyha nem akar egy nyílt konfrontációt, ami kvázi világháborút eredményezne, nem túl sok kártyája, adója maradt, hogy kijátsza. Tehát ezek a gazdasági kényszerítő intézkedések, ezek nem hozták meg az eredményt. Annál inkább a ukrajnai mélységi csapások, amik állítólag olyan 40%-kal visszavetették az orosz energetikai infrastruktúrának a termelési szintet.
1: Ami azért tárgyalási alap.
2: Az már komoly tárgyalási alap.
1: Ukránokat felszerszámozzuk mindenféle olyan eszközzel, amivel baj tudnak okozni, ha nem kötök békét.
2: Hát erről szól az utóbbi 4 év, de azért az orosz medvét nagyon nehéz térdre kényszeríteni, az biztos, mert óriási energia népességbeli különbség van, tehát tartalékokkal rendelkezik, de az biztos, hogy már nekik is kezd fájni, és a lakosságnak, amint eléri ezt a fájdalom küszöböt, ami azért náluk jóval magasabb, mint a Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, akkor Putyin hatalma úgymond megremeghet, de ennek azért én még legalábbis nem vagyok Oroszország szakértő, de nem látom nagyon a jelét.
1: Viszont Trump meg most úgy viselkedett a leggazdagabb országok találkozóján, ahogy azt korábban várták tőle, és nem tette meg. Például nem ment haza fél időben. Viszont mondott olyat is, amit vártak a tárgyaló felek, például az, hogy hozzájárulna Oroszország újabb és újabb szankcionálásához.
2: Ez is azt mondhatja, hogy most már ő is kezd beállni abba az európai fősodorba, ami ugye a hajlandó koalíciója szorgalmaz, hogy szankciókkal nyílt konfrontáció elkerülésének az egyetlen módja, próbálják még jobban gyengíteni az orosz gazdaságot, amennyire csak lehet. Csak hát ez majdnem nem a végtelenbe húzó történet lesz, hogy majd egyszer valamikor annyira kivéreztetik pénzügyileg, gazdaságilag Oroszországot, hogy abba hagyja. Hát ennek nincs túl sok jele.
1: Tényleg, mi lett a béke tanácsa, ami Trump létrehozott, amiben Orbán Viktor első között csatlakozott?
2: Nagyon jó kérdés, szépen a fű alatt elhalt, az a 40 milliárd dollárnyi felajánlásnak még nyoma sincs, azt hiszem még az amerikaiak sem fizették be a közös kasszába. Működik egy titkárság, pár millió dolláros költségvetéssel, akik próbálják, ugye Tony Blair is talán részt vállalt benne, próbálják Gázát a kelet-mediterránium riviérára változtatni, ennek azért még nyoma sincs, azt hiszem még a rendfenntartó erők sem álltak fel igazán, ami Gázában egy nemzetközi békefenntartó vagy rendőri egység, tehát az úgy tűnik, hogy ez
1: hát elhalt. És az izraeli katonák is ott vannak, igen, még Gázában.
2: Igen, és pontosan többnyire tett meg a Hamász újra előbb bújt a romok alól. Tehát ez csak idő kérdése, amíg ezek az úgynevezett iráni proxik újra megerősödnek, és újra nekiesnek Izraelnek. Tehát visszamegyünk a startvonalra, ahogy ezt lehet állítani, kvázi, mint az afganisztáni.
1: Ezek nem sikeres akciók. Mennyire fogja ezt megbüntetni az amerikai társadalom? Ugye félidős választások közelednek, a sietségeknek is ez az oka.
2: Én azt mondanám, hogy elég csúnya eredmény lesz a republikánus számára, de lehet, hogy meglepetésre még egy 50-50%-ra kihozzák, de szerintem el fogják bukni a kongresszusi párfős többségüket a republikánusok, és akkor elég szomorú két év vár Trump elnökre, mint a béna kacsa elnök, ahogy mondani szokták, még akár egy újabb alkotmányossági eljárás, vagy impeachment is várhat rá, csak azért bosszúból, hogy érezze a törődést, talán a negyedik vagy az ötödik lesz ellene. Tehát, hogyha már pedig az előjelek azt mutatják, hogy New York, meg Florida, Miami főpolgármesteri székesőt, még Virginiában is elbukták a republikánusok az időközi választásokat, akkor ezek a jelek, meg a mutatók, meg a társadalmi elégedetlenség. Tehát azok a Trumpi ígéretek, amiket tett, hogy elhozza az amerikai aranykorszakot, ugye a Golden Era of United States, stb. Az infláció nem csökkent, hanem nőtt, a munkanélküliség nem csökkent, hanem nőtt, az államadósság nem csökkent, hanem nő, csak tavaly 2000 milliárd dollárral, tehát ezek mind olyan dolgok, tehát szerte foszlott a Trump varázs, kipukkadt a lufi, mondhatjuk.
1: Csutak Zsolt, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

Interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

béke nem elmélet, ez bent lángol. A béke nem üres szó, hanem egy széttépett vádirat. Tudni, hogy a jó ösvényt járhatom, és nem egy másikat. Nyugodtnak lenni, mikor más szavakkal rád nyilasz, befogadni az érzést, hogy számítasz. A béke

Így nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt.

előttünk olva. A béke az, hogy legbelülről jó vagy. Naponta átmegyek rajta, maradok rá. I don't care how rich you get and how powerful you get, there will be no peace in your heart.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Kat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Love will meet you there. You're gonna be alright.
1: Műsorajánló. Atévés start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pénteken újra hetek. Horrorra akadva. Rémület és okkultizmus dózis a fiataloknak. Új hullám. Mit hoz a menekültügyi paktum? Szegény gazdagok. Csúcsra járatott globális adóelkerülés.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. A mai napon 2025. május 29-ig ugrunk vissza az időben. Ezen a napon a vezető hírek között szerepelt, hogy az állam több mint 10 milliárd forintot inkasszózott a főváros számlájáról. Válaszul Karácsony Gergely főpolgármester leállította három budapesti közműcég kifizetéseit. Ugyanezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon, Tomcsányi Árpáddal a natúrborokról beszélgetett.
4: Nagyon sokat beszélünk ebben a műsorban arról, hogy vajon mennyire exportképes a magyar bor, és hogy milyen erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy a határon túl is értékesíteni lehessen egy olyan dömpingben, ami elárasztja az egész világot olcsó és jó minőségű borokkal. Nos, hát egy olyan borászt hívunk, aki a borainak egy jelentős részét, akármilyen nehézségek is jönnek, exportra küldi külföldön a gyár. Tomcsányi Árpád a vonalban, a Tomcsányi családi birtok képviseletében. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Azt hogyan csinálja, hogy miközben mindenki panaszkodik, vagy sokan, na így pontos, sokan panaszkodnak, hogy milyen nehéz, ön eladja külföldön. Ennek nyilván nem csak a minőség a feltétele, itt valami más is lehet a háttérben.
5: Egész biztosan, tehát hogy biztosan, hogy van külföldön egy olyan fajta kíváncsiság, ami előnyben részesíti talán most ezeket a picit rendhagyóbb borokat, kis pincéket. Tehát ennek szerintem van egy kultúrája, hogy a tömegtermelés mögébe nézni, és esetleg olyan éttermek, amik akár ételben, akár italban mondjuk a speciálisabb, meg különlegesebb tételek irányába mennek, azok benézzenek olyan borvidékekre is, amit lehet, hogy éppen abban az országban annyira nem ismernek, vagy csak egész kis palacszámba készítik.
4: Tehát itt igazából a manufaktúra, a kézi munka az, ami a megbecsülést eredményezi, túl azon, hogy persze, hát minőséget kell az asztalra rakni, hát az nyilvánvaló.
5: Igen, egyik oldalról igen, a másik oldalról mi natúrborokat készítünk Somlóhegyen. Körülbelül szerintem Magyarországon most már van egy ilyen 30-40 pincészet, akik natúrborokat készítenek. Ezeket általában kisebb birtokok készítik, van néhány nagyobb is, de jellemzően ez a 4-5-6-10 hektáros kisbirtokok készítik. A natúrborok az azt jelenti, hogy szűretlen, derítetlen borok, és nincsen hozzáadva semmiféle hozzáadott anyag, tehát kén sincsen a borokban, vagy maximum minimális palackozás előtt. És természetesen a szőlő az pedig bio alapanyagból, tehát bio vagy biodinamikus szőlőből készült, és ez a natúrbor. És ennek van a világban most talán egy ilyen reneszánsza, és Nyugat-Európában, de egyébként keleten is, tehát mi is Japánba is exportálunk borokat, de ez nem csak mi, tehát ezek a kisbirtokok, akik hasonlóképpen naturborokat készítenek, sokan vagyunk, akik így külföldre nagyobb részét eladjuk a borainkat.
4: Most volt Sümegen egy találkozójuk, ahol összegyűltek, hát vagy 50 borász, és ott, ahogy beszélgettünk utóbb a sümegi gazdájukkal, vendéglátójukkal, arra jutottunk, hogy valahogy a naturbor egy eléggé megragadhatatlan tulajdonságú bor, mert hogy jól hangzik, de igazából olyan nagyon nem különbözik a bortól, a hagyományos készítésű bortól. Ön hogy tudná megfogalmazni a különbséget?
5: Hát szerintem ez egy nagyobb spektrumon mozog, tehát igazából a naturbor az egy technológia. Szerintem az azt jelenti, hogy bioalapanyagból szűretlen, derítetlen, kén nélküli bort készítünk. De azon belül egyébként még rengeteg féle bort lehet csinálni, tehát a testesebb vörösboroktól kezdve a könnyű fehéreken át, a habzókig bármit lehet csinálni, tehát lehet, hogy vannak olyan borok, amik kevésbé térnek el mondjuk a általunk hagyományosnak nevezett boroktól, vannak, amik meg lehet, hogy jobban. Egyébként Egli Márkék szervezték Sümegen ezt a naturboros összejövetelt, ahol már nem is csak Magyarországról, hanem egész Kárpát-medencéből, tehát Délvidékről, Szlovákiából, Erdélyből is jöttek termelők, szerintem nagyon szép is esemény volt, szerencsére sokan is voltak, meg talán egyre nagyobb az érdeklődés. Én azt gondolom, hogy úgy fejezem ki magam, máshogy táncolnak azért ezek a borok a pohárba. Nekem nagyobb a szabadság érzete ezeknek a boroknak, nyilván az a jó, hogyha mindenki megtalálja, hogy neki mi tetszik a legjobb. Én azt érzem, hogy az embernek, amikor lenyeli a bort, akkor úgy számomra jobban esik, vagy picit olyan élettel telibb, gazdagabb, vibrálóbb egy jó naturbor.
4: Tehát ezzel azt is mondja, hogyha nem szólnak, akkor is meg tudja állapítani, hogy ez egy naturbor?
5: Én azt is meg tudom állapítani, hogy abban van-e 15 mg kén, vagy nincsen, de egyébként szerintem érez benne a laikus is különbséget. Tehát biztosan van közte különbség, de mondom, ennek is vannak ilyen távlati meg. Tehát, hogy van, aki jobban érzi, valaki kevésbé, valakinek ez fontosabb, valakinek csak az a lényeg, hogy jó bor legyen. Igazából ez az a jó, hogyha mindenki megtalálja a saját ízlésvilágának valót.
4: Ez a somlóhegyi borászat, ha én jól tudom, akkor olyan családi örökség. Tehát a szüleitől örökölte a borászat jogát, és hát lehet, hogy tovább tudja adni a gyermekeinek. Fontos szempont?
5: Hát van három, nem ebből a célból, de úgy alakult, hogy lett három gyermekem. Hát én nem, hogy mondom, jogot kaptam, hanem feladatot ezzel az egészen. Egyébként a családunknak így a mezőgazdasághoz különösebb köze nincsen, mert én egy Budapestről leköltözött gyűjtment vagyok, a szüleim pedig orvosok Budapesten, és amikor édesapámnak mondtam, hogy volt egy kis házunk, és mellette egy szőlő, hogy esetleg csinálhatnánk mi a bort, akkor ő mondta, hogy neki nincsenek ambíciói, de hogyha én meg szeretném próbálni, akkor hajrá. És én a Filmművészeti Egyetemről csekkoltam át, és...
4: Ez elég éles váltás.
5: Igen.
4: Akkor a feleségem inkább kommunikációs lenni. Szakember, mint borász? Vagy a borászok között inkább kommunikáció, és a kommunikációsok között inkább borász?
5: Nem, én inkább azt mondom, hogy lélekben, testben és lélekben most már borász vagyok, de egyébként még látok el olyan feladatokat heti egy-két napban, amik kommunikációval kapcsolatosak. Engem, amikor elkezdtem ide lejárni Somlóra, ez igazából egy nyaraló projektnek indult édesapám részéről, egy pici területtel, akkor igazából megfogott, mint városi gyereket, az, hogy a szabadság és a nem tudom, a környezet, a természettel való együtt lélegzés az mennyire más élet formát tud adni az embernek, és aztán amikor ebbe szépen a feleségemmel így bele gabajottunk, úgymond, akkor utána eldöntöttük, hogy leköltözünk, és aztán a három gyerekünk már itt született meg.
4: És akkor nekik még már ez lesz a természetes közeg, ez a természetes világ számukra.
5: Hát néha megkérik, hogy menjünk fel a nagyszülőkhöz, és üljünk fel a villamosra. Igen.
4: Hát mert nekik az a szenzáció, mint hogy magának meg az volt, hogy jé, ott a szőlő a domboldalon.
5: Ez így van.
4: Mi a legjobb bora? Meg lehet ezt határozni? Mi a büszkesége igazán?
5: Ezt szokták kóstolókon kérdezni. Én egyébként úgy szoktam, tehát én azt szoktam érezni, hogyha valamilyen szőlőterületen nagyon jó dolgozni, kis parcellákon dolgozunk, és hogyha valahol úgy azt érzi az ember, hogy most nagyon jó valamiért dolgozni, annak a borához is sokkal jobban fog kötődni. Nem mondanék ilyet, én életutakat látom, tehát a pincébe azt látom, amikor a muszttól elindul az erjedés, és utána egy-két év alatt még ugyanúgy benne a hordóba bor lesz belőle, én inkább a folyamatokat látom, az együttizgulást, azt, hogy picit lejjebb van a bor, vagy éppen csodálatos, és akkor én vagy hazamegyek, panaszkodok, hogy borzalmasak a borok, vagy hazaállítok, és azt mondom, hogy idén minden tökéletes. Tehát, hogy nem választanék ki. Egyébként fur, mint olasz rizling, hárselelő jufark. Ezek a főfehér fajták itt a hegyen, és nyilván nekünk ez az örökségünk, amire a legjobban kell figyelni, vagy koncentrálni.
4: Köszönöm, hogy mesélt róla. Örülök, hogy beszéltünk. A Tomcsányi birtokról hallottak, és hát főleg Tomcsányi Árpád saját világáról. Örülök, hogy megosztotta velünk ezt a keveset. Köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm. Szép napot.
3: 2025. május 29-én indult volna el a nemzetközi űrállomás fedélzetére Kapu Tibor magyar kutató űrhajós az Axiom 4 küldetés keretében. A kilövést azonban bizonytalan ideig eltolták, és szintén 2025. május 29-én én a Több-kevesebb című műsorunkban Rónai Egon a nyugdíj előtakarékosságról beszélgetett Szejbert Szabolcssal, az OTP pénztárak stratégiai és informatikai főosztályának főosztályvezetőjével.
4: Annyira gyakran beszélünk arról, ebben a műsorban is egyébként, és hogy általában a gazdasági szakértőkkel gondoskodnunk kell önmagunkról a nyugdíjas éveink tekintetében, mert hogy arra hiába várunk, hogy olyan nyugdíjat kapjunk, amely kényelmes életet biztosít, vagy hát a legtöbbünk számára ez majd nem adatik meg. Szóval annyit beszélünk erről, hogy az ember néha azt gondolja, hogy időnként szakértőhöz kell ez ügyben fordulni, ezt tesszük most is az OTP pénztárak stratégiai és informatikai főosztályvezetőjét. Szejbert Szabolcsot kerestük, és kérdezem arról, hogy hát akkor mikor kezdjünk takarékoskodni, hogy jól járjunk. Jó napot kívánok!
6: Szép napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Alapvetően ugye van egy nagyon jó példánk erre, hogy miért jó minél hamarabb elkezdeni a spórolást. Szeretjük elmondani, hogy minden ilyen esemény alkalmával ugye van egy nagyon egyszerű matematikai sor, hogyha 30 év alatt havi 20 ezer forintot takarít valaki meg, akkor a növekedési portfóliónk ilyen átlagos 9% hozamával 36 millió forintot már össze lehet gyűjteni. Viszont ha valaki ennek az időtartamnak csak a felét szánja megtakarításra, akkor ez egy nagyon jó találós kérdés szokott lenni, hogy mennyit kell félretenni, hogy ugyanezt a 36 millió forintot elérje. És itt meglepő módon nem a duplázás, tehát hogy 40 ezer vagy 50 ezer forintot kell félrerakni havonta, hanem legalább 100 ezer forintot ahhoz, hogy ugyanez a megtakarítási összeg összejöjjön, hiszen itt azért a kamatos kamatok és az adó visszatérítések összege is nagyon be tud jönni. És mi is azt látjuk egyre inkább, ugye folyamatosan nézzük a piacot, és azért kutatásokat is szoktunk végezni, hogy látszik, hogy a magyar lakosságban is elindult ez a gondolkodás, és egyre többen próbálnak egyre korábban odafigyelni erre a lehetőséget, de azért még a belépő tagok és a megtakarítók nagy része továbbra is 40 éves kora felett kezdi el ezt a megtakarítást.
4: Hát amikor észbe kap. Ugye látjuk azt, hogy a szüleink mennyi pénzt kapnak nyugdíjcím, szóval halljuk a híreket, hogy van nem is kevés ember, aki 100-120 ezer forint alatti nyugdíjat kap. Jó, abból indulunk ki, hogy majd mi biztos sokkal többet, de azért ez figyelmeztető.
6: Így van, ugye az egyik apropója ennek a kutatásnak is az is volt, hogy mi is a KSH statisztikákat is folyamatosan nézzük. Most már azért jól látható, hogy ugye a gyermekek száma jóval alacsonyabb, mint a 65 év felettiek száma, sőt, én ma olvastam egy cikket a portfólión is, hogy a áprilisi születésszám jóval elmaradt a 2024-eshez képest is, tehát hogy azért jól látszik, hogy az a dolgozói réteg, akinek majd mondjuk el kell tartani a minket, mire mi nyugdíjas kort elérünk, az azért jóval alacsonyabb lesz, és így nekünk is a ránk jutó nyugdíj az sokkal alacsonyabb lesz, ezért érdemes minél előbb elgondolkodni alternatív lehetőségben, ugye erre az egyik eszköz lehet az önkéntes nyugdíjpénztári tagság.
4: Az is kiderül, itt van egy kutatás, amiben önök is részt vettek, sőt talán a megrendelői voltak, hogy az OTP nyugdíjpénztárnak a többségi tagsága 40 évesen kezdett el egyáltalán foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy az 53%-uk.
6: Így van.
4: Ők viszont azok talán, akik már magasabb jövedelmük lévén megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy ne 20 ezer forintokat rakjanak be, hanem talán egy kicsikét többet is. Megteszik?
6: Igen, azért azt látható, hogy ahogy idősödik a korosztály, ugye egyre többen, egyre magasabb összegeket szoktak. Ugye egyre több munkahely ajánlja fel azt a lehetőségét is, hogy akár ők is hozzájárulnak, ugye ez általában fizetésarányosan szokott megtörténni, tehát itt is azért hála az égnek egyre nagyobb összegeket tudunk látni, de ettől függetlenül visszatérnék arra a példára, amit még az elején mondtam, hogy ha kicsit hamarabb kezdi el, akkor simán egy alacsonyabb összegű megtakarítás is elegendő lehet. Ugye ugyanebben a kutatásban benne van, hogy azért egy 20%-a már megtakarítóknak az fiatalon még 30 éves kora alatt elkezdte ezt a megtakarítást, de azért a 30 éves kor körül is egy 28%. Tehát, hogy tényleg mi most már látjuk ebben az elmozdulást, az új belépők aránya is nekünk évkorilag már egyre alacsonyabban van. Tehát, hogyha jól emlékszem, most ilyen 40 éves környékén vagyunk, vagy most már talán a tavalyi az 38 környék, 39, tehát hogy ebbe elindult egy gondolkodás, hogy, és egyre többen látják meg azt, hogy érdemes hamar elkezdeni.
4: Van amellett, hogy fizethetünk a saját nyugdíjunkra havonta összeget, van kedvezmény ilyen-olyan-olyan önöknél, vagy akár más nyugdíjpénztáraknál?
6: Ugye egyrészt az adó visszatérítés az továbbra is minden nyugdíjpénztári ügyfélnek elérhető, ez ugye az éves befizetések 20%-a, maximum 150.000 forint visszaigényelhető az SZIA-ból, de ezen kívül is szoktunk ugye taktoborzás jelleggel is különböző akciókat indítani, itt az új belépőket szoktuk honorálni, de dolgozunk azon, hogy folyamatosan bővítsük a kedvezmények körét. Nemrégiben például az OTP nyugdíjpénztári tagokra sikerült a Budai Egészségközponttal egy megegyezést kötni, hogy 10% kedvezményt tudnak érvényesíteni a tagjaink.
4: Na hát ez is egy fontos információ, azt gondolom, hogy bár nem kívánom, hogy mondjuk az egészségügyi ellátáshoz szükségük legyen rá, de jól jöhet, hogyha ha már egyszer
6: akár baj. Akár egy vizsgálatra is fel lehet ezt használni, tehát nem kell, hogy baj legyen, ha csak egy kicsit tudatos, ugye ez az öngondoskodás tudatosságának erősítése ezt is segíti, hogy egyrészt a nyugdíjra felkészülni, de másrészt azért az egészséges életmód is hozzá tud segíteni ahhoz, hogy minél tovább éljünk és minél tovább tudjuk élvezni a nyugdíjpénztári vagyont.
4: Kétségtelenül így van. Szejbert Szabolcsot hallották. Az OTP pénztárak főosztályvezetője beszélt arról, hogy miért érdemes és hogy érdemes takarékoskodni a nyugdíjas éveinkre gondolva. Köszönöm szépen!
6: Köszönöm a lehetőséget!
4: Miért érdemes és hogy érdemes takarékoskodni a nyugdíjas éveinkre gondolva?

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidéző adását, ugrunk egy napot az időben, 2025. május 30-án járunk. Ezen a napon a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommandósokkal megerősített különítménye nagyszabású razziát tartott a budapesti nagybani piac térségében, a zöldség és gyümölcskereskedelemmel foglalkozó cégeknél. Az akció során legalább 70 embert állítottak elő, és a hatóságok több mint 9 milliárd forintos inkasszót vetettek ki az érintett vállalkozások bankszámláira. A Spirit FM-en pedig a Generátor című műsorban Somori Solymos Eszter, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kabinet főnökével Kovács Pállal beszélgetett a nukleáris ipar kínálta állás lehetőségekről.
2: Üdvözlöm a Generátor hallgatóit, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ezúttal is egy vendéget hívtam ide a stúdióba, és hogy mi is lesz a témánk. Legutóbb emlékezhetnek, hogy az MVM Paksi Atomerőmű ZRT-t jártuk egy kicsit körbe, akkor az üzemidő hosszabbítás kapcsán beszélgettem Cibula Mihállyal, és nála felmerült egy kérdés, hogy mivel további üzemidő hosszabbításról lehet beszélni, így a humán erőforrás kérdése is hihetetlenül fontos az atomerőmű számára, és ebből az aspektusból járjuk egy kicsit körbe, hogy az energetika területén dolgozók körében most miért olyan fontos kérdés az, hogy lesz-e munkaerő a jövőben, és mit tudnak tenni a munkáltatók annak érdekében, hogy legyen elég munkaerő a jövőt tekintve, és hát ennek kapcsán ismét az MVM Paksi Atomerőmű ZRT-től hívtam vendégemet, Kovács Pált, aki a vezérigazgatói kabinet vezetője. Üdvözöllek!
3: Jó estét kívánok! Üdvözlöm én is a tisztelt nézőket!
2: Mióta Anti itt volt a műsorban vendégként, elmondtuk már a hallgatóknak és a nézőknek, hogy az atomerőmű közössége az egy tegeződő viszonyban van, és mi magunk is évek óta ismerjük egymást, így köszönöm a nézőknek, hogy elnézik, hogy tegeződő viszonyban fogunk beszélgetni. Tehát ahogy a felvezetőmben is elhangzott, napjainkban nagyon fontos kérdés az, hogy lesz-e elő elég munkaerő, hiszen azt tapasztalhatjuk, hogy a mérnöki területen korábban úgymond sorállás volt, és a munkáltatók válogathattak. Aztán elteltek azok az évtizedek, amikor most meg már azt tapasztalják a munkáltatók, hogy hát nem ők válogatnak, hanem ők versenyeznek a munkaerőért. Hogy látjátok ti ezt az atomerőműbe? Miért alakulhatott ki ez a helyzet?
3: Igen, ez egy érdekes átmeneti folyamat. Természetesen nem minden területen ez a tapasztalás, de vannak olyan területek, ilyen például a villamosmérnököknek a területe, ahol már találkoztunk ezzel, hogy igen, kevesen jönnek az iparágba egyáltalán. Úgyhogy az iparágnak most gyakorlatilag fel kellett mérnie, hogy milyen igénye van a jövőt illetően, és ezzel nagyon komolyan együtt dolgozunk az MVM-mel és minden leányvállalatával, hogy olyan szakembereket képezzünk, meg legyen az a kellő utánpótlás, ami a, mind az atomerőmű, mind a hazai hálózat és az erőműveknek a biztonságos működtetéséhez a jövőben szükséges. Bízunk benne, hogy ez a program azért sikeres lesz.
2: Korábban hallhattuk azt, hogy néha a munkáltatóknak az okozza a legnagyobb problémát egy nagy létszámú munkáltató esetében, hogy bizonyos hullámokban érkeznek a nyugdíjazásra váró kollégáknak a papírjai, és hirtelen sok mindenkit kéne fölvenni. Mik a tapasztalatok egyébként a fiatalok tekintetében? Mennyire nehéz őket megfogni az atomerőmű számára, hiszen mondhatjuk azt, hogy ez egy vidéki munkahely, a helyszín Paks, tehát nyilván nem az a központ, ahol képzik ezeket a mérnök szakembereket, mint mondjuk Budapest, Pécs, vagy akármelyik másik nagy egyetemi képzőhely.
3: Hát azért úgy gondolom, hogy a nukleáris technológiának, annak ellenére, hogy már azért 70 éves, még mindig fiatal, ugye még csak a harmadik generációnál járunk, és már a negyedik generáció készül, meg SMR-okról hallottunk, meg egyebek, azért még mindig van elég jó kihívó szava, amikor a fiatalok toborzásáról van szó, tehát még mindig van olyan hát becsülete a szakmának, amivel kellő mennyiségű és kellő szinten kvalifikált fiatalokat tudunk odavonzani. Ugye éppen ma is volt egy társaság, ugye fiatalok jönnek hozzánk látogatóba, ugye az atomerőmű eléggé transzparensen működik, hát évente 30-35 ezer látogatónk van, többnyire fiatalok. Ma például kaptam egy érdekes levelet az egyik vidéki gimnáziumból, hogy a fizika tanárnak három diák is bejutott az országos döntőbe, és nagyon szép eredménnyel végeztek egy fizika versenyen, nem akarok konkrétan nevet mondani, és hogy tudnánk-e biztosítani, hogy ezek a gyerekek bekerüljenek az atomerőműbe, hogy meglássák, hogy milyen az atomerőmű, mert egyiknek másiknak ez az álma, hogy ott dolgozhasson. Hát természetesen reagálunk az ilyen kihívásokra, az ilyen kérésekre. Az országos szakmai versenyeket is nézzük, ugye ott is most volt egy diák, akinek azonnal állás ajánlatot tettünk, ahogy az országos szakmai diákversenyt, ugye, vagy diák szakmai versenyt megnyerte. Tehát igyekszünk mindenkit megfogni, akit lehet, nem elegendő korán kezdeni. Tehát ahogy azért manapság már nem olyan divatos a fizika oktatás, meg a matematika oktatás, mi azért komoly hangsúlyt fejezünk arra, hogy ezeknek a versenyeknek akár helyszínt adjunk, rendezőként, szervezőként ezeket a rendezvényeket támogassuk. Éppen most volt az egyik ilyen országos fizika verseny, megint csak nem akarom mondani a nevét, de ugye ilyenkor a fiatalok azért kedvet kapnak arra, hogy egy ilyen létesítménybe dolgozzanak. Azon egy más kérdés, hogy utána, amikor már bejönnek, akkor egy olyan létesítménybe dolgozni, ahol ugye három műszak van, hogy pont ezen a területen dolgozzanak, esetleg ugye az üzemvitelben, vagy olyan helyen dolgozzanak, ahol például a konténment falán nincs ablak, vagy mobiltelefon használat éppen azért, mert valamilyen zavart okozhat a rendszerbe, azt nem lehet használni, és akkor a barátnőmet nem tudom felhívni. Szóval ezek azért jelentenek akadályokat, de szerintem ezek is áthidalhatók, ha az emberbe úgymond a szakma szeretetét sikerül felkelteni. Szerintem ebbe tudunk sikeresek lenni.
2: A generáció kutatás területére nem akarok annyira rálépni, de azért egy részét beszeretném hozni, mert mondják ugye, hogy nyilván átalakult az is, hogy most már nagyon a munkavállaló diktál, és nagyon megvannak az elképzelések, hogy milyen fizetésekkel és milyen lehetőségekkel szeretnék a pályafutásukat, akár a kezdő diplomások elindítani a munkahelyükön, és hogy azért szerintem az egy hihetetlenül nagy nyomás egy mai fiatalon, amikor mondjuk ő abba gondolkozhat, hogy az atomerőmbe dolgozom, ahol nagyon felelősségteljes munkát kell végezni, hiszen nagyon nem mindegy, hogy hogyan dolgoznak. Ráadásul nem gondolhatják azt, hogy megszerezték a diplomát, és soha többet nem kell tanulniak, hiszen jól tudom, az atomerőmbe rendszeresen újra és újra meg kell bizonyosodni arról, hogy tudják azt, amire szükség van.
3: Így van, ugye az atomerőbe bárki belép, az azonnal egy tanulási folyamaton esik át, illetve megkezd egy olyan tanulási folyamatot, ami hát az ott tartózkodása végéig tart. Most ugye mi úgy gondoljuk, hogy a nukleáris pálya az valahol olyan, mint a pilótáké. Tehát ez egy nemzetközi szakma. Ugye pontosan tudjuk azt, hogy bárhol bármi történik a nukleáris világban, ugye a nagyvilágban, azok az események, azok ha negatív esemény, az akkor kihatással van az összes többi atomerőműre. Ezért mi még 1989-ben beléptünk ebbe az úgynevezett WANO-ba, ami a World Association of Nuclear Operators, magyarán szólva az atomerőmű üzemeltetők nemzetközi világszövetsége, és ez egy nagyon hasznos lépés volt a részünkről, mert egyébként is ez a nukleáris világ, ez mindig a tapasztalatok megosztásáról szól. Rengeteget konzultálunk a többiekkel, sok ilyen jellegű szakmai út is van, tapasztalatcsere, tanulunk tőlük, mások is tanulnak tőlünk. Tehát van egy olyan vonzó ereje ennek a szakmának, hogyha valaki ezt jól műveli, magas szinten műveli, akkor a nemzetközi pálya megnyílik. És ezen a nemzetközi pályán, ugye fiatal mit szeret igazából? Tehát azt mondom, hogy megvan a szakmában az a vonzerő, az a szépség, hogy igenis nemzetközi pályát is lehet befutni. És egy nemzetközi pálya befutása után is bárki, akinek honvágya van, hazajöhet és visszajöhet nyugodtan az atomerőműbe. Tehát azt mondom, hogy ezt a pályát, ezt lehet tudatosan is építeni és tudatosan is művelni. Ugye nekünk is van olyan kollégánk, aki most éppen az Arab Emirátusok, Egyesült Arab Emirátusoknak a negyedik blokkjának az indító mérnöke. Tehát egy olyan szakképesítést kap, ami az egész világra szól. Tehát mehet Amerikába, mehet franciákhoz, angolokhoz, japánokhoz, Koreába, bárhova, ahol nukleáris technológiáról van szó, mert ilyen könnyen veszi a vizsgákat, és akkor megkapja azt a minősítést, ahol éppen az éppen adott országban dolgozhat, ahol éppen kedve van. Sokunk van egyébként, tehát sok ilyen kollégánk van, akik itt-ott-ott dolgoznak, épp a műsor előtt beszéltünk, hogy akár nemzetközi szervezetek felé is megnyílhat az út. Tehát mindegyiknek az a feltétel, hogy a szakmát jól kell művelni, sok tapasztalatot összeszedni, vagy az üzemvitel, vagy a karbantartás, a műszaki háttér, vagy a biztonsági területen, vagy éppen a humán területen, és akkor itt van a szomszédban például Bécs, ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél is több kollégánk dolgozott, elég magas szintekre is eljutottak, de említhetném az Európai Bizottságot, említhetném az Európai Bizottságnak a Nemzetközi Nukleáris Kutatóközpontjait, említhetném az OECD-nek a Párizsi Atomenergia Ügynökségét, tehát annyi lehetőség van ebbe a pályába, egyetlen egy valami kell, szeretni kell a szakmát, és szépen meg kell dolgozni azért, hogy az ember így megbecsüljék.
2: Az egyetemeken egyre többször vannak szakmai napok, amikor a munkáltatók standokkal kivonulnak, és úgymond lehetőséget biztosítanak a diákoknak, a tanulók számára, hogy kicsit tájékozódjanak, hogy ki mit nyújt, és mi iránt érdeklődhetnek. Amikor az atomerőmű megjelenik egy ilyen bőrzén, akkor ha megkérdeznének, vagy esetleg meg is kérdeznek titeket a tanulók, akkor mit mondanátok, mely mérnöknek, mely tanulónak javasolnátok, hogy lépdeljen az atomerőmű fele? Mi szükséges ahhoz, hogy az atomerőmű be valaki megfelelő pályafutást érjen el?
3: Hát, megfelelő pályafutást bármilyen végzettséggel el lehet érni, ugye a takarítótól kezdve az ügyeletes mérnökökig itt mindenkinek megnyílik a pálya. Tehát mondom, itt egyetlen kell tisztességesen, szépen, rendesen kell dolgozni, de ez szerintem más szakmában is ugyanígy van. És akkor megtalálja az ember a számítását, akkor ez könnyen működik. Hát hogy mondjam, tehát tényleg a folyamatos tanulás az nálunk egy állandósult folyamat.
2: Akkor a kitartás az abszolút szükséges.
3: Abszolút szükséges. Nem árt az, hogyha valakinek jó eredményei is vannak. Azzal természetesen könnyebb egy pályát elkezdeni, esetleg gyorsabban végig tudja futni azokat a tanfolyamokat, amiket házon belül végeztetünk el a kollégákkal, mert mindenkivel elvégeztetjük, csak legfeljebb kap egyik-másik tantárgyból fölmentést, vagy gyorsabban elvégezheti, vagy egyszerűen csak könnyen veszi az akadályt, mert reaktorfizikából hát fantasztikus tudása van. Például, ugye van ilyen is. Most is vannak ilyen fiatalok, akik most kerültek ki az egyetemre, épp tegnap előtt találkoztam két ilyen kollégával, akik az egyik ők a karbantartást választotta, a másik ők a műszaki hátteret, és most éppen ugyanazon a tanfolyamon dolgoznak olyan kollégákkal, akinek meg például középiskolai végzettsége van, de ugyanazt a tanfolyamot végezte el, mert ő meg középiskolai végzettséggel szeretne ugyanoda följutni, ahol ez a két másik kolléga. És mindenkibe ott van ez a lehetőség, ez a tehetség, más-más szintet tudnak elérni, de azt ugye látni kell, hogy nálunk például ugye maga az üzemviteli terület, azaz a terület, ami a többi területet igyekszik ellátni utánpótlással, tehát onnan a műszaki háttérbe ki tudnak kerülni, mert olyan rendszerismeretre, napi gyakorlatra tesznek szert, ami aztán hasznosítható az összes többi másik területen. Lehet, hogy még ott egy kicsit kell ráképezni, esetleg elemzési módszereket, vagy más módszereket meg kell tanulni, vagy nemzetközi gyakorlatot begyűjteni, de mindenkinek ott van a fejlődési lehetőség az orra előtt. Tehát ott van, ott hever előttük a lehetőség, csak le kell érte hajolni.
2: Hogyha abszolút az üzemvitel területét nézzük, akkor mi a tapasztalat, mely területen van a legnagyobb hiány, kiket vadász, mondjuk az atomerőmű leginkább, gépészmérnökökről, villamosmérnökökről és még sokféle mérnökről beszéltünk. Kire fókuszáltok most a leginkább?
3: Hát most a fókuszált figyelem az a villamosmérnökökre. Esik ugye a villamosmérnököknél, ugye rettenetesen erős fejlődés zajlott le az elmúlt időszakban, hogy hát gondoljuk el, amikor még elindultunk ezekkel a blokkokkal, akár a számítástechnikát, akár a villamos berendezéseket nézzük, akár az irányítástechnikai berendezéseket nézzük, tehát a villamos és irányítástechnikai területen olyan fejlődés volt, ugye analóg rendszerekről áttértünk digitális rendszerekre. Most a digitális rendszerekben is irtózatos fejlődés volt, már önmagán belül is. Ugye régen még darabonként kisebb elemeket, alkotó elemeket javítgattunk ahhoz, hogyha valami meghibásodott, elromlott. Most komplett egységeket cserélünk, és a fejlődés, ugye csak hogy például a számítástechnikával, hogy mondjam, ugye régen volt, amikor még elindultunk, egy hatalmas nagy számítógép terem a blokkvezénylők mögött, ami ugye támogatta a blokkvezénylő személyzetet az elemzésekben, az értékelésben, a helyzeteknek a felmérésben, és minden egyes adat ugye onnan jött be. Régen ezek ugye SM2-es számítógépekkel mentek, amik hát ilyen hatalmas nagy nyomtatókkal rengeteg hőt fejlesztettek, tehát nagyon-nagyon meleg volt, és az egész termet belepték, és ilyen csőhúzalok, kábelhúzalok mentek mindenütt a talpunk alatt. Most van két szekrény, és a helyiség üres. Tehát nyugodtan lehetne edzőtermet, vagy bárt berendezni, azt nem szabad, de bármi, tehát felszabadult ez a hely, és akkor innentől kezdve látjuk azt, hogy például egy harmadik generációs atomerőmű, ami ugye nálunk a szomszédba épül, ugye a Paks 2 gondozásában, akkor ugyanakkor a térrészben jóval jobban megtervezetten már 2,5-szer akkora teljesítményt ad le, mint a mi 500 megawattos blokkjaink. És egyszerűen gyönyörű, tehát az egy szép műszaki teljesítmény. Na most nálunk meg a szép műszaki teljesítmény az lesz, hogy ezeket a blokkokat, amit az 50-es években megálmodtak, 60-as években terveztek, 70-es években kiviteleztek, most ezeknek az élettartam hosszabbítását, de ezt a Cibula Misi elmesélte, gondolom, az előző alkalommal. Úgyhogy ez is egy nagyon szép feladat. Na most ezt kell nekünk tudni valamilyen úton, módon vonzóvá tenni egy olyan fiatal számára, akit most a mesterséges intelligencia érdekel például.
2: Nagy a versenyhelyzet akkor.
3: Nagy a versenyhelyzet, így van. Föl kell hozzá nőni. De én bízom benne, hogy sikerülni fog.
2: Igen, nem tudom ezzel kapcsolatosan mi a tapasztalatod, de nagyon érdekes kérdés ez ugye, hogy annak idején ugye a hallgatók, nézők, akik rendszeresen hallgatnak, tudják, hogy paksi vagyok, és ezért egy kicsit több információm van a területről, hogy jellemzően mindig azok a szlogenek hangoztak el, hogy ez egy nyugdíjas állás, aki ott egyszer elkezd egy pályafutást folyamatosan lépdelve, akár a nyugdíjig egy biztos munkahelyen tud lenni, és gyakran azt is lehetett hallani, hogy generációváltások vannak, hiszen apuka elkezdett ott dolgozni, aztán mire nyugdíjba ment már a fia, vagy a fiai, vagy a lánya is akár ott dolgozott. Mennyire jellemző most, honnan érkeznek a munkavállalók? Mennyire koncentrálódik mondjuk a megyére, vagy mennyire tudtok hozni akár tényleg a nagy egyetemi városokból, igazoltok le?
3: Hát ugye a tapasztalat most már ugye 40 éve az van, hogy ugye a gyerekek otthon azt látják, hogy apuka, anyuka reggel 6 órakor föl kell, vagy akkor, amikor, 7 órára már benn van az erőműből, és délután megjön az erőműből, és akkor az erőműről beszélgetnek, stb. Stb. Már a harmadik generáció dolgozik nálunk benne az erőműbe. Azt nem mondom, hogy családi vállalkozás lett most már az atomerőmű, de tényleg többször látunk már olyanokat, hogy már a nagypapa az már nyugdíjban van, az apuka az most közeledik már a nyugdíj fele, a gyerek meg most lépett be a szakmába, vagy már éppen gépészkedik, vagy valami hasonlót művel. Tehát inkább azt látjuk, hogy leginkább vonzóbb a szakma, meg az atomerőmű, az a körzetben van. Tehát egy ilyen 30-50 kilométeres körzetben gondolkodhatunk, leginkább itt van vonzó ereje, és akkor azt mondom, hogy itt ugye leginkább az a két fő képzési intézmény, a Dunaújváros Egyetem, a Pécsi Egyetem, akikkel mi ugye kapcsolatban vagyunk, leginkább onnan jönnek. Ugye az a tapasztalat, hogy nagyon sok olyan diákunk, akik egyébként a kiváló energetikai szakképzési intézményünkben tanul, ők eljutnak Budapestre, itt elvégzik az egyetemet, ők már nem, tehát többségük inkább már nem jön vissza, hanem gyönyörű szép szakmai pályákat futnak be. Őrájuk már igazából nem, vagy csak nagyon ritkán számíthatunk. Tehát leginkább ez a tapasztalat per pillanat. Ami a fiatalabb korosztályokat illeti, ugye a fiatalok azok szeretnek mozogni, meg szeretik Budapestet, meg szeretik a nagyvárosokat, ahol szórakozási lehetőségek minden vannak. Nem tudom, te hogy tapasztaltad, de Pakson azért túlságosan sok szórakozási lehetőség nem nagyon adódik. Inkább azt mondom viszont, hogy amikor már valaki családot alapít, és esetleg megjön az első gyermek, akkor viszont családosoknak meg fantasztikusan jó hely Paks. Tehát egy biztonságos, nyugodt, tiszta környezet, mert ugye a levegő az ott sehol szennyező a környéken nincsen. Nyugodtan ki lehet a gyerekeket engedni az utcára, mert nincs akkora forgalom, tehát nincs forgalom, hogy baj legyen. Rendezettek az óvodák, az iskolák, a középfokú iskolák.
2: Sok minden. Sportolási lehetőség van.
3: Hát ugye mi a sportra helyezzük a hangsúlyt leginkább, ugye hagyd ne említsem, ugye az olimpiai bajnokunkat, olimpiai és világbajnokunkat, ugye Kovács Antalt, ugye a judó mellett, ugye a foci labda, foci csapatunkkal is azért lehet büszkélkedni, mi szeretnénk is. A kosárlabdában is most várjuk, hogy azért egy harmadik helyet bízom benne, hogy sikerül majd megcsípni, és ugye emellett a kajakkenuban ugye mindig látjuk, hogy a Dunán kint vannak a fiatalok, és akkor ott ugye hát inkább ezzel a sporttal foglalkoznak a fiatalok, nem más élményekkel, akkor úgy mondom már, ami esetleg még akár káros is lehet. Tehát ez egy, úgy mondom, egy egészséges város. És egy ilyen egészséges városban, egészséges, tiszta, szép, vonzó környezetben jókat lehet túrázni is egyébként, még akár gombászni is kint ott az Ürgemezőn. Úgyhogy egy kellemes, gyerekeseknek egy kellemes vonzó város. Úgyhogy szerintem ez lesz inkább a vonzereje, vagy ezeknek a fiataloknak lesz inkább vonzerő.
1: Köszönöm a figyelmüket, a Multidéző adását hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a hormozi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja a dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszkij elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Béltámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műiklete kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen. Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szélmérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Helsinki úton befelé a Torontál utca után. A külső sáv nem járható. A fővárosban a hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé, az Astoria megállót pedig a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába helyezik át. Szombattól július 6-áig a H7-es sév nem jár karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma várhatóan reggel 8 órától 12 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Borga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket! A vasárnapi vihar jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban, plusz a jégeső is, sőt, mostanra újabb vihart mondanak, pedig még le sem zárult a kárfelmérés, mindeközben pedig folyamatosan az asszályról beszélünk, ami sújtja a gazdákat, de hogyan tudnak ellene védekezni, vagy legalábbis milyen biztosítást tudnak kötni, és mennyiben felelősek saját magukért, vagy mennyire válhatják az állam segítségét, ezekről is kérdezem Bordás Imrét, a MABISZ mezőgazdasági biztosítási bizottság elnök helyettesét. Köszöntöm, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Amikor arról hallunk, hogy egy nagy vihar van, tönkrement a termés, elveri a jég mondjuk a komplett termést, akkor rögtön halljuk azt, hogy a kormányzat próbál valahogy segíteni. Ez nekünk civileknek ez ilyen alapvetés. Mennyiben felelős a kormány, vagy kaphat egy gazda kormányzati segítséget, és aztán majd beszéljünk arról, hogy hogyan tudja magát biztosítani, és az mire jó.
2: Igen, akkor először is beszélnék arról, hogy hogy is működik itt Magyarországon a biztosítás rendszere. Itt tulajdonképpen 4 pillér van, az állami, illetve hát ugye a piaci biztosítók. Az állami az egyes pillér, ez a kárenyhítési alapnak hívjuk. Itt ugye a gazdák a szabályoknak megfelelően hektár után befizetik ugye a díjakat, ez egy kalapba megy, és az állam ebből tulajdonképpen finanszírozza, segíteni próbálja ugye a gazdákat az olyan károk esetén, ami ugye nem előre látható, és az önhibáján kívül következett, tehát a gazda nem tehetett róla. A kettes pillér azok a tulajdonképpen kereskedelmi biztosítók, ahol növénybiztosítást tudnak kötni. A hármas, illetve a négyesről csak gyorsan, a hármas a jégerrendszer, ez a jégelhárító rendszer, a négyes pedig egy krízisbiztosítás, ami az államkincstár szervezésében lehet ebbe a rendszerbe belépni. Jelen esetben a kérdésre válaszolva, itt az egyes és a kettes pillér az, ami jelentős.
1: Hogyha mondjuk kár ér egy gazdát, és most legutóbb például a vasárnapi vihar kapcsán Tolnáról lehetett hallani, hogy ott sokan jelentették be, hogy súlyos problémát okozott a jégvihar, akkor mi az első lépés, hova fordulhat, ki az, aki kárenyhíti őt, és mennyiben a saját felelőssége az, amiről ugye nem tehet egy időjárási tényezőről beszélünk.
2: Igen, tehát egy időjárási tényező ez nem lehet a gazda felelőssége, tehát, és az, hogy hol csap le, és hogyan, és milyen mértékben erről a gazdák nem tehetnek. Viszont igen, tud felkészülni a gazda egy ilyen eseményre, például biztosítás kötésével. Hát egy rossz hírem van a gazdáknak, tehát a biztosítók, Magyarországon egyébként 4 biztosítótársaság foglalkozik növénybiztosítások kötésével. Ez a kötési időszak mostanra lezárult, tehát aki megkötötte, az annak van biztosítása, aki nem kötött biztosítása, az biztosítást annak értelemszerűen most nincsen kötvénye. Ők, tehát mindkettő csoport, tehát akinek van biztosítás is, és akinek nincs, az is a egyes pillérbe, a kárenyhítésbe az igényét leadhatja. Itt jelezni kell a Magyar Államkincstár megfelelő osztályának, hogy kár érte. Az ottani kollégák kivizsgálják a károkat, és a szabályoknak, jogszabályoknak megfelelően térítik a károkat. Az, akinek van biztosítása, őnekik pedig hát ilyenkor be kell jelenteniük a biztosító társaságukhoz a kárukat. A feltételek általában azt írják elő, hogy 2 napon belül jelentsék be, észleléstől számítva ugye a kárt, és a biztosító társaságok elkezdik ugye a károk felmérését.
1: Mitől ad többet egy biztosító, mint az, hogy hát majd az állam a kárenyhítés majd segít nekem?
2: Mások a szabályok, tehát akár a térítési határok és a végső térítések is, illetve azért az állami, lehet így nevezni, kalap, az véges. Tehát ott ugye a károsultaktól függ, hogy mennyien pályáznak tulajdonképpen az összegyűjtött pénzekre, illetve az egyéb keretösszegekre, míg a biztosító társaságoknak, ha már bevállalták ugye a adott biztosítást, akkor nekik kötelező, tulajdonképpen jogszabályi kötelezettségük ezeket a károkat a feltételek alapján téríteni. Ez a különbség, az egyik az bizonytalan, és a mértéke bizonytalan, míg a biztosító társaságoknak jogi kötelezettségük van a térítésre.
1: Tehát, hogyha megkérdezném azt, hogy miért kössek gazdaként a mezőgazdaságban biztosítást, akkor igazából az a válasz, hogy mert akkor tutira kapok kárenyhítést, a másik esetben meg nem biztos, de valószínű.
2: Igen, illetve a mértéke a nem biztos, és még itt behoznék egy plusz szálat, hogy az egyes és a kettes pillér jogszabályilag is össze van kötve. Tehát ugye a egyes pillérnek a kárenyhítési alapból történő kifizetése maximum akár 80%-áig terjed, amennyiben rendelkezik a gazda kár előtt megkötött kereskedelmi biztosítással. Jogszabályban le van írva, hogy milyen kockázatokat fogadnak el ugye az egyes pillérbe. Amennyiben nem rendelkezik a termelő kereskedelmi biztosítással, így maximum a 40%-a fog térülni a kárának. Tehát ez is egy nagy különbség például, hogy már abba is,
1: ez
2: hogy mennyi a térítés. És
1: milyen összegekről beszélünk, amikor a mezőgazdaságban el kell képzelnünk egy biztosítást?
2: Díjra gondolunk.
1: Igen.
2: Most a teljesen változó növényenként is változik, illetve az, hogy hol helyezkedik el ez a növény az ország mely táján, milyen kockázatot vásárolunk, de hogyha mondjuk egy alapkockázatról beszélünk, és egy nagy átlagot szeretnék mondani, én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy jön 1%-os díjjal számoltunk. Ez lehet kicsit több, lehet kicsit kevesebb, de úgy nagyságrendel ez egy középérték. Tehát mondjuk egy 100 millió forintos biztosítási összeg esetén is egy 1 millió forintos éves díjjal tulajdonképpen kijön a termelő. Úgy, hogy egyébként lehet hagyományos és díjtámogatott növénybiztosításokat kötni. A termelők zöme egyébként mostanra inkább a díjtámogatottat kötik. Miért? Hisz abból ugye a díjából visszakapnak év végén pénzt, így igazából nem is a teljes összeget kell nekik befizetni, hanem egy pályázat útján visszakapnak ebből a keretösszegből.
1: Nézzük kicsit a másik oldalt, a biztosítók oldalát. Említette, hogy csak 4 ilyen biztosító van, ahol ilyen típusú biztosítást lehet kötni. Miért éri meg egy biztosítónak, amikor gyakorlatilag szinte biztos, hogy a mostani időjárási viszonyok tekintetében valamikor kár enyhítésre kerül sor, hogy szépen fejezzem ki magam?
2: értelemszerűen mi hosszú távon gondolkozunk, nem minden év éri meg. Tehát itt például tudom az emlékeket idézni, a 2022-es osztályát, de az nagyon nem érte meg a biztosítóknak. Itt 3-5-10 éves távban gondolkozunk, és egyébként azért csak 4 biztosító foglalkozik ezzel a termékkel, mert azért ez egy nagyon kockázatos termék, és nagy értékeket kell fedezetbe vonni. Igyekeznek a biztosítók is megfelelő szakember gárdával kitalálni, hogy na mi az az árazás, ami még a gazdáknak jó, és a biztosító is fent tudja tartani ezt a, hát ezt tulajdonképpen ezt a kockázatközösséget.
1: Mennyire tudatosak a gazdák, hogyha ilyen típusú biztosításról beszélünk? Mennyire jellemző, hogy kötnek?
2: Hát sajnos nem jellemző. Illetve nagyon impulzív a kötés. Tehát amikor a időjárás jelentésből látják, hogy jön a vihar, akkor hirtelen megugrik az érdeklődés, vagy egy ilyen esemény, mint most, hogy ugye itt a Tolnát, illetve a környező településeket ugye elverte a jég. Ilyenkor az érdeklődés mindig megélénkül, de a tudatosság az sajnos még hiányzik. Azt kell mondjam, hogy kevesebb, mint a fele van a gazdáknak, illetve a termelési területnek biztosítva.
1: Nagyon röviden, mi a kárenyhítési határidő, mert azt mondta nekem, hogy sokan bizony kicsúszhatnak ebből, és a biztosítókkal ez konfliktust jelent.
2: A betakarítás az nagyon, nagyon egy sarkalatos időpont, tehát betakarítás előtt mindenféleképp be kell jelenteni a kár, de lehetőleg ne akkor, amikor már a kombány benne áll a táblába, hanem azért napokkal előtte is a biztosítótárságoknak is kell idő, míg ugye kiérnek a ügyfél területére, hogy megszemlézzék. Sajnos, hogyha előtte levágja a károsodott terményét a gazda, akkor ugye arra a biztosítók nem tudnak kártérítést fizetni, és szemlézni kell a károsodott vagyontárgyat.
1: Bordás Imre, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Időről időre felmerül az árrésstopp kivezetése. Sokan mi vásárlók akár megriadhatunk, a kereskedők viszont véletlenül nagyon várják, hogy mi a kockázata, előnye, hátránya, ezt is át fogjuk beszélni. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Neubauer Katalin, aki a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok önnek és a kedves nézőknek is!
0: És most legutóbb a napokban egy konferencián hangzott el az Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára részéről, hogy talán itt az ideje megint átgondolni ennek a bizonyos árrésstoppnak a kivezetését. Miért?
1: Igen, ugye jeleztük az előző kormánynak, gazdasági tárcának a bevezetés óta, hogy hosszú távon egy ennyire elős állami beavatkozás csak a fogyasztói árakba tulajdonképpen nem lehet eredményes, illetve olyan károkat okoz az egész ellátási láncban, nem csak a kiskereskedőknek, amelynek a káros hatásait el fogja szenvedni a feldolgozóipar is, nem csak a kiskereskedelem, és a fogyasztók pedig már most sem érzik ennek a jó hatását.
0: No, mi a hosszú távú hatása ennek, hogyha kiskereskedőket vesszük? Próbáltam statisztikát nézni, és egyértelmű bizonyíték arra nincs, hogy bár sok boltbezárás volt, mondjuk, hogyha a kiskereskedelmet vesszük, de hogy annak effektíve az az oka, hogy az árrésstoppot bevezették.
1: Egyrészt ugye itt fontos hangsúlyozni, hogy vannak kötelezett kiskereskedők, akik az árrésstopp kötelezettjei, tehát 10% árréssel áruljuk ugye az élelmiszereket most már több mint egy éve, 43 termékcsoportot, ez szupermarketben akár 800 ezer terméket is jelent. A másik kör, aki ugye a boltbezárásokban nagyrészt érintett, ők nem kötelezettjei ennek az árrésapkának, nem kerültek a rendelet hatája alá. Náluk olyan fogyasztói árak alakultak ki, miután csak a kiskereskedőkre vonatkozik a 10% árrésapka, a nagykereskedőkre nem. Az ő beszerzési áraik egyszerűen lehetetlené tették a versenyképes fogyasztói árak kialakítását tőlük, elfordultak egyszerűen a vásárlók, náluk az árbevétel csökkenése okozta már az elmúlt egy évben tulajdonképpen ezt a veszteséges működésnek a fokozott állapotát, ezért a boltbezárások mögött, ami ugye tavaly 5000 körüli volt, tehát már egy nagyon nagy számról beszélünk, gyorsuló ütemben zárt be a tavaly évben a kiskereskedelmi boltok fogyása gyorsuló ütemben zajlott, ez jelenti a számukra és a szakma számára, hogy bizony a háttérben jelentős meghatározó szerepet töltött be az árrésstopp hatása.
0: Hogyha a kormányzat úgy dönt, hogy kivezeti egy bizonyos határidővel, akkor egyébként ennek a hatása mikor látszódik a szektorban?
1: Egyrészt ugye nagyon fontos elmondani, hogy ez az árrésstopp rendelet ebben a formában az előző kormány, az előző gazdasági tárca hibás döntése volt, gazdaságpolitikailag egyrészt, másrészt pedig ugye hangsúlyozták mindig, hogy politikai termék, tehát nem lehetett szakmai érvekkel valóban érdemi egyeztetéseket folytatni, sőt válaszokat sem kaptunk, tehát ebben hatalmas változás történt. Már most az elmúlt néhány hétben, az elmúlt két hónapban tulajdonképpen ezeket az érveket megértették, választ is kaptunk a szaktárcáktól, még akkor abban az állapotban is, amikor nem is álltak föl ugye ezek a teljes egészségben szakmai tartalommal, szakmai vezetéssel ezek a gazdaság és az agrártárcák. Az elmúlt héten, az elmúlt két hétben már pozitív elmozdulás válaszokat kaptunk a megkereséseinkre, érveinkre, tehát mi azt gondoljuk, hogy ebben egy nagyon komoly szakmai modellezés is folyik a háttérben, és ezért bízunk a kivezetésben.
0: Mennyire lehet hirtelen ennek a kivezetése?
1: Tulajdonképpen ugye megváltozott a jogrend, szerencsére első lépések között a kormány a veszélyhelyzeti kormányzást megszüntette. A hatályban lévő rendeletek törvényi szintre emelkedtek, ez azonban azt jelenti, hogy a törvényalkotás normál medrébe folyamatába a szakmai érvek be tudnak csatornázódni. Ez történik most is a háttérben, és amennyiben ez gyorsan kivezetődne, azt gondoljuk, hogy a mostani jó, megfelelő gazdasági környezet segítheti azt, hogy ez az infláció stabilan itt alacsonyan maradjon, és a fogyasztói árak se emelkedjenek. Erre is megvannak a gyakorlati elemzéseink és modellezéseink.
0: Ugye említette, hogy ez egy politikai termék volt elsősorban az előző kormányzat részéről, ugyanakkor vélhetően abból a szempontból hatásos volt, hogy a vásárlók, a fogyasztók ezt üdvözölték, mert hiszen akkor tudom kiszámíthatóan, hogy mennyibe fog kerülni az a bizonyos tej, vagy hús, vagy akármi, amit szeretnék megvenni, és az ár és stop alá tartozik. Sokan tarthatnak ettől a kivezetéstől. Várható az, hogyha kivezetik ezt, akkor mondjuk megugranak az árak?
1: Azért sem várható, mert ugye most erős a forint, tehát hatalmas a kockázata annak, hogyha ez az ár és sapka így marad, akkor az import termékeknek folyamatosan fokozottan nő az aránya. Ez azt is jelenti, hogy a vásárlók kedvező fogyasztójárat látnának ugyan, de a magyar feldolgozóipar termékei nem fognak tudni megjelenni a polcokon. Ugyanez a probléma volt a hatósági ellen is annak idején, hogyha visszaemlékezünk, 18 hónapon keresztül rögzített fogyasztójáron dolgozott a kiskereskedelem. A háttérben bármelyik beszállító cég az árait, a beszállítójárait olyan magasra emelte, amennyire csak akarta, minden veszteséget a kiskereskedelem könyvelt el. Sajnos a háttérben a feldolgozóipar lelassult, nem volt verseny. A feldolgozóipar hatékonysága sajnos jottányit sem nőtt azok alatt az idők alatt, és ez a veszély most is fennáll. Tehát, hogyha a verseny tompítva van, akadályozva van, akkor az bizony inkább káros a folyamatra, a piaci folyamatokra. Annak ellenére, hogy a vásárló most úgy érzi, hogy az ár és sapka neki biztonságot ad, de ez gazdaságilag, gazdaságpolitikailag és szakma szempontjából egyáltalán nem a verseny támogatja, már pedig a verseny tudja hosszú távon az inflációt kordában tartani.
0: Említette, hogy 5000 kisboltról beszélünk mondjuk, amelyek bezártak, ezek nyilván attól, hogy kivezetik az ár és stoppot, nem fognak újra kinyitni. Ennek, hogy ha kivezetik az ár és stoppot, akkor milyen hatása lehet magára a kiskereskedelmi szektorra? Tehát elindulhat újra egy növekedés, vagy pörgés rájuk nézve? Egyáltalán munkaerőhiányban hol tart a szektor?
1: Egyértelműen, tehát olyan dolgokat kellett foganatosítani az elmúlt időszakban, ugye a veszteségek miatt, akár a boltbezárások mellett mondjuk a rövidített nyitvatartás, a létszámstopp, egyéb olyan spórolások, amelyek tulajdonképpen bekövetkeztek, nem csak ez a baj, hanem a fejlesztések is elmaradtak. Tehát ahogy hosszú hónapokon keresztül próbáltunk érvelni, az ár és sapka olyan károkat okozott, ami egy az egybe elvette a kereskedelem hasznát. A haszon nem egy szitok szó, a haszon adja a forrást a következő időszaknak a fejlesztéseire. Ez elmaradt, azonban, hogyha az ár és sapka megszűnik, újra termel az ágazat olyan eredményt, amiből fejlődni tud, akkor ez bizony az egész rendszernek a hasznára válik, és azok a kisboltok, akik pedig most egyszerűen versenyen kívül vannak, mert a fogyasztói árak túl magasak, újra vissza tudnak jönni ebbe a versenybe, és az a megmaradásuknak az egyik záloga lehet.
0: Reálisan mikorra látja az egyeztetések kapcsán azt, hogy ez a pont eljöhet?
1: Mi nagyon bízunk abban, hogy akár a következő hónaptól is bekövetkezhet. Tehát itt abszolút a kormány döntésére, a szakmai véleményeknek az összehangolására van szükség. Mi azt érezzük, miután válaszokat is kapunk, ahogy szeretném újra hangsúlyozni, hogy igenis szakmai döntések mentén történik majd ennek az egész ár és sapkának az esetleges kivezetése, és ezt most pontosan látja és érzi mindenki, hogy ez a gazdasági környezet, ez az erős forint, a csökkenő üzemanyagára, az EU-s pénzeknek az elindulása bizony egy olyan pont, ami lehet, hogy vissza nem térő, és ami pontja lehet annak, hogy ezt az ár és sapkát végre hatályon kívül helyezzék.
0: Nagy Bajer Katalin, köszönöm.
1: Én is köszönöm, mindenkinek szép napot kívánok.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja a dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszky elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című mű ihlett a kertben, színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen. Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. Hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a fővárosban, a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé, a Szél Kálmán tér után az Ezredes utcánál. Telítettek a sávok a Váci úton és a Megyeri úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton ugyancsak a befelé vezető oldalon az Ecseri útnál. Erős a forgalom a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé, és lassan halad a sor ma reggel is a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig, valamint a 11-es főút bevezető szakaszán is a Pünköstfürdő utca előtt. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé, az Astoria megállót pedig a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába helyezik át. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem jár karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet! Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a LEGO Store táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a LEGO Store táborban. Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: Reklámot hallott. Társadalmi célú reklám következik.
6: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
7: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Ma kezdődik az uniós csúcs, és Magyar Péter nem sokkal ezelőtt már posztolt is a repülőről, hogy úton van oda, és ez lesz az első alkalom, amikor Magyarországot, mint miniszterelnök képviseli. Erről is beszélgetünk Vető Balázzsal, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Mi a jelentősége annak, hogy most már, mint miniszterelnök, részt vesz az első uniós csúcson?
2: Gyakorlatilag ez az első olyan alkalom, amikor választás, ami valójában egy rendszerváltással felérő dolog, főleg egyébként uniós területen, Magyar Péter, mint miniszterelnök jelenik meg a hivatalos uniós fórumokon. Ez az a pillanat, ahol valójában ő meg tudja határozni azt, hogy milyen uniós politikát szeretne folytatni a kormányzása során. Az eddigi előjelek az, hogy egyébként gyakorlatilag a választások után már néhány nappal uniós vezetők fogadták, a választás után közvetlenül hosszú sorban gratuláltak neki. Ez azt mutatja, hogy ő neki van elismertsége és kreditje jelen pillanatban Brüsszelben. Azonban az nagyon fontos, és ez egyébként az uniós pénzek hazahozatala kapcsán is egyértelművé vált, hogy az uniónak elvárásai is vannak, hogy valójában a tevékenységében is változást kell hoznia.
1: Mint ahogy azt látjuk is a parlamenti közvetítésekből, hogy kb. Rapid módon próbálnak az unió elvárásának megfelelő törvényeket átvinni.
2: Ugye ez most a kormány számára gyakorlatilag létkérdés, mert az uniós pénzek hazahozatala, ami egy nagyon fontos ígérete volt a Tisza pártnak, annak egyszerűen van egy technikai határideje, amit nem tudnak arrébb tolni, és az unió bár nagyon konstruktívan tárgyalt ebben, de azért nagyon kemény feltételeket is szabott.
1: Orbán Viktor is Brüsszelben járt, a patriótákkal találkozott, és tartott nemzetközi sajtótájékoztatót, és ott például arról beszélt, hogy Magyarország most igazából taktikát váltott, ami az uniós viszonyt és Magyarország viszonyát illeti. Eddig, ahogy ő mondja, a Fideszi az volt, hogy a bizottság zsarolta őket, és erre kellett megtalálni a helyes választ, ami szerinte a vétó volt, és most szerinte a kormányváltással Magyarország gyakorlatilag megadja magát, kvázi behódol az uniónak.
2: Ugye, Orbán Viktor stratégiája a választások után úgy tűnik, hogy az, hogy megőrizni az ő saját szerepét, egyébként uniós szinten is, hiszen hát ugye a patrióták jelen vannak az uniós politikában, azonban ugye definiálnia kell azt, hogy akkor most egyébként ő, mint volt miniszterelnök, mit is gondol erről, illetve ugye ezzel valójában az itthoni közvélemény számára keretezi azt, hogy mit is csinál a Tisza kormány, és az egyébként az elmúlt hetekben is látszott, hogy kvázi viszik tovább azt a fideszes narratívát, hogy ők azok a lázadók, akik az uniós birodalom ellen voltak, viszont hát az új kormány az csak behódol, és Brüsszel elképzelései érvényesülnek innentől.
1: Politikai szempontból, belpolitikai szempontból mennyire sikeres ez az átkeretezés, ahogy
2: elképzelései érvényesülnek innentől?
1: Politikai szempontból, belpoli-

0: ekkora vereség után megtalálják azt, hogy hogyan is kellene megújulni. Gyakorlatilag azt a politikát viszik tovább, amit egyébként a választások előtt is képviseltek, főleg az unió kapcsán, és ez azért is fontos nekik, mivel a legnagyobb politikai kihívójává a Fidesznek most már a Mi Hazánk vált, hiszen ugye az a kérdés, hogy az ellenzéki térfélen ki tud nagyobb lenni, vagy nagyobb maradni, és a Mi Hazánk ebben erre a szerepre egyértelműen bejelentkezett, Torockai László az ellenzék vezéreként definiálja magát. Tehát a Fidesznek egy ilyen kettős szorításban kell stratégiát találnia, hogy a Tisza párt egyébként elfoglalta a jobboldal jelentős részét, a szélső jobboldalon ott van a Mi Hazánk, aki egyébként a saját szempontjából a választáson sikeresen szerepelt, hiszen bejutottak a parlamentbe, képviseletük van, és egyébként a Fideszhez viszonyítva egyébként arányaiban gyakorlatilag még nagyobbak is lettek, hiszen hát a Fidesz összement.
1: Mindeközben, hogyha figyeljük az eseményeket, akkor újabb és újabb csontvázak esnek ki a szekrényből politikai szempontból is, például az aranykonvoj ügye. Ezek hova tudnak tovább görögni?
0: Ugye az Orbán kormány működése az utolsó években, valójában már előtte is, de az utolsó években mindenképpen már oda jutott el, hogy minthogyha a kormányban már nem találták volna azt, hogy hol van a jogszabályoknak megfelelésnek a vonala. És az aranykonvoj ügye mutatja a legtisztábban azt, hogy politikai kormányzásról volt szó, és már a jogszerűség sem volt határ abba, hogy a politikai érdekeiket elérjék. Tehát azért, hogy a választási kampányban azt a narratívát meg tudják erősíteni hatósági akciókkal, amit képviseltek, tehát hogy az ukránok Magyarország ellen vannak, az ukránok bűnözők, az ukránok illegális tevékenységeket folytatnak Magyarországon. Ennek az érdekében gyakorlatilag minden eszközt bevetettek, és hát a most kiderült információk alapján nagyon úgy tűnik, hogy jogsértő módon használták a magyar államigazgatást is ehhez.
1: Újabb és újabb ilyen típusú ügyekre lehet számítani egyébként? Vagy ez előbb-utóbb elfogy, vagy véges? Kinek hoz hasznot? Egyáltalán kell-e tovább erősödnie mondjuk a Tiszának ebből a szempontból?
0: Ugye, valójában azt hiszem, a Tisza még ehheznek el sem kezdte igazán ezt a folyamatot, hiszen ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal, amelyik ugye az ilyen típusú ügyeknek a feltárására is szakosodik, majd még el sem indult, az a Tiszának elemi politikai érdeke, hogy ezeket az ügyeket feltárja, hiszen Magyar Péter erre kapott felhatalmazást a választáson, hogy tárja fel a NER által elkövetett bűnöket, törvénysértéseket, és egyszerűen bontsa le a NER-nek a rendszerét. Úgyhogy szerintem ez az egész ciklust meghatározó folyamat lesz, hogy a NER tevékenységének a részletekbe menő feltárása és bemutatása.
1: Ezek árthatnak még bármilyen szempontból a Fidesznek egyébként? Megtudhatjuk mondjuk mi civilek vagy újságírók a valóságot egy-egy ilyen ügy mögött?
0: Hát figyelve a Tisza kommunikációját, és egyébként főleg a feladatra kijelölt miniszter Ruf Bálint kommunikációját ezen a téren, úgy látszik ebből, hogy a kormány teljesen elkötelezett abban, hogy itt teljes transzparencia legyen, hogy ezeket az ügyeket feltárják, és egyébként részletesen bemutassák. A múlt hét végén a migráns tábor ügye, amit ugye a miniszterelnök személyesen prezentált, mutatja azt, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy amikor megtalálnak egy-egy ilyen ügyet, azt a lehető legmagasabb szinten és a lehető legrészletesebben mutassák be.
1: Pont ugye Ruf Bálint jelentette be újra, hogy akkor rendkívüli parlamenti ülés lesz hétfőkedden, ami számunkra szinte nem is rendkívüli, mert hogy hozzászoktunk, hogy hétfőkedden közvetítjük egyébként az ATV Extrán a parlamenti üléseket. Ezek most kicsit más típusú ülések, mint amihez hozzászoktunk, és azt látjuk, hogy egyébként a nézőket is érdekli. Sokkal többen néznek parlamentet. De hogyan értékeled a mostani parlamenti üléseket?
0: A mostani parlamenti ülések valójában ahhoz a működéshez térnek vissza, ami a rendszerváltás után egyébként az első kormányzati ciklusokban volt, hogy ez a politikai vitának a helyszíne. Ugye az a 2010 utáni rendszerben a Fidesz stratégia.

0: stratégiája volt, hogy kiüresítette a parlamentnek a szerepét, hiszen ugye, valójában törvények megszavazásáról szólt, ahol mivel kormányzati döntés volt róla, mindig lehetett tudni, hogy meg fogják szavazni. Azt, tehát, hogy valódi tétje annak, hogy mi hangzik el a parlamentbe, egy pont után már nagyon nem volt. Na, ez visszatért, hogy egyszerűen ott zajlik a politika.
1: Mi a legnagyobb politikai kihívása a Tiszának? Létezik ilyen egyáltalán, ami mondjuk feladat politikai szempontból, és most nem arról beszélek, hogy az egészségügyben mit kell helyre tenni, vagy a honvédségnél, hanem ami politikai üzenetként kihívás, és gondolok itt például mondjuk egy súlyokügyre.
0: Hát egyébként a súlyokügy azt mutatja meg, hogy a Tisza számára a politikailag a legnagyobb kihívás az, hogy hogyan teljesíti azt, amire felhatalmazást kapott. Mert felhatalmazást kapott a NER leváltására, felhatalmazást kapott a gazdaságrendbetételére, és még hosszan mondhatnánk azt, amiről egyébként ők beszéltek, és ami a társadalomnak valódi kérdése és problémája jelen pillanatban. A legnagyobb politikai kihívás a Tiszának az, hogy ezeken a területeken hogyan, milyen ütemezésbe és milyen eredményeket tud elérni, és fel tud-e mutatni eredményeket, hiszen felhatalmazást kapott, arra nem tud hivatkozni, hogy nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy megvalósítsa azt, amit ígért. Itt a nagy kérdés az, hogy ezeket milyen ütemben és milyen eredménnyel tudja megoldani. A súlyokügy jól mutatja, hogy az egy nagyon nehéz politikai szituáció, hiszen láthatóan a köztársasági elnök magától, úgymond a társadalmi nyomásra, amit egyébként a választás végeredmény jelent, nem fog lemondani. És Magyar Péter láthatóan megpróbálta meggyőzni jó pár alkalommal, valószínűleg ezek után nem marad más, mint az a nyers jogi megoldás, amiről egyébként a kormány már beszélt. Azonban lássuk be, erre kapott Magyar Péter felhatalmazást.
1: Vető Balázs, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

0: Rosin Sandy Romulus is kiment Brüsszelbe, több fontos találkozója lesz, hogy mit jelent ez egyébként a honvédségre nézve, erről is beszélünk majd a következő vendégemmel, aki Szekeres Imre, korábbi honvédelmi miniszter.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Itt nálunk. Rosin Sandy Romulus úgy nyilatkozott, hogy nagyon sok védelmi miniszterrel fog majd együttműködni, ugye ő is először találkozik hivatalosan ebben a szerepkörben velük. Ez pusztán katonadiplomácia, vagy egyébként annál többet várhatunk majd ettől?
1: Az Európai Unióban is van egy rendszeres együttműködés a védelmi és a honvédelmi miniszterek között, épp úgy, ahogy a NATO-ban. Ezek már két havonta kerülnek sorra ezek az egyeztetések, ahol mindig konkrét döntések is születnek, amit az országok, ha elfogadnak, akkor az kötelező rájuk nézve, tehát nem csak diplomácia. Ez valódi cselekvést jelent.
0: Ilyenkor vannak mondjuk napirendi fontos kérdések is, akár mondjuk a G7 után következő NATO-ra vonatkozó feladatok?
1: Hát a G7 azért az egy furcsa képződmény. A magyar közvélemény ismeri, hogy ez Egyesült Államok, Kanada, Japán és 4 európai ország, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország. Tehát a 7 legnagyobb gazdasági teljesítményű ország, és ők most egy relatíve jelentős állásfoglalást fogadtak el, de ez nem béketerv. Tehát van egy ilyen félreértés, még messze van a béke Ukrajnában.
0: Ez, amiről ott beszélnek, az egyfajta iránymutatás lehet viszont, hogyha nem is béketerv?
1: Igen, igen. Hát ugye a megállapodás és a nyilvánosságra, amit hoztak, az két irányú. Egyrészt erősíti Ukrajna támogatását, politikai, szervezeti és védelmi támogatását, másrészt Oroszországot korlátozni próbálja a további hadműveletekben. Az elsőnél azért van egy fejlemény, hát Ukrajna láthatóan lendületben van. Tehát ha valaki figyeli a napi híreket, ennek különböző online lehetőségek vannak rá, látszik, hogy visszafoglalt területeket, Herszont és nagyon sok térséget, és hát ez az újfajta harcmódol, amit most már közkeletűen drónháborúnak hívnak, ez azt az erőfölényt, ami Oroszország részéről lenne, nagymértékben mérsékli. Tehát most a G7 azt mondta, a G7-ek azt mondták, hogy egy, erősítik Ukrajna védelmi képességeit, elfogó rakétákkal, de ami nagyon lényeges, távolsági csapásmérő eszközökkel. Illetve átadnak licenszeket különböző fegyverzetek gyártásához Ukrajnának, hogy ne vásárolja, hanem maga gyártsa. Tehát ezek azért lényeges változások, és ezek az Európai Unióban is, és a NATO-ban is nyilván következményekkel járnak.
0: Korábban is hallhattunk már olyan híreket, ugye, hogy mondjuk Ukrajnának sikerül Oroszország területén dróntámadásokat végrehajtani. Itt most a megszavazott eszközök ezt segíthetik tovább, hogy komolyabb csapásokat mérhet Oroszország területén?
1: Igen. Tehát a közlemény úgy szól, hogy hosszú távú csapásmérő eszközök. Ez azt jelenti, hogy eddig korlátozottan használt vagy tiltott eszközökhöz is hozzájuthat Ukrajna, ami látszik a Krím körüli blokádban, látszik néha Moszkvát fenyegető dróntámadásokban. Nem lenne jó persze, ha eszkalálódna a háború, tehát azért ezek nagyon fontos különbségek. A lehetőséget kell megadni rá, mert az ellentartó erő. Ez egy nagyon, nagyon furcsa háború. Ez nem nagyon ismerünk, a harmadik világban, tehát Irak vagy Afganisztán vagy egyéb kapcsán sem látunk ilyen háborút még. A katonák, azt tudom, hogy a Magyar Honvédségben vannak ehhez értő emberek egyébként, és a különböző kutatóintézetekben ezt most elemzik, mert ebből számos következtetést lehet levonni arra nézve, hogy mire kell majd a jövőben készülni. Nekünk is.
0: Mekkora a kockázata ennek, amit most egyébként a G7 megszavazott Ukrajnának? Gondolok itt arra, hogy Oroszország ugye még a háború kezdetén, sőt utána is hangsúlyozta azt, hogy aki kvázi beavatkozik, vagy támogatja Ukrajnát ebbe, az nagyon rosszul járhat.
1: Hát ezt nem érvényesítette Oroszország, mert nem tudja. Tehát itt volt még egy nagyon lényeges motivum, amire én legalábbis felfigyeltem, hogy mind a 7 állam, tehát a G7 kimondta Ukrajna területi integritását. Ezt először láttam így leírva. Tehát olyannak ítélik meg a helyzetet, hogy bármilyen tárgyalás kiinduló pontja csak az lehet, amit a nemzetközi egyezmények meghatároztak országhatárként. Ez egy nagyon, nagyon erős jelzés, szerintem elindul most majd egy ilyen háttér tárgyalás, és ebben a Zelenszkij ukrán elnöknek volt egy nagy kezdeményezése, hogy az Egyesült Államok hívja meg őt és Putyint, és ott tárgyaljanak.
0: Mint ahogy egyébként pont itt folytattam volna, Zelenszkij is részt vett egy részén ennek a csúcsnak, és Trumppal találkoztak. Jelentheti ez azt, hogy egyel közelebb kerülhet az a bizonyos béke, vagy legalábbis hosszabb távú tűzszünet, amit Trump nagyon régóta próbál elérni?
1: Hát azt gondolom, hogy neki elemi érdeke, és a világnak is elemi érdeke, hogy ez a rendezési folyamat elinduljon. Az látható volt az elmúlt hónapokban, hogy az iráni konfliktus elvitte a figyelmet. Katonai erőt is, és más szempontból is súlypont változást jelentett. Most talán visszakerülhet a súlypont ukrán-orosz konfliktus rendezésére. Az, ahogy persze a közel-keleti béké érdekében még a rendkívül bizonytalan a helyzet, mert hogy csak arról szól, a megállapodás csak arról szól, hogy 6 hónapig még tárgyalunk. Tehát, hogy nagyon világos legyen az amerikai-iráni megállapodás, hogy jó, a hajó közlekedhetnek a Hormuzi szorosban, és nem biztos, hogy lövünk egymásra Libanonban, és a lényeg az, hogy 6 hónapig most már akkor tárgyalunk. Tehát nagyon óvatos vagyok ennek a megítélésében, hogy ez mire fut ki.
0: Hogyha kockázatokról beszélünk, akkor Magyarország egyébként mennyire erős védelemben? Hol tart most jelen pillanatban ön, hogy látja egykori miniszterként a honvédség erejét?
1: Magyarország védelme biztosított, mert tagja a NATO-nak. Ebben persze meghatározó szerepe van a honvédségnek is. Én szerintem ebben nagyon sok változásra van szükség. Éppen az, amire utaltam, hogy most azt kell végig gondolni az új honvédelmi vezetésnek, hogy 10 év múlva mire van szükség. Nem arra, hogy most mire. Mert egy katonai fejlesztés vagy védelmi fejlesztés az mindig legalább egy évtized. Eltervezni, beszerezni, betanulni, megcsinálni, tehát ez egy hosszú folyamat. Ez egy nagyon nagy kihívás, de a magyar katonai felderítő hivatal, most ugye most össze van vonva a 2 titkosszolgálat, de az elemzők is azért ebben profik. Tehát ők tudják, meg tudják becsülni, hogy mire van szükség. A kormánynak az a dolga, hogy ezt vegye figyelembe.
0: Rosszín Szenti Romulus említette is, hogy még nem zajlott le az a folyamat, még elég friss az ő posztja ahhoz, hogy egyébként átlássa mondjuk a komplett költségvetését a honvédségnek, a jelenlegi helyzetnek, de már most bejelentett 1-2 dolgot, amit biztos, hogy leállítanak és átcsoportosítanak. És mindemellett egyfajta ilyen kérdőíves rendszerrel szondáztatják majd magukat, a katonákat is, hogy ők mit gondolnak egyes kérdésekről. Ilyen volt korábban valaha, vagy mit gondol erről a módszerről?
1: Volt ilyen, sőt korábban szakszervezetek is voltak a honvédségben, amit az Orbán kormány feloszlatott. És rendszeres, nevezük így munkahelyi párbeszéd volt, és számos kezdeményezés indult ki a különböző szakszervezetekből, akik a honvédségben működnek. És a honvédségben az egyrészt persze egy honvédség, másrészt egy szervezet, ahol munkavállalók vannak, munkahely van, maguk speciális körülményeik között, tehát az, hogy az új honvédelmi vezetés meg akarja kérdezni a katonákat, hivatásosokat és szerződéseseket, hogy ők mit látnak problémának, ez a minimum, amin el lehet indulni, aztán majd az érdekeket egyeztetni kell, mert különböző módon ítélik meg különböző helyzetben lévő emberek ezeket a juttatásokat, ellátásokat, sok mindent, de azért nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy mire van szükség, tisztességes bérrendszerre, ahol az előrejutás a teljesítménytől függ. Szerződéses katonáknál biztosítani, hogy a civil életbe 10-15 év után vissza tudjanak menni, és azt a pluszt, amit egy katonai lét jelent a családnak is, nem csak a katonának, azt valamilyen módon lakás, ellátás, iskoláztatás ügyében az biztosítani kell. Sőt, korábban volt egy olyan terv, azt még 2008-ban javasoltuk az akkori honvédelmi minisztérium, hogy a honvédség alapítson egyetemi ösztöndíjakat, és az, aki azt vállalja, hogy szolgál, tehát alapkiképzést megkapja és szolgál 1 vagy 2 évig, annak az egyetemi tanulmányait fizesse ki az honvédség. Egyébként ő akkor már tartalékos tiszt is, tehát később is lehet rá számítani. Tehát ilyenfajta lépéseket kell most szisztematikusan végig gondolni, és a következő éveket erre szánni.
0: Amikor legutóbb mi beszélgettünk, akkor arra figyelmeztette a honvédelmi minisztert, hogy ne legyen gyors vezérkari főnök csere. utána szerintem pár órával vagy pár nappal.
1: Bocsánat, ez... nem hallgatott rá, sajnálom.
0: Én nem hallgatott őre, nem látta azt az adást szerintem. Mit gondol az új vezérkari főnökről, illetve arról a bizonyos stabilitás megingásáról, amit anno kockázatként említett nekem?
1: Az új vezérkari főnök is képzett katona, felkészült katona. Ez egy szerintem nem személy, hanem szakmai vita. Tehát mind a mai honvédelmi miniszter, aki ugye katona volt, most már nem katona, ezt mindig el fogom mondani, ha módom van rá, és a mostani vezérkari főnök egyaránt annak a típusú katonai felfogásnak a reprezentása, amelyik a különleges műveleti képességeket állítja középpontba. Hogy ez Szolnok, ott csináltuk meg ezeket a különleges műveleti alakulatokat annak idején, és ez folytatódik ma is. Böröndi tábornok úr pedig egy hagyományosabb, kiegyensúlyozottabb fejlesztésnek a híve, mert ő meg Debrecenből jön. Tehát ezeknek van jelentősége, hogy kinek milyen szakmai előélete van. Most az a lényeg, hogy a kettőt egyesítsük. Tehát az, hogy a szemlélet, a felfogás a vezérkarban az olyan legyen, ami képes ezeket a komplex megoldásokat, légtérvédelem, annak ellenőrzése, gyors reagálású erők, együttműködés a NATO megfelelő szervezeteivel, tehát ezek nagyon széles körű spektrumot mutatnak, ebben kell jónak lenniük, bízom benne, hogy ezt tudják teljesíteni. Ismerem őket.
0: Szekeres Imre, köszönöm.
1: És köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Az örökbefogadásról is sok szó esik mostanában, akár a parlamentben, akár a szakma oldaláról, például, hogy az egyszülősök is fogadhassanak örökbe, és viszonylag friss hír az is, hogy a Tisza elhalasztaná egyelőre az egységes örökbefogadási nyilvántartási rendszert, aminek sokak szerint van előnye. Erről is beszélgetünk Katonáné dr. Per Erikával, aki a Gyermekjogi Civil Koalíció vezetőségi tagja. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez az egységes rendszer, hogyha jól értjük, azt jelenteni, hogy megváltozna azt, hogy ki honnan, hogyan tud örökbefogadni, vagyis lenne egy közös nyilvántartás, és hogyha a Borsodban van egy olyan kisgyermek, akit akár Budapesten vagy az ország másik felében szívesen örökbefogadnának, vagy egy olyan család van, aki alkalmas hozzá, sokkal gyorsabban családhoz juthatna az a kisgyermek. Jól értjük ezt?
2: Hát részben igen, ez a kérdés is színes, mint minden. Igen. Tulajdonképpen ma egy többszintű nyilvántartási rendszer van, ugye megyei, országos, sőt, ehhez még hozzátehetjük a külföldi örökbefogadásokat segítő központi nyilvántartást is. Ebből az egységes nyilvántartása sok gond volt a szakma részéről, szakmai, jogi és gyakorlati problémák is felmerültek. Az egyik az volt, hogy nem volt kellően szakmai egyeztetésen ez az elképzelés, másrészt az ezt segítő gyermekeink védelmében elnevezésű nyilvántartási rendszer sem készült erre fel. Ma tehát ez a megyei és országos rendszer tulajdonképpen elég rugalmas ahhoz, hogy a gyerekeknek megfelelő örökbefogadó szülőt találjanak, és a megyei rendszerből a gyerekek 60-70%-a szülőre talál. Másrészt, amikor valaki jelentkezik örökbefogadásra, hogy örökbefogadni szeretne, és ennek mindenféle feltétele ugye jogszabályban is adott, akkor nyilatkoztatják arról is, hogy a megyei rendszeren kívül szeretne bekerülni az országos rendszerbe. Tehát a mai rendszer is nagyon rugalmasan kezeli, hogy az országos rendszerbe is szinte a szülők valamennyien felvételüket kérik. Ez az egy rendszer tulajdonképpen azt a tudás és azt a finom hangolást, amit meg tudnak tenni a megyei rendszerben, ez gyakorlatilag anulálja, hiszen a megyei rendszerben levő szakemberek jól ismerik a gondozásukban levő gyermeket, az örökbefogadni szándékozókat, tehát van ennek egy humánus, egy nagyon emberi oldala az a gyerekek összeillesztésében. Nyilván az országos rendszer egy megfelelő algoritmussal fog majd működni, ami most ugye el lesz halasztva, nyilván bele is néznek a papírok majd a kedves kollégák, de ez semmiképp se pótolhatja a helyi ismereteket. Ráadásul, hogyha mondjuk egy gyermeknek egy örökbefogadó szülőt választanak ki, és aztán majd a megyei kollégák megnézik, hogy valóban őket össze lehet illeszteni, és ha mégse fogadják el, akkor újra indul ez a keresőrendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy még a gyorsítás sem fog minden esetben megvalósulni, ha ez a rendszer hatályba lépne 2026. július 1-ével. Azt is felszokták hozni, ugye, hogy területi különbségek vannak, nem egységes szempontok vannak. Az a véleményem, hogy az egységes szempontrendszert, ami alapján dolgoznak, vagy dolgozhatnak a megyei kollégák, egy nagyon jó szakmai irányítással, szakmai módszertani segítéssel, támogatással mindenképpen meg lehet valósítani. Tehát ez a rendszer, ez nem egy kellően előkészített rendszer volt, úgyhogy mindenképpen meg kell nézni tulajdonképpen pró és kontra ennek az előnyét, hátrányát, és most úgy érzi a szakma, hogy ennek bizony a hátránya, ami markánsan jelen van.
1: Ugyanakkor, akik támogatnák ennek a bevezetését, ők azt mondják, hogy sokkal hamarabb kerülne családhoz egy kisgyermek, hogyha egy ilyen rendszert bevezetnénk. És van egy 2024-es KSH-s térképünk, amivel tudjuk szemléltetni, hogy hol körülbelül hány örökbefogadás volt, és hát abban nagyon jelentős eltéréseket látunk. Vannak kiugró területek, ahol sok volt a sikeres örökbefogadás, és akkor van egészen lemaradt vagy halvány terület, és akkor mondhatjuk azt is, hogy a főváros is éppen láthatják a nézők is, ugye 128 örökbefogadással, így körülbelül a középmezőnyben van. Ezen változtathatom, vagy ez nem jogos ez az ér?
2: Az előbb is mondtam, lehet, hogy ez így jogos összességében, de hogy egy kicsit mélyebbre megyünk, akkor amit említettem, hogy a megyei rendszerből, ha nem lehet a gyermekeknek örökbefogadó szülőt keresni, vagy eleve már az örökbefogadni szándékozó vállalja, hogy bekerül az országos rendszerbe, akkor ott is egymásra találnak a szülők és a gyerekek. Tehát ha megyei rendszerben nem találnak ma hatályos szabályok szerint örökbefogadni szándékozott a gyermeknek, akkor ő is felkerül az országos rendszerbe. Tehát ott ugyanúgy össze lehet hozni a gyerekeket. Természetesen ez az egész térkép a mai gyermekvédelemnek az állapotát is jelzi, ugye, hogy hol vannak túlsúlyban a családból kiemelt gyermekek, nyilván nem véletlenül Szabolcsban és Borsodban van tulajdonképpen, akiknek örökbefogadni szándékozókat keresnek. Tehát úgy gondolom, hogy a mai rendszer rugalmasan jól szolgálja a gyerekek és az örökbefogadó szándékokat, és még egyszer egy fontos alapelv, hogy mindig a gyerekeknek keresünk örökbefogadó szülőt, és ha a megyei rendszerben nem találnak, mint ahogy 70%-nak igen, akkor felkerülnek az országos rendszerbe, és ott tulajdonképpen keresnek számukra szülőt. Tehát ez hatékony.
1: Gyurko Szilvia egyértelműen hangsúlyozta azt, hogy az örökbefogadás az gyermekvédelmi kérdés, itt nincs is vita ebben, tehát nem egy szociális kérdésről beszélünk. És ugye felhívta a figyelmet arra is, hogy az utóbbi években iszonyatosan csökkent azoknak a száma, akik szeretnének örökbefogadni, holott a gyermekek száma pedig nő, vagy minimum ugyanolyan szinten van. És hogy néztem statisztikát, volt olyan, hogy pár évvel ezelőtt, nem tudom, 3000-en jelentkeztek örökbefogadásra, most pedig körülbelül a tavalyi évben pont ugyanannyian jelentkeztek, ahány gyermeket egyébként végül örökbe adtak. És ez is lehet az egyik indoka, hogy könnyítsék az egyszülőseknek az örökbefogadását, mert ahogy ő fogalmazott, egyébként igazából le kéne követnie a társadalmi mintát az örökbefogadási rendszernek is, hiszen nagyon sokan egyszülősként nevelik a gyermeküket. Most is létezik egyébként az egyszülősöknek az örökbefogadási lehetősége. Mi lenne a könnyítés vagy a különbség? Nekem van olyan ismerősöm, aki jelentkezett, végigjárta a procedúrát, elég fura kérdéseket is kapott, például a nemi identitását tekintve, tehát ő sokkal kritikusabban van szemlélve, ezen kellene könnyíteni? Mi mostani helyzet?
2: Én is egyetértek, amit államtitkár asszony mondott, hogy valóban az örökbefogadás és egy sorsrendező gyermekvédelmi és családjogi jogintézmény, nem véletlenül a polgári törvénykönyv családjogi könyvébe kerül szabályozásra, és valóban az is igaz, amit ön mondott, hogy sokkal több gyermek vár jogilag örökbefogadásra, mint ahány örökbefogadni szándékozó van, és valóban az is igaz,
1: miért
2: hogy...
1: Miért kell mégis éveket várni? Nekem több ismerősöm is volt ilyen
2: örökbefogadni szándékozó. Azoknak a kívánsága is benne van. Ugye, ha valaki örökbefogadni szeretne, főszabály szerint mindenkinek kell szereznie egy alkalmassági döntést. Ugye a feltételeket szinten a jogszabály határozza meg, milyen korú, milyen korkülönbséggel bíró családokba lehet beilleszteni a gyermeket, milyen tanácsadáson kell részt vennie, stb. És itt például a szakma is újra várná, hogy a kötelező felkészítő tanfolyam is bevezetésre kerüljön ismét, ahol talán jobban lehetne érzékenyíteni az örökbefogadni szándékozókat is. Tehát kell szerezni egy ilyen alkalmassági döntést, és utána eldöntheti azt is, hogy nyíltan vagy titkosan fogad örökbe tulajdonképpen. Tehát ez az alkalmasság, ez nagyon fontos momentum, hogy ne kerüljön sor az örökbefogadás után a felbontásra, hanem valóban már egy alkalmas szülő számára mutassanak be olyan gyermeket, akivel majd szülőgyermekik kapcsolatot tud kialakítani. 2020-ban változtak gyakorlatilag az örökbefogadási szabályok, részben azért, hogy gyorsítsák az eljárást, például hogy egy gyermek, aki benn van a rendszerben, de a szülei nem látogatják rendszeresen vagy rendszertelenül, ott 3 hónap, illetve 6 hónap lett a csökkentett időtartam, és ekkor vezették be, hogy külön miniszteri engedéllyel lehet csak az alkalmasságát megállapítani, aki egyedül akar örökbefogadni. és ez a miniszteri engedély, ez teljesen szokatlan a közigazgatás rendszerében, hiszen az, hogy valaki alkalmas a gyermek örökbefogadására, az egy messzemenően szakmai kérdés, megvannak ennek a paraméterei. Tehát szokatlan, hogy egy politikai tisztséget betöltő miniszter ebbe gyakorlatilag véleményt mond. Tehát ezt mindenképpen ki kell iktatni. Másrészt valóban ez a szabály, ez csökkentette az egyedülállóknak a jelenlétét, hiszen egy 10-15 évvel ezelőtt 300 alkalmas egyedülálló örökbefogadni szándékozott tartott nyilván a rendszer, és körülbelül 90-en tudtak is gyermeket örökbefogadni. Most ez az alkalmasság nyilvánított egyedülálló szülőknek a száma olyan 70 körül van, és a tavalyi évben csak 11 volt az eredményes örökbefogadás.
1: Hosszan tudnánk beszélni róla, szerintem folytatjuk még. Katonáné dr. Per Erika, köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos meleg idő várható. Uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Utoljára vezényli Fischer Ádám Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben az állam és kormányfők tanácskozásán. Szó lesz egyebek mellett a versenyképességről és az EU hosszú távú költségvetéséről is. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Rúf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximáltár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a jövedékkiadó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a forint, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4 ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. Idén kétszer is műsorra tűzte a MIPA a Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna Kincse előadással kezdődik. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám a jubileumi évben vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schirchhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. A világhírű operafesztivált a Bartók Rádió hagyományosan élőben közvetíti. A 4 ciklusból álló opera második sorozata jövő héten hallható. A teljes Ring Bayreuth-ban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Változatlanul baleset miatt kell sávlezárásra és torlódásra számítani a fővárosban a Váci úton kifelé a Forgács utcánál. Zsúfolt az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi út is. A 10-es főúton befelé Solymártól az Ürömi körforgalomig és tovább. A Bécsi úton is erős a forgalom, csak úgy, mint a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt. Fennakadást tapasztalhatnak az M3-ason befelé a Szent Mihály út előtt, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton is befelé szakaszonként, s ugyanígy az Andrássy úton az Erzsébet térhez közeledve. Lassan járható a Rákóczi út befelé a Blaha Lujza térig, a Pesti alsó rakpart a Szent István parktól délfelé a Lánchídig, a Műegyetem rakpart a Petőfi hídtól befelé és a Budai alsó rakpart is ugyancsak a Petőfi hídtól, a Döbrentei térig, déli irányban pedig a Margit hídtól a Halász utcáig. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

mindenki anyagi, nem valami boldog, és anyagi okból, anyagot boltol. Nincs a menedék, de van ami pótol, katta bióba, vagy katta biótól.

Ночь уходит на расстанок. A most következő műsorszám korhatárra való.

0: termékről, ezt is átbeszéljük. Egymar Norbert sajtófőnöke, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Induljunk az alapoktól. Mit jelent az, hogy valaki zöld?
1: Igazából bármi lehet, ami zöld, ami valamely környezetbarát állítással kapcsolatos, fenntarthatósági, újrahasznosítás, bio állítás. És bármire vonatkozhat, ahogy ön is említette, termékre, szolgáltatásra, látunk most már zöld fodrászatot, vagy én magam is részt vettem például zöld futóversenyen, amikor nem adnak újra hasznosítható, illetve csak újrahasznosítható poharakat annak, vagy magunknak kell vinni kulacsot. De egyébként egy vállalkozás is lehet zöld, ilyeneket is látunk. Vagy egy gyártási technológia, vagy akár egy csomagolás. Tehát minden, ami fajta környezetbarát jellegre utaló termék, szolgáltatás, gyártás, vállalkozás, az vonatkozhat egy utalás erre a tényre a fogyasztók számára.
0: Mi a tapasztalat, mennyire szaporodott meg ez az állítás egyébként az elmúlt időszakban? Mert hogyha belegondolok, akkor mondjuk marketing szempontból ez iszonyatosan jó hangzik 2026-ban, és körülbelül, ahogy fogalmazott, bármire kitalálhatom, hogy zöld.
1: Hát abszolút jól hangzik, és rengeteg ilyennel találkozunk az ellenőrzéseink, tapasztalataink során, de akár fogyasztói bejelentések alapján is. Mind az interneten egyébként, ott aztán végtelen tárházat található ennek, mind a hagyományos boltokban. Úgyhogy éppen ezért vizsgáljuk mi évek óta ezeket az állításokat, hogy megfelelnek-e a valóságnak, mert ha nem, azzal átverik a fogyasztókat, hiszen lehet, hogy ő azért vásárolja ezt a terméket, vagy szolgáltatást, mert ő fenntartható, zöld akar lenni, környezetbarát akar lenni.
0: Milyen kritériumoknak kell megfelelni, és egyáltalán hogy zajlik egy ilyen vizsgálat?
1: Mindenképpen tudnia kell a vállalkozásnak igazolni azt, hogy ő mitől állítja azt, hogy az zöld, vagy bio, az a termék, vagy szolgáltatás. És amikor vállalkozásról beszélünk, akkor itt most nem csak az eladókról, a kereskedőkről van szó, hanem a gyártókról is, hiszen a gyártók helyezik el adott esetben a címkét mondjuk egy adott terméken. Bármifajta dokumentációval igazolható az, hogy ő zöld gyártás, vállalkozás vagy termékre vonatkozó állítást tett, hogyha ezt megfelelően dokumentációkkal tudja igazolni, az akár elfogadható is lehet, de fontos, hogy mi ezt laboratóriumi körülmények között is vizsgáljuk. Tehát például azt mondja, hogy az összetevőkben kifejezetten környezetbarát összetevőket használ, akkor egyrészt igazolnia kell, illetőleg mi ezt laborkörülmények között is megnézzük ténylegesen, hogy tartalmazza azokat az összetevőket, és más olyan összetevőket nem tartalmaz, amely adott esetben a környezetre káros lehet. És egyébként a tapasztalatok viszonylag jók, tehát ilyen 3% körül, vagy az alatti a kifogásolási arány. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez 3%-kal több, mint kellene, hogy legyen, de azért azon vagyunk tényleg, hogy ez csökkenjen.
0: Van-e pontos definíciója annak egyébként, hogy ki az, aki elnyerheti azt, hogy én kitegyem marketing szempontból, hogy zöld vagyok, és lesz egy szigorítás is ezzel kapcsolatban, úgyhogy valószínűleg benne van a kérdésemben a válasz, hogy van, de nem biztos, hogy elégséges, szóval van egy ilyen leírás, amit én követhetek és kipipálhatom?
1: Abszolút, tehát jelenleg még nem hatályos az a jogszabály, ami ezt előírja, hogy pontosan mi lehet zöld, fenntartható, bió, stb. Itt igazából az igazolás és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv és az azt átültető magyar törvény az, ami alapján mi el tudunk járni. Tehát ha megtéveszti a fogyasztót, mert nem zöld, nem tudja ezt bizonyítani, nem tudja igazolni, akkor az megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Na most a nagy változás, az Európai Unió is felfedezte ezt, természetesen, hiszen ez nem csak egy magyar sajátosság, hogy ezt valahogy szabályozni kell. És idén 2026. szeptember 27-én lép hatályba az az irányelv és az azt átültető törvény, amely már külön 12 fekete listás tényállásként határozza meg, hogy ha nem fenntartható, nem környezetbarát, nem újrahasznosítható, és a jogszabály is meghatározza egyébként nagyon széles jogi körben, hogy mi minősülhet annak, vagy környezeti állításnak, vagy környezetbarát állításnak, ezt nem tudja igazolni, akkor már a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat pontos fekete listás tényállás alapján is el tudnak járni a fogyasztóvédelmi hatóságok, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában.
0: Egy szolgáltatásnál azt gondolom, hogy ez még nehezebb lehet. Tehát egy terméknél megfogják, bevizsgálják, megnézik, úgy hoztad, de nem úgy hoztad, lebomlik, nem bomlik le. De egy szolgáltatás esetében az igazából kvázi az ellenőrnek a saját mérlegelési jogköre? És akkor itt próbálok példát találni, nem tudom, kozmetikára kírom, hogy ez zöld, mondjuk a termék az bio, amivel csinálom, de egyébként nem tudom, milyen mosóporral mosok, ami meg nem az, amivel használom. Tehát hol van a határa ennek?
1: Pontosan így van, ahogy ön mondja, tehát egyéni megítélés kérdése, és minden eljárásban, ezt általában is szoktuk mondani, hogy minden fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban az ügy összes körülményét kell figyelembe venni. Na most ez az eset, amikor aztán végképp az ügy összes körülményét figyelembe kell venni, hiszen ahogy említette, egy kozmetikában, akkor nem csak a terméket nézzük meg, hanem hogy hogyan kezeli azokat az összetevőket, termékeket, vegyszereket, hogyan gyűjti szelektíve mondjuk adott esetben a szemetet, hogyan kezeli a hulladékot, stb. És ha ezeket igazolja, és valóban így is van, tehát ténylegesen megnézzük, hogy ezt nem csak azt mondja, hogy ezt így történik, és

0: betartja ezeket a mondjuk itt szabályokat, akkor mondhatja azt, hogy zöld, vagy bió, vagy fenntartató, vagy környezetbarát.
1: Itt, hogyha valaki nem megy át a rostán, az a 3%, az figyelmeztetést kap, egy elnyebelnyét, vagy büntetésre számíthat.
0: Első körben figyelmeztetést kap, tehát semmiképpen sem az
1: a... Vedd le a logót, hogy zöld vagy?
0: Így van, tehát első körben vagy megfelelően módosítsa úgy a gyakorlatát, vagy a körülményeket, hogy tényleg meg tudjon felelni azoknak az állításoknak, amik őt tehát. Az fontos, hogy nem az a célunk, hogy mi most itt szanaszét bírságoljuk a vállalkozásokat, és e körben nem is nagyon szokott lenni bírság kiszabása, mert általában a vállalkozások is pontosan tudják, az ő jól felfogott érdekük, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak. Tehát, hogy ha ők zöldek, és azt állítják, hogy zöldek, de a fogyasztó rájön, hogy nem, hát legközelebb nem fog abba a kozmetikába elmenni, vagy nem fogja azt a terméket megvásárolni, vagy máshol fogja megvásárolni. És hogyha ismételt a jogszabálysértés, mert mindig van egy utóellenőrzés, és még mindig nem orvosolta a problémát, na akkor viszont bírság kiszabásának is helye van, és akkor kötelező is egyébként a bírságot kiszabni.
1: No, lépjünk túl egy picit a zöld ügyeken, mert hogy a fogyasztóvédelemnek mindig vannak szezonális ellenőrzések is, amire fókuszálnak, és rögtön eszembe jut, hogy hát itt a nyár, ilyenkor a strandokat szokták, meg az ahhoz kapcsolódó termékeket ellenőrizni, jó helyen kapiskálok? Most miben van a fogyasztóvédelem?
0: Abszolút, abszolút, és a kollégák már ott vannak a strandokon, a strandbüfékben, fesztiválokon, egyébként élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztóvédelmi szempontból is mindent ellenőrzünk, és mindenhol ott vagyunk.
1: Mivel szokott gond lenni?
0: Hát a higiéniai körülmények azok a leggyakoribbak. Tehát mondjuk egy strand a legtipikusabb, és szerintem mi fogyasztóként is látjuk, mondjuk amikor le van sütve 200 lángos, és ott aszalódik a napon, és mondjuk a tejföl meg nincs betéve a hűtőbe, hanem nem tudom, x óra elteltével is áll a forró napon, és azt adják utána a lángoshoz. Az élelmiszerbiztonsági szempontból nem megfelelő, annak komoly következményei lehetnek.
1: Mondjuk igen, nem annyira életszerű percenként kiberakni azt a bizonyos tejfölt. Gondolok itt arra, hogy 20 évvel ezelőtt dolgoztam lángos sütőbe én magam is, akkor mondjuk valószínűleg mások voltak az elvárások. Mik azok a termékek mondjuk a strandbüféken túl, amikre ilyenkor figyelnek?
0: Igazából minden, ami összeköthető a nyárra. Gondolok itt például a szabadidőparkokra, akvaparkokra, kalandparkokra, játszóterekre, hiszen viszont termékbiztonsági szempontból kell nekünk ott lenni és figyelnünk, hogy megfeleljenek a nagyon szigorú uniós és hazai jogszabályoknak azok a szolgáltatások és azok az eszközök, amelyekkel hát kisgyerekek is használhatnak, felnőttek, családok és elég gyakoriak. De például azt is nézzük, hogy megfelelően kezelik-e és megfelelően tartják be azokat a szabályokat. Mondjuk, ha szigorú előírás van, hogy 150 centi alatt gyereket ne engedjenek fel egy óriás csúszdára, egy kamikáze csúszdára, az nem véletlen. Tehát annak oka van, egy uniós szabály, hogy miért nem lehet, viszont ezt be is kell tartani. És itt azért a szülői felelősségnek is fontos kérdésköre van, és tudom, hogy nehéz két kisgyermekes apukaként nehéz meggyőzni a gyermekeket, hogy nem mehetnek fel arra a csúszdára, de ez az ő biztonságuk érdekében van az a szabály meghatározva.
1: Eitmann Norbert, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

0: Idén is lesz Veszprém Fest, méghozzá idén is nagyon komoly előadókkal, hogy kiket láthatunk majd nem sokára, alig egy hónap, szerintem nincs is annyi. Azt beszéljük át Mészáros Zoltánnal, a Veszprém Fest ügyvezető igazgatójával. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: És hát valódi sztárok érkeznek. Mivel készülnek és hova?
1: Nagy színpad, ami a História kertben a várnak, a Veszprémi várnak a keleti oldalán van háttérben a vár, mint egy ilyen parapet, és a régi érseki pihenőkert egyébként a gyönyörű épületnek a parkjában van, a sétpataknak a partján a nézőterünk. 4 napra készülünk, és hát hasonlóan ez eddigi évekhez viszonylag egy ilyen széles körben a különböző zenei stílusukat mutatunk be egyik napról a másik napra, egy kicsit más irányzat jön. Július 15-e az első napunk, és egy 26-szoros latin Grammy díjas kolumbiai...
0: Rekorder benne,
1: hogy ebben, igen, a latin Grammy-k száma békét, a rendes Grammy-ből is 4-et begyűjtött, meg kicsit halmozza ez a Juanes nevű kolumbiai születésű latin pop rock sztár, aki érkezik. Nem volt túl sokat egyébként még Magyarországon, úgyhogy őt várjuk, és hát egy ilyen latin pop fiesztára készülünk vele. Nagyon más a következő nap műfaja. Sajnos a tavalyi lemondást pótol be az az amerikai Beth Hart, aki a melodikus, kicsit ballada idéző blues rock énekesnőről van szó, aki tényleg olyan unikális, tehát összesen egyszer volt Magyarországon a Paksi Blues Fesztiválon több mint 10 évvel ezelőtt, úgyhogy ennek is köszönhetjük azt, hogy nagyon gyorsan sold out lett, minden így elkelt. Meg talán annak, hogy a blues közönsége Magyarországon egy kicsit úgy partszínén van. Mi tavaly hoztunk egy nagy blues sztárt, egyébként pont Beth Hart-tal közösen lemezt is készített a Joe Bonamassa-t, és én kicsit féltem ettől a blues sztárok színpadra állításától, de az látszik, hogy egy olyan...
0: Azért, mert túl réteg műfaj nálunk Magyarországon?
1: De nyilván egy kicsit réteg műfaj is Magyarországon. Valamikor egy 90-es évek után a bluesnak meg a volt Magyarországon egy ilyen blues felívelés, aztán utána azt hiszem, hogy elült. A Sziget Fesztivál is, aki az elég sok blues-tárt hozott be, még annak idején más irányba indult el. De azt láttuk, hogy egy olyan közönség, aki jellemzően plusz 50-es, plusz 60-as, sőt azt is mondhatnám, hogy plusz 70-es is, tehát rengeteg olyan telefont kapunk, hogy be lehet vinni horgásszéket, mert nem tudnak egy másfél órás koncertet már végigállni, viszont rajongói ennek a műfajnak. Úgyhogy Beth Hart-tal folytatjuk. Blues a második nap, ez a koncertünk már szold át, tehát nem lehet már jegyet vásárolni rá.
0: Megint egy óriási fordulat, műfajokat tekintünk.
1: Így van, és hát tényleg egy nagyon radikális fordulat lesz, hiszen az a Kraftwerk érkezik harmadik nap, aki hát 1970 vagy 72-ben alakult Düsseldorfban, az az elektronikus popzenekar. Hát nekem is volt még általános iskola felső tagozatban bakelitem, és emlékszem, hogy a biológia szertárban a barátainkkal hallgattuk délután. Mert nagyon újszerű volt akkor ez a szintetizátorokra épülő. Hát a szinti pop meg egy csomó olyan műfaj, ami aztán később a 80-as évektől indult el, elképzelhetetlen nélkül. Tehát ő rájuk tényleg úgy néznek föl, mint egy ilyen műfajteremtő ikonokra. Az egész elektronikus DJ-re, DJ-ző popzenének ők tényleg ikonjai, úgyhogy ez a koncert is pár száz évünk van csak vissza, tehát mindenkit buzdítanék arra, akinek fontos ez, és akinek jelent valamit ez a zenekar által képviselt zenei világ, hogy vegye jegyeket. És hát egy újabb nagy fordulat az utolsó nap, az július 18-a, ez a szombati nagyszínpadi záró napunk, az én mondom nagyszínpadot, van egy kis színpadunk is egyébként. Ez pedig a Pink Martini nevű, szintén az Egyesült Államokból, Seattle-ben alakult, pont 30 évvel ezelőtt alakult ez a zenekar. Thomas Lauderdale, egy zongorista alapító alapította, és hát ők ugye 96-ban azt hiszem a Sympathique nevű, egyébként francia nyelvű slágerükkel robbantak be, rengeteg nyelven énekelnek, és ők nagyon hisznek abban, hogy a zene az egy olyan univerzális, globális nyelv, ami a kultúrák fölött áll, és valahogy összeköti az embereket, teljesen mindegy, hogy Afrikában, Ausztráliában, Amerikában, Európában vagy Ázsiában születtünk és növünk fel, és hogy milyen vallást is, meg milyen nézeteket vallunk, úgyhogy ők spanyolul, portugálul, angolul, rengeteg nyelven énekelnek, és a jazznek egy olyan arcát közvetítik, amit én személyesen is nagyon fontosnak tartok, és ami szerintem mutatkozik abban, hogy nagyon szereti a magyar közönség is őket, hogy rendkívül szívbe lopakodó, nagyon, nyilván nagyon dallamos, és a nagy a latin jazz standardek átdolgozásaitól kezdve rengeteg nagyon könnyen fülbemászó és könnyen feldolgozható és nagyon barátságos arcát mutatja a jazznek. Úgyhogy a nagy színpadon ebben a négy napban őket fogjuk bemutatni ebben az évben.
0: Iszonyatosan színes programot vázolt fel itt zeneileg. A Veszprém Festnek magának mi a fő célja? Az, hogy ennyire színes legyen mindig, kiknek szól egyáltalán? Azoknak, akik mondjuk a környéken turisták, vagy azoknak, akik a környéken élnek, mi a Veszprém Fest lényege?
1: Elég, a Budapest például nagyon erős, tehát a prémium zenei fesztivált azt arra szoktuk használni, hogy tényleg próbálunk az adott zenei műfajokban egyrészt nem elköteleződni egy zenei műfaj mellett, tehát tényleg váltogatni napról napra, tehát egyébként ebben az évben nem szerepel opera vagy klasszikus zene, de a eddig 24 éves történetünkben 10-valány opera produkciót is színpadra állítottunk, számtalan opera sztárt, a José Curától az Amane Trepkóig tudtunk meghívni már Veszprémbe. Tehát egyrészt, hogy különböző zenei műfajokban próbálunk egy ilyen prémium és az ott műfajok élt csapatába tartozókat meghívni, plusz 40-es fesztivál azért, tehát nem sorolnám a Veszprém Festet egyáltalán, és tudatosan nem azokban az legfiatalabb rétegeket megcélzó fesztiválok körében, Magyarországon egyébként nagyon sok van szerintem, és hát azok a történelmi kisugárzású, nagyon sokszor szakrális kisugárzási terek, ugye a Veszprém Festet, azt a Veszprémi Vár főtere, a Szent Háromság tér ihlette, szülte meg 2003-2004-ben. Most ugye lent vagyunk a Várhegynek a másik oldalán, és a háttérben van a Vár, de ez is mégis egy mindenkori veszprémi érsekek nyári rezidenciájának a parkjában van. Tehát az egésznek van egy ilyen nagyon érdekes kisugárzás, és én azt hiszem, hogy minden fesztivál figyel arra, hogy a környezet és a zenei kulturális profil között legyen valamilyen érdekes kapcsolat. Úgyhogy ebből is alakult ki az, hogy ezeket a műfajok hozzuk. Most ebben az évben klasszikus, a Pink Martini nyilván jazzbe is torkollik, de olyan klasszikus jazz, tehát akit nagyon sokat hoztunk ide, a Chick Corea-tól, a Herbie Hancockon át a Gregory Porterig, ebben az évben nem lesz, de ez is része volt a Veszprém Fest brandnek.
0: Lejárt az időnk, de azt mindenképp mondjuk el, hogy jegyet lehet-e még venni, és
1: abszolút
0: igen, hol?
1: Lehet, így van, a Beth Harton kívül nem, de minden más koncertre áruljuk egészen a koncertek napjáig a jegyeket. A veszprémfest.hu a saját weblapunkat ajánlanám mindenkinek.
0: Mészáros Zoltán, köszönöm.
1: Én köszönöm.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Öt éves a Hajneum Magyar Régi Zenei Központ, és megvan a nyári, őszi program is, erről is fogunk beszélni, meg a célkitűzésekről, hogy mi az, amit sikerült megvalósítani. Vashegyi György, művészeti vezető, a vendégem, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hozott egy csoda kiadványt egyébként, ami az ötödik évfordulóra készült, elején, végén CD-vel is, és azt mondta, hogy vannak benne, vagy voltak akkor célkitűzések, amiből sikerült jó párat teljesíteni. Mi volt a legfontosabb?
2: Hát igazából ez a könyv akkor készült, amikor megalakult a Hajneum, tehát 5 esztendővel ezelőtt megalapította Magyarország ezt a régi zenére szakosodott intézményt. Ugye két neve van, két része van a nevének ennek az intézménynek, Hajneum, ugye Joseph Haydn nevére utal, Haydn nagyon-nagyon fontos szereplője a magyar kultúrtörténetnek, elsősorban Fertőd Eszterházához kötődik, de ugye az egész magyar zenetörténetnek, az európai vérkeringésbe való kapcsolásának a egyik kulcsfigurája. Tulajdonképpen ő volt az első nemzetközi szupersztárunk Liszt Ferenc előtt, nagyon hasonló, nagyon sok a hasonlóság egyébként a két szereplő között, csak más történelmi korszakról beszélünk, és 21 nyarán alakultunk meg, Hajneum, Magyar Régi Zenei Központ, a névnek a második fele arra utal, hogy a régi zenejátszást, a historikus régi zenejátszást, ami egyébként ilyen bonyolultan hangzik, de tulajdonképpen csak arról van szó, hogy amikor a zeneszerző már nincs köztünk, tehát már nem tudunk egy élő zeneszerzőtől szóban megkérdezni fontos információkat, hogy hogyan adjuk elő a műveit, akkor a múlthoz kell visszanyúlnunk, akkor kutatnunk kell, és ez az intézmény most 5 éves, annak idején felvázoltunk irányokat, ugye a címnek a két arcúsága már kijelöl irányokat, a magyar vonatkozású zenetörténet, illetve kutatása, illetve a régi zenejátszás magyarországi támogatása, fejlesztése, és ugye most 5 évesek vagyunk nyáron, 21 nyarán alakultunk alapítványi formában, és nagyon sok arca van a tevékenységünknek. Most egy nagyon gazdag koncert kínálattal állunk elő. Egyébként a hajneum.com oldalon mindent megtalálnak, és a naptári évnek a hátralevő részében levő koncertjeink alapvetően két helyszínen zajlanak. Nyáron Fertőd Eszterházán, tehát a Fertődi kastélyban, a magyar Versailles-ban, így hívták már a 18. században, július 10 és augusztus 1-e között minden péntek szombat este, tehát hétvégénként pénteken és szombaton este 7 órakor régi zenei koncertek vannak az Apolló teremben, abban a teremben, ahol Haydn minden valószínűség szerint maga is zenélt, és itt adta elő a vonós négyeseit, szimfóniáit, baritontrióit esetleg. Mindig péntek szombat este, július 10 és augusztus 1 között, utána néhány hét szünet van, és augusztus végén van a nemzetközileg is kiemelkedő Hajneum Eszterháza Fesztivál, szintén két hétvégére összpontosulva az augusztus 28-dik, illetve a következő hétvégére, mindig szintén péntek szombaton koncertekkel. Ezek mind régi hangszeres koncertek, tehát korhű hangszeres, vagy eredeti hangszeren játszunk a Apolló teremben, vagy eredeti hangszereknek a pontos másolatán. Ezek a nyári koncertek, amelyeket a Hajneum kínál, és ősszel pedig visszatérünk a Zeneakadémiára.
1: Miben más ezeken a hangszereken játszani, és én, aki mondjuk csak egyszerű felhasználó vagyok, aki szeretem a klasszikus zenét, a komoly zenét, én észreveszem a különbséget?
2: Szerintem egy nagyon komoly harmónia van a zenemű, a hangszerek és adott esetben az akusztika között. Tehát Eszterházára ezért érdemes elmenni, hiszen ott a falak Joseph Haydn szellemét filozófiai értelemben tartalmazzák, praktikusan pedig hát az akusztika. Tehát abban annak a teremnek, annak a csodálatos Apolló teremnek, amelyik Európa egyik legkülönlegesebb freskóját tartalmazza egyébként az Apolló, ezért is nevezik Apolló teremnek, tehát fantasztikus a terem. Ennek az akusztikája nagyon jó összhangban van az oda komponált zenékkel. Az az elvünk, hogy minden nyári koncerten Joseph Haydn műnek is meg kell szólalni a teremben, ez egyfajta templom tulajdonképpen. Kicsit olyan ez, mint Bachot Lipcsében hallgatni, mondjuk abban a templomban. Nyilván nagyon sok mindent átépítettek azóta, sok akusztika megváltozott. Itt Eszterházán, Fertőd Eszterházán szerencsénk van, az akusztika változatlan. A nyári koncertek azok péntek-szombaton mindig korhű hangszeres koncertek, mindig Haydnnal, július 10 és augusztus 1 között minden péntek szombat este 7 órakor, és augusztus 28-án pedig kezdjük a fesztiválunkat, amely már negyedik éve rendezzük meg, augusztus vége, szeptember elején. Mindezeknek a koncerteknek sok-sok előzménye van, negyedszázadnyi előzménye van, elsősorban Strém Kálmán kiváló koncertszervezőhöz köthető előzménye, ezeket a dolgokat folytatjuk mi. A fesztiválon mindig egy opera előadással kezdünk, Haydn operával. Úgy alakult, hogy 3 évvel ezelőtt, 23-ban napra a fesztivál nyitó koncertje egybeesett Mária Terézia Eszterházai látogatásának a 250. évfordulójával, ezért akkor azt az operát játszottuk, és azóta is mindig operát játszunk. Idén az Orlando Paladino fog elhangozni fantasztikus szereplőgárdával.
1: Kiknek ajánlja ezeket a koncerteket?
2: Mindenkinek ajánlom, aki jár Eszterházán, nyári koncerteket azért szervezzük a kastéllyal együttműködésben, hogy akik ott járnak, és megtekintik a kastélyt mondjuk napközben, és még van lehetőségük ott maradni péntek vagy szombat este, hallgassák meg azt a csodálatos zenét, nagyon jó előadókat hívunk egyébként, mind korhű hangszeres előadás, illenek tehát nagyon a terembe, az akusztikába, Joseph Haydn mindig köztük van, nagyon magas színvonalú koncertek, és csodálatos élmény, tehát a zenét azon a helyszínen, azokon a hangszereken hallani.
1: Mondjuk egy gyorsan még egyszer, hogy hol lehet a programokat?
2: Haydneum.com oldalon találnak meg mindent, és ősszel pedig Zeneakadémia Solti termében, illetve nagy termében lesznek hangversenyek, kamara hangversenyek. A Solti teremben fantasztikus az akusztikája. A Solti teremnek a felújítás után ismét visszanyerte régi csodálatos akusztikáját, és Zeneakadémia nagy termében december 6-án Bachal fejezzük be az évet hagyományt.
1: Majd várjuk még vissza, hogy ezekről később beszéljünk. Vashegyi György, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Rónai Egon reméljük holnapra meggyógyul, úgyhogy ő várja majd önöket. Szép napot, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén júliustól a Legosztor táborban. Építs velünk élményeket! Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a Legosztor táborban. Élet nagyságú LEGO szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csapd le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos meleg idő várható. Ma kezdődik az uniós tagállami vezetők kétnapos tanácskozása. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt MOL vezér. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszkij elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Előbb a kifejezetten fiataloknak szóló könyvfesztiválról ejtettünk néhány szót. Most nem tudom, hogy a célcsoport hány éves, de majd mindjárt megbeszéljük. Jön a Jazz Fest most már 5. alkalommal, és azt szokták mondani, hogy a jazz olyan, mint a jó bor, hogy arra meg kell érni. De én ismertem fiatalkoromban olyan jazz rajongót, aki nem volt idősebb nálam, és a gimnáziumban egy osztályba jártunk, tehát még ez sem feltétlenül igaz. Kleb Attilát is nagyjából azóta ismerem, ő a Jazz Fest főszervezője, kiváló fotoművész. Szervusz Attila!
5: Szervusz, Egon, köszöntöm a hallgatókat!
4: Ez benned a kettő hol találkozott, a fotózás iránti szenvedély, meg a jazz iránti szenvedély?
5: Hát ez régen kezdődött, én az MT-ben voltam annak idején fotós kultúravadban, és akkor mondták, hogy te vagy a kölyök, a fiatal, te fotózod az összes koncertet. Nekem baromira örültem, mert a 80-as évek második felében végén kezdtek el jönni Magyarországra a világsztárok, és hát két alkalommal is volt lehetőségem Miles Davis-t fotózni. Másfél éve belül kétszer járt Magyarországon, ráadásul a második koncertjének a plakátja az én fotón volt, így még személyes találkozásom is volt vele, és én féltett kincsként őrzöm a dedikált fényképemet.
4: És gyakorlatilag el is döntötte a sorsodat. Ez hát a dolog.
5: Szép lassacskán, hogy beszippantott, igen.
4: Nehéz ma Budapesten Jazz Fesztivált szervezni?
5: Hát szerintem kultúrában tevékenykedni az egyre nehezebb, mert hát most nem akarok politizálni, de azért a kulturális kormányzat az nem igazán a minőséget támogatja, de bízunk benne, hogy ebben is lesz változás, ha más nem, akkor a kis a kultúra terén, de hát bízunk benne, de hát a fesztivállal most, hogy ahogy említettet, és 5. fesztiválnál tartunk, és azt hiszem, hogy igazán beérett a fesztivál, mert jelenleg Európa egyik legfontosabb jazz fesztiváljának tartják a budapestit.
4: Július 27-e és július 2-a között rendezitek az ideit, ez az 5., és a Városház Park lesz a helyszín, de ezen kívül is lesznek még más helyek, ahol szól a muzsika. Találtatok egy díszvendéget Dél-Korea esetében, ezt mi indokolja?
5: Dél-Koreában van a Jarazum Jazz Fesztivál, ami a térség legkomolyabb, legnagyobb fesztiválja ezen egy területen. Ez egy háromnapos fesztivál, ahol három nap alatt ilyen 50-70 ezer néző fordul meg. Pár évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem velük, és egy nagyon-nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki köztünk, úgyhogy mi fogadtunk már koreai, dél-koreai jazzzenészeket Budapesten, mi küldtünk 2 évvel ezelőtt a Nagy Emma Quintettet, aminek akkora sikere volt, hogy tavaly magyar fókuszt tudtunk kínálni Dél-Koreában a Jarazum Jazz Fesztiválon, úgyhogy 4 magyar fellépünk volt, Gress Quartet, Jémánt Bálint Trió, Tóth Viktornak a zenekara, és Lukács Miklós szólóban, és hát ennek egy ilyen partneri kapcsolat folytatásaként most Korea lesz a fókusz.
4: És akkor jönnek koreai zenészek, akik mennyire jelenítik meg az ázsiai muzsikát, vagy mennyire mennek a világtrenddel együtt?
5: Abszolút. Hát nézd, akiket idáig hallottam, te fantasztikus zenészek, tényleg elképesztő képességeik vannak, nagyon-nagyon tehetségesek, és hát nyilván van, hogy a jazznek az egy alap dolga, hogyha például meghallgatjuk a Dress Quartetet, abban ott vannak a magyar zenei motivumok egyértelműen felismerhetően, és hát ugyanígy a kínaiaknál, vagyok csak oda is,
4: dél-koreaiaknál,
5: koreaiaknál ugyanígy ez egyértelműen felfedezhető, hát sőt volt olyan zenekar, amelyik tradicionális hangszert is használt.
4: Jön Aldi Meola és Pat Metheny, valamint Charles Lloyd. Én azt gondolom, hogyha valaki szereti a jazzzenét, na őket nem kell bemutatni, sőt, ők évtizedek óta álló csillagok.
5: Így van. Hát nézd, egyrészt a fesztiválnak is a születésnapja, másrészt pedig egy nagyon-nagyon fontos centenárium év az idei, hiszen a jazznek a két legmeghatározóbb alakja, akik igazi varázslók, vizionárusok voltak, Miles Davis és John Coltrane, idén lennének 100 évesek, tehát ők vannak igazán fókuszban, úgyhogy emiatt is egy ilyen nagyon-nagyon erős programot tudtunk összerakni rájuk emlékezve.
4: Hát Ravi Coltrane, aki szintén szaxofonosként itt lesz, és hát a fia egy zenekart vezet. Itt lesz Marcus Miller.
5: Bizony, hát aki meg szintén nagyon meghatározó volt Miles Davis utolsó időszakában.
4: És a magyarok, a teljes élmezőny fellép nálad?
5: Hát rengeteg magyar előadónk lesz, és próbáltuk a programot úgy összerakni, hogy minél színesebb legyen, hogy a jazznek a legnagyobb skáláját bemutassuk.
4: Borbély Mihálytól Olá Kálmánig, én itt most sorolok néhányat, engedem, de itt van előttem.
5: Persze, Borbély Mihály éppen 70 éves lesz, úgyhogy neki egy különleges koncerttel készülünk, úgyhogy együtt ötleteltünk és kitaláltunk egy olyan produkciót, ami még soha nem volt, hogy Eric Truffaut és Shai Maestro lesznek a vendégei.
4: Akkor ez egy ilyen egyalkalmas, soha nem volt, sose lesz. Vagy ki tudja. A jazzben azt, hogy sose lesz, a sose mond.
5: Így van, hát bízunk benne, hogy lesz folytatása. Tehát pont egyébként a Kalima Trio az egy ilyen történet, az 2 évvel ezelőtt született itt a Jazz Fest Budapesten, egy spanyol, egy olasz és egy magyar zenész találkozásából, és mert tavaly már Franciaországban, Svájcban léptek föl, idén mennek Stuttgartba is, és most a Jazz Festen újra bemutatkoznak.
4: Mennyire fizetős és mennyire ingyenes? Mennyire kell előre gondolkodni annak, aki szeretne minden több mindent megnézni?
5: Hát az alap 6 nap, ami a Városháza Parkban lesz, az fizetős, valamivel ki kell fizetnünk a művészeket. Viszont minden este 10 után kinyitjuk a kapukat, és még éjszakai koncert lesz, ami már ingyenes lesz, illetve a Gosdú udvarban meg fiatal tehetségek fognak bemutatkozni, akiket pályázaton választunk ki nemzetközi zsúri bevonásával. Ők a Gosdú udvarban fognak fellépni az ottaniak támogatásával, illetve 3-án, július 3-án a Rákóczi téren lesznek ingyenes programok, 4-én a Bakács téren, 5-én pedig a Jédermannban búcsúzunk.
4: Szóval ez úgy van, hogyha valaki ezeket a csodákat akarja hallgatni, az bizony pénzért van. Ha valaki jó zenét akar hallgatni és megismerni az utánpótlást, ott pedig szeretettel vártok mindenkit.
5: Így van.
4: Nézem a programot, hát Maestrénnel kezdődik, 2. nap Aldi Meola, 3. nap José James, 4. nap Pat Metheny, az 5. nap Charles Lloyd és a Sky Quartet. Hát szóval na, igazi ünnep lesz ez, hogyha valaki szeretne.
5: Igen, hát és 6. nap meg Marcus Miller, aki a legendás Vivant Mice lemezt hozza el az eredeti zenekari tagokkal.
4: Gratulálok ehhez a felhozatalhoz, lesz még vele dolgot bőven, úgyhogy ahhoz jó munkát kívánok, és akkor rögzítsük még egyszer június 27-e és július 2-a között a Jazz Fest idehozza a világ legjobb muzsikusait. Gratulálok, köszönöm.
5: Köszönöm, és várunk minden zenehallgatót.
4: Kleb Attila, a Jazz Fest főszervezője volt itt a Kultúrában a vendégünk. Szia Attila!
5: Szia, köszönöm.

0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Majoros Nóra álmodott, méghozzá elég nagyot álmodott, elképzelte, hogy a most 100 éve született Janikovszky Éva milyen lehetett kisgyereknek, az a szerző, aki oly sok kisgyereket örvendeztetett meg csodálatos történetekkel, vajon ő maga milyen volt? Ez volt kapaszkodója, de ezt most már inkább maga Nóra mesélje el nekünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval honnan jött, kezdjük azzal, hogy miért pont Janikovszky Éva gyerekkora ragadta meg?
2: Az, hogy miért Janikovszky Éva, az elég egyértelmű volt, ez egy felkérés volt a Móra kiadótól, tehát ebben nem volt mozgásterem, de nagyon megtisztelő felkérés volt ez. Hogy miért a gyerekkora ragadott meg, én elolvastam az ő naplóját, illetve a könyveit is ismertem, és a saját életét ő elég pontosan, és sokat mesélt az életéről, így ott nem sok tere volt a fantáziának, de engem az érdekelt igazán, hogy vajon milyen lehetett ő azelőtt, hogy tudta volna, hogy író akar lenni, vagy azelőtt, hogy ő egyáltalán írt volna, és hogy ez pontosan a naplója előtti időszak. Tizenpár éves korában kezdte el írni a naplót, de hát valaminek be kellett kattannia, hogy ő elővegye azt a füzetet a nagypapa boltjában, meg elővegye a tollát, és a ő kis kuszabetűivel, és a már ott meglévő igazi Janikovszky éves humorával elkezdje a naplóba jegyzéseit írni. Úgyhogy ezt próbáltam meg felgöngyölíteni.
1: Ön maga is, hát egyrészt már rutinos író, másrészt fordított gyerekkönyveket is. És hogyha ebből indulok ki, akkor talán érti a logikát, ami Janikovszky Éva mint író a gyerekkönyvekben megvalósuló világát jelenti. Fel lehet ezt térképezni az ő saját gyerekkorából?
2: Azt gondolom, hogy igen, és a napló ebben óriási nagy segítség, hiszen

0: hiszen már a legkorábbi szövegeiben is érezhető a világlátása, az, ahogy kritikával szemléli a világot és az embertársait. Nagyon jó humora van, de közben óriási emberszeretet sugárzik ezekből a sorokból. Mondom, az egészen az első soroktól kezdve ez nyomon követhető. De egy kicsit bajban is voltam, mert Janikovszky Éva általában olyan gyerekkönyveket írt, amik a gyerekek valós élethelyzetéről szólnak, és én meg nagyon nem ilyen gyerek voltam, és nem ilyen könyveket írtam, mindig fantáziavilágban éltem.
1: Boszorkány a lovardában, ugye? Ez egy friss darab.
0: Igen, bár a Boszorkány a lovardában az most már pont egy olyan, ami való életben játszódik, de egy nagyon fantáziadús kislányról szól.
1: Mondja, hogy boszorkányt látott a lovardában, hát csak nem.
0: Igen, de általában én fantáziavilágban mozgok, és gyerekként meg aztán pláne, ott teljesen nem érdekelt a valóság, és azért egy kicsit nehezen találtam a kulcsot, de aztán azt hiszem, hogy sikerült mégis.
1: És lett ebből egy 6 éveseknél kicsit idősebbeknek szóló, és egy a Móra naphegy életrajzi sorozatban megjelent kötet, aminek az a címe, hogy a lány, akivel mindig történik valami, és Radnóti Blanka készített hozzá illusztrációt. Ez egy képes könyv valójában?
0: Igen, és ráadásul ez egy olyan képes könyv, ahol a képek azok nem csak aláfestik a szöveget, hanem abszolút külön életet élnek, és ahogy nekem az volt a nem csak feladat, hanem szándék, hogy Janikovszky Évát megidézzem, úgy Blanka Réber Lászlót próbálta így kicsit belecsempészni, de tényleg csak így érzetre, és egy csomó olyan utalást beletett Janikovszky életéből, ami a könyvben nem hangzik el.
1: Réber László viszont egy korszakos grafikus volt, aki Janikovszky Éva szövegeit illusztrálta, mondhatni, gazdagította a saját rajzaival.
0: Tulajdonképpen ők szerzőpáros voltak, igen.
1: Hát jó, ezt kívánom, hogy valami ilyen kialakuljon Radnóti Blankával, mert hogy az például egy új minőség lehetne, egy másfajta könyvkiadáshoz az ön életében is gondolom. De hát majd meglátjuk, hogy ez, hogy szerepel a lány, akivel mindig történik valami, a Janikovszky 100 emlékévhez kapcsolódóan jelentez meg, és most még egy kiállításon, a Bartók Pagony pop-up kiállításán is megtekinthető egészen, meddig is 26-áig a sok-sok illusztráció, ami az ön könyvét kíséri.
0: Így van, és sok szeretettel várjuk az olvasókat erre.
1: Nóra, köszönöm szépen, meg azt is, hogy mesélt erről, hogy született ez a könyv. Majoros Nórát hallották.
0: Én is köszönöm szépen az interjút.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Nem tudom, mennyien hallottak a kedves hallgatók közül Brazíliában a Florianópolisról, az egy város. Ott rendezték az Animaverso nemzetközi filmfesztivált, na erről mennyien hallottak. Bár benne van a nevében, hogy miről szól, mert anima, tehát itt valami rajzfilmes dolog lesz. Pontosan, animációs filmfesztivál, és hát nem akármi, a legjobb rendezés, a legjobb karakteranimáció, és a legjobb szinkrondíját nyerte el a Csongor és Tünde, egy magyar animációs film. Itt van a vonalban Csík Csaba Krisztián, az egyik díjazott a film szinkron rendezője. Jó napot kívánok!
2: Tiszteletem, Rónai úr, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ön például mennyit tudott erről a városról, Florianópolisról?
2: Őszinte leszek, semmit.
1: És most mennyit tud?
2: Most utána néztem egy picit, magának a fesztiválnak is megnéztem a honlapját. Tudni kell, és lehet, hogy ez egy kicsit kiábrándító lesz, hogy mi a film készítői sem voltunk teljesen informálva, hogy ezen az eseményen részt vesz a Csongor és Tünde. A Nemzeti Filmintézet delegálta erre a fesztiválra. És
1: egyetlen nagyon... alkotó sem ment a filmmel?
2: Erről nincs információm, talán a producerünk, a Templő Réka valószínűleg. Aha. Igen, de ezt nem tudom.
1: Ha valaki csak oda ment meghajolni és begyűjteni a tapsokat.
2: Igen, de remélem, hogy volt ott valaki, aki képviselte vagy az alkotókat, vagy a filmintézetet.
1: Egyébként igaza van, ez némiképp kiábrándító, de ettől függetlenül maga a dicsőség az ugyanakkora.
2: Hát szerintem óriási, nagyon, nagyon boldog vagyok. Személy szerint nyilván a szinkron miatt, ami egy unikum, egy unikális dolog. Bár ha belegondolnak a hallgatók, laikus módon is, ha meghallgatunk egy Disney produkciót, vagy bármilyen idegen nyelvű produkciót, még a laikusok is meg tudják ítélni, hogy azt a hangot, amit hallanak, azt jónak tartják-e, vagy nem. Tehát ez nem kell nyelvismeret. De természetesen meglepő egyáltalán, hogy van egy ilyen díj, mert általában ez inkább a nemzeti fesztiválokon szokott lenni a hangnak a díjazása, így nemzetközileg nem nagyon szokás, de mindenképpen ki szeretném emelni ebben a dologban azt, hogy ez szerintem a hazai több mint 100 éves szinkron szakmának a még mindig nagyszerűségét és színvonalát mutatja. Egyáltalán nem érzem ezt a díjat magaménak, hanem a kollégáiménak és az egész szakmának ajánlom, és azt gondolom méltán.
1: De egyébként pontosan úgy van ám, ahogy mondja, még hogyha nem is vagyunk tudatában annak, hogyha jó egy szinkron, akkor fel sem tűnik, hogy ez most angolul, magyarul, ez most hogyan beszél. Tök természetes, hogy mi azt értjük, és magyarul készült.
2: Azt
1: viszont
2: mondani,
1: ha rossz, akkor meg a fejünket fogjuk, és mindent elmondunk mindenkiről.
2: Így van, ahogy szokták mondani, mint a futballban a bíró, hogyha jó, akkor nem vesszük észre, hogyha rossz, akkor rögtön. A szinkron is egy kicsit ilyen, és amit még szoktam mondani, hogy a színjáték, a beleélés, a művészi hozzáadás az nemzetközi, tehát ha nem ismerem a nyelvet, akkor is tudom, hogy mikor ideges és mikor hitelesen ideges egy színész.
1: Arra mi a véleménye, mert ez például a hitelesség, meg a színész maga, a rajz mögött, hogy... Az amerikai
2: rajzolt kolléga mögött, igen.
1: Igen, hogy az amerikaiak nagy előszeretettel használnak világsztárokat egy-egy szerepre, mert akkor ki tudják írni az ő nevét is, tehát nem csak, hogy mit tudom én, Johnny kapitány, és akkor oda van írva mögé egy világsztár neve. Miközben
2: abszolút.
1: Ő csak a hang, csak idézőjelben.
2: Hát ez olyannyira igaz, hogy volt szerencsém több mint 20 éve, 2004-ben a Nyóckert című ikonikus rajzfilmnek is a szinkronrendezője lenni, és ott azért ez már egy szempont volt, hogy próbáljunk meg olyan színészeket választani, ha van lehetőség a karakterem belül, akiknek húzó neve van, és így dolgozhattam akkor is például a Győzővel, vagy a Gesztesi Karcsival, aki Győző ugye most is benne volt a Csongor és Tündében is. Szóval igen, ez egy szempont most már Magyarországon is. Természetesen nem mehet a minőség rovására, tehát a húzónév csak addig húzónév, amíg legalább olyan jó, mint a kevésbé ismert kolléga.
1: De hát itt is egy sztárparádé van, Mikó István, Geszti Péter, Szabó Győző, Menszátor Magdolna, Eke Angéla, Cető Roland, Timko Eszter, szóval
2: Csere Gábor,
1: nem akármilyen
2: Ida
1: szereplők.
2: Peti. Igen, Lamboni Anna, hogy ne maradjon ki senki, igen. Így van, és a szereposztás is közös volt, tehát a film rendezőivel, Máli Csabával és Pálffy Zsolttal egyetemben, illetve Templő Réka producerrel egyetemben sokat vívódtunk, casting is volt, Mensátor Magdolna kapta végül is Mirit szerepét, de neveket most nem említenék, de az ország legjobb idősebb színésznői voltak felkérve erre a szerepre, tehát igen, megpróbáltuk megadni a módját.
1: Hogy egy külföldi fesztiválon a magyar nyelvű szikront dicsérjék, az azért is érdekes, mert gondolom ők meg feliratozva látják a rajzfilmet is, és hozzá hallják a hangot.
2: Így van. Ennek a filmnek a szövege, és akkor most kitérnék még az a szövegre is, amit a Vörös Marti művéből Balassa Krisztián polihisztor karmester, szövegíró, költő szült meg, és aztán ez a szöveg lett odaadva a Speyer Dávidnak, aki Romhányi József hagyományait szerintem minimum megadva létrehozott egy olyan szöveget, ami egészen zseniális, és a felnőtteknek is rengeteg kulturális filmtörténeti és magyar filmes utalások, ami csak egy példát mondjak, amikor a Miri beszél a lányáról, akit átváltoztattak rókává, akkor azt mondja az ördögöknek, hogy Biza Róka Tündér, utalva a Biza Róka Tündér című filmre.
1: De ezt csak mi értjük.
2: Igen, na ezt akartam mondani, hogy miközben a szöveg zseniális Magyarországon, és ez egy szándék volt, hogy míg a gyerekek a mesesíkján élvezik a produkciót, addig a felnőttek is kapjanak valami pluszt, akár a Shrekket tudnám itt példaként hozni, ami szintén így oldja meg a különböző korosztályoknak a megszólaltatását, de ez értelemszerűen lefordíthatatlan. Tehát ez a magyar szöveg az minimálisan visszaadható lenne külföldi szinkronnal, ezért is döntött úgy a produkció, hogy maradunk a feliratnál és az eredeti. Még a felirat is sajnos ezeket maximum jelezni tudja.
1: Nagyon más rajzfilmet szinkronizálni és azt rendezni, mint egy játékfilmet?
2: Ez jó kérdés. Alapvetően igen, szoktuk ugye kicsit pejoratívan mondani, hogy olyan rajzfilmes most a hangod, vagy csinálj egy kicsi rajzfilmes hangot. Nyilván a rajzfilm nagyobb szabadságot ad a torzítás és a hangtechnikai eszközök bevetésében, mint egy élőfilmes produkció. De ezzel együtt én azt mondanám, hogy ami a fontos, hogy a néző ugyanolyan hitelesnek érezze az alakítást, magyarul a beleélés és az átélés az ugyanolyan szinten maradjon, mint egy élőfilmes, hagyományos hangú produkciónál, még ha esetleg el is torzítom, mert papagáj vagyok. Igen.
1: Egyébként hát szinkronizált is, úgyhogy ez egy kicsikét azért olyan, nem, hogy az ember kipróbálja, mert hogy ha nem próbálja ki, akkor nem tudja igazán, hogy mit él át
2: hogy
1: a színész.
2: Hogy én szinkronizáltam-e?
1: Nem.
2: Hát én főleg szinkronizálok. Hát az elmúlt években én már csak alkalmanként rendezek szinkront, jellemzően új magyar animációknak a szinkronrendezésére kérnek fel. Egy kicsit hagydicsekedjek, egy produkció az most úgy tűnik, hogy Kanban fog indulni a rövidfilmes verzióban, aminek a bemutatója pár héten belül lesz, most még erről többet nem beszélhetek. Szintén nagyon esélyes, esetleg nem
1: fesztivál.
2: Igen, ez egy művész rövidfilm, talán a címét említhetem, Lucaszék, de amit akartam ezzel kapcsolatban elmondani, hogy igen, alkalmanként rendezek, és rengeteget szinkronizálok. Ebben a Csongor és Tündében is van egy nyúlfarknyi szerep, amit én csináltam meg, de alapvetően, amit kérdezett, igen, a rendezésnél nagyon-nagyon sokat számított, legalábbis számomra az, hogy álltam a mikrofon túloldalán is jó párszor.
1: Ember érti, hogy mi zajlik a másikkal, mi történik ott.
2: Abszolút.
1: Igazán. Az, amikor azt hallja, hogy a szinkronból mi lett, és ugye ezek a régi idők nagy film szinkronjai és nagy filmes karakterei, akik találkoztak, most egy példát mondok, mert ez mindenkinek ott van a fülében és a szem előtt, Woody Allen, Kern András.
2: Igen.
1: Szóval amikor azt mondják, hogy ma már ez nincs így, mert futószalagon apró pénzért dolgoztatott, kifejezetten szinkron színészek azok, akik ellátják ezt a munkát. Erről ön mit gondol?
2: Volt egy ilyen folyamat. A rendszerváltás után és a kereskedelmi televíziózás beindulásával csak ugyan volt egy nagymértékű felhígulás, egész egyszerűen a munkák mennyisége és volumene miatt. Nem mondanám, hogy csak a streaming szolgáltatók miatt, de jó pár éve érezhető már egy ellentétes folyamat, talán már 10 éve is, és most azt gondolom, hogy megint nagyon minőségi szinkronok készülnek, és bocsánat, hogy ezt nem olyan rég szinkronizáltuk egy zuhanás anatómiája című Cannes-i nagydíjas filmet. A 4 főszereplő közül a 3 másik partnerem a Katona József Színház művésze volt. Tehát azt gondolom, hogy ma is nagyon-nagyon minőségi szinkronok készülnek, és hála Istennek a szinkron az egy olyan szakma, hogy más nem mondjak, itt a Cető Roland a csongorunk hangja, aki játszik ugyan színházban, de nem arról híres, és mégis az ország egyik legjobban szinkronizáló és legszebb hangú színésze. Tehát a szinkronon belül van egy nagyon-nagyon vegyes csapat, hogy kőszínházból, amatőrszínházból csak szinkronizál, tényleg nem annyira számít a múlt, hanem inkább az, hogy mit tesz le az asztalra az illető, illetve a mikrofon.
1: Hát voltaképpen ez így normális, csak ugye el voltunk annyiból kényeztetve, hogy az egyébként is tévéjátékokban, filmekben látott sztárok adták a hangjukat, és volt hozzá arc. Tehát tudtuk, hogy ki kicsoda, ez egy nagy előny.
2: Amit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon fontos, hogy akkoriban nem készült annyi anyag.
1: Hát tehát
2: bocsánat, hogy így fogalmazok, de az az ember vagy művészmennyiség, színészmennyiség, aki volt, bőven lefette ezt. Manapság, ha minden csak színházi színészekkel dolgoznánk, akkor sem tudnánk feldolgozni.
1: Hát akkor nem lenne este előadás.
2: Pontosan, így van.
1: Viszont
2: így
1: akkor, van. Ha már ebbe így belegabajodtunk, még egy ezzel kapcsolatos kérdést az oktatással kapcsolatban hadd tegyek fel. Vannak olyan tanfolyamok, kifejezetten tanfolyamok, amik azt hirdetik magukról, hogy ők szinkronszínész képzők.
2: Igen, hát ez egy kényes kérdés. Jelen pillanatban is rengeteg botrány futott a szakmán belül ezzel kapcsolatban. Nem tudok teljes mértékben elhatárolódni a dologtól. Én azt gondolom, hogyha ezeknél a szűrés megfelelő, és tényleg olyan embereket vesznek fel. Én is ismerek legalább 10-15 olyan kollégát, aki ilyen iskolában végzett, és remek, és csodálatos, és nagyon örülhetünk, hogy a pályánra kerültek. Ezekkel az iskolákkal általában leginkább az szokott a probléma lenni, hogy a tandíj miatt boldog-boldogtalan felvesznek. És ez nem a tanárok hibája, a tanárok remek szakemberek, szintén kollégáim többnyire, akik dolgoznak szinkron stúdiókban.
1: És nem is a diákok hibája, mert ők meg elhiszik.
2: És nem is a diákok hibája, így van. Tehát ha valaki alkalmatlan, és lehet ezt a dolgot tanulni, mindent lehet egy picit tanulni, de nyilván azt a képességet, ami ahhoz kell, hogy valaki színész legyen, teljesen mindegy, hogy mikrofon, kamera vagy színpadon, azt nagyon minimálisan lehet tanulni, és hogyha erre nem szűrnek rá az elején, ezt a képességet nem vizsgálják, akkor úgyis csak szomorúság lesz a vége.
1: Igen, ez a legfontosabb tanulsága ennek, hogy olyan embereket nem érdemes, nem szabad a pályára csalogatni, akikkel aztán maga a szakma nem nagyon tud mit kezdeni.
2: Így van.
1: De hát nem ezzel kezdtük, hanem azzal, hogy gratulálok, és akkor én vissza is kanyarodok ahhoz, hogy a Csongor és Tünde című rajzfilmet ünnepeljük, mert ő Brazíliában a Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon, az Animaverzón díjakat kapott, a legjobb rendezését, a legjobb karakteranimációt, és Sík Csaba Krisztián a díjazottja a legjobb szinkron díjának. Csaba, örülök, hogy beszéltünk, és gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Aztán megnézzük meg a Csongor és Tündét. Egyébként a Filmion ott van, és megnézhető a magyar nyelvű változat, akár felirat nélkül is, mert hogy ott csak így látták. Szóval Csaba, még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen a beszélgetést. És elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók. Ez volt már a Kultúra. Holnap is számítok a figyelmükre. Köszönöm szépen. Róna Jegont hallották. Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos meleg idő várható. Ma kezdődik az uniós tagállami vezetők kétnapos tanácskozása. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt MOL vezér. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszkij elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja, Rónai Egon a mikrofonnál, a szerkesztő pedig Somodi Solymos Eszter, és az első beszélgetésünk egy kicsikét szembe megy a magyarországi közhangulattal. Most készítette a BCG, a Boston Consulting Group egy fogyasztói hangulatfelmérést Európa szerte, és ez az európai felmérés, ez borulátó gondolkodásmódot tükröz. Ennek a részleteit fogjuk megismerni a következő percekben Lakatos Török Györgytől, a BCG partnerétől. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Ugye itt mi most arról beszélünk, hogy a magyar gazdaságban van némi derűlátás, hogy különböző felmérések azt mutatják, hogy talán már a vállalkozások is bátrabban mernek abban gondolkozni, hogy milyen beruházások, hogy a lakosság is bátrabban merhet talán fogyasztani, mert hogy most valamit folyamat elindulását látják. Nyilván ez egész Európára egyáltalán nem hat. Hanem mi történik igazán?
3: Legutóbbi felmérésünk alapján, amit most már 3 éve csinálunk évről évre Európa szerte, a fogyasztói hangulatot, fogyasztói viselkedést vizsgálva, azt láttuk, hogy itt konzisztensen évről évre viszonylag borulátó a úgymond átlagos európai fogyasztó, és ez az elmúlt 3 évben egyébként még rosszabbodott is. Tehát amíg mondjuk 2-3 évvel ezelőtt a fogyasztók fele mondta azt, hogy egyébként a pénzügyi helyzetével kapcsolatban borulátó, úgy látja, hogy ez a következő időszakban kevesebbet fog költeni. Ez nem a tényleges, valódi költés, ez a fogyasztónak a várt saját költését jelenti. Ez rosszabbodott, tehát nagyjából 50-ről 55%-ra nőtt azoknak az aránya, akik úgy látják, hogy kevésbé fognak fogyasztási cikkeket vásárolni a következő időszakban.
2: Mi fűti ezt a pesszimizmust? Erre rá tudtak kérdezni?
3: Teljesen, igen. Összességében az általános gazdasági helyzet, vagy az arra való reflexió, inflációs környezet, geopolitikai kockázatérzékelés, ezek a legfontosabb faktorok, amik itt befolyásolták a fogyasztói hangulatot. Ami érdekes ezzel szemben, hogy éghajlatváltozás egyébként, a személyes egészség, személyes érzés, azok inkább pozitív irányba változtatták, de az összkép az még mindig egyre negatívabb évről évre.
2: Vannak itt érdekes megállapításaik, az egyik például az, hogy az európaiak kétharmada, vagy nagyjából kétharmada igyekszik visszafogni a fogyasztását. Nyilván ez kérdésre adott válaszként igaz, és aztán amikor ott áll a boltban, akkor lehet, hogy ugyanúgy elkölti, de minden esetre a fejében ez a kép él önmagáról és az ő vásárlási szokásairól, ugye?
3: Abszolút, igen. És amit talán ennél még érdekesebb az, hogyha a fogyasztót megkérdezik arról, hogyha véletlenül 10-15%-kal több jövedelemre tenne szert ebben a következő időszakban, akkor mi lenne az, amire költene, és ez érdekes módon egyébként, bár országonként eltérő, de inkább egyre inkább évről évre a megtakarítások felé húznak a fogyasztók.
2: Ami nyilván szintén egy bizonytalanságot jelez.
3: Pontosan. Ebben a gazdasági környezetben inkább a biztosra szeretnének menni. Azt mondják, hogy igen, hogyha lenne 10-15%-kal több elkölthető jövedelmem, azt leginkább megtakarításokba forgatnám.
2: Nem teljesen elrugaszkodott a cégek világától sem az önök felmérése, mert itt van például az adat, hogy az európaiak 62%-a kész márkát váltani egy kedvezőbb ajánlatért. Ez egy figyelmeztetés azoknak a cégeknek, amelyek az árazásukat megpróbálják fönntartani, hogy lehetséges, hogy ez hosszú távon nem fog menni?
3: Hosszú távon igen, ezzel együtt szerintem meg rövid távon azért mi mindig azt látjuk, hogy azért jó a vásárlók fele, nem 60%, azért még mindig a megszokott márkákat vásárolja. És itt is egyébként jelentős eltérések vannak országok között. Egyes országok jobban márkahűek, más országok kevésbé márkahűek, de igen, a tendencia tényleg azt mutatja, hogy a fogyasztó különösen ebben a borulátó gazdasági környezetben, ebben inkább a kedvezményeket veszi figyelembe egyre inkább, mint a márkát.
2: Egészségipar, meg nyugdíj megtakarítás, ez látszólag két különböző történet, egyébként nem feltétlenül az. Ugye aggódunk amiatt, hogy kevés lesz a nyugdíjunk, és nem lesz elég megtakarításunk a nyugdíjas évekre, de többet költenénk az egészségünkre.
3: Így van, így van. Az egészségre való költés, az szintén évről évre egyre erősebben előtérbe kerülő téma ebben a kutatásban. Azt látjuk, hogy a legutóbbiban, csak két-három kategóriát kiemelve, a fogyasztóknak közel a fele azt mondja, hogy kevesebbet fognak költeni alkoholra például, és közel a fogyasztóknak az egyharmada most már azt mondja, hogy többet tervez költeni étrendkiegészítőkre, vitaminokra a következő időszakokban. Tehát látszik az, hogy a alapvető fogyasztási cikkek azok, amik nyilván egy ilyen negatív vagy borulátó gazdasági környezetben előtérbe kerülnek, de pontosan a megtakarítások mellett még a jövőre való tekintettel az emberek hajlandók befektetni abba, hogy egészségesek maradjanak tovább.
2: Mennyire változik a különféle szegmensekben életkor szerint az, hogy mire és hogyan költünk?
3: Így viszonylag jelentős szakadék látszik a fiatalok, úgymond, tehát a millenniál és a Z generáció, vagy az idősebbek, úgymond a boomer, vagy a X generáció között. Tehát, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy milyen arányban mondják azt, hogy kevésbé fognak költeni a következő időszakban, itt egy nagyjából 10% pontnál nagyobb különbség mutatkozik abban, hogy látják a jövőt, hogyan terveznek költeni. A fiatalok azok, akik kevésbé borulátók ebben az ügyben.
2: Hát a fiatalok általában, de nekik ez is a dolguk. Még addig jó nekünk. Viszont az, hogy a digitális világ milyen szinten hálózza be az életünket, azt még egy ilyen kutatás is megmutatja. Pont itt önöknél olvasom azt, hogy a közösségi média és emellett a mesterséges intelligencia hogy hálózta be és hogy hálózza át és át ezt a világot.
3: Itt szétválasztanám igazából a tájékozódást és a magát a vásárlást. A tájékozódás az egyre inkább tolódik egyébként a közösségi média, a mesterséges intelligencia irányába a tradicionális kereséstől. Tehát nyilván ezek még mindig összességében viszonylag kisebb számok, de látszik, hogy évről évre jelentős növekedés van. Most azt gondolom, hogy körülbelül 8%, aki rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát tájékozódásra, keresésre, viszont továbbra is az üzlet maga az, aki az esetek nagy részében, közel azért felében lezárja magát a vásárlást. Tehát az emberek használják tájékozódásra a mesterséges intelligenciát, szociális médiát, viszont magát a vásárlást még nem ezen keresztül hagyják végre jellemzően.
2: Hát ebből az következik, hogy nagyjából úgy vagyunk ezzel, hogy a megszokottat keressük, de kíváncsiak vagyunk az újra. Ez teljesen normális emberi dolog. Ön hogy látja ezeket a folyamatokat? Mi az, ami a legerőteljesebben változik ebben a talán 20 országra is kiterjedő kutatásukban?
3: Igen, itt leginkább, ami évről évre kirajzolódik, az összhangulatnak egyelőre sajnos tényleg a negatív változása, a digitális témáknak az előretörése. Most újonnan egyébként bejött ugye a GLP-1-es gyógyszerekkel kapcsolatos kérdés is a kutatásba, és ennek a fontosságának a növekedése. És amiről beszéltünk is korábban, az a generációs szakadék a fiatal és az idősebb generációnak a hangulata között, szintén évről évre egyre szélesebb.
2: Egyre nagyobb a különbség a kettő között évről évre? Úgy érti?
3: Így van.
2: Aha.
3: Úgy értem, igen.
2: Világos. Hát azt gondolom, hogy a tapasztalat néz szembe a reménnyel, hogy majd más lesz, és legyen is más. Lakatos Török György, köszönöm szépen.
3: Én köszönöm.
2: A BCG partnerét hallották egy BCG-s kutatásról. Pesszimisták vagyunk, spórolni akarunk, de hát amiről nem is beszéltünk itt, az állatöredel és az egészség talán ezek alól a kivétel. Folytatjuk mindjárt a műsort.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van egy egészen furcsa fekete lista, friss az adóhivatal hozta nyilvánosságra, amelyen 4800 hazai vállalkozás szerepel. Erre a listára úgy lehetett felkerülni, hogy ezek a vállalkozások véletlenül vagy szándékosan, de elfelejtették bejelenteni a dolgozóikat. Dr. Kádár Zsombor, a NAV sajtóreferense a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát én jó hiszemű vagyok, mondom, hogy hát biztos van, aki véletlenül felejtette el, de hát rendszeresen nyilván ez véletlenül nem lehet. Önök honnan tudják, hogy ki az, aki bejelenti, és ki az, aki nem, bár van dolgozója?
2: Hát több irányból tudjuk ezt megközelíteni, ezt a kérdést. Egyrészt ugye vannak megfelelő kockázatelemzési rendszereink, és ezek alapján szoktak a helyszíni ellenőrzés kollégái lecsapni, mondjuk úgy, hogy ezek az adózókra, ez a fő lehetőségünk erre.
1: Tehát ott kiderül, hogy itt dolgozik Marika néni, de nincs bejelentve 20 éve.
2: Igen. Igen, hát mondjuk a 20 éve kicsit túlzás is, de valóban így szokott történni, igen.
1: Miért nem jelentik be? Azért, mert nem éri meg, mert akkor nem jönnek ki a pénzből, vagy azért, mert egészen egyszerűen vannak annyira, hát keresem a jó szót, de csak kimondom tisztességtelenek, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy hogyan lesz nyugdíja,

0: Hogyan lesz társadalom biztosítása, hogyan lesz élete a munkavállalójuknak?
1: Hát ezzel jellemzően nem szoktak foglalkozni, inkább úgy gondolják, hogy ők spórolnak a járulékokon, és a többivel már nem törődnek. Ez a jellemző, igen.
0: Az, hogy itt most elolvashatom a foglalkoztatók nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát, ez nekem, aki egyszerű állampolgár vagyok, milyen információt rejt? Önök róluk pontosan tudják, hogy sárosak, és nekem mi dolgom van velük?
1: Ezt azért tesszük egy ilyen közhiteles nyilvántartásba, hogyha valaki esetleg új munkahelyre megy, akkor meg tudja nézni, hogy nehogy beleessen ebbe a körbe a lehet foglalkoztatója.
0: Legyen egy figyelmeztetés, hogy hozzá nem megyünk dolgozni.
1: Van,
0: mennyire keresik ezeket az adatokat? Nem úgy van ez, hogy majd lesz valahogy? Mondják a legtöbben?
1: Hát a legtöbben tényleg ezt mondják, bár mi minden fórumot megragadunk arra, hogy elmondjuk azt, hogy ezek a rendszerek, amiket meg tudnak nézni, nyilvántartások közzétételisták, ezek pont azért vannak, hogy mindenki online módon, akármilyen kvalitással meg tudja nézni. Nehogy belefusson egy ilyen helyzetbe.
0: Milyen büntetésre számíthatnak? Egyáltalán hogyan működhetnek úgy cégek, hogy nem jelentik be a dolgozóikat? Miközben ugye hát az üzlet az számukra abból fakad, hogy megtakarítják így a pénzt.
1: Igen, hát jellemzően azért dolgozunk, hogy minél kisebb számban forduljanak így elő. Hát miután ez a három nagy adóügyi jogsértés egyiket, tehát ez a foglalkoztatottak be nem jelentéseit, foglalkoztatott tanként 2 millió forintos bírságot lehet kiszabni.
0: Ezt ki is szokták szabni egyébként?
1: Mindig alkalmazunk egy arányossági mércét, úgyhogy első körben, főleg, hogyha minden tényt és körülményt figyelembe veszünk, akkor nem ezzel a maximális bírsággal kezdünk.
0: Ilyenkor hogyan van a folyamat? Tehát van egy ellenőrzés, önök látják, hogy itt valami nem stimmel. Felhívják a figyelmét a cégvezetőnek, hogy ezt orvosolni kellene. Ha azonnal megteszi, akkor megúszta a büntetést?
1: Nem, akkor már késő.
0: Hát ez az.
1: Megkezdése előtt kellett volna. De nyilván figyelembe veszünk minden körülményt, tehát hogyha az látszik, hogy ez tényleg egy mindenképpen elfelejtett esetleg, ugyanezt nyilatkozza az is, aki érintett, mint foglalkoztatott, akkor nyilván kisebb lesz ez a bírság. És ugye vannak azok az esetek, amikor fel se kerülnek erre a közzétételű listára, mert van egy kiváltási lehetőség, és főleg ezeknek az érintetteknek a számára.
0: Az hogyan működik?
1: Hát ez úgy működik, hogy évente egyszer, tehát egy alkalommal nyújthat be valaki ilyen kérelmet, még mielőtt véglegessé válik a döntés, és az a kritérium, hogy legfeljebb 5 belem jelentett foglalkoztatót lehet, és ki kell fizetni a 10-szeresét ennek a bírságnak.
0: Azért az, igen, mert azért az pénz. Hogy kerül le valaki erről a listáról, hogyha nem kéri ezt a különleges elbánást?
1: Hát ha nem kéri, akkor miután 2 év letelik, utána fog lekerülni.
0: Tehát az 2 év után automatikusan lekerül. Ez egy, ugye a szürke, vagy majdnem annál is sötétebb zónája, a fekete zónája a foglalkoztatásnak. Mennyire elterjedt ez még ma is?
1: Én úgy látom, hogy a számok alapján, ahogy ezeket a közzétételű listákat végigvettem ugye az elmúlt években, hogy egyébként egyre csökken azoknak a számok, akik felkerülnek. És még egy fontos dolog, hogy van, aki többször is szerepel egyébként ezen a listán. Mert a mi közzétételi kötelezettségünk az magához a döntéshez, tehát a mulasztási bírság határozathoz kapcsolódik. Úgyhogy van, aki nem csak 2 évig adott esetben tovább is nem marad, de akkor is csökkenő tendenciát mutat.
0: Még azon gondolkozom most, és ha gondolkozom hangosan, ki is mondom, hogy aki így tud fizetni bejelentés nélkül, nyilván ő nem számolja el a költségeket erre a munkavállalóra. Na de akkor neki hogy van bevétele? Tehát azt a pénzt, amit odaad borítékba, zsebbe valahogy, azt hogy idézőjelben mossa tisztára?
1: Hát maga a többi része, tehát akár az áfa bevallása, ami ugye a beszerzés.
0: A számlázás eleve.
1: Azok is lehetnek ugyanilyen problémások, de van, ahol egyébként ez rendben van, csak magán a foglalkoztatottal akar spórolni.
0: Hát én ezt értem, csak hát ugye ahhoz, hogy spórolni tudjon, ahhoz az tartozik hozzá, hogy nem keletkezik költsége, elszámolható költsége sem, tehát azt a pénzt azt valahogy tisztába kell tennie, mielőtt odaadja. Na mindegy, ez egy másik mellékvágány ennek a dolognak, csak úgy hangosan gondolkoztam, hogy hát ezt vajon hogy csinálják. Minden esetre önnek köszönöm, hogy elmondta, érdemes figyelni erre, a NAV oldalán meg lehet találni ezt a listát.
1: Így van.
0: És hogyha valaki álláskeresésben van, akkor érdemes is megnézni a NAV fekete listáját.
1: Igen, mindenképpen javasoljuk.
0: Köszönöm szépen, dr. Kádár Zsombor sajtóreferens, a NAV munkatársa volt a vonalban. Minden jót!
1: Minden jót! Köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy új téma, legalábbis az én életemben egészen biztosan. Szerintem Lengyel Tamásnak nem, mert ez az élete, ez a munkája. A Dunaföldvári Malom igazgatója van a vonalban, és a Magyar Gabona Szövetség Malmi tagozatának vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
1: Hát egy malom életéről én még soha az életben nem beszélgettem senkivel, úgyhogy itt a remek alkalom, hogy elmesélje nekem, hogy az manapság hogyan van, mert hát ugye a régi filmekben, a régi versekben, történetekben a malom az hozzátartozott a települések hétköznapi életéhez. A szélmalmot még meg is támadtadon kihót, de az egy másik történet. De manapság ez gyakorlatilag az ipar maga, ugye?
2: Így van, tehát azért a Don Quixote és az egyéb ilyen régi filmek és történetek óta az egész malomipari struktúra és szerkezet átalakult, tehát ez már egy nagyon pontos, precíz és nyomon követhető szakmát képvisel. Azt lehet mondani, hogy az Európai Unión belül, így Magyarországon is az élelmiszerbiztonság a legfontosabb. Tehát erre én azt gondolom, hogy a magyar malmok, illetve a magyar termelők is ösztökével vannak, illetve hát ez a közös célunk is. Tehát a jövő is arra mutat, hogy minél magasabb minőséget kell termelnie ahhoz a magyar malomiparnak búza szempontjából, illetve hát ugye majd a magyar malomiparnak tiszt szempontjából, a magyar termelőknek pedig búza szempontjából ahhoz, hogy a piaci szereplőként újra európai szintű meghatározó terméket tudjunk gyártani.
1: Egy álljunk is meg egy pillanatra, már mondta, hogy a romantikus része eltűnt a dolognak, és maradt az ipar. Akkor itt hol vagyunk hátrányban? Mondja, hogy megint fel kell vennünk a fonalat, és európai színvonalat kell képviselni. Mi az akadálya ennek?
2: Élelmiszerbiztonság szempontjából semmilyen akadálya nincs, és azt gyakorlatilag a gyártás technológiák, amik az elmúlt évtizedekben fejlődtek, ezek ugyanazon a színvonalon vannak, ezek az élelmiszerbiztonsági technológiák. Viszont a magának a lisztnek a minősége az egy kicsit elhaladt mellettünk. Ez annak is köszönhető, hogy a különböző termékláncoknak az összefogása, azok mondjuk azt, hogy nem voltak a legmegfelelőbb szinten, és most azért dolgozunk itt a kollégákkal, hogy ezt újra megfelelő minőségre és megfelelő együttműködésre tudjuk hozni. Ebben nagyon nagy potenciált látunk, nyilván itt össze kell fogni a vetőmagasoknak, a termelőknek, kereskedőknek, illetve hát a malmoknak is, ahhoz, hogy most mi újra nemzetközi szinten tudjunk mozogni.
1: Az elmúlt években a klímaváltozás kapcsán gyakran elhangzott, hogy egyáltalán nem biztos, hogy nekünk a búzában kell gondolkoznunk, mert hogy ennek a vetőterülete lehet, hogy sokkal magasabbra, északra elindul majd. Pont azért, mert mekkorák az aszályok és milyen óriási a hőség nyáron nagyon sok esetben. Ön is látja ezt a veszélyt?
2: Nem. Gyakorlatilag most azt lehet mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb növény az a búza. A búzának a területe egyébként Magyarországon az elmúlt időszakban jelentősen nőtt is, tehát korábban ilyen 800-850 ezer hektárt vezettek be a termelők, már ez már 2-3 éve átlépi az 1 millió hektárt, így az idejében is 1 millió 50 ezer hektár került bevetésre, úgyhogy gyakorlatilag nem, hanem amiben nekünk fejlődni kell, az a termelői oldal való együttműködés, azt is mondhatnám, hogy iránymutatás. Tehát, hogy a termelőknek meg tudjuk azt mutatni feldolgozói oldalról, hogy nekünk mire van szükségünk, hiszen azért valljuk őszintén, hogy ez nem a malmoknak az igénye, hanem ez a felhasználóknak az igénye, legyen az háztartás vagy egyéb nagy feldolgozói fékipari üzemi szinten. Tehát azoknak kell megfelelnünk, akik tőlünk vásárolják meg a lisztet. És nekünk meg azoknak a termelőknek kell megfelelniük, akik nekünk termelik a búzát. Tehát itt ezért mondom azt, hogy egy közös együttműködésre van szükségünk, és Magyarország jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő minőségű és megfelelő mennyiségű búzát tudjon termelni a mezőgazdaság. Hát ehhez azért hozzá kell társítani azt is, hogy itt egy megfelelő árszínvonalat kell kialakítanunk a termelők részére, ehhez pedig nekünk egy megfelelő magas minőségű lisztet kell gyártanunk, amit a belföldi és export piacokon újra tudunk pozícionálni.
1: Én fogyasztóként honnan tudom, hogy milyen minőségű a liszt, amit megveszek?
2: Hát, hogyha most megnéz egy kiskereskedelmi forgalomban lévő lisztet, ezek jellemzően mindenféle tápanyagérték, illetve besorolások fel vannak tüntetve rajta. Tehát nagyon egyszerűen, mert hogyha megnézi a csomagolást, akkor azon azért van már egy egészen bő információs bázis a fehérjétől a tápanyagértéken, illetve különböző lisztjelölések vannak, a BL55-ös, BL80-as, de most már mennek a különböző süteménylisztek, illetve ami a jövő, az mindenképpen a céllisteknek a gyártása. Kicsit kitekintünk tőlünk nyugatabbra. Ott azért nagyon jól látszik, hogy a céllisztgyártások mennek már. Mire gondolok ez alatt? A célliszt akár lehet egy pizzaliszt, lehet egy süteményliszt, vagy lehet egy valamilyen különlegesebb kenyérnek a lisztalapanyagja, és sorolhatnám még a PK-árukat, amik ezeket megcélozza.
1: Ez egy nehéz feladat, ilyeneket előállítani? Tehát az egy másik szakterület, ha úgy tetszik?
2: Hát igazából nem. Ez a malmoknak a szakterülete, tehát a malmoknak kell arra odafigyelni, hogy milyen igény keletkezik meg a fogyasztói, kvázi lakossági és vállalkozói oldalról. Tehát mifelé tolódnak el a fogyasztói igények, és ezekre kell válaszokat adnunk. Most már nem elég egy, mint amit ön említett, hogy még a Don Quixote, vagy akár még a 80-as éveknek az elejébe, hogy tömegtermelésre ment rá, akár a magyar ipar is, hanem most már azt lehet mondani, hogy a fogyasztói szokások megváltoztak, a termékekre egyre nagyobb odafigyelés, odakoncentráció, illetve az egészségtudatosság. Tehát, hogy minél kevesebb hozzáadott anyag legyen egy kenyérbe. Tehát mondjuk egy magas minőségű liszthez nem kell más, csak kovász, só és víz. Még mondjuk egy gyengébb minőségű liszthez azért tudjuk, hogy egyéb, mondjuk azt, hogy ilyen turbó dolgokat raknak hozzá, hogy az megfelelő térfogatra
1: rendelkezzen. Ahogy mondani szoktuk, igen.
2: Hát igen, de ezt már hála Istennek egyre kevesebben akarják alkalmazni és használni, és azt is látjuk, hogy a fogyasztási szokások is megváltoztak, egyre jobban odafigyelnek a fogyasztók arra, hogy mit esznek és mennyit esznek. Így hát gyakorlatilag így az alapanyagok, mint a búza tekintetében nekünk is óriási fókuszunk van itt az elmúlt 5-6 évben arra, hogy minél-minél magasabb minőséget és minél-minél egészségesebb termékeket tudjunk előállítani.
1: Honnan tudom, milyen kódot keresek, hogyha a legjobbat venném?
2: Hát erre azt tudom ennek mondani, hogy céllisztet kell venni, nem pedig a legjobbat. Hát ugye azt azért...
1: Erről beszélt az előbb, igen.
2: Tehát az, hogy legjobb, az mindenki saját maga dönti el, mert ahány...
1: Hát azt mondta, hogy a legjobb minőséget különböző dolgokkal jelölik, hát erre gondoltam igazán.
2: De itt akartam megcélozni azt, hogy mi az, hogy legjobb minőség. Tehát ugye az, amikor azt mondjuk, hogy akar valaki otthon készíteni egy valamilyen sütemény, tehát mondjuk a piskótát mindenki ismeri, és akkor azt mondják, hogy bemennek és a fogyasztók leveszik a polcról a legolcsóbb lisztet, mert hogy majd abból sikerülni fog, hát abból nem fog sikerülni. Ha ezt megvesznek egy, és nincs meg az örömérzés, akkor azt fogják mondani, hogy hát akkor nem volt jó a liszt. Hát nem csak a liszt nem volt jó, hanem a gondolat sem volt jó. Hát gyakorlatilag ahhoz, hogyha egy minőségi terméket akarunk gyártani, vagy egy olyan háztartás, vagy olyan PK-út, vagy tényleg süteményt akarunk készíteni, akkor ahhoz igenis meg kell venni azokat a célliszteket, amik ahhoz valóak. Még mondjuk, hogyha egy kekszet akarunk készíteni, vagy egy valamilyen daráló süteményt, vagy egy kiló kenyeret, vagy egy háztartás, vagy egy fél kiló kenyeret, ahhoz megint csak egy másfajta liszt kell. Tehát nem szabad azt csinálni, hogy egyfajta lisztből készítünk mindent, ma már elérhető mindenféle célliszt, úgyhogy ebbe az irányba kell gondolkozni a fogyasztónak. Hát a nagy feldolgozó, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy a nagy sütőüzemek, péküzemek, ők pedig már parametrizált liszteket várnak el a malmoktól. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nagyüzemi szinten beállított receptúrák alapján készülnek a termékek, és ahhoz kell nekünk biztosítani éven át, tehát január 1-től december 31-ig a megfelelő minőségi alapanyagot. Ehhez nyilván nekünk is megfelelő minőségű búzát kell vásárolnunk, és azt megfelelő szinten feldolgozunk ahhoz, hogy a partnereink elégedettek legyenek.
1: Köszönöm, értjük a feladatot, körültekintően vegyünk még búzalisztet is, hogyha megyünk a boltba, nem mindegy, hogy mire használjuk. Lengyel Tamás, köszönöm szépen. A Dunaföldvári Malom igazgatóját, egyúttal a frissen kinevezett vezetőjét az ágazatnak köszöntöttük itt az adásban, és hallgattuk meg. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: És minden jót kívánok önöknek, és süssenek finom süteményeket jó lisztből. Ezt kívánom, meg hogy holnap találkozunk újra. Jön akkor is a Gazdasági Magazin. Minden jót, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világ márka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos meleg idő várható. Brüsszelben tárgyalnak az uniós állam és kormányfők. Kezdődik a maratoni Wagner opera a MÜPA-ban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődik ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Oroszországnak meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A magyar gazdaságnak kapcsolódnia kell az önvezető járművek, a drónok és a robotok technológiájához, mert az egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Erről beszélt a tudományos és technológiai miniszter, miután ellátogatott a Zalazón tesztpályára. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a Zalazón Magyarország egyik legfontosabb kutatási és innovációs központja, világszínvonalú infrastruktúrája, vonzó fejlesztési helyszín vállalatoknak, illetve kutatóintézeteknek és egyetemeknek is. Idén kétszer is műsorra tűzte a MÜPA a Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna kincse előadással kezdődik, a második sorozat a jövő héten lesz. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám most vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schörkhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. Az előadásokat a Bartók Rádió ezúttal is élőben közvetíti. A teljes Ring Bayreuth-ban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. Idén-nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki. Éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Idehaza országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
5: Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Fórum adása, mégpedig szerdán délelőtt. És szeretném a figyelmükbe ajánlani a híradón túlmenően ugye azt a témát, hogy az aranykonvoj ügyében Magyar Péter vizsgálatot rendelt el, ezt a Facebook oldalán írta. Egyébként a miniszterelnök azt is előrevetítette, hogy vélhetően az iráni amerikai megegyezés miatt ugye a kedvező világpiaci folyamatok alapján vagy hatására a benzinára az alá fog menni a védett árnak, és ezért valószínűleg nem lesz értelme ennek a plafonnak, ami most van, vagy küszöbnek, ha tetszik. Úgyhogy azt is látjuk, hogy a héten olyan árszintet produkálta az euróhoz képest, vagy devizákhoz, más devizákhoz képest a forint, amelyet ritkán láttunk, mert az a 4,54-es szint, 4,50-es szint, ez elég rég volt tapasztalható. Aztán mi van még? Igen, itt volt a tegnap esti hír, olyan 5 óra körül jött ki, hogy Vindis László a fővárosi törvényszékhez fordult, hogy megfosszák Bíró Ferencet, az integritás hatóság elnökét a tisztségétől. Azt követően, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen olyan ügyek kapcsán, amelyeket hát már a nemzeti együttműködés rendszerének idejében lehetett olvasni, hogy miért indult ellen a nyomozás. Sokszor volt itt a műsorunkban is Egonnal beszélgetve, elmondta, hogy szerinte tulajdonképpen azért indult ellene a koncepciós eljárás, vagy ezt annak minősítette, mert hogy szerette volna érdemben vizsgálni az egyes minisztériumok költéseit, vagy azon ügyeket, amelyekben felmerül a korrupció lehetősége, és ezt a kormányzat nem szerette volna. Egy minapi interjúban arról beszélt, hogy fogadta őt Tuzson Bence igazságügyminiszter és Bóka miniszter, aki az európai ügyekért felel, és arra próbálták meg rábírni, hogy hát ne ennyire hevesen nézzen a körmére a minisztériumoknak. Tuzson Bence nyilatkozott erről, és azt mondta, hogy ezek egy jó hangulatú oldott beszélgetésnek voltak a témái. Itt tartunk, és Géza itt van-e?
6: Igen.
5: Egy néző írta, Géza, hogy amikor az utolsó héten elvitték az összes lottónyereményt, akkor igazából nem is az ötös volt az, ami szemet szúrt, hanem a hatos lottó, meg a skandináv, és olyan volt, mintha mindent kifosztottak volna. Még a Jokert is elvitték. Ezt csak zárójelbe jegyzem meg, mert sokan néznek minket, öné a szó.
6: Hát egyetértek, nekem igen. Is kicsit gyanús volt,
5: ezért
6: térjünk vissza egy év múlva, hogy hát ez is egyenesbe fog-e jutni, ha ott is rend lesz csinálva.
5: Szuper. Folytathatjuk azt a sort, amit elkezdett, már beharangoztam az összebeszédben, hogy praktikus észrevételeket sorol, amelyek figyelemre méltóak. Hallgatom.
6: Hát most én kérdeznék vissza, hogy jó. Abban vádolom, hogy ön is nagy foci drukker, hogy mit szól ehhez a felvetésemhez?
5: Én a derékor ragadást azt nem tartom annyira súlyosnak, meg a messzhúzást, de az kétségtelen, amit ön mond, az abban van rendszer, ugye? Ne gondoljon a Hamletre. Abban van rendszer, mert a foci ugye nem kézilabda, és nem is birkózás, tehát az kétségtelen.
6: Ugye több gól lenne, ha ezek a taktikai szabálytalanságok nem lennének. Szóval a nézők tízezreivel, százezreivel, millióival van szerintem kiszúrva.
5: Igen. Egyetértek. És ez valószínűleg visszatartó erővel is bírna, hogy tisztább lenne sokkal a játék.
6: Így van.
5: Abszolút.
6: Kérem szépen, hogy karolja ezt fel, és kérdezzük meg a Csányitól, hogy mi erről a szövetség véleménye. Számomra nagyon érdekes, hogy ezt a foci kommentátorok, szakértők, erről egy szó nincsen a adásban.
5: Igen. Abszolút. Hát ugye azt jól mondta, hogy ő a Nemzetközi Szövetség alelnöke is.
6: Így van.
5: Úgyhogy biztos, hogy az ő csatornáink keresztül ezt akár el is lehetne vinni addig, de hát nyilván nem tudom, a VAR-ról egyébként mi a véleménye, tehát hogy...
6: Örülök neki. Emlékszik, amikor a spanyol hátvéd kitörte a Salának a vállát?
5: A spanyol hátvéd az egy legenda volt, Sergio Ramos.
6: Igen.
5: Ugye? Kitörte a vállát, ez igaz. Úgy kulcsolta bele a kezét, hogy az esésnél gyakorlatilag kitekeredett a válla, ugye?
6: Befogta a
5: bóna
6: alá a kar.
5: Igen. Hát a Real Madrid nyert ezen a mérkőzésen, ugye?
6: De ha a Salát nem kellett volna lecserélni, akkor esetleg más lett volna az eredmény.
5: Igen, az akkori Salá, az kétségtelenül az XG mutatókban megnyilvánuló különbséget jelentette. A csapat Salá nélküli állapota és a Salával történt kezdése között. Kétségtelen.
6: Aztán ezek a közvetítésekről mi a véleménye?
5: Én...
6: A tenisz, foci, hogy csak fizetős csatornákon lehet nézni. Szegény az ország lakossága, és akkor így is fizetünk havi 8-10 ezret a 100 csatornáért.
5: Én azt gondolom, hogy a tenisz azon a szinten, ahol a Grand Slam-ek vannak, azon a szinten, hogy lehet nézni a Eurosporton, az egy, hogy is mondjam, mióta ugye az ember felnő emlékszik rá, hogy azért a magyar televízióban ezeket a nagy tornákat lehetett látni. Korántsem azon abban a mennyiségben, korántsem, mint milyen mennyiségben a Eurosport közvetíti a nagy tornákat. De ugye a tenisz viszont egy olyan sportág, amely igényli a tőkét. Nem a sportág szempontjából találom rendben, hogy bizonyos kis streaming szolgáltatók ezen megszedik magukat, hanem azért tartom ezt helyesnek, mert hogy valószínűleg akik az 500-es, 1000-es tornákat nézik, maguk is valamelyest játsszák a teniszt, vagy legalábbis kötődnek hozzá, és a tenisz az nem a mass media, nem az átlag emberek sportja, hanem sajnos ott bele kell nyúlni a pénztárcába. És aki szeretné elmélyíteni az ő érdeklődését, a hobbiát érintően, a tudását a tenisz világáról, annak kell, hogy pluszba fizessenek, olyan, mint a Bajnokok Ligája. Ezt én teljesen normálisnak tartom, mert nagyon drága a közvetítés a Bajnokok Ligájában is.
6: de ahol 3-500 euró az átlag nyugdíj, ott már nincs az embereknek pénze még plusz.
5: Így van, ez kétségtelen. Be kell érni a 3-500 eurós nyugdíjasoknak a nagy Grand Slam tornákkal.
6: Nem, ez ellen szólalok fel. Kérem szépen, hogy több tízezer teniszrajongó nevében ezt karolják fel, és itt is tegyenek rendet.
5: Jó.
6: Köszönöm. Ugyanúgy, mint ahogy a booking.com-nak a zsiválságairól is szerintem kellene beszélni. Tényleg kíváncsi lennék, hogy tavaly hány embert vert át, és erről tudjon az ország szerintem.
5: Én közben utána néztem, hogy a booking.com-nál 2025 áprilisában, tehát jó egy évvel ezelőtt indult egy vizsgálat európai szinten, Olaszországban is, mert hogy a jutalékos rendszerét azt erőfölénnyel alkalmazta bizonyos szolgáltatók esetében, és ezt felülvizsgálta az ottani hatóság.
6: Na de az, hogy a csalók után nem mennek utána, hát ez hajmeresztő.
5: És azt, hogy nem mennek utána, azt honnan tudjuk?
6: A kis embernek kell fellépni, aztán nem történik semmi.
5: Az igaz, Géza, csak hogy ön azt mondja, hogy átverték az ismerősi körből ezt és azt, ketten is vannak ilyenek, mint mondta, de honnan tudjuk, hogy ezt nem követi vizsgálat, hogyha bejelentést tesznek?
6: Hát mert írt a booking.com-nak, és egy év alatt nem is kapott választ rá.
5: Aha. Jó, hát ezért van, hogy a fogyasztóvédelemhez, ami most egyébként az előző ciklusban a gazdasági tárca alatt volt, oda kell fordulni, ugye, a fogyasztóvédelem szintje nem változott a nemzeti együttműködés rendszerében, csak külön állásból minisztériumi főosztály lett. Úgyhogy ez van. Géza, nagyra értékelem az észrevételeit, nagyon.
6: Már csak két témám lenne.
5: Jó.
6: A Jettel. Bevezette, hogy csak appon keresztül lehet kifizetni a számlát.
5: Tehát igen, igen.
6: Online megszüntette.
5: Az teljesen. Sőt, az ügyfélszolgálaton is nehezen lett. Hát ott még ki lehet talán, de volt egy idő, amikor ezt nem lehetett. Sőt, ugye volt egy idő, amikor a Jettel számlát be lehetett fizetni bankon keresztül, ugye ATM fiókban. Én úgy csináltam.
6: És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy aki elszámolná a számlát, az hogy nyomtatja ki appon keresztül.
5: Igen. Hát, képernyőkép, stb.
6: Hajmeresztő.
5: Mi az utolsó téma, Géza?
6: Az Alfa biztosító.
5: Na, ezt nem tudom, ez mi ez a sztori?
6: Egy kárbejelentést tettem online.
5: Igen.
6: És mindig azt írja ki, hogy lejárt az idő, hogy túlléptem nem lehet. Bementem az ügyfélszolgálatba, ott is csak keresgélték a dolgot, ő se tudta aztán feltölteni, szóval ott is döcögnek a dolgok.
5: És akkor az ügyfélszolgálaton?
6: Hát először adtak egy nyomtatványt, egész más, mint az online. Aláírattattam a károkozóval.
5: Igen.
6: Visszavittem, ő se tudta feltölteni, aztán valami másik úton, módon nagy nehezen feltöltöttem. Mind a ketten szitták a dolgozók a rendszert.
5: Igen.
6: Hát, aztán azóta még nem történt semmi, nem jelentkezett a kárszakértő.
5: Aha. Hát, hamarosan fog, szerintem, mert a biztosító ott is köti a határidő, ugye?
6: Meglátjuk.
5: Jól van. Géza, köszönöm, hogy összegyűjtötte a tapasztalatait, a furcsaságokat és a megváltoztatandó helyzeteket. Számítok önre legközelebb is, hívjon.
6: Megegyeztünk.
5: Köszönöm, minden jót, viszont hallásra viszlát. János!
7: Tiszteletem, Somos úr, üdvözlöm Önt és a nézőket.
5: Üdvözlöm.
7: Nem beszéltünk már régen, János vagyok Bölcskéről.
5: Igen, nagyon rég beszéltünk.
7: Rád nem sikerült. Azt szeretném mondani ez az első kérdéssel kapcsolatosan, hogy ugye ez elég világos, ahogy az ügyvéd úr, aki foglalkozik ezzel az ukrán aranykonvoj ügyével, hogy bizony itt Orbán Viktor, Sulyog Tamás és a főügyész, a három hunyó.
5: Hát az elnök az nem tudom miért.
7: Melyik? A Sulyog Tamás azért, mert a visszamenőleges törvénynél nem szólt egy szót se. Egyszerűen csak fogta, aláírta, azt hadd menjen. Tehát ugyanúgy benne van a csapatban, hogy így mondjam, mint a Orbán úr meg a főügyész úr.
5: Jó. János, akkor azt kérdezem majd a szünet után, mert most reklámozunk, hogy milyen visszamenőleges hatályú jogszabályt írt alá Sulyog Tamás, de akkor most egy kicsi reklám.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé a Széna térnél egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni, a külső sáv nem járható, jelentős torlódást tapasztalhatnak emiatt. Tart a helyszínelés a 19. kerületben, a Szabó Ervin utcában a Sibrik Miklós út után, így ott továbbra is csak a félútpálya járható, és helyszínelnek a Krisztina körúton is, a Döbrentei tér előtt a külső sávban. Hétköznaponként este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégi napokra is lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Zuglóban lezárták az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon vízvezetékjavítás miatt. Ugyancsak a 13. kerületben a Dagály utcában útszűkületen kell áthajtani az Esztergomi útnál, ott is vízvezetéket javítanak, a Dráva utcában, a Kárpát utcánál pedig sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható közműjavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Nagyon boldog vagyok, mert az én kedves József barátom azt írta nekem, hogy ahogy látja a számokat, az esti, szombat esti Somos a pályán című műsor többen nézték meg, mint a Puskás Akadémia Mezőkövesd Zsúri FC rangadót. Hát igen, az ember, hogyha kitűzi a karrier céljait, akkor kétségtelenül az ilyen pillanatokért éri meg dolgozni. Itt van János?
3: Igen, itt vagyok, tiszteletem.
2: Parancsoljon.
3: Én is szeretnék ehhez mondani egy pár szót, mert én is szeretem megnézni ezt a Somos a pályán című műsort. Nagyon jó a összetétel.
2: Ennek örülök.
3: Én megmondom őszintén, túl sok a reklám. Tehát számomra túl sok reklám van benne. Ez sokkal egy, mint a, ez nekem olyan, mint hogyha elkezdek nézni egy foci meccset, és a 20. percben, vagy a 10-ben benyomnak egy reklámot.
2: Hát igen, ezt még nem tudjuk áthidalni, hogy ugye a kereskedelmi televíziók reklámból élnek, ez nyilvánvaló.
3: Na, csak ennyit szerettem volna hozzátenni, nagyon tetszik a műsor, de mondom, nekem ez a sok reklámtól feláll a szőre általában.
2: Igen.
3: Térjünk vissza az előző kérdéshez, a Súlyog Tamás féle dologhoz. Ugye többek között én is azok közé, a 4,5 millió ember közé tartozom, aki vallja és hiszi, hogy teljesen alkalmatlan a köztársaság elnöki posztra. Ez az egyik.
2: De milyen visszaható törvényt írt alá?
3: Olyan törvényt írt alá, amikor Orbán Viktorék rájöttek, hogy marha nagy hibát követtek el a arany cusz lefoglalásával, az emberek
2: Igen.
3: letartóztatásával,
2: Igen.
3: és akkor gyorsan hoztak egy rendeletet, egy törvényt, ami alapján ugye ők azt hitték, hogy ezzel tudják a dolgukat fedni. Igen, csak hát ugye este még éjszaka a Tamás úr aláírta. Minden további nélkül.
2: Aha.
3: De én erre mondom azt, hogy ez nem egy olyan helyzet volt, hogy egy előre évekkel ezelőtt elfogadott törvény alapján dolgozott akkor az aranykomboly ügyében a Fidesz.
2: Uh-huh.
3: Ennyi.
2: Igen.
3: Tehát mondhatnám rablásnak is, majd meglátjuk, hogy minek fogják minősíteni a bíróságok.
2: Igen.
3: Az ÁSZ ügyben. Itt megint van egy kis érdekesség ebbe a dologba, mert ugye mióta ez a integritás hatóság vezetője ugye nyilatkozott a tévébe, és elmondta, hogy tulajdonképpen milyen problémák voltak, vannak, kik voltak azok, akik letiltották, hogy ő elmondja, vagy intézkedjen, vagy dolgozzon a különböző devizás, illetve az eurós csalások ügyébe.
2: Igen.
3: Hát ugye leintették. Most ugye megmondta a fehéren feketén az interjúban, hogy a rendőrség vezetői, az ügyészség vezetői egyébek mind sárosak ebbe a kérdésbe.
2: Uh-huh.
3: És akkor most jön az ÁSZ elnöke, hogy hát álljon meg a menet, de hát ezt az embert kell először börtönbe zárni, és akkor majd utána beszélhet. Nem, fordítva van. Ezt az embert hagyni kell beszélni, hagyd mondja el. Az a 60 ezer milliárd, az a borzasztó sok pénzám, ami úgy szőrinszálán eltűnt. Uh-huh. Én nem mondom, hogy lopás, de mindenki így fogja fel ebbe az országba. Minden
2: ez
3: ember.
2: Ez így
3: és
2: van.
3: Akkor most az átelnöke jön ezzel, hát azt is ki kell rúgni. Nem mondok önnek egy dolgot, Somos úr.
2: Igen, de az kétharmados, tehát... Igen.
3: Elmondom, mert ez fontos. 972-ben a politikai foglalkozásról kizavartak engem a büdös fenébe annak idején, mert közöltem, hogy a forradalom az vér nélkül nem működik, tehát nincs. Az nem létezik.
2: Igen.
3: Most ugye abban az időben ezért engem elhajtottak a büdös fenébe, hogy mondok ilyet, mikor Csillébe ugye vér nélküli forradalom történt. Hát nem történt, mert utána Pinochet lerendezte az egészet. Na most ezzel kapcsolatban ezt ott szeretném összekapcsolni, hogyha azt vesszük, hogy április 12-én Magyarországon történt egy csöndes forradalom. Történt egy olyan dolog, ahol mindenféle erőszak, mindenféle egyéb nélkül fogták a magyar nép, és teljes mértékben szint, hát ugye nyugodtan mondhatom, mert ez a kétharmad, ez igazi, valódi kétharmad, nem ilyen összekalapált, mint a Fideszé volt éveken keresztül,
2: uh-huh.
3: egyszerűen elsöpörte, leváltotta a Fidesz. Viszont ha meg akarja Magyar Péter és a kormánya tartani ezt a szintet, akkor bizony kőkeményen kell neki azokat a fideszes beépített embereket eltávolítani a hatalomból. Ez teljesen mindegy, hogy hogyan. Én nem azzal jövök ilyen hülyeségekkel, hogy villanyoszlop, meg mit tudom én. Nem. Vannak erre szerintem jogászok, ahogy itt elmondják, a alkotmányjogászok a tévében, hogy igenis, a kétharmados többséggel bármit megtehet.
2: Hmm.
3: Megszavazzák, és viszontlátás, és nincs tovább rugózás.
2: Hmm.
3: Nézem a híveket, nézem a dolgokat, és akkor erre föl a Tuzson Bencétől kezdve szinte mindegyik fideszes hivatkozik az alkotmányra.
2: Igen.
3: Melyikre? Mert ugye azt tudjuk, hogy az alaptörvény az nem alkotmány. Az érvényes alkotmány az 1949-ben elfogadott a magyar nép által megszavazott alkotmány. Ez az érvényes alkotmányunk. Ezt 90-ben ugye megváltoztatta az Antal kormány bizonyos, de nem teljesen, Csak ugye kitörült a halál büntetés ez, belőle.
2: Nem, ez 89. Ez 89-ben történt, amikor még nem volt Antal kormány, akkor változott ez az alkotmány, és ez a 89. évi 31-es törvény volt.
3: Igen, erről beszélek, és
2: azóta jó, csak ez nem, nem volt köze az Antal kormányhoz.
3: De mint alkotmány, ez van érvénybe. Miután az alaptörvény
2: nem ez volt, nem
3: azt, ahogy megkreálta.
2: Jó, hát én szerintem formális értelemben már más az alkotmány, mint 89-től kezdődően egészen 2012-ig, de mindegy. Figyelek.
3: Ez az a része a dolognak, amikor olyan dologra hivatkoznak ezek az emberek, ami nem. Tehát önhatalmulag csinálta a Fidesz az alaptörvényt, senki, az ellenzék nem szavazta meg, senki az ég egy világon.
2: Igen.
3: Önhatalmulag rakta oda az embereket, ahová rakta, mindenféle szavazás nélkül. És akkor most ő akar társadalmi egyeztetést, meg ő akar mindenféle ilyen jogi dolgokra hivatkozni. Én szerintem nem.
2: Igen.
3: Keménynek kell lenni a Magyar Péternek, mert másképpen ez a kormány ezeket aláássák. Ezek tönkre fogják tenni. Nem, nem szabad. Ő neki kell előre menni. A kétharmaddal a nép megszavazza. Ezért szavaztunk rájuk, hogy ezeket az embereket eltüntessék a politikából, eltüntessék, elszámoltassák a sok ezer milliárdos ellopásból. Ebben beleértem a külföldre kilopott mindenféle pénzeket. Mindenki tudja ebben az országban, hogy Orbán Viktornak a Demján Sándor meg a Habony Árpád volt a strómanja, ők hordták ki a milliárdokat a különböző offshore bankokba. Nekem is van olyan haverom ismerősöm, aki offshore bankot üzemeltet Szingapúrtól Peruig. Hát elmondják ezek a srácok, hogy hogy működik ez a világ.
2: Igen. Értem, szóval, János.
3: Én ezt szeretném, mert mindenhol erről beszélnek, mindenhol próbálják védeni. Nem védeni kell, hanem eltüntetni, és utána nekiállni dolgozni.
2: Világos.
3: Hát csak mindenképpen jó lenne, hogyha augusztusban tényleg sikerülne megkapni az euró, tehát a uniós pénzeket, hogy valahogy valamilyen formában az egészségügy, az oktatás, a egyszerű. Én már nem sokat számítok a nyugdíjba, mert egy kutya, hát ez van. Elértem azt a kort, 77 évesen, hogy most már jó napot kívánok. Hát az ember néha beleszól, hogy egy kicsit mérgeskedik rajta, aztán azt mondja, hogy úgy se változik semmi, menjünk tovább. De hát ha csendben maradunk, akkor tényleg úgy van.
2: Világos.
3: Nagyon köszönöm a türelmi somosúr, és nagyon örülök neki, hogy sikerült találkoznunk egy kicsit.
2: Én köszönöm, János, üdvözlöm Önt, és hívjon majd máskor is. Azt el kell, hogy mondjam, hogy ugye a jogfelfogás alapján van egy hatályba lépett alaptörvény 2012. évben, húsvéti alkotmánynak is nevezik. Most az, hogy az hatályba lépett, az tény, az, hogy az érvényese, az egy jó kérdés. Tulajdonképpen itt azóta, hogy ezt elfogadták, ezt úgy tekinti a magyar jogrendszer, hogy ez az alaptörvény, ebből folyik minden jogszabály. A gyakorlatban nem ez volt, mert mint mondtam a fórumban, a jogforrástani szempontból a miniszterelnök szava az bőven az alaptörvény felett állt. De ilyen szempontból ugye sokan rámutatnak, akik az alkotmányjoggal foglalkoznak, hogy az az alaptörvény, amely az alapvető jogalkotási normákat teszi félre, és kifejezetten púcsszerűen változtatja meg a mindenkire irányadó alapvető szabályokat, amelybe beletartoznak az emberi jogok is, beletartoznak az államszervezeti intézmények, vagy az állam intézményeinek a leírása is, az összes olyan garancia benne van, amely a mindennapi élet különböző eseményeihez kötődően a jogi relevanciával bíró eseményeket valamilyen módon szabályozza, és az alapján irányadónak tekintendő, hogy mit lehet és mit nem. Nos, hogyha ezen szabályok elfogadása esetében olyan súlyos hiba történik, amely kihat arra, hogy hogy az alaptörvényt legitimnek tekintendő, tehát hogy mindenki által elfogadottnak és széles körben támogatnak tekintendő-e, akkor tulajdonképpen föl lehet vetni az alaptörvény érvényességének a kérdését. Az a helyzet, hogy az irányadó felfogása jogászok között mégiscsak az, hogy olyan, amilyen az alaptörvény, de azt hiszem, hogy többségben vannak azok, akik azt mondják, hogy tartalmi értelemben nem érvénytelen az alkotmány, még úgy sem, hogy egyébként ez a rendszer és az összes jogszabály, mármint a nemzeti együttműködés rendszere, kizárólagos hatalommegragadás eszközével élt, amelyet az alaptörvény maga zár ki, és ilyen értelemben az összes olyan jogszabály, ami ezeket valósítja meg, az mind érvénytelen lenne. Tetszetős elmélet, de azért a jogászok ezen vitatkoznak. Márta!
4: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önt. Nagyon régen beszéltünk, azóta már nem tudtam gratulálni még a kis trónörököshöz, de tiszteletben, örömmel köszöntöm.
2: Csak romokat örököl.
4: Azért vártam önre különösen, András, mert egy jogi problémába ütköztem. Én nem vagyok jogász, de az adójogban, annak a alkalmazásában 30 évvel ezelőtt részt vettem, és nagyon sajnálom, hogy nem jogász lettem, mert nagyon élveztem. De most egy olyan jogkézakba ütköztem egy ingatlan vásárlásnál, amit nem tudok kihagyni, hogy ezen kellene szerintem valamit csinálni.
2: Na.
4: Egy iker nyaraló felét szerettük volna megvenni, és a tulajdonostól hiába, meg a levezető jogásztól hiába a szerződést kötő, meg aki szükséges ilyenkor ingatlan cserénél, hiába könyörögtem, hogy előbb kérjék meg a lemondó nyilatkozatot, mert már nagyon régóta keresünk ingatlant, és ez nagyon tetszik, hát szomorú leszek, hogyha ez nem sikerül. Uh-huh. És egyszerűen még a foglalót is letetették velünk, és én hiába sikítottam, hogy hát azért 8 millió forint, 8 millió forint, és mi van, hogyha most ő élni fog, és én ezt nem kapom vissza. Senki nem vett engem komolyan. Uh-huh. És tessék elképzelni, hogy amikor már ugye a foglaló letétel, szerződés aláírás után megkérdezte az eladó az ikertársat, hogy éle jogával, elővette az eladási ár, vagy a vételi ár teljes összegét készpénzbe, és letette az asztalra.
2: Asztal, hát ez ilyen. Viszont Márta!
4: Ezt megszüntetni, hogy Márta. Előadja meg ő a nyilatkozatot, aztán fizessek én valamit is.
2: Márta, az a helyzet, hogy véget ért az adás, viszont délben visszatérünk önnel erre a problematikára, jó, megígérem. Aztán beszélhetünk másról is, hogyha van kedve, önöknek is, hogyha van kedvük, telefonáljanak, és várom önöket szeretettel a képernyő elé is, viszlát.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsor ajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények. Idén júliustól a legosztott táborban. Építs velünk élményeket! Csöpp

0: csak az az a napok!
1: Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos meleg idő várható. Megkezdődnek a kormányfő uniós megbeszélései. Tovább csökkentek az üzemanyagárak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdi uniós megbeszéléseit a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter először képviseli hazánkat kormányfőként a ma este 6 órakor kezdődő kétnapos csúcson. A miniszterelnök találkozik az Európai Parlament elnökével. Roberta Metsolával egyeztet a hazánkkal szemben a jogállamisági problémák miatt indított 7-es cikkelyes eljárás mielőbbi lezárásáról. Később megtartják a V4 csúcs előtti egyeztetést, melyet megelőz a Magyar Péter és Robert Fico szlovák miniszterelnök közötti néhány perces négy szem közti megbeszélés. A visegrádi négyek június 23-án találkoznak Budapesten és Gödöllőn. A tárgyalás a magyar V4 elnökség záró eseménye lesz. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hívek és intercity vonatok beszerzését. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy módosul az uniós pénzek visszaszerzését célzó törvénycsomag. Tovább szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer, változtatnak a pótmagánvád intézményén is, hogy korábban lezárt büntető eljárásokat is újra lehessen indítani. Várhatóan néhány héten belül módosítják a médiatörvényt, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közszolgálni, hiteles, objektív és informatív módon. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a Keresztény Demokrata Néppárt. Szerintük semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy a kormány úgy döntött, kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. A holtankoljak.hu adatai szerint mától a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolajé 14 forinttal csökken. Országszerte napos, gyengén felhős az idő, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A következő napokban megköszönt az év első hőhulláma.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
5: Köszöntöm Önöket, jó étvágyat vagy egészségükre. Mártával elkezdtünk délelőtt beszélgetni. Márta?
6: Kívánok, igen, itt vagyok.
5: Figyelek.
6: A lényeg az, hogy egy ingatlan adásvételi szerződés megkötése előtti ikertárs lemondó levélről van szó.
5: Uh-huh.
6: Nálunk ezt a szerződés megkötése után, tehát a foglaló letétele után kérte meg az ügyvédnő, és képzelje el, hogy ugye letette a pénzt a ikertárs, és megjött az önkormányzattól pár napon belül a részemre az értesítés, hogy jövő hónaptól én fogom fizetni a szemétdíjat.
5: Uh-huh.
6: Hát nem elég, hogy bőgtem, hogy nem sikerült, mert nagyon klassz volt az a üdülő, hanem még intézkedhettem az önkormányzatnál, hogy hát sajnos én nem leszek a szolgáltató ügyfele, mert nem az enyém az ingatlan. Tehát miért kell ilyen kitérőket csinálni, ami ez fölösleges, nem?
5: Persze, persze,
6: András.
5: Hát, persze.
6: Szóval ezért volt jó az a régi gyakorlat, hogy más szakmákat is megkérdeztek. Tehát engem, mint adós, nagyon sokszor kérdezett meg a jogi osztály, hogy te adósként mi a véleményed, lehet ezt így? Nem baj. És akkor hát elmondtam őszintén, hogy ez így nem jó. Próbáljátok másképp. Tehát most itt az új kormányon az egyeztetést kérjük számon. Hát hol voltak ezek az egyeztetések 16 évig?
5: Igen, na most amit felvetett az előző adás végén, hogy miért van az, hogy az ember lefoglalóz egy ingatlant, majd utána jön az elővásárlási jogosult és viszi az egészet, hogy mit lehetne ehelyett kitalálni? Mert hogy ugye az egy teljesen jó szabály, hogy bizonyos tulajdonosi pozícióban, mondjuk, hogyha van több tulajdonosa az ingatlannak, akkor van egy törvényes elővásárlási jog, mert így módon segíti a jogalkotó a tulajdon koncentrációt, vagyis, hogy egy tulajdonos kezén minél nagyobb tulajdon legyen.
6: Igen, de ez csak két tulajdon, tehát itt két tulajdonosról volt szó.
5: Értem.
6: Itt könnyebb lett volna először megkérdezni, hogy ő él-e elővásárlási jogával, vagy nem, és akkor én velem nem kellett volna szerződést kötni.
5: Hát igen, csak ugye...
6: Mi már ráírtuk a szerződést, meg letettük a fogat.
5: Azt tudom.
6: Minek?
5: Azt tudom, Márta, de ugye hogy sokszor a közvetlen szomszédok között a legkritikusabb pont az ármeghatározás, és ilyen szempontból, hogy a piacon milyen értéke van egy ingatlannak, az azt mutatja, vagy az mutatja azt, hogy milyen ajánlat érkezik az ingatlanra, nem?
6: Igen, értem, én közgazdaságilag még meg is tudnám ön győzni, hogy ez egy nagyon jó dolog, csak vevőként.
5: Vevőként az egy kicsit, hogy milyen bosszantó, nem?
6: Így van.
5: Igen. Amúgy bukott azon a dolgon, hogy aláírta a szerződést? Tehát mondjuk azt, hogy ön vevőként ki kellett, hogy fizesse például az okiratot készítő ügyvédnek a díját.
6: Így van. Azt is kifizettem, megbontottam a lekötött tőkémet, csak hát itt olyan kicsi az opportunity cost, hogy nem érdemes ebből polgári pert csinálni, mert ugye ez az elmaradt haszon. Kamatot vesztettem.
5: Igen, sokszor egyébként van olyan gyakorlat, hogy ilyenkor a szerződést megkötő vagy okiratot szerkesztő ügyvédnek előadja az ember vevőként, hogy hát jó lenne, hogyha egyébként az elővásárlási jogosult élne, ha abban az esetben, ha élne az elővásárlási jogával, akkor tulajdonképpen értelemszerűen osszák el a felek, akik majd adásvételi szerződést kötnek, azt a kárt, ami tulajdonképpen vagy költséget, ami felmerült az eredeti vevőnél.
6: Igen.
5: Tehát van egy ilyen megoldás. Hogy legalább nullára hozzuk ki, ugye, az ingatlan vevőjét. Ne fizessen rá.
6: Így van.
5: Oké.
6: Okay. Nagyon szépen köszönöm, mert én erre gondoltam, hogy ilyen apró dolgokat társadalmi egyeztetés során lehet ám megtapasztalni, mert Én tudom, hogy nagyon okosak, meg ügyesek a fiatalok, mert én is voltam 24 évesen, meg 28 évesen már olyan helyzetben, hogy ügyes lehettem, de ezeket a tapasztalatokat érdemes meghallgatni.
5: Hogyne, hogyne.
6: Mert András, én komoly vezetői beosztásba is kerültem, és saját magam cseréltem 4-5 évente vezetői állást,
5: igen,
6: mert már olyan rutinszerűen dolgoztam, igen, hogy attól féltem, hogy valami nagy hibát fogok elkövetni.
5: Világos.
6: És mindig jobb helyre mentem, tehát 16 év az rengeteg. Tehát abban,
5: igen. Igen.
6: Abban már bele lehet unni. Tehát
5: há,
6: én nagyon jónak tartom ezt a két ciklust, mert 4 év alatt egy országban nem sokat lehet csinálni, de 8 év alatt már lehet változtatni.
5: Hogyne.
6: De tényleg szükséges ez, és én azt szeretném mondani a polgártársaimnak, hogy barátkozzanak meg ezzel a gondolattal, mert ez nem egy rossz ötlet.
5: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Az jutott eszembe, hogy éppen második Józsefet is szokták reform királynak vagy reform császárnak tartani, és hát ugye ő is mondjuk 9 évet uralkodott, abszolút lehet 8 év alatt mit csinálni. Az elmúlt 8 év, ugye?
6: Így van.
5: Köszönöm Márta a hívását. Minden jót. Zoltán, halló.
7: Jó napot kívánok, szerkesztő úr.
5: Üdvözlöm.
7: Zoltán vagyok.
5: Üdvözlöm.
7: Szerkesztő úr, ön jogász, én úgy tudom, ha jól tudom.
5: Igen.
7: Na, én szeretném öntől megkérdezni, hogy ezt a Ócs Jánost miért túrója nem tartóztatják most le, vagy fogják meg. És
5: milyen alapon?
7: Hát ezzel a baromságokkal, amiket most egy órakor fog nyilatkozni, ezzel a Szőlő utcai dologból kifolyólag. Hát ha van neki bizonyíték, akkor vagy álljon elő, vagy menjen a túróba. Érti?
5: Vannak a közéletnek olyan figurái, akik, hogy mondjam, hát mondjuk kevésbé a komoly műfaj képviselői. Ugye itt a nézőket bevonnám abba a hírbe, hogy ugye arról beszélt Pócs Jánosnak egy nevelő, hogy hamis lehet a Zsolt bácsis vád. Sanyika pedig hazudott. Ugye ez a Pócs Jánosi tényállás.
7: Kérem szépen, ha ezt nem tudja bizonyítani először, én nem értem, akkor nem változik semmi sem. Ugyanúgy lehet vádaskodni, mint eddig.
5: Uh-huh. Hát... Igen.
7: Hát akkor mondja meg nekem, szerkesztő úr, hogy akkor mi változott? Össze-vissza beszél hülyeségeket, vagy igaz, vagy nem. De én szerintem az utóbbi.
5: Igen.
7: És akkor majd most elkezdik itt hurcolni az embereket megint. Ugyanaz lesz, mint ezelőtt 5 hónappal volt, meg 6-tal, meg 15
5: éve. Igen. Ugye én inkább azon gondolkozom, hogy ugye készült egy interjú ezzel a koronatanúval, vagy nevelővel, akit úgy hívnak, hogy Kis Márjó, és hogy ugye az a kérdés, hogyha ezt az ügyet Pócs János prezentálja, akkor abban az esetben, hogyha ez tényleg egy kamu, akkor nem rontjuk-e annak a hitelét, annak a történetnek, már hogy úgy kamu, hogy az eredeti ügy kamu, tehát a Zsolt bácsi sztori kamu, Sanyika nem mondott igazat, akkor az a kérdés, hogy mennyiben használunk az ügynek, hogyha ezt Pócs János mondja?
7: Nem tudom. Na.
5: Ugye? Tehát, hogy... Nem? Tehát, hogy ha van egy ilyen info, amiért, hogy mondjam, megváltoztathatja azt az elképzelést, ami itt a Szőlő utcai ügyben hát nagyon nehezen megváltoztatható, de hát ugye a teljesen alkalmatlan tárgyon elkövetett kísérlet szinonimája, vagy definíciója az, hogy akkor nem Pócs Jánossal próbálkozom ezzel a történettel előjönni.
7: De hát a nevelő is elmondta, mert én is megnéztem ezt a riportot, a nevelő is elmondta, kérem szépen, hogy őt is lehetne felelősségre vonni az ügyért.
5: Amiért?
7: A múlt elkövetett dolgok itt a Szőlő utcába.
8: Igen.
7: Tehát akkor ő miért nem mondta el, hogy ő mit csinált? Verte a gyereket? Vagy mert volt ott itt ilyen ölelésről is szó.
5: Ugye az a verziója ennek a nevelőnek, hogy ez egy tiszás felépített akció ez a, aminek része Sanyika. Egyébként ő volt az, aki befogadta Sanyikát az intézménybe, és meg tudta mondani, állítja Kis Márjó, hogy Sanyika mikor nem mond igazat, úgyhogy szerinte több ponton nem mondott igazat.
7: Na mindegy, én csak azt hittem, hogy megváltozott. Tehát itt egy az egybe ezt a Pócs János a rendőrségnek most fel kellene keresni, és azt mondani neki, hogy uram, adja át a bizonyítékait, ne itt tévébe, meg hülyeségeket magyarázol, vagy akkor csukják be.
5: Eredetileg a sztori háttere egyébként, hogy amikor meglátta a kontrollon Sanyikát nyilatkozni ez a nevelő, akkor írt már egyébként Pócs Jánosnak, hogy előálljon azzal a történettel, hogy például Sanyika nem mondott igazat, hogy őt nem Juhász Péter Pál fogadta be az intézménybe, hanem ő maga Kis Márjó. És kérte a kontrolltól Kis Márjó Sanyika telefonszámát, mert neki csak a Facebook elérhetősége volt meg. Ezután személyes beszélgetést folytatta korábbi neveltjével, amit egyébként Kis Márjó rögzített, majd leadta az ügyészségen, és Pócs Jánosnak is elküldte. A hangfelvétel alapján Sanyika pénzért vállalta a vallomást, amire Márjó szerint azért lehetett szüksége, mert nevelőintézetben nőtt fel. A nevelő azonban megpróbálta meggyőzni az üzlet hátulütőiről. Elmondta Sanyikának, hogy a neki pénzt adó emberek nem fogják megvédeni, és nem lesznek mellette egy hamis tanúzás miatti.
7: És honnan tudta előre?
5: Eljárásban.
7: Ha ő nem mondjuk fideszes katona.
5: Hát ez egy jó kérdés.
7: Honnan tudta előre, hogy őt nem fogják megvédeni? Honnan tudta előre, hogy ő pénzt kapott? Kitől tudta meg?
5: Jó kérdés.
7: Hát köszönöm, én csak ennyit akartam, szerkesztő úr, de kíváncsi leszek, hogy 14 órakor le lesz-e tartóztatva ez a Pócs, mert ha nem, esküszöm, hogy többet, egyszer már szavaztam a Fideszre, de több, vagy a Tiszára, de többet nem szavazok rájuk.
5: Hát egyébként...
7: Ezt az most a mai napon...
5: De Zoltán, egyébként, ha valaki nem mond igazat a nyilvánosság előtt, attól még nem valószínű, hogy lecsukják. Tehát, hogy a politikusoknál egyébként is tök más a mérce.
7: Ő most nem mond valamit, hanem állít.
5: Igen.
7: Ő állít valamit.
5: Igen.
7: Ő azt állítja, hogy a miniszterelnöknek a testvérje pénzt adott a miniszterelnök tudtával ennek a gyereknek.
5: Igen.
7: 4 millió forint.
5: Igen.
7: Ő ezt állítja.
5: Abszolút állítja.
7: Na, hát akkor azért már felelősségben lehet fogni, nem?
5: Abszolút.
7: Nem azt mondja, hogy talán adott neki, vagy lehet, hogy adott. Azt mondta, hogy adott neki. Na.
5: Világos.
7: Köszönöm.
5: Zolta.
7: Ennyit akartam.
5: Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra. Van egy szünetünk, és aztán jövünk vissza.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban az 56A és a 61-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak a Budagyöngye és Hűvösvölgy között baleset miatt. Tart a helyszínelés az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér közelében. A Szobieszki János utcánál a külső sáv tehát továbbra sem járható. Az M2-es metró helyett a hétvégén pótlóbusz jár az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. Csepel Szent Imre tér és a Boráros tér között pótlóbusz jár, Csepel végállomás és a Szent Imre tér között pedig a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Zuglóban lezárták az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon vízvezetékjavítás miatt. Barga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: És akkor Pált szólítom.
3: Igen, vagyok.
2: Hallgatom,
3: köszöntöm
2: Pál.
3: Köszöntöm a nézőket, és a témákon kívül szeretnék egy olyan dologgal önnel konzultálni, mint jogásszal, hogy ez a különböző funkciókban lévő megbízott embereknek a leváltása ügyében. Nem értem ezt a jogi nyüglődést, mert ugye, ha egy cégvezető nem jól végzi a munkáját, akkor ugye leváltják. Ha mit tudom én, más bármilyen szervnél, az, aki megnevezte, kinevezte a személyt, annak joga van mondani, hogy hát köszönöm szépen, ezzel a munkával nem vagyok megelégedve, le lehet váltani. És erre van a politikában is ugye ismert téma, hogy a parlament választja a miniszterelnököt. És a parlamentnek joga van, hogyha úgy jönne a vizé, hogy bizalmatlansági indítványt benyújtják a világ minden sok országába, akkor megszavazzák.
2: Ez nálunk is így van.
3: Igen, tehát ez egy normális dolog. Akkor ugyanazt nem értem, hogy azok a parlament által kinevezett emberek
2: megválasztottak,
3: ugyanez a jogosult szerv, aki megválasztotta a parlament, hoz egy döntést, hogy na, bizalmatlanság indítvány, szavazzuk meg, aztán alkalmatlan, akkor köszönöm szépen, újat szeretnénk. Hát ezt nem értem ezt, hogy miért nem.
2: Jó, de ugye pont ez a lényeg, hogy ez az alkalmatlanság, ez egy, hogy nem definiált kategória.
3: Jó, de a miniszterelnöknél kell definiálni? Amikor a bizalmatlansági indítvány benyújtott a összegyűlt képviselőket arány.
2: Ott ugye a konstruktív bizalmatlanságnál van egy feltétel, hogy nevezzék meg a parlament kétharmada, nevezze meg azt a személyt, akiben a jelenlegi miniszterelnök helyett bizalmat lát.
3: Hát igen, csak ott még kell, hogy az államfőnek is jóváhagyását van. Maga a parlament nem elég.
2: Ebben az esetben a konstruktív bizalmatlanság esetében ott az államfőnek formális szerepe van.
3: Ja. Na jó, akkor
2: az államfő esetében, amit ön mond, ott viszont más a szabályozás, mert ott ugye az érdemtelenség okán lehet a jelenlegi szabályok alapján visszahívni az államfőt, hogy érdemtelenné vált, és vagy ez úgynevezett...
3: Hát elveszett a bizalom, az nem elég? Hát, hogy bizalmatlan vagyok vele.
2: Ugye ez egy megfosztási eljárás lenne tulajdonképpen, egy kvázi megfosztási eljárás, csak ugye itt az a kérdés, hogy ebben az alkotmánybíróság mit mond, ugye? Tehát a jelenlegi szabályok alapján szerintem nehéz az államfőnek a visszahívása.
3: Na itt kéne akkor módosítani az alkotmányt. Igen. Ugyanaz a szervezet, aki ugyanúgy van egy a hivatali szerveknél, és most leváltottak nagyon sok vezetőt, minden, és ott van a vezető ásnál, nem kötelező indokolni, hogy miért váltam le. Azért váltam le, mert nem akarom, hogy ő legyen. Most ugyanez a munkáltató ezeknek az embereknek a parlament, és azt mondja, hogy én úgy döntöttem, többségi szavazása, sőt, még meg is szigorítanám, hogy ne legyen itt többet ez a személyeskedő, hogy azt mondanám, hogy legalább egy fővel több ember szavazza meg a bizalmatlanságot, mint amennyi megválasztottam. Ugye ezzel be van biztosítva az, hogy nem kitalálja a kisebbség a kis bizonyos egy többséggel. Hogy
2: igen, nem él vissza, nem ejti csapdába ugye a többséget a kisebbség, ugye?
3: Így van, hogy a többségnek igaza marad, de a többség egy fővel többen döntenek úgy, hogy nem alkalmas, bizalmat veszített, akkor legyen jog azt mondani, hogy köszönöm szépen, találjunk egy újat. Én szerintem.
2: Világos.
3: Egyszerű.
2: Értem, abszolút.
3: Sima alkotmánymódosítás kell, hogy ez a jogosultsága a parlamentnek.
2: De ugye azzal kezdte, hogy nem érti ezt a sok cicizést, vagy
3: hát
2: hogy mondjam ezt, vacilálást. Ugye én azt érzem, hogy a kormány többségben van egy ilyen gesztus, hogy fel van kínálva, hogy ő emelt fővel távozon, amin már rég túl vagyunk, mert ugye ez nem fog működni, tehát ezt látjuk.
3: Igen.
2: Hogy a hős egri védők, mondjuk Súlyog Tamáshoz képest kezdő úttörők, ugye?
3: Igen. És akkor Egerből hívom.
2: Igen? Nagyon-nagyon szép város, imádom. És a szép asszony völgyel együtt.
3: Igen.
2: Hogy más ne mondjak. De Súlyog Tamás esetében ugye más a helyzet, mert ugye ő nem megy magától, nem akart emelfővel távozni, és innentől kezdve rá lesz eresztve ugye ez a kétharmados megoldás. Egyfajta új alaptörvény, amelyben van egy szabály, hogy mostantól kezdve más a rendszer.
3: Ne arra gondoljon, az a lényeg, hogy ez ugyanúgy, mi kezdjük elemezgetni a dolgot, ha a miniszterelnököt bizalmatlanság indítványa meg lehet buktatni, miért nem lehet ugyanúgy a többit? Hát nem, ez is különbség.
2: Igen, erre meg azt akartam mondani, hogy emlékszik-e arra, hogy volt egy legfelsőbb bíróságunk, aminek volt egy elnöke, akit úgy hívtak, hogy Baka András, és
3: igen, hallottam, hogy
2: azt csinálták, hogy átnevezték a legfelsőbb bíróságot kúriának, és azt mondták, hogy innentől kezdve viszont a régi legfelsőbb bírósági elnök az gyakorlatilag nem lehet a kúria elnöke, mert új rendszer van.
3: Hát igen, megszűnt a hivatal. Hát
2: na most igen, de hogy erre mondta azt Strasbourg, na hogy ezt így nem lehet, mert tudnélik, maga az igazságszolgáltatás, mint hatalmi ág, az független kell legyen a jogalkotástól is, meg a végrehajtástól is, és ez a megoldás, ez tulajdonképpen beleavatkozás egy másik hatalmi ágba, ami az európai emberjogi dokumentumok alapján nem lehetséges.
3: Csak ez is majd magyarázható, de továbbra is, hogy érzi magát az az ember funkcióba, akivel szemben bizalmatlanság van, és nincs eszköz rá, hogy ezt a bizalmatlanságot érvényesítjük.
2: Egy 10-es skálán Pál, ön szerint Súlyog Tamásban hány százalék, hány pont az az érzés, hogy vele szemben bizalmatlanság van?
3: Hát, most az egyes az, hogy semmi.
2: A nulla az, hogy semmi, a tízes az, hogy maximálisan bizalmatlanok vele szemben.
3: Az szerintem, hogy tudja, éreznie kell, hogy van valami bizalmatlanság vele szemben, csak valami nagyobb erő kényszeríti arra, hogy tényleg papufával ezt végigcsinálja. Hát
2: szerintem a nagyobb erő az a lojalitás, hogy tulajdonképpen azért a Fidesz őt kistafírozta. Tehát élete végéig megvan a kis cukros tej és a fonott kalács, ugye?
3: Meg szerintem az is közrejátszhat, hogyha ugye ezt már pedzegették, hogy miért kap örök életére egy volt államfő jutatásokat, ott mellett, hogy lemondott, meg alkalmatlan volt, meg teljesen nem végezte jól a munkáját. És mit pártok ezzel mindegyik? Hát ez, hogyha ezt is alkotmány vagy törvényre módosítják, hát ő is erre a sorsa kell jusson, hogy ő se kap örök életére kedvezményeket.
2: Hát igen, de ha jól értem, akkor Schmidt Pál esetében a kedvezményeit nem vonták meg.
3: Ezt mondom, hogy ez ragaszkodik, hogy ő nehogy az legyen, hogy most itt lemond, vagy megvonják, hogy elveszíti ezt a jelenleg jogosultságot.
2: Abszolút.
3: Amit egy törvénnyel lehet módosítani.
2: Abszolút.
3: Na jó, és akkor ez a költségvetés, más témát is mondanék, jó. Mert ugye én válságmenedzser is vagyok, meg minden, nekem szimpatikus ez a gazdaságnak a rendben rakásának
2: a terve.
3: És arra tett lépések is, mert ugye az működik, hogy amikor kevesebb a bevétel, mint a kiadás, akkor valamit csinálni kell. Uh-huh. És ez most az egyik eszköz, a legelső eszköz a költségcsökkentés. Na most a költségcsökkentésre is van egy-két ötletem, mert ugye tovább egy pici tételek, de működőképesnek kell, hogy legyen. Itt vannak ezek az önkormányzatok.
2: Igen.
3: Hát hány település van úgy összeépülve, hogy őket csak egy tábla választja el, az a közlekedési tábla, meg az elméleti határ, és két önkormányzat, két polgármester, közben egy településnek tekinthető fizikailag. Egy, kettő, minek? Tehát minek két önkormányzat vonják össze őket, azt együtt ott majd szavazgatnak, meg döntenek a sorsukról. Meg ugyanez vonatkozik a kis településeknél is. Hát ott nem társadalmi polgármesterek vannak. Ott Amerikában is, meg kis településen nem fizetik a polgármestert, mint főállású ember, mert 500-an laknak ott. Szóval
2: igen.
3: Ezt is érdemes lenne meggondolni.
2: Abszolút.
3: És a másik, meg a másik a példa a rezsicsökkentésre, hogy itt nem, ugye ez egy eléggé felomúció volt, hogy egy minimál mennyiség után kedvezőbb, utána meg marha drága volt a
2: igen.
3: energia. Hát erre megint ugye, mert már beszélgettünk a Kubáról, Kubával, mint szocialista ország, nagyon szociális áram tarifa rendszerük van. Olyan rendszerük van, hogy a nagyon alacsony sávok fogyasztása olyan alacsony kilovett óra per pezó áron fut, hogy gyakorlatilag a szegény ember annyit szinte alig fizet. De aki átlépi a felső sávokat, hogy például üzemeltet, panziót, vendéglátóhelyet, meg tehát nagyon nagy energiafogyasztása, ott meg aztán olyan magas tarifa sávok vannak, lépcsőzetesen, ami megtérül a vállalkozás, megfizeti, és az állam is jól jár.
2: Vagyis igen, igen.
3: Többre bevételből segítik a szegényeket. És nagyon egyszerű, és az emberek mindig ugye spórolnak, légkondit akkor kevesebbet használják, ha átlépik a tarifát, mert a következő tarifában már lehet, hogy duplája az 1 kilowattára. Világos. Tehát van egy nagyon, és az rajta van a netten, meg lehet nézni, nagyon szociális. Itt is meg lehet csinálni, hogy a vidéken a szegények, hogy lámpát éget, meg egy hűtőt, meg mit tudom én, és akkor alig fizessen. Hát az annyi a minimum, hogy megél, hogy a lámpa van meg. Egy hűtőszekrény.
2: Világos.
3: Meg a tévét nézik, ez a fogyasztás.
2: Világos.
3: Nagyon támogatom ezeket a költségcsökkentéseket, amit most a kormány véghez vitt.
2: Egyébként az ilyen jó gyakorlatokat, ha jól értem, a például Radnai Márknak az a dolga, hogy összegyűjtsék egyrészt belülről, tehát országon belülről, másrészt meg az egyes szaktárcáknak ki is van adva, hogy nézzék meg, hogy ez hogy működött más országban, például az Unióval való helyreállítás ügyében.
3: Hát elküldtem ezt az javaslatomat a kapitánynak, nem olvast el a Facebook oldalán, de akkor Radnai Márknak is elküldöm.
2: Jó.
3: Vagyek szerint, akkor ő, hogy most ő ezzel foglalkozik, mert
2: igen.
3: Mondom, ezzel nagyon egyszerű meg lehet, most akkor aki tényleg a medencét fűti, meg a nagy fogyasztású, hát fizesse meg a többletköltséget abból, és akkor lehet rezsicsökkenteni a szegény embernek.
2: Világos.
3: Egy egyszerű képlet. Vagy például ez motiválná arra is a rendszert, hogy csináljatok naperőművet, tehát ruházatok be napelembe, mert ha sokat fogyasztasz, akkor nagyot fizetsz. Ha meg keveset, fogyasztasz, mert beruháztál napelemre, akkor kevesebbet fogyasztasz. Hamarabb megtérül a beruházás ezáltal, hogy kevesebb tarifák lenne. De ez egy egyszerű matek, aki lehet számolni, átlagfogyasztás mennyi, milyen sávok vannak, és gyakorlatilag ugyanannyit lenne a bevétele a szolgáltatónak, mint amennyi most van.
2: Pál, örülök, hogy értelmes dolgokról beszéltünk. Hívjon máskor is.
3: De fogom még hívni, köszönöm.
2: Köszönöm, viszont hallásra. József, halló. József, halló, viszlát. József, halló. Az ügyészség, József?
4: Itt vagyok. Tiszteletem, uram, és a kedves nézőknek is.
2: Jó napot.
4: Nem járna a műsor idő, mindjárt.
2: Hát 2 percünk van.
4: Először is egy dugási javaslattal kezdeném, nem szexuális, hanem mindenki igen. tölt készüléket, telefon többek között.
2: Igen.
4: Először dugjuk be a konnektorba, és utána a készülékbe, visszafele meg fordítva. Tehát először húzzuk ki a készülékből, aha. és utána a konnektorból. Ha érdekli, akkor ennek a műszaki okát is elmondom, ez csak ha szabad javasolnom.
2: Hát én elhiszem önnek, hogy ez így jobb.
4: Aztán majd Gézához szólnék hozzá Lottóval.
2: Igen.
4: Amióta én emlékszem, évek óta nem volt 3 milliárdnál kevesebb a 5-ös Lottó. Tehát megvárták, összevárták, 3 milliárd és még több volt az összeg.
2: Aha.
4: Erre van elképzelésünk is, hogy ez hogy történhetett.
2: Értem.
4: Majd egyszer, ha érdekel, jó. akkor elmondom.
2: Hogy ne érdekelne.
4: A kátyuk, szintén a Géza, hát sajnos nem az a bizonyos út, amit emlegetett, hanem szerintem az ország több részén van akkora kátyuk, hogy a kerék simán elfér benne.
2: Aha, aha.
4: Aztán majd egyszer akkor a bűnözőkről is szólnak, illetve a aranykonvojról, hogy jogszerű volt már maga a szállítás, vagy nem volt jogszerű. Hát azt, hogy szállítják át rajtunk keresztül a pénzt.
2: Aha.
4: Az jogszerű volt?
2: Hát nyilván nem, és hát ha a legfőbb ügyészség közleményét nézik, akkor egy nagyon vicces dolog derül ki, ezt most nem árulom el. József, fölírom a számát, ha legközelebb én leszek, felhívom, vagy választhatja azt, hogy délután beszél a kollégámmal.
4: Nos? Önnel, ha szabad.
2: Jó, akkor vissza fogom hívni, ez szerintem nem ezen a héten lesz, mert már 3-szor voltam. Ha szombaton én leszek, felhívom, egy jövő hétfőn feltétlenül, jó?
4: Köszönöm szépen, minden jót, uram.
2: Minden jót, önöknek is köszönöm a figyelmüket, és hát akkor találkozunk a hét végén is egyszer, de nem biztos, hogy fórumban, és akkor jövő héten meg újra kezdjük. Viszlát.
0: Indul a Mandula!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a meleg nyári idő. Kétnapos tanácskozást tartanak az uniós tagállami vezetők. Megszűnik az árstopp az üzemanyagoknál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kormányfőként először vesz részt a találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök egyeztetett Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, majd Andrej Babis cseh, Robert Fico szlovák és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a V4-es kérdésekről tárgyal. Az este kezdődő uniós csúcs napirendjén szerepel az EU hosszú távú költségvetése, az uniós bővítés, a közel-keleti helyzet és Ukrajna ügye is. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ez alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Az üzemanyagoknál fennmarad a csökkentett jövedéki adószint a jövőben is. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok is teljes mértékben mozgósítaná képességeit a NATO védelmében, jelentette ki az Atlanti Szövetség főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, Európának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia, mert Washington egyszerre több hadszíntéren van jelen. Őszre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben, de csökkenni fog a hormozi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Jambuk kikötőjébe. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, hogy az egészségügyi és közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható. A hétvégén akár 37 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. Ez Budapest, baby, nem jó jó city. Itt nem szabad senki, csak ég a cigin. Fújjad a füstöt egy jó koronát.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Hidd el, vágom tesó azt, ami túl benned. De létezik második esély, új kezdet. Az ár az élet, amit régen kifizettek. Egy hősi halál eredményez, happy end.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Kétnapos uniós csúcs kezdődik ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam- és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogyan MOL is a csökkentett árréseket. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Oroszországnak meg kell állapodnia Ukrajnával, erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozón egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államok a jövőben ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
2: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Bemutatom mai különleges vendégeinket. Vízkeletinél Juhász Judit, az Apácai Csere János iskola igazgatója Taktaharkányból, és Szabó Árpád tankerületi igazgató Szerencsről. Megbeszéltük, 53 intézmény tartozik hozzád. Judit pedig egy fantasztikus iskolát vezet, és azért kértem, hogy gyertek el, mert volt szerencsém részt venni nálatok egy komplex tehetséggondozó program döntőjében, és olyat láttam, amit ritkán látni, hihetetlen sok tehetséges gyerek, fantasztikus munkát végezve, hihetetlen kompetencia fejlesztéssel dolgoztok, óriási szeretettel, és ugye Borsod megyéről beszélünk, és akartam egy olyan címet adni neki, hogy Borsodból Hongkongba, mert hogy azt is elértétek, hogy világbajnokok lettek a ti vagy a te gyerekeitek ott onnan, és olyat értek el, amit semki más, és szeretnék szeretném megmutatni mindenkinek, hogy ezt hogyan készítettétek, megtaláltátok ki 2020-ban. De kezdjük ezzel, hogy kerültek a borsodi gyerekek Hongkongban? Mi volt ez a történet? Árpi, elmeséled?
3: Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy nagy verseny keretein belül képviselték Magyarországot digitális kultúra területén, robotika, Lego robotikában, úgyhogy számunkra is egy óriási nagy eredmény, hiszen egy ilyen kis településről átgondolva és rengeteg munkával ilyen eredményeket tudtunk elérni, úgyhogy tényleg nagy köszönet itt is a pedagógus kollégáknak, hiszen ez egy világra szóló eredmény volt.
2: Taktaharkányban volt ez a komplex tehetséggondozó program. Mi ez a tehetséggondozó program?
4: Ez a program 2020 környékén fogalmazódott meg a tankerületi igazgató ötlete alapján tulajdonképpen, aki maga is gyakorló pedagógusként dolgozott korábban, és itt a szakmaiság jegyében egy szakmai tím alakult tulajdonképpen, akik 12-en vagyunk ebbe a tímbe, és próbáltunk egy olyan átfogó programot, egy olyan tehetséggondozó programot megalkotni, összeállítani, amely gyakorlati segítséget nyújt a pedagógus társainknak, és tulajdonképpen a gyerekeknek a kreativitására épülve, a kompetenciáknak az erősítésére fókuszálva, területenként, de akár összefüggésében is globálisan egy olyan programot létrehozni, amelynek segítségével ezek a gyerekek eljuthatnak akár Hongkongba, és minden területen megmutathatják, hogy kiemelkedőek tudnak lenni, és a mi hátrányos helyzetű régiónkból is kiemelkedve el tudják érni azokat az eredményeket, amelyek önmagukért beszélnek.
2: Van kiút Borsodból is?
3: Én úgy gondolom, hogy van, hiszen amikor megalkottuk ezt a programot, akkor is az volt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden gyereknek megadni a lehetőséget. Hiszen rengeteg tehetséges tanulónk van, ezeket a gyerekeket fel kell fedezni. Egyéni képességfejlesztés, ami úgy gondolom, hogy a kulcsa az egésznek, hiszen a gyereket minél több impulzus éri, minél több irányból fejlesztjük, annál jobban megtalálható a tehetsége. Én is földrajz történelem szakos pedagógusként, testnevelés mester tanárként kezdtem a pályafutásomat, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem ebből, és próbáltam azokat a pozitív impulzusokat, az új módszereket megragadva alkotni, és a fenntartói világba ezt tovább vinni. Ennek gyümölcseként alakult meg ez a komplex program, ahol szerettük volna a legtehetségesebb tanulókat megtalálni. Természetes dolog, hogy olyan módszerek, új módszerek segítségével, amiben a gyerekek sikeressé válhatnak. Ezáltal is az elmúlt időszakban próbáltunk lehetőséget biztosítani, és ezek az új módszerek elsősorban a projektmódszer segítségével, ami által a gyerekeknek a különböző kompetenciáit fejlesztettük. Természetes, hogy a megfelelő szakemberek bevonásával, és ahogy igazgatóasszony is elmondta, kialakult egy tím, egy 12 fős csapat, az óvodától a digitális kultúrán keresztül a reális humántantárgyak vonatkozásában, akik alkotni szerettek volna. És közösen, együtt létrehoztunk egy olyan közösséget, amelynek elsősorban az volt a célja, hogy megtaláljuk a tehetségeket, felkaroljuk, hiszen számunkra minden gyerek érték, és minden gyermeknek meg kell adni a lehetőséget. Ezáltal ez a folyamat, ahogy elindult, akkor még csak vízió volt, hogy egy kisebb közösségből, kevesebb iskolából eljussunk odáig, ahova máig eljutottunk, hiszen az elmúlt hetekben zajlott az országos döntő, amely kiszélesedett országos szintűvé, hiszen csatlakoztak a budapesti iskolák is, és ezáltal erősítve a programnak az erejét, és bebizonyítva azt, hogy egy kisebb vidéki iskolából és el lehet jutni olyan szintre, hogy igazán vannak tehetségeink, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és ez összefogással, közös gondolkodással megvalósítható.
2: Ugye itt azért érdekes, hogy Takta, Harkány és Borsod, mert amikor beszélgettünk az interjú előtt, mondtátok, hogy a hátrányos helyzetek aránya 61%, de konkrétan 80%, de van olyan település, ahol 100%, ami azt jelenti, hogy iszonyú nagy hátrányból indultok ti, mint pedagógusok, vagy mint főszervező, meg akik ebben a kreativitásban gondolkodtok. Mindjárt szeretnénk majd a komplexitásról, illetve a kompetenciafejlesztésről beszélni, a részleteket, de gondoljatok bele, hogy mennyivel szerencsésebb mondjuk itt egy budapesti vagy egy győri iskola, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek aránya 2 vagy 4%, vagy összesen 3 gyerekről beszélünk az iskolában, és igazgató asszony, nálatok ez egy nagyon kemény történet lehet, amikor több a hátrányos helyzetű, mint a nem hátrányos helyzetű gyerek. Tehát ez iszonyú nagy handicappel indultok. Tehát nem csak a gyerekek, hanem ti is, amikor egy ilyen tehetségkutatót összehoztak meg egyáltalán. Nem is tudom, hogy mi ad erőt ilyenkor, hogy ezt összehozzuk és megcsináljuk. Elmondod belül, mi a motiváció?
4: Hát mindenképpen, amikor valaki pedagógus pályára adja a fejét, úgymond, akkor kell, hogy legyen egy belső elhivatottság, egy hivatástudat és a munkához való alázat. Azok a pedagógusok, akik ezekben az iskolákban, ezeken a helyeken dolgoznak és helyt állnak, azt gondolom, hogy az a hozzáadott pedagógiai érték, ami egyre nagyobb súllyal kell, hogy jelen legyen, az mindenképpen megtalálható minden pedagógusban, aki ilyen iskolákban dolgozik, mert hiszen akkor ezt nem tudná csinálni. Ezeknek a gyerekeknek a felkarolása, ezeknek a gyerekeknek a sikerélményhez juttatása, ezeknek a gyerekeknek, és ez nem elcsépelt a csillogó szemeit látva, hogyha ők is eredményt tudnak produkálni, az mindennél többet jelent szerintem egy pedagógusnak, és nem elvitatom itt a jó környezetben lévő és jó szociális adottsággal rendelkező iskolák tanulóit és az ott dolgozó pedagógusokat, de egy kicsit nekem errefelé húz a szívem, hiszen én itt élek ebben a régióban, és itt dolgozom több mint 30 éve, ezeknek a gyerekeknek a sikereit látva, hogyha ők valamire viszik az életben, és boldogulnak, és visszajönnek, és látjuk azt, hogy érdemes volt, ez tényleg mindennél többet ér.
2: Kompetenciafejlesztés. Szintén az adás előtt elkezdett sorolni, mondod a kompetenciákat, hogy mire helyezitek a hangsúlyt?
3: Így van, itt elsősorban itt a projektmódszer vonatkozásában, itt a kommunikációs kompetenciák, digitális kompetenciák, gyakorlatban a logikára, a észszerű gondolkodásra, a kreativitásra helyeztük itt a hangsúlyt, és tényleg ennek a programnak a segítségével olyan egyéneket és olyan gyerekeket fejleszteni, akik a mai világban is sikeressé válhatnak. Nekünk ez a küldetésünk, ebben hiszünk, és úgy gondolom, hogy ezeket a gyerekeket fel kell karolni, támogatni kell, mentorálni kell, végig kell kísérni az úton. Ez a pedagógus kollégák nélkül nem működik, ugyanakkor viszont minden olyan innováció, minden olyan újítás, amiket erősítik ezeket a gyerekeket. Ezért tennünk kell, alkotnunk kell, és a jövő szempontjából ez nekünk feladatunk.
2: Mondtad, hogy bevontatok már ugye budapesti tankerületeket, gondolom, hogy akkor a kollégáddal, a helyi tankerületi vezetővel vagy jóban, vagy jó barátságban.
3: Jó, gyakorlatban én azt gondolom,
2: hogy ez is... Vagy felvetetted neki, és mondta, hogy hú, de klassz, mi is beszállunk.
3: Így van, tehát nyitottak felénk. Annak idején még csak egy vízió volt, hogy egy ilyen kis tankerületből elindulva próbáljuk meg országos szintűvé emelni ezt a programot. Úgy gondolom, hogy ez sikerült.
2: Vannak más jelentkezők, más tankerület? Ből is vannak jelentkezők, hogy szívesen részt vennének?
3: Így van, szeretnének, és bízunk benne a következő időszakban, ez meg is fog valósulni.
2: Sorold, kik, honnan, melyik részéből az országnak?
3: Ugyanúgy itt a Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarországi tankereti központok részéről is lennének
2: pozitív. Másik kérdezem, irigykedtek rá, és azt mondták, hogy Árpi, mi is szeretnénk menni legközelebb, minket is húzzá be, vagy szóljatok, ha lesz ilyen, vagy hogy megy ez?
3: Én azt gondolom, hogy ez közös cél, közös érték, hogy a gyerekeknek lehetőséget biztosítani. Számunkra is egy nagy lehetőség, amikor egy kis vidéki iskola úgymond megmérkőzhet a nagy fővárosi intézményekkel, diákjaival, de mindemellett elsősorban nem is a versengésről szól ez, közösségépítésről, közösségformálásról, barátságok születéséről. Úgy gondolom, hogy ezek sokkal fontosabb területek és sokkal fontosabb értékek, mert nekünk ebben is gondolkodnunk kell.
2: Hogyan tudjátok kompenzálni pedagógusként a hátrányos helyzetben induló gyerekek, hogy ugyanolyan jól szerepeljenek, vagy ugyanolyan sikereket érjenek el, vagy akár világsikereket érjenek el?
4: Azt gondolom, hogy már a kezdetek kezdetén, és azért is jó ez a program, hogy már az óvodás korban ezekre a gyerekekre kiemelt figyelmet kell fordítani, és itt ugye az óvodapedagógusok bevonásával is, ahogy mi ezt elkezdtük, már ott próbáljuk ezeknek a gyerekeknek, minden gyereknek a kreativitását fejleszteni, és elsősorban az alapoknál az alapkészségeket, a kognitív funkciókat, a figyelem, emlékezet, gondolkodás területén már olyan szintre juttatni ezeket a gyerekeket, hogy már az iskolába lépésnél, itt az óvoda iskola átmenet időszakában már egy olyan sanszot kapjanak, ami nekik már könnyebbé teszi az iskolás kezdeteket, és itt szintén az alapkészségeknél, az alsó tagozatban még az alapkészségek fejlesztésével eljuttatni őket arra a szintre, hogy mire felső tagozatba kerülnek, addigra már egy orientáltság kialakuljon. Itt mindenképpen a módszereken van a hangsúly, hogy a pedagógusok saját személyiségük által és a saját ötleteik által azokból a módszerekből kiválasztva minden pedagógus számára azt, amivel ő könnyebben el tud érni eredményeket, és itt gondolok olyan módszerre, például az olvasás tanításnál, mondjuk egy Meixner módszer, ami kimondottan ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy akár a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek a megsegítésére szolgál, hogy egy alapozó szakaszban egy elnyújtott, késleltetett olvasás-írás tanítási módszer által akár sikeresebben tudják venni azokat az akadályokat, amik igazából nekik a hátrányaikból születtek.
2: Gyorsan a pedagógus megkérdezem, mind a ketten pedagógusok vagytok, hogy röviden mi is a Meissner módszer, és hogy milyen sikereket értetek el ezzel, jó? Ki hogyan válaszol? Osszatok egy gyorsan.
4: Hát a Meissner Ildikó fémjelezte módszer, itt egy olvasás-írás tanítási módszer, ami kimondottan a késleltetett, ugye amiről mostanában, de nem csak mostanában, hanem igazándiból ez már egy régóta ütköztetett dolog itt a pedagógus szakmában, hogy melyik az a módszer, amivel a leghatékonyabban tudunk eredményeket elérni, és melyik az a módszer, amivel sikeresebben tudjuk a gyerekeknek a képességeit fejleszteni és elsajátítani az olvasás-írás tudományát ugye az alsó tagozatban. És mi nagyon preferáljuk, én gyógypedagógus is vagyok, és személy szerint is nagyon preferálom ezt a módszert, és természetesen egyéni szabadság alapján a pedagógusok dönthetnek arról, hogy ki milyen módszerrel tanítja meg a kisiskolásokat, de számunkra a mi iskolánkban is akár, de nagyon sok helyen ezzel a módszerrel nagyon-nagyon jó eredményeket tudnak elérni a pedagógusok.
2: És nálatok tudsz mondani, hogy mi volt ennek az összhatása, vagy az összképe, vagy a végeredménye?
3: Én úgy gondolom, hogy amikor próbáltuk itt a pedagógusok felé ezt a segítséget megadni, hiszen konferenciákat, továbbképzéseket szerveztünk annak érdekében, hogy megismerjék ezeket a módszereket, és utána kiszélesítsék. Látható jelei vannak, hiszen a szövegértés vonatkozásában is már a gyerekek nagyon-nagyon gyorsan és hatékonyan fejlődnek, úgyhogy nagyon hiszünk benne, és tényleg a legfontosabb cél, hogy minden gyerek ilyen szempontból is megerősödjön, és hatékonyabbá váljon ezáltal is az alsó tagozatba ezek az alapvető dolgok elsajátítása.
2: Na, akkor vegyük egy kicsit lazábbra a dolgot. Azt mondtam, most ugye két tankerületben csináltátok meg ezt a komplex vizsgát, vagy komplex tehetséggondozó programot, és vannak már jelentkezők. Mikor lesz ez 60 tankerületben? Ugye annyi van Magyarországon.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy mindig megvannak azok az apró lépések, lépésről lépésre haladva. Bízunk benne, hogy lehetőség lesz erre. Azt gondolom, hogy nekünk a gyerekek a legfontosabbak, és hogy minél nagyobb élmények legyenek. Ugyanakkor itt azért kiemelném az elmúlt időszakban a nagy döntőnket, ahol már közel 400 gyerek vett részt, 200 pedagógus kollégával, és ez önmagában is már is egy óriási nagy eredmény volt, hogy idáig eljutottunk. De ahogy kérdezted, bízunk benne, hogy ez kiszélesedhet, és nagyon pozitív kollégák csatlakoznak majd a csapatunkhoz.
2: Nektek van szükség ehhez bármilyen felsőbb döntésre? Ugye azért most teljesen átalakul az új oktatási miniszter, különböző fejlesztéseket és javaslatokat tett le az asztalra. Láttátok ezt, és hogy tetszett szakmailag például?
4: Én bizakodással tekintek a jövő felé, hiszen azt gondolom, hogy miniszter asszony személyében is egy olyan embert üdvözölhetünk, akinek szívügye szakmájából tekintve is a szociális hátrányból eredő megsegítés, tehát a gyerekeknek a felkarolása, a differenciáló tevékenység az egész eddigi szakmai életútját tekintve, én úgy gondolom, hogy ő a legnagyobb ismerője ezeknek a régióknak és ennek a területnek, úgyhogy én mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez a munka, ami eddig is tulajdonképpen zajlott, mert hiszen mi eddig is itt éltünk, és eddig is ezeknek a gyerekeknek próbáltuk a legtöbbet megadni, és a legjobbat kihozni. Azt gondolom, hogy ez a munka tovább fog folytatódni.
2: Ha nagyon rövid választ kérek, ha üzenhetné neki valamit, hogy nagyon valamire odafigyeljen, vagy hosszú távon valami olyan döntést hozzon, ami nagyon nagy segítséget jelenthet olyan iskoláknak, ahol sok a hátrányos helyzetű gyerek, akkor mit mondanál, vagy mit üzennél neki?
4: Azt gondolom, hogy az eddig megismert munkája és az eddig megismert információk alapján ő látja, hogy mik a valós problémák. Mindenféleképpen az a szó, amit egyébként ő neki mostanában nagyon sokszor elhangzik a szájából, a differenciálás, a kis csoportokban való foglalkozás, a szakember utánpótlás tulajdonképpen, hogy minél több pedagógus, minél több pedagógus segítő munkatárs, minél több szakember, gyógypedagógus, szakmai felkészültségű emberek jöjjenek a rendszerbe, és mindenféleképpen ebben látom a jövőt, hogy ezeknek a gyerekeknek az a siker útja, hogy minél jobban meg tudjuk őket segíteni, hogy minél pedagógus kerüljön a rendszerbe.
2: Pont ezt akartam kérdezni. Árpi, mondtál az interjú előtt egy olyat, hogy azt szeretnéd, hogy csináljátok a gyerekeknek ahhoz, hogy pedagógusok legyenek.
3: Igen.
2: Ez egy eldöntendő kérdés, de szeretném, ha komplex választ adnál rá, jó?
3: Igen, én azt gondolom, hogy egy mintát kell adnunk. Én amikor pályafutásomat elindítottam, akkor is abban hittem, hogy a gyerekeknek ilyen szempontból is mintát kell mutatnunk. Nyugodtan mondhatom, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy rengeteg tanítványomból lett pedagógus. Máig így gondolom, hogy megismerjék a szakmát, megismerjék azt az elhivatottságot, azt a jövőbe vetett képet, pozitív képet, ami által alkothatunk, és formálhatjuk a jövő nemzedékét, és e felé próbáljuk meg vinni a gyerekeket, hogy ezt a gyönyörű szakmát megismerhessék, és minél többen szeretnének majd a jövő pedagógusai lenni.
2: Ez olyan szépen hangzik. Vannak pozitív példák nálatok is, hogy lett tanítványból pedagógus?
4: Természetesen nagyon sok pozitív példa van előttünk. Nagyon sok olyan kolléga van, aki a mi iskolánkból kezdte, általános iskolából, és oda került most már hozzánk, és ott dolgozik, mint pedagógus. Ez mindenféleképpen a szülők irányába is egy pozitív példa, és hát szeretnénk, hogyha ez a jövőben is ez a tendencia így maradna. Vannak biztató jelek, úgyhogy én nagyon optimista vagyok e tekintetben is. Saját példámon keresztül is mind a két lányom a pedagógus pályát választotta, úgyhogy akár családon belül is.
2: Ott tanítanak nálad?
4: Tudom ezt mondani. Az egyik lányom, igen, ő matematika-fizika szakos, ő a Tagtarkányi iskolában tanít, a másik lányom is tankerületen belül, ő pedig a Bekecsi iskolában tanít angol-biológia szakon. Úgyhogy én erre is személyesen is nagyon-nagyon büszke vagyok.
2: Hát jó, ezt a példát látták otthon, de azért dolgoztak, jól értem, Árpi, hogy ezt a példát lássák azok a gyerekek, akiknek a szülei nem pedagógusok, vagy kifejezetten hátrányos helyzetek. Talán ezért is csináljátok ezt a komplex versenyt?
3: Igen, én úgy gondolom, hogy ebből kifolyólag is ez egy fontos terület, ezt meg kell mutatni, és ezáltal is a gyerekeket motiválni ebbe az irányba, hiszen rengeteg értékes ember kerülhet ki ezáltal, és megmutatni az irányt. Itt a program segítségével is megláthatjuk, hogy mely területeken tehetségesek ezek a gyerekek, hogyan tovább, nagyon sok szakemberrel ismerkedhetnek meg, és tényleg az a célunk, hogy ennek a gyönyörű szakmának a rejtelmeit megismerhessék, és a saját tehetségüket kibontakoztathassák, és gyakorlatilag központi szinten is próbáljuk segíteni ezeknek a gyerekeknek a felépítését, hiszen azt szeretnénk, hogy ebből a régióból, ebből a nehéz régióból kiemelkedhessenek, és megfelelő szakemberek lehessenek.
2: Van egy olyan érzésem, hogy ti valóban nem csak oktattok, hanem neveltek is, ugye régen úgy hívták, hogy nevelők, és hogy ez mennyire így van, Judit?
4: Ez mindenképpen így van, ez régen is így volt, és most is így van. Valóban ezeknek a gyerekeknek igazándiból nem csak a tanárai, az oktatói vagyunk, hanem sokszor a segítői, majdhogy nem... Igaz ez, hogy az iskola a második otthonunk, de valóban így van, hogy ezek a gyerekek, amikor bejönnek az iskolába, és szembesülünk azzal a sok-sok nehézséggel, ami az ő hátrányaikból adódik, nekünk valóban sokszor ilyen szülői szerepünk is van, és itt a hátrány kompenzálás és a tehetséggondozásnak az egyvelegét és az összhangját kell megtalálni, és ez nagyon sokszor sikerül, és tényleg minket ez visz előre.
2: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Szabó Árpád, tankerületi igazgató, és Fiszkeletine Juhász Judit, iskolaigazgató. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytatjuk még, és sok sikert a munkátokhoz. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a meleg nyári idő. Kétnapos tanácskozást tartanak az uniós tagállami vezetők. Megszűnik az árstopp az üzemanyagoknál. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kormányfőként először vesz részt a találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök egyeztetett Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, majd Andrej Babis cseh, Robert Fico szlovák és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a V4-es kérdésekről tárgyal. Az este kezdődő uniós csúcs napirendjén szerepel az EU hosszú távú költségvetése, az uniós bővítés, a közel-keleti helyzet és Ukrajna ügye is. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ez alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Az üzemanyagoknál fennmarad a csökkentett jövedéki adószint a jövőben is. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok is teljes mértékben mozgósítaná képességeit a NATO védelmében, jelentette ki az Atlanti Szövetség főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, Európának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia, mert Washington egyszerre több hadszíntéren van jelen. Őszre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben, de csökkenni fog a Hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Jambuk kikötőjébe. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, hogy az egészségügyi és közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható. A hétvégén akár 37 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a múlt idéző adását hallják. Ebben a műsorban rendszeresen visszautazunk az időben. Most 2025. május 30-án járunk. Sülyog Tamás ezen a napon nem írta alá, hanem visszaküldte a parlamentnek azt a jogszabályt, amely törvényi szintre emelné a veszélyhelyzeti rendeleteket. Szerinte a jogszabály sérti az alaptörvényt. Ugyanezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Tenki Réka színésznővel beszélgetett Róna Jegon.
3: Itt van egy díj, és itt van hozzá egy díjazott, méghozzá nem is akármilyen mezőnyben sikerült az EL nemzetközi díjátadóján, amelyet harmadik alkalommal rendeztek, az év színésznője díjat elnyernie, Tenki Rékának. Itt van Réka a vonalban. Szervusz Réka, gratulálok!
4: Szervusztok, köszönöm, köszöntök mindenkit.
3: Nem, nincs olyan díj, aminek nem örül az ember, ez teljesen világos, de amikor ilyen mezőnyben Borbé Alexandra, Mészöly Anna, Vaskovics Andrea, Szász Júlia nyer az ember egy díjat, akkor szerintem az magát a díjat és az ő helyzetét is emeli.
4: Mindenféleképpen, de a legjobban annak örülök, hogy ezt a közönség szavazta meg, és hogyha a közönségnek valami tetszik, akkor az ember mindig egy kicsit megnyugszik, hogy akkor amit csinál, annak van eredménye és van értelme így tovább végezni a dolgunkat, úgyhogy ennek kifejezetten örülök, hogy a közönség szavazta ezt.
3: Ebben vannak benned kételyek időnként, hogy van ennek értelme, amit csinálsz? Mert hogy ez úgy hangzott ez a mondat.
4: Hát mert az ember elgondolkodik, hogy a színház az egy olyan dolog, hogy estéről estére megcsináljuk, amit kell, de sok visszajelzés úgy nem igazán ér bennünket. Csináljuk a dolgunkat, megcsináljuk a filmeket, de az, amikor ennek ekkora visszhangja van, mondjuk, mint a Futni mentemnek is, vagy bizonyos előadásnak, és akkor a nézőktől kapunk leveleket, vagy oda jönnek személyesen, és elmondják azt, hogy hogyan hatott rájuk, számomra mindig az a legjobb és a legnagyobb elismerés. Ebből kevesebb van, és akkor ezért teszi ezt az eldíjat az ember kivételesen is olyan helyre, ahol mindig láthatom, hogy van értelme.
3: Na de hát ahol te játszol az Örkényben, ott azért a taps az esetek többségében elsöprő. Ez megszokottá válik egy idő után? Persze megtapsolnak, és pont?
4: Hát az emberek nagyon kedvesek, mert szerencsére már nincs az, hogy az embert megdobálják, ha valamit rosszul csinál, úgyhogy a taps általában mindig jár.
3: Úgyhogy igen, azok a régi szép idők, igaz, amikor jött a rohadt paradicsom a színházba 100 éve.
4: Megmutatták, hogy ez nem volt jó, igen. Szóval annak a korát már nem éljük, de mondom, a személyes manapság persze sokkal kevesebb azok a személyes megkeresések vagy gratulációk, amik tényleg úgy, amik úgy kiszaladnak az emberből, mert el akarja mondani, az sokkal kevesebb. Persze az ember kap mindenféle platformon leveleket, de amikor ez személyesen történik, azt én még mindig sokkal jobban szeretem.
3: Említetted a Futni mentemet, ami egyrészt meglepő volt, hogy ilyen elsöprő erővel jött fel egy film, és lett siker. Másrészt, hát nyilván ez sokáig tart. Tehát egy ilyen filmnek, egy ilyen sikernek a hatása az nem ér véget akkor, amikor kijönnek az emberek a mozikból, akkor tudják, hogy ja persze, hát a Tenki Réka.
4: Igen, de ez egyébként, mondjuk én maximalista vagyok, és akkor ilyenkor nem megnyugszom, hogy milyen jó, hogy a filmet sokan nézik, és meg fogják még nézni, hanem mindig az van bennem, hogy na most akkor innen hogyan tovább, mit adhatok én legközelebb, ami ugyanilyen vagy még nagyobb erővel fog hatni. Úgyhogy én ezután azon dolgozom, vagy azt próbálom keresni, mi az a helyzet, amivel az embereknek újra ugyanígy fel tudom kelteni az érdeklődését.
3: Most mondok valamit, aminek semmi köze látszólag a szakmához, de például az, hogy te elkezdtél futni, a Futni mentem hatására, és hogy mondjuk egy jótékonysági futáson, jótékonysági futóként is részt veszel, szerintem ez például ilyen?
4: Teljesen. Ráadásul mondom, a maximalizmusom itt is kitart, mivel a filmben azt mondjuk, hogy lefutottuk azt a távot, amit le kellett. Én nem nyugodtam addig, amíg élőben ezt meg nem csinálom, mert az emberek csak akkor fogják nekem elhinni, hogy tényleg meg tudom csinálni, hogyha tényleg az életben is megcsinálom, úgyhogy ezzel még adós voltam, és ezt mindenféleképpen le akartam futni. Az meg, hogy ez egy jótékonysági futás volt, és gyerekeknek a táboroztatásáért futottunk, az meg kiemelten egy jó érzés volt.
3: Volt egy premieretek nemrég, és ugye ez a Boldogtalanok.
4: Igen.
3: Ami egyrészt egy kicsi elfelejtett darab, Füst Milánnak egy korai darabja. Másfelől meg van ott egy megjegyzés a stáblistán, ami nekem felkeltette a figyelmet. Ugye Bodó Viktor rendezte az előadást, de azt mondja, hogy mentor Székely Gábor.
4: Igen.
3: Ez miről szól? Ez a kapcsolat, ez hogyan volt, és hogyan jelent meg nálatok a próbán, a próbaidőszakban, vagy akár az előadásban, milyen módon érzékelhető?
4: Személyesen a Székely Gábor már nem jött el hozzánk, viszont az egész szellemisége, vagy amit ő tudott erről a darabról, vagy amit tud erről a darabról, mivel a Bodó Viktor is, a Kovács Dédani is nála tanultak, és ők a boldogtalanokon keresztül tanultak meg színészt vezetni, és nagyon sokáig elemezték ezt a darabot, és tényleg mondhatom, hogy minden egyes betűjéért el tudnak számolni. Ezt a tudást adták át nekünk, ami a Székely Gábortól származik, úgyhogy ezért van ő feltüntetve, mert minden egyes alkalommal, amikor kaptunk egy instrukciót, vagy egy bizonyos mondatért valami megjegyzést, hogy melyik mondat mögött mi van és mit gondolunk, azt ők is úgy fejtették meg, hogy a Gáborral nagyon-nagyon hosszú ideig beszéltek erről.
3: Mit mondaná a Gábor?
4: Vagy, így van.
3: Meg hogy gondolná ezt a Gábor?
4: Igen, és hogy próbálták ki ezerféleképpen. Igen, úgyhogy ennek a tudását adta át nekünk a Bodó Viktor.
3: Más volt így próbálni?
4: Nem, mert az ember nagyon biztonságban van, hogyha egy rendező fel van készülve, és tudja, hogy mit akar, és tudod azt, hogy amíg te keresed, hogy mit akarsz ezzel az egésszel elmondani, vagy keresed azt a karaktert, aki neked el kell játszani, tudod, hogy az az ember, aki ott ül kint, az egésznek a birtokában áll. És az végtelenül nagy biztonságot ad. Az sokkal rosszabb, amikor egy rendező, persze lehet improvizálni, meg próbálgatni új dolgokat, de amikor valakinek nincsen semmi a fejébe, vagy nincsen színészileg vezetve az ember, akkor az nagyon elveszett helyzet, és itt nem ez volt. Nagyon nehéz darab, és nagyon nehéz szerepeink vannak benne, amiket meg kellett fejteni, viszont volt mögöttünk egy tartó elem, Székely Gábor, Bodó Viktor, és ők tartottak bennünket, úgyhogy mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon nehéz, és egy rendkívüli, nagyon, nagyon jó munka volt, és mindannyian nagyon szeretjük játszani, nagyon jó a csapat is, nagyon összekovácsolt bennünket. Igen.
3: Hát 2 hete volt a premier, úgyhogy ez még egy friss darab, most jönnek igazából azok az előadások, ahol elkezdtek otthonosan mozogni benne.
4: Így van, így van.
3: Mondtad az előbb, hogy amikor a rendező felkészületlen, mondd azt, az olvasópróbán már tudja az ember, hogy itt baj lesz?
4: Nem mindig, de van, amikor igen. Valamik a szövegkönyvből is látszik, hogy valaki mennyit foglalkozott valamivel, vagy abból, hogy miket mond, lehet érezni. De én elég naív vagyok, szóval akkor még nekem nem szokott leesni az. Most csak a próbákon.
3: Nagy hittel mész oda. Hát aztán lesz, ami lesz.
4: Igen, igen. Így. Mindig így.
3: Ezt ugye nem szoktátok elmondani, hogy hát most lesz egy premier, igen, hát ezt ne nézzétek meg. De az ember...
4: Én el szoktam.
3: Igen?
4: Szoktam mondani, akik szeretnek engem és a barátaim, mindig mondom, hogy vagy ne nézzétek meg, vagy ne most nézzétek meg. Vagy mondom, hogy figyeljetek, inkább nézzétek meg a nem tudom hol, a nem tudom melyik darabot. Szóval én eléggé őszinte vagyok ilyen téren, úgyhogy...
3: Igen. Na, mert egyébként azt akartam kérdezni, de voltak éppen így meg is válaszoltad, hogy de azért az ember azt mindig tudja, hogy miben van.
4: Sajnos van olyan, hogy valami siker lesz, és te neked nem annyira jó belül, vagy nem annyira érzed azt, hogy ez mitől lett siker, de inkább legyen valami siker, mint hogy megbukjunk úgy, hogy nagyon sok munkát fektettünk bele, az azért rosszabb.
3: Hát igen.
4: Ilyen is van.
3: Voltál a Nemzetiben, voltál a Katonában, de most már lassan 10 éve itt vagy az Örkényben, ahol most ez a premier is volt. És,
4: igen.
3: És hát ebből nekem az következik, hogy itt megpihentél. Tehát, hogy ez itt a tenyereden van, és a tenyerén is hordoz.
4: Én nem mondanám, hogy megpihentem, mert soha nem tudok megpihenni. Mindig keresem az újabb és újabb lehetőségeket. De az biztos, hogy nagyon szeretek társulathoz tartozni, és... valahogy most mondtad ezt a 10 évet, és így el is gondolkodtam, hogy már ennyi idő eltelt, nekem nem tűnt ennyinek. Valahogy
3: jó, hát sűrű volt az elmúlt évtized.
4: Igen. Úgyhogy még nem merült fel, hogy elmenjek, de nem tudom, remélem nem is fog.
3: Zajos siker volt az Örkény 20 a sportarénában. És igen. Hát nekem persze az kérdés, hogy ezzel mennyit foglalkoztatok, de hát közben tudjuk, hogy az Örkénykertben azért rendszeresen felléptetek és énekeltetek, és ott jól éreztétek, jót bulisztatok, jól éreztétek magatokat, de ez valami egészen frenetikusan nagy buli volt. És az emberben felmerül, hogy pont most hagyjátok abba?
4: Mit?
3: Hát azt mondtátok, hogy nincs több örkénykertes rock'n'roll party, mert hogy
4: átalakul,
3: mert hogy ezt most nem.
4: Nem tudom, hogy ezt hogy lehet megfogalmazva, de én azt tudom, hogy átalakul, inkább más formát fog kapni. Mivel Kákonyi Árpád, a művészeti vezetőnk, most ezt nem fogja már úgy menedzselni, ezért egy másik formát fog kapni. Az új igazgatók új ötletekkel jönnek elő, úgyhogy mi megnyitottan várjuk, hogy mi lesz. Mindennek meg kell újulnia, és ennek most itt van az ideje, hogy az örkénykert is egy kicsit átalakuljon.
3: Az egész örkény megújul? Úgy érzed?
4: Én úgy érzem, hogy nem árt a vérfrissítés. Az mindig jó, hogyha van valami új feladat, amiről még nem tudjuk, hogy micsoda, de még a Hajdú Szabolcs mondta nekem még az egyetemen, amikor filmkurzust tartott nekünk, hogy mindig úgy kell egy új lehetőség elé állni, hogy mintha ott lenne egy medence, de nem tudod, hogy van-e benne víz, vagy ha van-e benne, akkor az forró vagy hideg, de minden esetben bele kell ugrani. És majd ott eldől, hogy mi lesz. Úgyhogy én ezzel is így vagyok, mint az igazgatóváltással, meg az új örkénykerttel, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, de mi ott leszünk, ott fogunk állni, és bármi lesz, mi szívesen fogjuk csinálni.
3: Mi megmegyünk, és kíváncsian nézzük. Tenki Réka nyerte az EL év színésznője díját a közönség szavazatai alapján, megbeszélgettünk a Boldogtalanok bemutatójáról, ami két hete volt az Örkényben, úgyhogy feladat ez is, tessék azt is megnézni, mert izgalmas előadás. Réka, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Én is nagyon köszönöm.
3: És gratulálok szépen még egyszer a díjhoz.
4: Köszönöm szépen.
2: 2025. május 30-án járunk, megnyílt a lehetőség a tömeges kitoloncolások előtt az Egyesült Államokban. A legfelsőbb bíróság döntése lehet adott több százezer migráns humanitárius kegyelmének felülvizsgálatára. Ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon Zsidi Zsófia pszichológussal beszélgetett a diákok stresszkezeléséről.
3: Jó dolog-e a stressz? Ugye azt halljuk mindig, hogy a stressz az káros, hogy milyen megbetegedéseket okozhat, hogy kerülni kell a stresszt, és így tovább, és így tovább. De van, amikor az előnyünkre is válhat, állítja egy kutatás, és állítja egy pszichológus, Zsidi Zsófia, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: Volt egy program, amit ennek szenteltek, az volt a címe, hogy Így kezeld a sárkányodat, ez a fiatalok között egy nagyon népszerű film, sorozat és játékfilm, és játék is van belőle, de hát alapvetően a stresszről szól.
5: Így van, onnan jött ez a címadás, hogy időnként a stressz is felütheti, főként serdülő korban a fejét az életünkben, és akár 8 fejét is, vagy 7 fejét is, mint egy sárkánynak.
3: De hát ezt nekünk le kéne vágni, ezt a sok fejet. Hát a rendes mesében az a vége, hogy győz a királyfi, levágja az összes fejét a sárkánynak. Kegyelmezzünk meg neki?
5: Vagy akár meg is szelidíthetjük a sárkányunkat, és itt a fiatalokkal ezzel a témával foglalkoztunk, hogy hogyan szelidíthetjük meg a stresszt az életünkben, és hogyan fordíthatjuk akár a saját javunkra is ezt az érzést.
3: Hogyan lesz jó dolog abból, hogy valaki stresszel? Most ugye induljunk ki a fiatalok élethelyzeteinek egy részéből, amit az iskola okoz. Lesz egy nagy fontosságú dolgozat, vagy éppen felvételére készülnek. Ezek nyilván stressz helyzetek. Nyilván napokon keresztül ott bujkál a gyerekben, a fiatalban az, hogy neki teljesítenie kell. Hogyan fordíthatja ezt a javára?
5: Igen, de igazából a stressznek két arca van. Először Seje János, egy magyar származású kutató gondolkodott erről, és ő határozta meg, hogy van egyrészt a distressz, amit a hétköznapi értelemben használ stressz fogalom alatt értünk, ez az, ami gátol, ez az, ami a teljesítményünkre negatív hatással van, ez az, ami azt a várakozást hívja elő belőlünk, hogy itt nem fog sikerülni az a megmérettetés, nem fogunk jól teljesíteni. Na de a stressznek van egy másik, napfényesebb oldala is, amit Seje Eustressznek nevezett, és ez az, amit valószínűleg átélhetnek a jól felkészült sportolók, mondjuk a futók a startpisztoly megdördülése előtt, amikor azt érzi, hogy ez a feszült állapot, ez igazából jó teljesítményre hívhatja, egy kicsit így kiélezi az érzékeit, a memória teljesítmény is akár általa jobbá válhat, meg a fizikai teljesítő.
3: Erre szoktuk mondani, hogy jó versenyző típus, igaz?
5: Így van, így van, így van, és fiatal korban a vizsgahelyzetekben is akár ezt elsajátíthatjuk gyakorlás útján, amikor hát egyre több ilyen helyzetben méretetjük meg magunkat, és egyre ellenállóbbá válunk a stressz debilizáló negatív tüneteivel szemben.
3: Ugye nyilván a gyakorlat az segít abnak az elfedésében, hogy bajban vagyunk, segítség, mert hogy már tegnap is bajban voltunk, holnap is bajban leszünk. Lásd a színész, aki retteg a színpadra lépéstől, de amikor belép a színpadra, onnantól kezdve ő Hamlet, és már nem a rettegő színész. Ezt meg kell tanulni, ez nyilván egy technika is.
5: Igen, igen, és sok különböző technika van, amiben, ami segíthet ebben nekünk, és még egy kicsit visszautalva, ez nekem nagyon tetszett, egyszer Seje János fogalmazta meg, hogy ne kívánjunk stresszmentes életet, mert az a halál, szóval, hogy nem kerülhetjük el az életünkben a különböző stresszhelyzeteket, de egyre ügyesebbé válhatunk az ezekkel való megküzdésben, és így van, erre nagyon sok technika áll rendelkezésünkre.
3: Tudna mondani, miközben persze ez nem egy rendelés és nem egy foglalkozás, de tudna mondani olyan nagyon egyszerű technikát, amit persze, hogyha megtanulunk, akkor majd működik, de alapvetően el tudunk képzelni?
5: Nagyon sok például relaxációs technika vagy légzés technika segíthet nekünk, akár tényleg az ilyen vizsgaszorongás helyzetek megoldásában, de a talán legegyszerűbb és legáltalánosabb gyógyír a stresszre az a sport. De akár ami még fontos lehet, hogy ne csak akkor foglalkozzunk a stresszel való megküzdéssel, amikor éppen valami nagyon szorongató helyzetben vagyunk, hanem akár előre is, azokban az állapotainkban, helyzeteinkben, amikor éppen olyan nagy terhelés nem áll fenn, de mivel a stressz az a tartalékainkat meríti ki, ezért érdemes előre is erre készülni, és akár ilyen különböző öngondoskodó technikákkal készülni a nehezebb helyzetekre, például ápolni a baráti kapcsolatainkat, vagy megfelelő alvást, fizikai aktivitást bevinni az életünkbe, vagy akár a természetben való lét is ilyen tud lenni.
3: Volt egy foglalkozás ezzel kapcsolatban, amit kifejezetten középiskolásoknak tartottak. Mennyire voltak fogékonyak a diákok?
5: Fogékonyak voltak nagyon, és működött, hogy interaktívvá tudjon válni ez a foglalkozás. Például velük azon is dolgoztunk, hogy detektálni tudjuk, hogy a testünkben hogyan jelentkezik a stressz, és akkor ilyen rajzokat alkottunk, amin detektálni tudjuk, hogy a testünkben hogyan jelentkezik

0: segítik a gyerekeket, illetve a Matthias Corvinus kollégiumban is a pszichológia modulba tartozó programok során a középiskolásaink egyre több ilyen technikát sajátíthatnak el.
1: Ez persze aztán majd a felnőtt korban is hasznos lesz, mert hát ugyanazok a stressz helyzetek az ember életében ismétlődnek, különböző szituációban hasonló megéléseink vannak.
0: Így van, és akkor már egyre gyakorlottabbá válunk jó esetben a különböző ilyen stressz helyzetek.
1: Tudom, hogy pszichológussal beszélek, és persze, hogyha az ember sebésszel beszél, akkor a vége az, hogy műtsük meg. Ha pszichológussal beszél, akkor kéne egy pszichológus, de kéne? Tehát, hogy ahhoz, hogy ezeken urrá tudjunk lenni, hogy ezeken a félelmeiken, mert hogy ezek azok valójában, uralkodni tudjunk, ehhez kell pszichológus segítsége?
0: Hát egy nagy előny, jól jön, hogyha akár szakemberrel dolgozhatunk ezekkel a helyzetekkel, de azért nagyon sok mindent tehetünk mi magunk is azért, hogy feltérképezzük, hogy számunkra mik azok a helyzetek, amik a leginkább szorongatóak, stresszkeltőek, hogy beazonosítsuk, hogy én hogy érzem a stresszt, hogy milyen kognitív, fizikai, érzelmi vagy viselkedéses tünetek formájában jelentkezik nálam, és egyre inkább szakértőivé tudunk önmagunknak is válni, és ez akár egyedül is egy bővíthető tudástár önmagunk ismeretével kapcsolatban.
1: Hát legalább mi értsünk magunkhoz, ha mástól ezt nem is mindig várhatjuk el, igaz? Diákokról, középiskolásokról beszéltünk, de ezügyben nincs késő soha, ugye?
0: Így van, élethosszig tartó tanulás ez önmagunkkal kapcsolatban is.
1: Köszönöm, hogy beszélhettünk. Zsidi Zsófia pszichológust hallották az előbb, és hát arról szóltunk, hogy a stresszt hogyan lehet az előnyünkre fordítani, vagy hát hogyan lehet kiküszöbölni, hogyha máshogy nem megy. Köszönöm szépen!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. június 2-ára ugrunk. Ezen a napon a legfontosabb hazai hírek között szerepelt, hogy sztrájkbizottságot alakítottak a fővárosi közösségi közlekedésért felelős cégek, ami miatt felmerült a közlekedés leállásának a veszélye. És ugyanezen a napon a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András arról beszélgetett Kis Róbert Rihárd turisztikai szakújságíróval, hogy milyen helyek vannak Magyarországon, ahol a gyerekek és a felnőttek is jól érezhetik magukat.
2: Sok szeretettel köszöntöm Kis Róbert Rihárd turisztikai újságíró, dékán, tanár vagy író. Elhoztad a könyvedet, ami most jelent meg, mindjárt beszélünk erről is, és azért kértem, hogy gyere el, és köszönöm szépen, hogy itt vagy, hogy mesélj, hogy mit ajánlasz idén utazni a magyaroknak, és hogy egy kicsit döntsük már meg a Balaton-Horváth-tengerpart kombót, mindenki mindig erről beszél, de hogy ez nem így van, ugye ennél sokkal színesebb, vagy sokkal változatosabb a kép, mesélj erről egy kicsit, légy szíves. Kezdjük az, hogy mit ajánlasz, mondjál valami érdekességet, mi legyen más idén.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Attól függ, hogy kinek ajánlom. Tehát nehéz azt mondani, hogy na, menj el ide, menj el oda, anélkül, hogy nem ismerném az illető személyiségét, habitusát, családi állapotát, igényeit, életkorát. Mindenkinek mást, teljesen mást ajánlanék neked, mert bár szinte mindenhol voltál már, de talán van olyan, ami mégis létezik a Földön, és te sem voltál ott, és mondjuk én esetleg már voltam, van azért. És teljesen mást ajánlanék mondjuk egy 3 gyerekkel nyaraló házaspárnak, és megint mást ajánlanék olyanoknak, akik szeretik felfedezni a természetközeli élményeket, és megint mást olyanoknak, akik pedig arra vágynak, hogy na, most egy hétig kifeküdjek a tengerpartra, kapjak kaját, piát, jók legyenek a koktélok, és senki ne szóljon hozzám lehetőleg. Tehát nem mindegy az, hogy ki az, aki szeretne elmenni, milyenek az igényei. Vannak utazások, amelyek kifejezetten a szingliknek szólnak, mert hogy az utazás alatt tudunk leginkább kapcsolatokat teremteni, majdnem mindegyik kutatás ezt mutatja. Vannak olyan utazások, ami kifejezetten azoknak ajánlott, akik gyerekkel utaznak, mert nincs túlságosan messze, de mégiscsak a homokos tengerparton tudnak a gyerekek olyan vízbe lubiszkolni, hogy azért nem rögtön a fejük fölött csapnak össze a hullámok. Tehát eztől sem rugaszkodhatunk el, meg hát az sem mindegy, hogy mennyi pénzed van. Hiszen mást kell ajánlani annak, aki minimális összegből gazdálkodik, és mást kell ajánlani annak, aki igazából nem árérzékeny, és ami a csövön kifér, jöhet nyugodtan. Tehát el lehet egy kaszinótúrára menni mondjuk Monte Carlo-ba hajrá, mert mondjuk ezt szereti, és lehet, hogy a másik pedig azt mondja, hogy ő pedig tökéletesen elégedett azzal, hogyha egy gyönyörű kiránduláson vesz részt mondjuk egy magyarországi kis helyen. Tehát én rengeteg utazási tanácsot adtam már az elmúlt, hát nem 10-20, hanem talán már 30 évben, hiszen ugye, amikor kezdtük a pályát, azóta foglalkozom turisztikai újságírással, turisztikai kommunikációval, és azt kell mondanom, hogy mindig meg kell nézni, hogy mit tud az illető. Mennyi pénze van, hol volt már, hova akar menni, mennyi idősek a gyerekek. Nekem 3 kisgyerekem van, 6 éves Fülöp, 4 éves Jászmin, 2 éves a Milla. Teljesen más, hogy utazom most, mint amikor magam utaztam, és mindegy, mi volt, és kimentem egyedül mondjuk
2: Brazíliába. Ez egy remek lehetőség, mondják kisgyerekeseknek javaslatot Magyarországon, ami mondjuk nem Siófok. Tehát mondják B, C.
3: De... Hát, már nem Siófok, de nem menjünk messze, akkor mondjuk Hévíz. Hévízen most nyílt egy olyan szálloda, ami abszolút mértékig gyerekbarát, és azok, akik szeretik azt a fajta kényelmet, amikor a szülő is jól érzi magát, meg a gyerek is, például Hévízen már van olyan hely. Van egy olyan családi hotel, szintén nem messze a Balaton környékén, ugye Alsópáhokon, ahol megint a játszóházak tömegét találják a gyerekeknek, és a szülők azok pedig akár egy picit fel is szabadulhatnak, mert még egy kis mini óvodába is leadhatja a gyerekét. De van Miskolctapolcán is egy olyan szálloda, ahol gokartozhatnak az idősebbek, a kisebb gyerekek azok pedig a játszóházban pihenhetnek, és ott úgy oldották meg, hogy a vacsora idején is vigyáznak a gyerekekre, és akkor egy Michelin tányéros étteremben tudsz elfogyasztani néhány finomságot, és közben vigyáznak a gyerekedre. Tehát ez például 3 olyan hely volt, Miskolctapolca, Alsópáhok, Hévíz, ahol vannak olyan szálláshelyek, ahol tényleg gyerekbarát a környék. De úgy egyébként a gyerekbarát ma már sok mindent jelent, tehát nem azért gyerekbarát, mert hogy nem verik a gyerekeket a szálloda alkalmazottjai, meg nem kiabálnak velük, hanem azért, mert hogy vannak szórakozási lehetőségek, vannak képzett óvópedagógusok, akik vigyáznak rájuk, van minden, ami kell egy kisgyereknek, mondjuk gyermekmenő műanyag eszközök, megfelelő mennyiségű gyermekszék, játszóház, fürdető például a kis szobában, ahol meg lehet fürdetni a gyerekeket, vagy akár az ágyak is olyan minőségűek, összenyitható szobák, hogy szeparáltan legyenek a szülőkkel, mert azért ők is tudjanak nyugodtan aludni, de azonnal ki lehessen nyitni, ha ők inkább azt akarják. Tehát ilyen értelemben mi már azért sokat fejlődtünk itt Magyarországon, tehát most mondtam kapásból 3 olyan helyet, amit bármikor szívesen ajánlok azoknak, akik szálloda élményre vágynak, de gyermekekkel, akár több gyermekkel utaznak, és azt akarják, hogy azért legyen egy kis béke nyugalom is a mindennapjaikban. Noszajon is van olyan szálloda, ahol például egy dinó figurába szerelmesek a gyerekek, és imádják azt, amikor a plüss dinóval fotózkodhatnak, és gyűjtögetnek mindenfélét, kitalálnak élményeket. Hát ma már nagy divat a szálláshelyeken, hogy egy kis papírocskát kapsz feladatokkal, azt a gyerekek megoldják, van ugrálóvár, és akkor ott is teljesíteni kell. Tehát itt is például páfrány várja őket mondjuk itt Noszajon, és akkor mindenki találkozni akar akár a vacsoránál és a páfránnyal, meg együtt mennek diszkóba. Tehát nem mindegy az, hogy milyenek a szolgáltatások a gyermekes családoknak. Magyarországon most már mondjuk egy 6-8 helyet gond nélkül tudok mondani, ahol biztos, hogy a gyerek jól érzi magát, és talán a felnőtt is. És hát nagyon sok olyan hely van, ahol a gyerek jól érzi magát, de a felnőtt kevésbé, és van olyan hely is, ahol meg azért vigyázni kell, hogy mi a helyzet, mert hát a Balaton környékén számos helyen megszállhatunk, de hát vannak olyan helyek, ahol azért nehéz azt megugrani, hogy mindenkinek jól legyen egyszerre.
2: Ha nyaralás van, akkor a második mondat az újságírók beszélgetésében az árak. És a Balatonnál mindig arról beszélünk, hogy Balaton mi mennyibe kerül, mennyire nőttek az árak, és mennyibe kerül a lángos. Ez a klasszik trió, nem? Mindig erről beszélünk. Segíts megérteni, mennyire változtak az árak tavalyhoz képest, és mennyibe kerül a lángos idén. Nagyon gáz?
3: Én azt mondom, hogy semmi sem gáz, hiszen ez egy gazdasági folyamat. Hát annyiba kerül, amennyiért megveszik. Ha megveszik, és ezzel profitot realizált a szolgáltató, akkor jó döntés volt. Hát igazából alapvetően 2 dolgot kell látni. Az egyik az az, hogy meg tudod ugrani a Balatont gyakorlatilag minimális összegből. Hogyha mondjuk budapesti vagy, tegyük fel, hogy mondjuk stoppal levész a Balatonpartra, elmész Zamárdiba a Szabadstrandra, a déli parton rengeteg Szabadstrand van, az északin ugye 2 az, ami értékelhető, légben Örvényes, Tihany környéken vagy a 2 Szabadstrand, de a déli parton ott sok Szabadstrand van, most kimész a Szabadstrandra, előtte bevásároltál itt Budapesten mondjuk valamelyik, vagy akár ott is valamelyik üzletben, azt ugye mindig megveszed akkor is, ha nem mész el, akkor se éhezel, és ott szépen elfogyasztod a parton, fürdesz egy jót, majd este hazajössz. Na most gyakorlatilag semmivel nem töltöttél a gyaralásra, nem költöttél többet, mint alapesetben. De elmehetsz akár vonattal is, vagy bármilyen más tömegközlekedési eszközzel, és este pedig visszajöhetsz. Na most...
2: Mi van akkor, ahol ott akarsz aludni? Ugye ez a klasszik, hogy lemennénk 2-3 napra a Balatonra?
3: Tehát ahhoz, hogy neked jó legyen a gyaralásod, vagy pénzed legyen, vagy időd. Hogyha időd van, akkor majdnem mindent megoldhatsz minimálisból. Kikényszerít meg arra, hogy egy part közeli szálláshelyen legyél, és nem mondjuk menjél 5-6-8-9 kilométerre. Az egyik ismerősöm még Zalaszentgróton megszálltak, Zalaszentgróton fillérekből kap szálláshelyet, 25 kilométer, igen, minden nap reggel föl kell kelned akkor, és 25 kilométer, és már ott is vagy a Balaton partján, ezt helyen, ahol egyébként csillagászati árak vannak, hogyha azt nézed, hogy mi a te pénzügye lehetőséged, és az mondjuk cseké. Akkor reggel fogod magad, és ott vagy autóbusszal, este pedig visszamész autóbusszal. Tehát igazából mindig van egy kicsit távolabb, ha nem egy apró szigeten vagy. A Maldív-szigeten ott minden sziget, te is tudod pontosan, egy szálloda, ott nem nagyon tudsz kiugrani sehova se, hogy vegyél magadnak valami kis élelmiszert, hanem megveszed aranyárban a szállodában, mert nincs más, amit ott adnak. Na de hát itt nálunk nem ez a helyzet, hát itt egyszerűen el kell távolodni a centrumtól, és már is van olcsóbb szálláshely. A Balaton partján megújították a kempingeket, hát ma már wifi van benne, és olyan mosdó, hogy még a feleségem is bemenne, pedig ő azért eléggé igényes. De hát azt kell mondanom, hogy ilyen értelemben nagyon-nagyon széles a kínálat, széles a spektrum. Tehát van olyan, amit akik kevesebb pénzből gazdálkodnak, az is megkapnak, és hát a Balatonon azért most születtek ötcsillag szuperior szállodák is. Ott van például Balatonfüreden egy ötcsillag szuperior szálloda, de most a Hévízi, amiről beszéltem, is ötcsillag szuperior, tehát Siófokon is van ötcsillagos szálloda, tehát azok is, akiknek magas az igényszintjük, és ki tudja ezt fizetni, mert hát a többieknek is magas lenne, hogyha lenne pénze. Tehát nyilván ők is sokszor szívesebben mennének jobb helyekre, ami nem feltétlenül igaz, mert egyébként nagyon sok kempingező ismerősöm van, aki megengedhetné magának, hogy szállodába menjen és imádja ezt a formát. Vagy nagyon sokan vannak, akik szeretik ezt a vadóz dolgot. De visszatérve erre, tehát, hogy mindenféle pénztárszához igazítanak szálláshelyeket. Na most a lángosról visszatérve, ha a lángossal sokszor az a gond, hogy valóban vannak olyan főleg parkközeli büfések, akik azt mondják, hogy még mindig úgy akarom kitermelni a pénzemet, hogy mondjuk két hónap alatt az egész éves jövedelmemet kihozzam. Holott most már Balaton lehetne akár egész évszakos, egész szezonos, akár minden évszakos is, tehát lehetne az, hogy te mást is csinálsz, mint hogy üzemelteted a lángos sütődet. Na most emiatt viszont azt a hozamot, azt a fajta profitot, ami te akarsz, úgy tudod elérni, hogy nem árérték arányos a szolgáltatásod, tehát nem az a baj, hogy a lángost mondjuk 4000-ért adod, vagy 5000-ért, libamájas lángost, nem tudom, 6000-ért. Láttam, én most éppen egy budapesti szállodában voltam, ahol egy ilyen üzleti ebédre hívtak meg, és ott például lángost szolgáltak fel egy ötcsillagos étteremben, az egykori balettintézet épületében. Lángos. De úgy megcsinálták, hogy az szuper gurmé volt, és azt mondtad, hogy hú, hát ez biztos, hogy kifizeti a külföldi turista meg a gazdag üzletember ezért a több ezer forintot egy lángost, mert jó a lángos. Na de nem sajnáltad érte, mert mennyei finomságú volt. Ha viszont kifizetsz mondjuk fele ennyit, de egy olyan lángosért, ami egyébként mondjuk a Fény utcai piacon kevesebbe kerül, akkor az fáj, hogy miért fizetsz többet ugyanazért. Tehát a balatoni lángos sütődék esetében jó párnál nem is az árral van probléma, hanem ezért nem arányosan növeljük azt a fajta minőséget, amiért szívesen áldoz ennyit az ember. Tehát nem kell, hogy minden olcsó legyen, csak a minőségi termék legyen magasabb áru, és adott esetben legyenek elérhető áron pénzek, olyanok is, akik, vagy olyan dolgok is, amiket meg tudnak fizetni azok, akiknek kevesebb pénzük van. Tehát ez a lényeg. Hozzáteszem, hogyha a Balaton partján vagy, és elmész mondjuk, akár ha már Zamárdiról beszélgettünk 250 métert, akkor bemész a közértbe, és veszel bármilyen ennivalót. Tehát nem kell, hogy a lángos sütődnél vegyed meg a lángost. Tehát igazából a Balaton szerintem nagyon szép, és nagyon sok jó pofa dolgot lehet ott csinálni. Két hétre mi is megyünk egyébként most majd július elején. És azt látom, hogy a szolgáltatók közül még van néhány, akinek azt meg kéne értenie, hogy sokszor az imást az rombolja, hogyha te csapnivaló minőséget árulsz drágán a part közelébe. Mert hogyha ott jó minőséget árulsz drágán, akkor semmilyen probléma nincsen. Ha közepes minőséget olcsóbban, akkor se. Ha alacsony minőséget nagyon olcsóbb, akkor se. Mert a Balaton környékén vannak most már jó éttermek, tehát vannak olyan helyek, ahol tényleg egy gurmé is azt mondja, hogy fú, hát csodálatos dolgokat tettem, de ezeket meg kell külön keresgetni. Tehát a válasz erre az, hogy ha kevés pénzed van, akkor előre tervezek, hogy mit csinálsz, és ne feltétlenül akarjál a gyroszoshoz meg a lángosütőhöz a parton bemenni, vagy ha bemész, akkor legyen emiatt szó, hogy szembesülsz az árakkal, és hát akkor ez van, úgyhogy ezt azt gondolom, hogy ezt egy picit így árnyaltabban nézzük, ahogy így nagyjából elmondtam, akkor ezt meg lehet oldani jól, tehát tényleg van már a Balatonfüredi résznél is, a strandon is olyan étterem, ahol azt mondom, hogy majdnem annyiért eszel egy jó fogást, vagy akár ebédelsz meg, mint hogyha veszel egy rángost magadnak.
2: Figyelj, beszéljünk egy kicsit a külföldi turistákról, szintén a Balatonon. Mennyire népszerű még a külföldiek körében klasszik német turisták? Mennyire jönnek Magyarországra? Ugye azt is tudjuk, hogy a Balaton nyugati fele, az Zala megye már tele van nyugdíjasokkal, német nyugdíjasokkal, ami szerintem egy pozitívum az ország részére, hogy ide költöznek rengetegen, mert azt mondják, hogy nagyon jó megélnek itt a nyugdíjukból, imádják, gyönyörű vidék, közel van a Balaton, nincsenek tüntetések, stb. De ha nemzetközi turizmus nézzük a Balaton irányába, akkor tudsz-e értékelést mondani például erre az évre, vagy a tavaly évre, vagy mondjuk tendenciáról beszélni?
3: Teljes mértékig.
2: Igen.
3: Hiszen, ha megnézzük azt, hogy mi volt mondjuk 2019-ben, 50%-a volt nagyjából külföldi, igen, és 50%-a volt belföldi. A külföldiek közül a németek voltak a legtöbben, utána jöttek az osztrákok, szlovákok, csehek, voltak lengyelek is, némileg olaszok is, és 50% pedig belföldi volt a Balaton vendégköre. Aztán, ha megnézzük a Covid időszakát, a Covid időszakának végén, amikor a határokat lezárták részben vagy egészben, és adminisztratív intézkedések nehezítették azt, hogy el tudjál menni egy másik országba nyaralni, akkor nagyon megugrott a belföldi forgalom, a külföldi pedig lecsökkent. 80-20% volt az arány, sőt 90-10 külföldi, nagyon ritkán, nagyon keveset jött, maximum olyanok, akik már 100 éve itt voltak, és azt mondták Németországból, hogy hozok 3 oltási papírt, és akkor is valahogy átvergődök, de alapvetően az arányok eltolódtak. És a Covid után, amikor már láttuk azt, hogy talán vége, de nem voltunk még biztosak abban, hogy nem lesz szigorítás, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy inkább Balaton, mert ott biztos, hogy nem kerülök karanténba, még lehet, hogy másút visszatér a járvány, vagy még vannak intézkedések. Tehát akkor nagyon megugrott a belföldi forgalom. Úgyhogy most kezd visszatérni az az arány, ami nagyjából reális a Balatonnál, tehát 50% külföldi és 50% belföldi. Tehát hogyha szakmailag, turisztikai kommunikációs szempontból tényleg tudományosan nézzük, és nem pedig úgy, hogy most akkor hasamra csapok, és akkor kiemelek valami dolgot, ami az éppen aktuális oldalnak jó, hanem azt nézzük, hogy tudományos szempontból mi a helyzet, akkor azt látjuk, hogy valójában az abszolút mértékig érthető, hogy a belföldi vendégek, ha már mehettek külföldre is, akkor már nem csak a Balatont, vagy nem a Balatont is választották, tehát hogy itt stagnált az adott esetben a szám, a külföldi vendégek pedig egyre másra visszatérnek, tehát ilyen értelemben most megint csak kezdődik az 50-50%-os aránynak a visszatérése lassan, tehát jönnek már a külföldi vendégek Ausztriából, Németországból, Szlovákiából, Csehországból, és ehhez egyébként az kell, hogy jó pár olyan szálláshely nyíljon, jó pár olyan élmény ígéret legyen, ami vonzza őket. Ilyen például ez az új hévízi szálloda is, hiszen, hogyha a gyerekével együtt ott eltölt egy időszakot, egyébként már nem is érdekel, hogy ott a Balaton meg a hévízben, önmagában a szálloda annyi szórakozást nyújt, hogy attól jól érzi magát. Hogyha elmegy egy családi hotelbe, attól jól érzi magát, hogy ott a gyerek el van, és ki se kívánkozik szinte a partra. Tehát olyan ez, mint ugye Las Vegasban is, hát el sem mozdulsz a szállodából, és maga a szálloda a látványosság, mert egyébként a sivatagban vagy. Tehát azt kell megérteni, hogy ez igazából egy jó dolog, hogy a külföldi turisták viszonylag magas összeget itt hagynak, és hát a belföldi vendégkör az pedig szolidan növekszik. Van egy időszak, amikor egy picikét visszament mondjuk márciusba, de ott akkor azért, mert a húsvét tavaly márciusra esett, és ha ahhoz viszonyítunk, akkor ugye a mostani időszakban meg április volt nagyon erős, akkor meg növekedett, de a belföldi vendégek száma is összességében a Balatonnál tud növekedni, ami nagyon jó hír, a külföldieké pedig jelentős mértékben. De hát ehhez kellenek olyan dolgok, hogy legyen például szép, jó hajózási lehetőség, hajókázás, hát most ugye lett 2 katamarán, lettek új kompok, ez például nagyon fontos a hajózás.
2: Imádnak vitorlázni.
3: Így van, vitorlázhassanak, minden létező dolgot kipróbálhassanak, Csopak környékén gyerekeknek élménypark nyílt, Balatonfűzfőn megújult ugye a Boppája és környéke, a Füredre elmegy valaki, akkor ott már azért érzi ezt a nyugat-európai hangulatot tényleg, tehát annak az esti hangulata ott a Tagore sétány környékén már olyan, amire tényleg vágyunk, és azt gondolom, hogy ezt sokan felkeresik, meg hát a kirándulások is jók, ugye Nagyvázsonyi várba voltunk a gyerekekkel, és láttuk azt, hogy most már vannak ilyen középkorinak mondott játékok, amiket ki lehet próbálni, tehát sok élmény van, amit azért mind a külföldi, mind a belföldi turista felkeres, úgyhogy emiatt szerintem a Balaton most a 2025-ös időszakban is kedvelt úti cél lesz, és a külföldi vendégek száma is növekedni fog a szálláshely kínálat miatt, a belföldi vendégek száma pedig nem hogy stagnál, hanem szintén növekedni fog, de nagyjából egyébként az ENTA adataiból ez már látszik is. Ugye a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ pont most már lehetőséget tesz arra, vagy lehetőséget biztosít, hogy adatalapú legyen a marketing, tehát meg lehet nézni, hogy honnan érkeztek a turisták, mennyi időt töltenek el, férfiak, nők, mi az életkoruk, hát azt is lehetett látni, hogy tavaly például 100 év fölötti vendég is volt a Balaton környékén, egyébként pont Hévízen, és láttuk azt, hogy a legkisebb az pedig majd, hogy nem újszülött volt. Tehát nagyon sokan jönnek legkülönbözőbb életkorúak, és hát Zalából pedig, amit te mondtál, kirajzik az, hogy a német nyugdíjasok letelepednek hosszabb időre, Hévíztől mennek egyébként egészen Zalaszengrót legkülönbözőbb településekig, hogy ott megszálljanak, és akár hosszabb időt is eltöltsenek, vagy akár oda is költözzenek. Úgyhogy ez is egy jó dolog, de szerintem a Balaton mostani időszakban is egy fontos lesz a turisztikai térképen, és egyre erősödik, de hát mellette nyilván megyünk még sok helyre Magyarországon, és hát ugye kérdezted az adás előtt, hogy vannak-e olyan helyek, ahová még érdemes elmenni, hát a Covidnak a sok-sok átkos dolog mellett az egyik hozadéka volt, hogy felfedeztük az apró kisebb helyeket, kisebb településeket. Noszvaj például, amiről már meséltem, ott nem tudom, erdei szállás van, Őrség, az Őrség panziói még a nyári időszakban is viszonylag jó töltöttséggel büszkélkedhetnek. Nyíregyháza. Hát 25-30 évvel ezelőtt emlékszel, hát Nyíregyházára elmenjen valaki turistáskodni, hát ne vicceljünk. Ma már egy turista központ lett, és növekszik a forgalma folyamatosan, és mindenki megy az állatkertbe, meg a tóhoz, és vonza a vendégeket.
2: Hát igen, a nyíregyházi állatkert az valami csodájára járnak, hát kisgyerekesként.
3: Az állatok, hogy hihetetlen, igen, egyébként. De akár Tokaj környéke, nagyon sokat fejlődött Tokaj környéke, Sátoraljaújhely, most már van egy kis híd a közepén, le lehet nézni a mélybe, át lehet rajta sétálni, 700 méter, nem is kicsi, ugye 700 méteres függőhíd, van egy olyan kis pálya, ahol akár van tériszonyunk, akár nincs, fel lehet ülni azért, és akkor egy ilyen libegőrendszeren átmentünk az egyik hegyről a másikra. Tehát Sátoraljaújhely, Sárospatak környéke is már tele van élményekkel. Van egy megyerhegyi tengerszem, úgy hívják, egykori bányató, és olyan mesebeli látványosság, oda föl tudunk menni gyalog, egy gyalogtúra, tehát Sárospatakon a vár, a Rákóczi vár, hát a történelmünk ott van jelen, és vissza tudjuk idézni az iskolában tanultakat. Sárospatak környéke is egy nagyon fontos turisztikai központ, mert rengeteg látnivaló van, úgyhogy én azt látom, meg Szeged, Hajdúszoboszló, ugye a víziparkjával, Debrecen, az új látványosságokkal, a virágkarneválnal, tehát nagyon sok olyan hely van, ahová érdemes elmenni szerintem, és csodákat láthatunk, de én most jöttem meg tegnap Sopronból, vezettem egy kis túrát, és hát Sopron is egy igazi ékszerdoboz szerintem, vagy a szülővárosom, és lehetett még újat mondani, a helybeliek voltak ott mondjuk 50-60-an főleg, néhány turista is, és még lehetett a Sopron feszten újat mondani nekik is. Tehát szerintem mindennek vannak titkai, van ott a Taródi vár, amit egy bácsi a saját erejéből épített.
2: Egyedül épített fel, ez egy hír, igen. Annyira elrohant az időnk, és még annyi mindent meg akartam kérdezni, de nem marad ide, meg akartam kérdezni az izraeli turistákat, mert tömegével jönnek Magyarországra, meg akartam kérdezni horvát tengerpartot, Horvátországban mennek a magyarok, de tényleg elment az időnk, viszont elhoztad a legújabb könyvedet, és beszéljünk már róla, mert Kis Robert Richard a Fantasztikus Nyelv című könyvet most nyomták ki, és ez a legújabb szerzeményed. Miért választ nyelvtémát egy turisztikai újságíró? Mi ennek a két percünk van. Mondd meg, hogy mi ennek a háttere?
3: Nekem az eredeti szakmám a magyar és történelem szakos középiskolai tanár, és mellette én nyelvtudományokból doktoráltam, ott szereztem meg a tudományos fokozatot.
2: Miből írtad a doktoridat?
3: Kommunikációs és köszönési formák a magyar nyelvben. Uh-huh. Tehát a köszönési formák, hogy a magyar nyelvben van a többi vizsgált nyelvhez képest a legtöbb köszönés, ezt én igazoltam. 200-nál több köszönés formát adatoltunk, hát mi rengeteg módon köszönünk. Átvettük a szlovákból az ahojt, a csüszt a németből, de mondod azt, hogy puszi, puszóka, csók, pá, hello, jó napot, ja, adjon Isten, évszak szerint, napszak szerint, vallás szerint köszönünk, tehát nagyon-nagyon befogadóak vagyunk a köszönéseket illetően, és nagyon sokat használunk a mai napig, több mint 200 köszönést. És ebből, de úgy egyébként nagyon sok hasonló érdekességről írtam a magyar nyelvnek az apró kis csodáiról, hogy régen hogy hívták a sündisznót, ugye régen a sündisznó volt a hörcsög, tudtad?
2: Nem.
3: Hát ott már neked is tudtam azért újat mondani, pedig azért te
2: és nagyon... És a hörcsögöt hogy hívták vagy. Régen?
3: A hörcsögöt azt máshogy nevezték el. Azt. És lényeg az, hogy mellette van még néhány egyéb érdekesség is benne, hogy miért van elipszilon és jé még mindig a magyar nyelven, hogy alakult ki.
2: Úgy utálja mindenki pedig, nem?
3: Én nem szüntetjük meg.
2: Ugye, mennyire praktikusabb lesz?
3: Jó, vizsgálták egyébként ennek a kérdését, és valami oknál fogva még többen vannak azok, akik azt mondják, hogy a hagyományokhoz ragaszkodni kell, mint azok, akik mondjuk megölnék az elipszilont, mint a németek a sárfeszeszt. De ugye ez is egy érdekes kérdés például ennek a fejtegetése. Vagy hogy a határon túli magyaroknak milyen különleges szavuk van. Hát például egyszer olvastam az egyik helyi újságban egy tragikus hírt, hogy hárman meghaltak a dugásban. És akkor mindenki elkezdett nevetni, mint te, pedig egy szomorú hír, hát az a töltést jelenti, ugye, amikor kiáradt a patak, akkor a
2: töltés.
3: Töltést, igen, a töltést, ahol a hódok töltést emeltek. Úgyhogy ilyesmik érdekességek, de tudományos alapossággal és megfelelő.
2: Gratulálok a könyvhöz, és tök jó, hogy tudtunk erről is egy kicsit beszélni. Kis Robert járt turisztikai szakértő, közben egyetemi tanár is, dékán. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és folytatjuk ezt a beszélgetést, szeretném a nyáron is eljönni hozzánk, és egy kicsit mesélni arról, hogyan alakul a nyár a magyarok és a nyaralásaik kapcsán. Jó? Eljössz?
3: Örömmel, köszönöm szépen, hát hozzád mindig.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a meleg nyári idő. Kétnapos tanácskozást tartanak az uniós tagállami vezetők. Megszűnik az árstopp az üzemanyagoknál. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Kétnapos uniós találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kormányfőként először vesz részt a találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök egyeztet az Európai Parlament elnökével, majd a cseh, a szlovák és a lengyel miniszterelnökkel a V4-es kérdésekről tárgyal. Az este kezdődő uniós csúcs napirendjén szerepel az EU hosszú távú költségvetése, az uniós bővítés, a közel-keleti helyzet és Ukrajna ügye is. Ellentétes az uniós joggal a következő akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ez alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kérdésre válaszolva elmondta, az üzemanyagoknál fennmarad a csökkentett jövedékadó szint a jövőben is. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terror elhárítási központ, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok is teljes mértékben mozgósítanák képességeit a NATO védelmében, jelentette ki az Atlanti Szövetség főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, Európának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia, mert Washington egyszerre több hadszíntéren van jelen. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, az egészségügyi és a közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Veszik vagy isszák, ez a borműsor, itt a Spirit FM-en, Róna Jegon vagyok. Jó napot kívánok, Somodi Solymos Eszter a szerkesztője a mai műsornak, és elmegyünk egy kis nyári pince nyitogatóra itt rögtön a legelején. Ráadásul hajóson még fröccs özönt is ígérnek nekünk, úgyhogy itt van minden, és hogy mi minden van, erről fogunk beszélgetni Kner Istvánnal, a Vintegro Egyesület elnökével, az esemény szervezőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
2: Hogy képzeljük ezt a fröccsözönt?
3: A fröccsözön egy kis minifesztivál Hajóson a Pincefaluba. Ugye a Pincefalu az egy nagyon nagy területen helyezkedik el, egy teljesen különálló település Hajóstól 2 kilométerre, és itt a Kovács Borház udvarán jövő héten szombaton 27-én egy 6 órától egy kis minifesztivált szervezünk, amin egész este élőzene lesz majd, és akkor a hajósi borászok pedig oda kitelepülnek, és akkor ott lehet majd a borokat kóstolni, és természetesen lesz étkezési lehetőség, meg egy kis kézműves vásár is lesz az udvarban.
2: Mekkora vállalkozás ez a településnek, meg az ottani borászoknak?
3: A Vintegro Egyesület 16 helyi kis családi borászt vagy borászcsaládot fog össze, és így az Egyesület közösen szervezi nem csak a nyári pincenyitogató és fröccsözön rendezvényt, hanem még ezen kívül éves szinten 8 rendezvényt a Pincefaluba vagy be Hajósra. És hát gyakorlatilag a Vintegro Egyesület, aki a Pincefalu életét így meghatározza rendezvények szempontjából.
2: Többször elhangzott a Pincefalu kifejezés, beszéljük ezt meg, hogy ez micsoda. Hát, ha valaki nem járt még önöknél.
3: A Pincefalu, ugye, ahogy mondtam is, Hajóstól 2 kilométerre található, 24 utca, 3 tér, 1256 présház sorakozik egymás mellett, és mi úgy szoktuk mondani, hogy a Pincefalu egy olyan, vagy a Hajósi Pincefalu egy olyan falu, ahol csak a bor lakik, hiszen itt hivatalos lakója nincsen a Pincefalu.
2: Nem is volt soha egyébként?
3: Nem is volt.
2: Tehát ide mindig kijártak a borászok.
3: Régen is a nagyszüleim is, ők is mindig kijártak, aztán este pedig hazajöttek.
2: Hát egyébként meg igazából nem is borászok voltak, hanem hogy hozzátartozott a hétköznapi életükhöz az, hogy ott a pince, hol a bor, igaz?
3: Igen, gyakorlatilag ez így is alakult ki, hiszen Hajóson jelenleg is 1300, körülbelül ilyen 1300 háztartás van, és minden családnak volt egy kis szőlőterülete, minden család készített bort, aminek egy részét értékesítették, egy részét pedig egy a barátokkal, meg a családdal ünnepek alkalmával elfogyasztották.
2: Ez a rengeteg pince, ez mind bort tartalmazott, vagy használták amolyan verem formában is, tehát hogy ott tárolják az élelmiszert?
3: Régen volt, jellemző volt, hogy ugye zöldséget, krumplit tároltak a pincében. Most már ez nem jellemző, most már csak borokat tárolnak benne, meg most már nagyon sok olyan présház lett kialakítva ugye az alsó pince elé, ami szálláshelyként üzemel. Tehát meg tudnak ott szállni.
2: Magyarázva, mégiscsak van ennek lakója, de csak ideig, óráig. Igaz?
3: Igen.
2: Mit kínálnak azoknak, akik ott szállnak meg? Mert nyilván persze van bor, de hát ezen kívül?
3: Az elmúlt években szoros együttműködést kötöttünk az Őrjeg és Szőlőhegyei Naturpark Egyesülettel, hiszen a Pincefalu alatt, a Lözdombok alatt a Naturparknak van egy természetvédelmi területe, ahova minden év májusában szoktak bivajokat hozni, akik egész ősz végéig itt szoktak lenni, és akkor ide is szoktunk túrákat szervezni, és hát ezen kívül több kiegészítő programokat is szoktunk így a rendezvények alkalmával. Például a szeptemberben lesz majd ugye a születi pincenyitogató, amikor Pincefalu futóverseny lesz most már 5. alkalommal.
2: Na hát az feladat. Ez egy sváb település, ugye?
3: Igen, Hajós, ugye egy német nemzetiségi település, 300 éves. A kalocsai érsek az 1720-as években telepítette, vagy hívta ide az őseinket.
2: Hoztak valamit, ami más volt, mint a befogadó nemzet hagyományai? Most kifejezetten a borászatra, a pincevilágra, a szőlőre gondolok.
3: Hát ahonnan ugye a hajósiak származnak, Bussen környékéről, ez ugye Ulm mellett található, ott ugye nincsen szőlő.
2: Hát igen.
3: Úgyhogy itt
2: ismerkedtek meg a dologgal.
3: Itt ismerkedtek meg a szőlővel, ott ahonnan érkeztek, ott is ők ugye földművesek voltak, csak nem szőlővel foglalkoztak, hanem más kultúrával, és akkor itt ismerkedtek meg a szőlővel, és akkor azóta ugye Hajósnak a gyakorlatilag az újkori története óta itt ugye folyamatosan szőlőtermesztés van, de egyébként vannak már olyan kutatások is, hogy a török idők előtt is itt azért volt település, és mert ugye itt a Dunatisza közel, ugye akkor teljesen elnéptelenedett, volt település, és volt szőlő és borkultúra már akkor is itt.
2: Most meg van nyári pincenyitogató június 28-án, itt van a nyakunkon már, gyakorlatilag ez a jövő hétvége, úgyhogy ha valakinek ott még nincs programja, akkor írja be magának, hogy várják Hajóson, méghozzá nem is akárhol, hanem a pince soron, igaz?
3: Igen, igen, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, már péntek délutántól lesznek itt a pincék, ahova be lehet ülni, borozni, szombaton is gyakorlatilag ugye egész nap nyitva lesznek a pincék, déltől biztosan már, és akkor 6 órától pedig a Fröccsözön, amire sok szeretettel várunk mindenkit.
2: Nyári pincevitogató hajósunk Kner István, a Vintegro Egyesület elnöke, szervezője ennek az eseménynek beszélt nekünk róla. Köszönöm szépen!
3: Mi is köszönjük szépen!
4: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 70

0: tiéd.
1: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Nyikos Dániel a vonalban, aki a borpikniket magát, meg a Nyikos pincészetet is képviseli. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval, hát önöknél is a bikavér az első, igaz? Épp úgy, mint az egrieknél.
3: Igen, azt gondolom, hogy ha a tradíciókat nézzük, akkor mindenképpen.
2: Ez így is van, jól változott valamit az önök bikavére az elmúlt évtizedekben? Akár annak hatására, hogy változik a piac, az ízlés. Ugye itt is az előző beszélgetésben is felmerült, hogy hát a vörösbor az nem annyira divat, bár az igazán jó vörösbort most is el lehet adni.
3: Ez így van, ebben csak megerősíteni tudom, hogy az igazán jó vörösbort el lehet adni, viszont azt gondolom, hogy valamilyen szinten változott, illetve változtatni kellett ezen, mert az emberek jobban szeretik a könnyedebb vörösborokat, amik könnyebben fogyaszthatóak, esetleg nagy Istenbe rakják az hűtőbe is, és hűtve fogyasztják. Én most készítettem először bikavért, Szexáron hozzáteszem, hogy 6 éve vagyunk a piacon, és én úgy érzem, most értem meg arra, hogy elkészítsek egyet. Ez egy abszolút könnyű vonalú, ez, amint az előbb is említettem, egy hűthető tétel, kékfrankos alappal 60%, 20% kadarka, és akkor Cabernet Franc, Merlot, illetve Syrah van mellette, és ez van összeházasítva, ez egy 2023-as évjáratú tételünk.
2: Hogyha most készített először bikavért, akkor arról viszont meséljen, hogy miért most. Tehát hogy van az egy borász életében, hogy na most már meg tudom csinálni?
3: Azt gondolom, hogy a bikavér nem egy egyszerű műfaj. Nagyon sok összetevője van, ugye a szexár termékleírásban ennek meghatározó része az a 45% minimum kékfrankos, illetve 5% minimum kadarka. Most ezen felül, hogyha az ember úgy dönt, hogy ő neki más elképzelései vannak, egy könnyebb, egy testesebb tétel az, ami legjobban kifejezi a borászt, akkor ő úgy fogja elkészíteni. Én is így voltam vele. A 2023-as évjárat szerintem egy szép évjárat volt, és volt egy tök jól adott hozzá egy kékfrankost, illetve egy kadarkát, és ezért gondoltam úgy, hogy akkor ebből az évjáratból elkészítek egy szép, az én stílusomban készült bikavért.
2: Nehéz betörni a piacra egy új pincével frissen végzett borászként?
3: Én azt gondolom, hogy igen, hozzáteszem, hogy a szakma támogató és befogadó volt velem. Rengeteget járunk fesztiválra, és próbáljuk az emberekkel megismertetni, mind a fesztiválokon, mind pedig ugye különböző kóstolókon a termékeinket. Ez csak úgy megy, hogyha az ember kóstoltatja, mert azt gondolom, hogy a piac bizalmatlan, illetve van egy tendencia, ami inkább a fehér és a rozéborok, de legfőképpen a fehér borok irányába mozdul el, emiatt azért egy kicsit nehezebb helyzetben van, mint Villány, mint Eger, és hát Szexárd is.
2: Nyilván igen. Amikor jelentkezik az ember egy fesztiválra, ő az új hullámot képviselve óhatatlanul a hátsó sorokba kerül? Tehát megvan ott a hierarchia, hogy ki az, aki a legjobb helyeket kapja?
3: Igen. Nagyon nehéz bekerülni az első sorokba új pincészetként, új hullámmal.
2: Na jó, de hát ezért érdemes, ezt most mondom a fesztivál látogató kedves hallgatóknak, ezért érdemes benézni a hátsóbb sorokra is, mert lehet, hogy ott ritkaságokkal találkoznak. Vagy mondjuk egy olyan fiatalon, aki most próbálgatja az oroszlán körmét. Na, akkor most térjünk vissza erre a bizonyos borpiknikre, amiért eredetileg hívtuk, csak nem álltam meg, hogy ne kérdezzem meg, hogy mi újság a szexárdi borokkal. Szóval itt is ki fog derülni, hogy mi újság van vele, igaz?
3: Így van. Ezt én a tavalyi évben terveztem meg először ezt a fesztivált, már latolgattam 7 évvel ezelőtt is, de tavalyra sikerült ezt olyan szintre összehozni, mind fejben, mind pedig kivitelezés szempontjából, hogy ez kinője magát egy rendezvényé. Ezen a rendezvényen négy pincészet vesz részt a sajátommal együtt. Velünk együtt dolgoznak a Kádi,

0: pincészettől a fivérek, illetve a tringa borpincészet. Mindannyian szexárdiak vagyunk, azt gondolom, hogy a kisebbeket képviseljük, ebből javarészünk mostani belépője a piacnak.
1: Hogyha kicsik, akkor muszáj. Egyszerűen nincs más út, mint kiemelkedő minőséget készíteni, mert hogy a tömegtermeléssel nem fogják tudni felvenni a versenyt, akkor az extrával kell, ugye?
0: Igen, ez így van.
1: Ez azt is jelenti, hogy próbálkoznak a hagyományoktól eltérő házasításokkal például?
0: Ez részben van így, én nem feltétlen vagyok, nem feltétlenül vagyok a házasításnak a híve. Én egy fiatalosabb szemléletet képviselek, emiatt azt gondolom, hogy a fajta boroknak a kiváló minősége az az, amire próbálok igazából rámenni, de igen, készítünk olyan házasításokat és olyan fajta borokat, amik kiváló minőségűek, és csak ez az eladható, csak így tudunk tényleg érvényesülni a piacon.
1: Nézem a matricákat, nézem a bor elnevezéseket, és hát ez a fiatalos lendület az azért ezekben is meglátszik. Fekete bikapata, ez a bikavér, ez egyik fajtája, csak a bikapata, vannak itt más fajták is. Meg aztán van a hétvégre, ami a kadarka, van a csak szólnék XL, az a szexárdi Irsai Olivér. Szóval ezek a játékos címkék, ezek felhívják a figyelmet magára a borra, mondjuk egy polcon a többi bor között. De, és most nem bántva ezzel, hanem érdeklődve ezzel, nem teszik egy kicsit a terméket súlytalanná, komolytalanná?
0: Nem feltétlen, attól függ, hogy hova van pozícionálva a termék. Azt gondolom a saját áraimról, hogy azok nem feltétlenül kell helyesen prémium kategóriát elérni árakban 10-15 ezer forintos tételekbe, emiatt ugye próbálom azt, hogy mindenki számára elérhető legyen. Hozzáteszem, hogy igen, az árazás, mind a címke kivitelezés stílusa az befolyásolhatja magát a piacot, de itt nem feltétlenül erről van csak szó, hanem kifejezetten ezekkel a termékekkel a fiatalok vannak megcélozva, és úgy is vannak elkészítve, hiszen én is fiatal vagyok, itt vagyok 26 éves, hogy az én korosztályom levegyék a polcról, olyan helyre is vannak ezek bepozícionálva.
1: Van olyan is, hogy ez egy rozé, hogy szexi, úgyhogy hát igen, valószínűleg nem a hagyományos borvásárlókat célozza, de ez nem is baj, mert hogy új piacot lehet találni új termékeknek, ez valószínűleg így van jól, meg egy fiataltól azt is várja az ember, hogy legyen ez ügyben vagány és bátor. Ez a borpiknik, ez nagy vállalkozás?
0: Hát a tavalyi első az igen nagy vállalkozás volt, ugye ott csak egy DJ pulton voltunk, ugyanúgy négy pincészet, ugyanúgy volt egy catering, sajtosok jöttek, tehát a helyi termők van egy ilyen borcuccos szexárdi sztori, és ők is kijöttek, tehát többen voltunk itt, akiket így kihívtam vendégként. És ők is ugyanúgy színesítették ezt az egész rendezvényt. Az idejében egy picit ezt nagyobbra tervezzük, kettő darab DJ pulttal, azaz két ilyen színpadot hozunk létre. Ugyanúgy szeretném azt a négy borászatot megtartani, és ugyanúgy lesz ételes, italos, stb., ahogy a tavalyi évben is volt. Nem egyszerű, most már elkezdtük a terület előkészítését, beletvezett oda a villany, eddig máshonnan volt oda víve, tehát hogy abszolút tényleg a csírájából indult el, elkezdjük most majd az installációkat felépíteni, egy gyors ilyen utolsó hónap veszi kezdetét, és ilyenkor a fókusz is megpróbálom, nyilván megyünk másik fesztiválokra is addig, de erre helyezni.
1: Dániel, kívánom, hogy ez legyen egy szép tradíció kezdete, ez a második szexárdi borpiknik, lehet mondani már a hagyományos, ugye? Induljunk ki ebből. Július 4-én rendezik, és a Szőlőhegyen lehet majd megtalálni, de hát nyilván ehhez információk bőségesen rendelkezésre állnak. Hol keressük önöket, hogyha például valaki jegyet szeretne elővételben venni?
0: Kérem, keressék a kedves hallgatók a Facebookon, ott megtalálnak minden leírást, és a Kultix-en vannak jegyvásárlási lehetőségeink.
1: Legyen úgy, és sok boldog vendéget kívánok, és egészségükre. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Az előbb történelmi dolgokról beszéltünk még az adás legelején, amikor a hajósiak történetét ismertük meg, meg azt, hogy ott például az a bizonyos pince nyitogató egy milyen történelmi helyen zajlik, és hogy több évszázadra lehet visszatekinteni, mondjuk háromra, hogyha az ottani borászat történetét tekintjük. Na hát valami hasonló élményben részesülhetünk, hogyha elmegyünk a Jásdi pincéhez. Jásdi Attila van itt a vonalban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket, illetve bocsánat, hallgatókat.
1: Tudom, hogy nem 300 év az önök története ott, de hát azért mégiscsak birtokolni egy 18. századi pincét, az például önmagában menő, azt hiszem.
2: Hát valóban a mi történetünk nem 300 éves, a mi történetünket mi alapvetően a 19. század közepéről szeretjük eredeztetni. A pince maga valóban egy kicsit korábbi, de... Mi úgy tudjuk, hogy a pincénket a Ranolder János nevű veszprémi püspök alapította a 19. század közepén. Őt a forradalom után a Habsburgok ültették a jó magyar emberek nyakába. Hozzátartozik, hogy mi dunántúliak vagyunk nálunk, a labanc az nem feltétlenül szitok szó, sokkal inkább, mint a Brian életéből, amit tettek értünk a rómaiak.
1: Igen. Ő például a csopaki borokat alapította meg, nem? Mint tájegységi bort.
2: Hát, megalapította ezt a pincét, ezt a birtokközpontot, és alapított kettő másikat, alapított egyet Szigligeten, és alapított egyet Balacsonyban. A püspöknek három fő működési területe volt, természetesen amellett, hogy katolikus püspök volt. Egyrészt szeretett szőlő és borkortúlával foglalkozni, másrészt oktatásügyel szeretett foglalkozni, alapított lányiskolákat. 19. században az a furcsa gondolatja volt, hogy a lányoknak nem csak szülni, hanem írni, olvasni is tudni kell.
1: Az akkor forradalmi volt?
2: Így van, és emellett ráadásul felekezeti hovatartozás nélkül vette fel a csajokat az intézményeibe, ami szintén a 19. században előremutató dolog volt, és ezen kívül szociális ügyekkel szeretett foglalkozni. Nyilván ebből mi a pincét örököltük, aminek ugye most már van egy lassan 175 éves történelme. Nyilván mi nem a Ranolder püspök leszármazottai vagyunk, mi körülbelül a 7.
1: Hát még szép is lenne, most mondja meg, egy katolikus püspök leszármazottja lenne.
2: Hát a pletykák szerint azért...
1: Hogy lehetséges lenne ez, értem én.
2: Láttam már valakit, aki hallott már ilyenről.
1: Igen. Viszont várjon egy kicsit, álljunk itt meg egy pillanatra. Ugye, ha hagyományokat nézzük, azért ott is a 19. század vége és a filoxéria járvány gyakorlatilag mindent kiírtott a környéken. Az újratelepítéshez önök mennyire hűségesek, hogy mi az, ami Csopak környékén például hagyományos vagy hagyományosnak tekinthető?
2: Hát ugye mi a csopaki olasz rizlinget tekintjük a zászlósajónknak, és hát tulajdonképpen ez egy olyan szó összetétel, ami elég régóta összefort. Nyilván aki még emlékszik az áthos végére, azt tudja, hogy a kocsmákban a Jobbik bort nevezték csopaki olasz rizlingnek. Sokat kellett dolgozni azon, hogy ez visszaváltozzon egy megfelelő brandé. Én úgy gondolom, ezt a munkát megtettük, tehát manapság már az olasz rizlingről nem a bádok pultból kimert italok jutnak az ember eszébe, de igen, nálunk az őshonos fajta az olasz rizling. Egyébként őshonos fajta a furmint is, igaz, hogy csak kisegítő jelleggel, de mi használjuk azért erre arra. És hát nyilván vannak még olyan fajták, amik azóta kerültek be. Nekünk van sárdonénk, cserszegi fűszeresünk, ami történelmileg megint kapcsolódik az épülethez, amiben dolgozunk. A Bakonyi Károly, aki ezt a fajtát nemesítette, az ebben az épületnek, illetve az épületnek a Vincertér lakásában született. Tehát tisztelgésképpen ő előtte mi megtartottuk a cserszegit, mint egyik fajtát. Hát azért ez egy sokrétű dolog, hogy éppen mi a hagyomány, mi az őshonos, mi ezek változnak. Nyilván abban az időtávlatban, amiben mi látjuk a dolgokat, nálunk az olasz rizling az, ami a folytonosságot adja meg a történelmet.
1: 1998 a dátum, amikor az önök pincészete megszületik, és hát akkoriban elég hirtelen jött, divattá vált, hogy borászatok nőnek ki egyik helyről, másik helyről hirtelenjében. Pont egy ilyen hullámban érkeztek önök is?
2: Hát én ezt máshonnan szoktam megfogni. A Balaton felvidéken ez az időszak, ez még nem az az a periódus, amikor hirtelen elkezdtek a pincék kinélni a földből. Ez egy 10 évvel későbbre datálható inkább, amikor ez nálunk is beindult. A 90-es évek azért még inkább Villányról szóltak, meg Szekszárdról. És mi nem is innét kezdjük. Tehát a mi pincénk az nem kinőtt a földből, az ott volt eredetileg is. A szüleim annyit tettek, hogy az utolsó tulajdonosa mielőttünk az állami gaz, nem, így ebben a formában említett. Tehát az állami gazdaság volt az utolsó, aki működtette ezt a pincét pinceként.
1: Ez egy elhagyott pince lett?
2: Hát a pince funkciót is feladták, aztán a hozzátartozó épületben munkásszálló volt. Gyakorlatilag ugyanaz a klasszikus történet, ami Magyarországon a főnemességhez, a nemességhez, az egyházhoz tartozó épületekkel kapcsolatban lett, ugye vagy gyermekotthonok lettek belőlük, vagy munkásszálló, de az a lényeg, hogy minél messzebb kellett vinni az eredeti funkciótól. És az én szüleim azért ezt 98-99-ben nem csak az épületet állították helyre, hanem az épületnek a funkcióját is. Tehát volt egy 5 év, amíg itt nem volt bora pincében, de ez 175 év távlatában azért ez egy rövid periódus.
1: Életműdíjak mutatják azt, hogy hát ez jól sikerült periódus 98 óta, ami az önök nevéhez fűződik. Ha ilyeneket mondok, hogy életműdíj, akkor erről ennek mi jut eszébe? A díjon túl, tehát mi itt igazán a megragadható életmű? Mit tekint annak?
2: Hát ugye az életmű jelenleg az édesapám, nem az enyém. Én ennek az életműnek legfeljebb a folytatója vagyok. Én azt gondolom, hogy azért ez nem egy kis feladat volt, ebben van értékmegőrzés, ebben van egy csomó olyan dolog, amire azért nagyon büszkének lehet lenni. Tehát ugye volt egy történelmi épület, amelyik hányódott, és szerencsére ugyanabban a funkcióban tudja folytatni az életét. A Csopaki Balaton felvidéki szőlő és borkultúra felélesztéséért vagy új irányba fordításáért azért édesapám nagyon sokat tett. Nagyon sok olyan kezdeményezésnek volt a kiötlője, vagy egyik fő kiötlője, amíg egyről kettőre vitték a borvidéket. Az ő fejéből, meg Kovács Tomás szomszédunk fejéből pattant a Csopaki kódex, ami gyakorlatilag újra szabályozta a helybeli borkészítésnek a módját, és hát ezen keresztül is sikerült visszaadni a Csopaki olasz rizlingnek a renoméját. Tehát ő azért nagyon sokat tett az alatt a 25-26 év alatt, amíg ő vezette a pincét. Sokat tett a magyar borkultúráért, nyilván az előző életéből külkereskedő volt, meg gazdasági diplomata, tudta hasznosítani a nemzetközi kapcsolatait a magyar bornak, még ha csak kisebb léptékben is, de azért sikerült egy-két ilyen nemzetközi összekötetést teremtenie, mit tudom én, a Independence nevű nemzetközi független bortermelői közösségben. Jó elnök volt.
1: Azért ezek szerintem, amire
2: a legbüszkébb lenne, szerintem azok a borok. Hát azért jelenleg egy évben 125 ezer palackon szerepel a mi nevünk. Azt a 125 ezer palackbort mi eladjuk, a fogyasztók megveszik, örülnek neki, viszik Csopak és Magyarország hírét a világon elég sok helyre.
1: Érdemes nagyobban gondolkodni ennek a birtoknak örököseként, tehát, hogy még több bort, még több féle bort, vagy pont az az értéke, hogy ez egy megragadható, stabil mennyiség és minőség?
2: Hát erre teljesen egyértelműen tudjuk a választ, hogy nem.
1: Már melyik a nem?
2: Jelenleg...
1: Melyik a nem?
2: Hát de szerintem nem, itt ebben se a fejlődés potenciálja nincs benne, sem pedig a vágy, hogy ezt megtegyük. Tehát, hogy Csopak nagyon sok szempontból gyönyörű hely, nagyon szeretjük, de azt is látni kell, hogy mezőgazdasági szempontból azért mi nekünk folyamatos küzdelem az életünk azzal, hogy minden hektár, amit a környéken eladnak, azt inkább építési teleknek nézik, mint szőlőnek. nyilván ez a hátrány, az előny, hogy ott van a fogyasztó. A mi pincénk véges méretű, jelenleg a piaci helyzetre azt mondja, hogy itt nagyon-nagyon be lehetne terjeszkedni borra. Ugye van hozzá egy globális felmelegedésünk, ami azért nagyon sok minden újra gondolására sarkalja az embert, és végül, de nem utolsó sorban itt van nekünk a csodálatos amerikai szőlőkabóca az aranyszínű sárgasággal, ami hát... Tehát ez a probléma halmaz, ez inkább arra predesztinálja az embert, hogy túlélésben gondolkozzon, meg a értékeinek a megtartásában, nem pedig abban, hogy akkor nagy növekedés vizionáljon.
1: Hát kívánom, hogy az értékek megtartása maradéktalanul sikerüljön. Ugye tavaly kapott édesapja a Vince magazintól például egy életműdíjat, de Best of Balaton is ezzel jutalmazta. Vigye tovább, és vigye ugyanilyen sikerre, ezt kívánom.
2: Hát adom neki.
1: Köszönöm szépen. Jásdi Attilát hallották, a Jásdi pincéről beszélgettünk. Ez volt már a borműsor itt a Spirit FM-en. Jövünk egy hét múlva is, addig egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények. Idén júliustól a Lego Store táborban. Építs velünk élményeket. Csöppenj bele a végtelen kreativitás tengerébe a Lego Store táborban. Élet nagyságú Lego szobrokkal és számtalan programmal várunk. Csap le a kedvezményes árakra június 22-éig. Jelentkezés tábor.bravostore.hu.
0: Reklám. Hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Marad a meleg nyári idő. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak. Kisiklott egy személyvonat Újszászon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Őszre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj- és kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjébe. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki nem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és a mai napon én helyettesítem Róna Jegon kollégámat, és hát a több-kevesebben sok olyan téma szokott előkerülni, ami mindenféle módon érinti a pénztárcánkat, és nem lesz ez másképp a következő percekben sem, hiszen kitört a nyár, mindenki arra készül, hogy megérkezzenek azok a bizonyos hőhullámok, ami akár a nyaraló övezetbe tereli majd a családokat, nem sokára véget ér az iskola, és hát nagy fejfájást okoz a szülőknek az is, hogy a nyár a diákokat, gyerekeket hova helyezzék el, hiszen a munka attól még nem áll meg, hogy nyári szüneten vannak a gyerekek. Így hát a táboroztatás, ez egy fontos kérdés, a következő percekben pedig vendégemmel Tóth Bélával, a táborfigyelő ügyvezetőjével beszélgetek. Üdvözöllek itt nálunk!
6: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
5: Hát ugye, ahogy említettem, itt van most már a tábori időszak, és bár hetekkel, hónapokkal korábban mind akár ti a táborfigyelő, mind pedig a szervezők fölhívták a figyelmet, hogy most már elérhetők azok a lehetőségek, amik közül válogathatnak majd a szülők. Kérdés az, hogy mennyire éltek az előfoglalás lehetőségével, mennyire teltek be azok a bizonyos táborok?
6: Sokan éltek vele, ugye akármilyen meglepő, így pár nappal a vakáció kezdete előtt, de február közepén már elég volt az előfogási szezon a táborok kapcsán. Nagyon sok szülő az előfogási kedvezményekkel élve már nagyon korán foglalt tábort. Aki nem így tett idén, annak javaslom, hogy jövőre tegyen így, mert sokkal pénztárca barátabb megoldás. Ez azt jelenti, hogy most ott tartunk, hogy nagyjából 600 táborturnust már le kellett mennünk a táborfigyelőről, mert beteltek. Nagyjából 900 még elérhető, úgyhogy nem kell nagyon a szívünkhöz kapnunk, de egy picit mégis, ugyanis, hogyha külön-külön megvizsgáljuk a népszerű heteket, akkor azt látjuk, hogy 2-3-4 hely van már csak egy-egy turnusban. Úgyhogy aki még nem fogadtábolt a gyermekének, vagy még lenne olyan hét, amit le kellene élménydús és biztonságos gyermekfelügyelettel fedni, annak érdemes minél foglalni, ugye pénteken van az utolsó tanítási nap, és aztán 10 hétig otthon lesznek a gyerekek. A kisebbek, bölcsisek, óvisok is 5 hétig, úgyhogy ilyen szempontból muszáj tennünk valamit.
5: Hát igen, és akkor a valamit kérdéskörbe a következő kérdés, ami föl szokott merülni a szülőkbe, hogy vajon miként oldják ezt meg, és vajon mik közül, és milyen ajánlatok közül tudnak válogatni. Mi a tapasztalat, mit figyeltetek meg, jellemzően mit keresnek a szülők, mely táborok azok, amik abszolút kapósak?
6: Hogyha a tábor típusát nézzük, hogy napközis vagy ottalvós, akkor valamennyivel többen választanak napközis tábort, 54%, mint ottalvóst. Ennek az is az oka, hogy a kisebb gyermekeknek ugye mindenképpen muszáj valamilyen felügyeletet találni, őket nem lehet otthon hagyni egyedül egy-egy hétre sem. A nagyobbaknál ez azért előfordulhat. A tábor témákat tekintve, vagyis hogy kalandkézműves vagy éppen lovas tábor, a sporttáborokat keresik a legtöbben. Ezeket az angol táborok követik, és a harmadik helyre a kalandtáborok futottak be, de éppen csak lemaradtak a dobogóról a katonai, illetve a készségfejlesztő táborok, de hagyományosabb típusú kézműves, lovas vagy éppen művészeti táborokba ideértve a táncművészetet, a fotózást, a festést, grafikát, és így tovább, ugyanúgy elég sokan foglalnak, és hát nagyon sok újfajta meghökkentő, vagy éppen különleges téma került idén is elő, ahogy ez minden évben lenni szokott. Van TikTok videókészítő táborunk, drónprogramozó táborunk, rúttánc táborunk, gyermekkutya kommunikációs tanfolyamunk, 3D nyomtatás tábor, az Android app fejlesztésről nem is beszéltem még, vagy éppen a rúttánc táborról, ahogy például az olasz Juventus labdarúgó csapat magyarországi tábora is a táborfigyelőn foglalható. Szóval nem nagyon van már olyan téma, ami érdekelni a csemetünket, és ne találnánk rá megfelelő lokációs programot.
5: Ha én a saját gyerekkoromra emlékszem vissza, amikor az én szüleim kerestek mondjuk lehetőséget, hogy hova tudnak elpakolni engem, akkor még közel nem ez volt a megszokott, hogy ennyire tematikus táborok közül lehet válogatni. Mi határozta meg azt, hogy most már azért nem arról van szó, hogy gyermekmegőrzés kis kézműves foglalkozással, meg nyilván étkezési lehetőséget biztosítva a gyerekeknek, tehát mi határozta azt meg, hogy ennyire a tematikus táborok trendjét éljük?
6: A szülői oldalról azt látjuk, hogy ugye sajnos 20 éve működik a táborfigyelő, úgyhogy mindig azt szoktam mondani, hogy mellbevágó élmény, amikor arra gondolok, hogy 2 éve nem táborozhat már az, aki akkor született, amikor mi ezt alapítottuk. Szóval nagyjából 15 évvel ezelőtt még ugye az volt az elvárás, hogy biztonságban legyen a gyerek, egészben legyen a gyerek, amíg én dolgozom. Ma már ez nagyon nem így van szülői oldalról. Valamilyen fejlesztést, valamilyen pluszt várunk el az élmények és a biztonság mellett a táboroktól. Legyen az az, hogy nyitottabb lesz egy angol tábor után az angol nyelvre a gyermek, vagy egy készségfejlesztő táborban megtanul, mondjuk a dühét könnyebben kezelni, vagy nyitottabbá válni, és így tovább ezeket lehetne sorolni. A gyerekek oldaláról pedig azért törögtek fel ennyire a táborok, és összehasonlíthatatlan valóban mi gyerekkorunk, illetve a mai táboroknak a dinamikája. Mert annyira felgyorsult a világ, gondoljunk csak arra, hogy a gyerekek által leggyakrabban használt videós közösségi oldalon az a tartalomkészítői feladat, hogy 3 másodperc alatt meg kell fogni a gyerek figyelmét, mert különben tovább megy. Na most kis túlzással, de ezzel kell versenyezni egy tábor dinamikájának. Vagyis nagyon pörgős, nagyon impulzív, rettenetesen sok programmal teletűzdelt tábort kell csinálni ahhoz, hogy értelmi alternatívát nyújtsunk a mobiltelefonokra, hogy ne kerüljön elő a zsebből, mert én ebben is részt akarok venni, és azt is akarom csinálni. Amíg mi lent voltunk 10 órán keresztül a Balatonparton, és boldogok voltunk, addig a gyerekek imádnak a Balatonparton lenni, de 1 óra után elkezdenek néződni, és szép, hogy jó volt, mi a következő. Kell legyen következő, és erre a mai táborok készen állnak.
5: Ugye a táborokat kategorizáltuk az szerint, hogy ott alvos vagy napközis, meg nyilván az szerint, hogy milyen tematikával látták el az adott 7 napjait. Viszont fontos kérdés az is, hogy az árak tekintetében mi tapasztalható, az árfekvések szempontjából hogyan oszlik meg ez a kínálat? Mindenki tud magának találni valamit a saját pénztárcájához igazítva, vagy pedig abszolút csak és kizárólag a legméregdrágábbak azok, amik a piacon elérhetők?
6: Szerencsére inkább az előbbi, a döntő többsége tud tábort foglalni, aki szeretne tábort foglalni. Az átlagos napközis táboroknak a díja az idei évben 61 ezer forint, az ott alvós táborok esetében pedig 102 ezer forint az országos átlag. Ezek az árak mozoghatnak picit lefele, illetve fölfele is a tábor témáját tekintve. Egy nomád tábor nyilván sokkal olcsóbb, mint mondjuk egy kabad tábor, vagy egy anyanyelvi angol tábor, vagy egy lovas tábor. Illetve mondjuk a napközikesek táborok esetében annak függvényében is, hogy milyen ellátást kapnak a gyerekek. Ezek mellett rengeteg kedvezményt tudnak a szülők igénybe venni, testvérkedvezményt, barátkedvezményt, már 3 főtől csoportos kedvezményt. A nagycsaládosoknak is a táborok döntő többsége plusz kedvezményeket biztosít. Azaz tudjuk ezeket az árakat lefele faragni, és célszerű is, mert 2-3 gyermek, 2-3 tábora esetén gyakorlatilag egy tábor teljes díját meg tudjuk spórolni azzal, hogyha minden kedvezményt igénybe veszünk. Mi ezeket feltüntetjük a táborfigyelőn, csak figyeljenek rá a szülők, és éljenek ezekkel a kedvezményekkel, hogy a pénztárcabarát is legyen az élménydús foglalkozás.
5: Ugye a szervezők tekintetében az is fontos kérdés lehet a szervezők, hogy hogyan mérik föl, hogy mely időpontokra szervezzék a táboraikat, hiszen én azt feltételezem, hogy azért a tapasztalat megmutatja egy idő után, hogy valójában melyik időszak, mely hetek azok, amikor többen keresnek lehetőséget táboroztatásra. Létezik egy ilyen statisztika? Például nektek van tapasztalatotok, hogy melyek azok a hetek, időszakok, amikor kifejezetten nagyobb igény lenne a tábor lehetőségekre?
6: Pár évben azt mondtam volna, hogy július második fele és augusztus első fele, szóval ez nagyjából a nyár közepe az, ami a leginkább népszerű időszak. Idén már nem tudok ilyeneket kiemelni. Ennek egyrészt oka az, hogy az időjárás az rendkívül változékony, szóval júniusban is lehet kánikulai hét, és augusztus első hetében is lehet egy esős hetünk végig. Sajnos az elmúlt években láttuk ezt a fajta változékonyságot. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy egy jó táborért gyakorlatilag alkalmazkodunk a nyári szünetben szülőként és gyerekként is, mert oda akar menni a gyerek. Volt olyan táborunk, ahol Békés Csabára utazott le Győrből, például egy gyermeket nincs a kalandor táborban, mert ő mindenképpen oda szeretett volna menni, és tömegközlekedéssel, vonattal mentek le Győrből Budapest, Békés Csaba irányba, és aztán mentek utána a gyermekért az ott alvós táborba. Szóval sokkal több mindent megteszünk időpont tekintetében is. Az látszik, hogy a július hónap, illetve az augusztus első két hete, ezek továbbra is kiemelt időszakok, de konkrétan az első héttől, ami jövő hétfőn már kezdődik a táborok tekintetében, ugyanúgy rengeteget foglalnak, mint az utolsó hétre, akár iskola előkészítő tábort a kicsiknek.
5: A beszélgetésünk zárásaképpen azért beszéljünk arról is, hogy ugye nem csak a tematika tekintetében fejlődtek sokat a táborok, hanem ha jól sejtem, akkor azért a szabályozás tekintetében is, meg talán az ellenőrzés tekintetében is. Te hogy látod, ha megkérdezi a szülőt, akár mondjuk titeket, hogy nyugodt lehetek-e, hogy a tábor olyan körülmények között lesz szervezve és lebonyolítva, ahova én nyugodtan elengedhetem a gyermekemet, akkor ez valóban így van-e?
6: Az a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy legálisan működő tábort válaszol a szülő. Kapjon az előlegről egy számlát, egy alapítvány, egyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője. Ez azért fontos, mert ezeknek a táboroknak az területileg illetékes kormányhivatalnál be kell jelenteni, hogy a tábort szerveznek, ők ellenőrzéseket kapnak, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartanak-e. A szabályok jók, az ellenőrzések hatékonysága rendben van. Azaz, amely táborok legálisan működnek, oda nyugodtan elküldhetjük a gyermeket, és biztonságban visszakapjuk őket, és élményekkel telve. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk a szülőknek, hogy az összes táborturnust, ami nálunk elérhető, ez több ezres nagyságrendi szezononként, ezeket egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működik-e, sőt, még a programjukra is ránézünk. De ha máshol keresnek a szülők, én azt kérem, hogy nagyon alaposak legyünk, mert egy nem legálisan működő tábornál nem tudhatjuk, hogy az amúgy rendben lévő egészségügyi és biztonsági szabályok közül mit tartanak be, vagy bármit betartanak egyáltalán. Nem tudhatjuk, hogy honnan rendelik az ételt a gyerekeknek, az be van a vizsgálva gyermekétkeztetésre, hogy kik figyelnek a gyerekekre, nekik megvan a megfelelő tudásuk, tapasztalatuk, hogy minden program, ami a szülő fizetett, az megvalósul-e. Ezeket a stresszeket, vagy éppen kockázatokat meg tudjuk spórolni, hogyha legálisan működő tábort választunk, úgyhogy erre nagyon figyeljünk oda, és legyünk korintekintőek, azt javaslom.
5: Hát akkor a táborozóknak az idén nyára is jó szórakozást kívánunk, a táboroztatóknak pedig szintén nagy élményt, hogy a gyerekekkel találkozhatnak, és hát reméljük, hogy balesetmentes hetekben lesz részük. Tóth Bélának pedig a táborfigyelő ügyvezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és még biztos beszélünk, viszont hallásra.
6: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ahogy megígértem, már is folytatjuk gazdasági műsorunkat, és most egy olyan téma jön, ami valóban húsba vágó kérdés mindazoknak, akik közlekednek, és érinti a pénztárcánkat is. Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát üdvözölhetem a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
2: Kezicsókolom, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye március 9-én védett árat jelentett be az akkori kormány az üzemanyagokra, miután a kőolaj világpiaci ára elszállt az iráni konfliktus miatt, és nagy kérdés volt ez itt az elmúlt hónapokban, hogy mindez majd milyen irányt vesz, és mikor lehet majd ebben változtatást eszközölni, és Magyar Péter este bejelentette, hogy mivel a héten várhatóan 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány ugye arról fog dönteni, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Ön hogy látja ezt szakemberként? Valóban ott tart-e a helyzet, hogy ezt most már meg lehet lépni?
2: Két irányból lehet a kérdést megközelíteni, megválaszolni. Hogyha a piaci helyzetet tekintem, tehát a hazait, az ellátást, a töltőállomások működésének feltételeit már korábban meg kellett volna tenni, hiszen nagyon nehéz időszak volt ez az elmúlt több mint két hónap, hát gyakorlatilag három hónap a töltőállomások számára. Az a rendszer, amit kialakításra került, tehát az 595 forintos benzin és 615 forintos gázolaj védett ár és a hozzá kapcsolt kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ár, és igen nehéz helyzetbe hozta a töltőállomásokat, de a nagykereskedőket is, hiszen legtöbb esetben ezek az árések még a költségek fedezésére sem nyújtottak elegendő hátteret. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon időszerű volt. A másik kérdés természetesen, hogy mi akkor van meg ennek a piaci realitása. A piaci realitás szintén ugye két szempontból, hogy az ellátásbiztonság, a fizikai mennyiségek rendelkezésre állnak-e, és olyan áron, amelyek már lehetővé teszik azt, hogy újból piaci működésre térjünk vissza. Azt gondolom, hogy jelen helyzetben elmondhatjuk, hogy mindezen két feltétel teljesül, illetve teljesülni látszik, és megvan a valós háttere, realitása annak, hogy a parlament megtárgyalja és kivezesse a védett áras üzemanyag értékesítési jogszabályait.
1: A pénzügyminisztérium tegnap az ATV híradónak azt nyilatkozta, hogy különösen megfontoltan kell eljárni az árkorlátozások kivezetésével, sem a lakosság terheit nem szabad érdemben növelni, sem az inflációs folyamatokat felgyorsítani. Ön hogy látja, hogy akkor milyen határidővel, milyen gyorsasággal és milyen árra várható, hogy akkor itt változnak az üzemanyagárak?
2: Én azt gondolom, a realitás a kérdés felvetésnek is az volt, hogy ha a kormány úgy látja, hogy gondolom, a realitás a kérdés felvetésnek is az

0: üzemanyagáraknak. Én azt gondolom, nézve a piaci helyzetet, a nemzetközi piaci helyzetet és a forint árfolyamának alakulását az elmúlt időszakban, nem fut nagy kockázatot a kormányzat akkor, ha vizsgálja ezt a kérdést, hiszen a védett ár bevezetését követően, ugye, ahogy ön is említette, a piacon gyakorlatilag az egekbe szálltak jólajjegyzés ára, nagyon komoly fizikai hiányok léptek föl, tehát az a 110-120 dolláros barelenkénti kőolajára, ami kialakult a hormüzi szoros lezárása miatt, az teljesen egyértelművé tette, hogy normál piaci működésnél a meghatározott védett árnál jóval magasabb szinten lehetne csak üzemanyagot értékesíteni. Láthatták ezt a fogyasztók, hiszen a prémium termékek, vagy azon számára, mondjuk a külföldi vevők számára, akik nem voltak jogosultak a védett áras üzemanyag vásárlásra, ezek az árak volt időszak, hogyha 700 forintot is meghaladó szinten volt elsősorban gázolaj esetében. Jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy nézve azt, hogy az amerikai-iráni megállapodás eredményeképpen most már napok óta 80 dollár alatt van az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj jegyzés ára barelenként, és a forint is történelmi magasságokba erősödött mind a dollárra, mind pedig az euróval szemben. Megvan a reális világpiaci feltétel ahhoz, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést, és mi a szakma őszintén reméljük, hogy véglegesen meg is hozzák a döntést, és mielőbb kivezetésre kerül, hiszen ez a rendszer minden szempontból nehézséget okozott az olajszektornak. Legyenek azok a piaci szereplők, a nagy és kis vállalkozások, a családi vállalkozások, akik töltőállomást üzemeltettek, de ugyanúgy a nagy töltőállomás hálózatok számára sem volt egy egyszerű, és nem beszélve ugye arról, hogy a beavatkozásnak ugye mindig megvannak a problémái. Itt például a beavatkozás miatt kiesett az import, ami azért a normál piaci működésnél nagyon fontos eleme az ellátásnak. Gázolaj esetében 30% környékén van az import mennyiség, ami a piac normális működéséhez szükséges. Amikor ez kiesett, és gyakorlatilag ugye a finomító párhuzamosan a tavalyi műszaki problémák miatt is csak csökkentett üzemmódban tudott menni. Hozzá kellett nyúlni a stratégiai készletekhez, amelyek felhasználását nem is egyszer, hanem kétszer. Tehát a visszapótolt mennyiséget újból beforgatta a kormány, ami azt jelentette, hogy a 90-es években nagyon olcsón megvásárolt és felépített, így finanszírozási szempontból egy nagyon kedvező kondíciói stratégiai készlet kétszer került drágán értékesítésre, alacsonyabb szinten, meg újra visszavásárlásra egy magasabb áron, és ez pedig azt fogja jelenteni, hogy a stratégiai készletezés költségei lesznek a következő időszakban magasabbak. Tehát minden abba az irányba mutatott, hogy felül kell vizsgálni, amilyen gyorsan csak lehet, és ahogy a piaci lehetőségek adottak, azonnal ki kell vezetni, és hagyni kell, hogy a piac újra a normál működési mechanizmussal tudja az üzemanyag kereskedelmet szabályozni.
1: A közbeszédben gyakran használjuk azt a mondatot, azt a kifejezést, hogy nincs ingyen ebéd, és ugye említette itt az elmúlt percekben is, hogy azért az ágazatot nagyon megterhelte ez, és ne felejtsük el, hogy azt a különbözetet, aminek köszönhetően mondjuk én lakosként kedvezőbben tudtam tankolni az elmúlt időszakban, valaki annak kárát látta. Hogyan lehet ezt a helyzetet a közeljövőben, vagy a középtávú jövőben úgy realizálni, hogy a szereplők rendezzék soraikat, hiszen azért komoly mínuszokról beszélünk.
0: Így van, tehát nem volt véletlen, hogy több bejelentés is érkezett, és kilátásba helyeztek kút bezárásokat is, elsősorban a kisvállalkozások, a független benzinkutak, hiszen náluk a fajlagos költségek magasabbak egy liter üzemanyagra, ugye kisebb forgalom mellett jóval magasabb költséghányadok esnek, tehát azok az árrések is itt elsősorban a kiskereskedelmi árrés, amit a jogszabály meghatározott, nem volt elegendő arra, hogy ezek a töltőállomások nemhogy nyereségesen, hanem hogy veszteség nélkül üzemel. Tehát egy családi vállalat.

0: vállalkozás nem engedheti meg magának azt, amit mondjuk egy nagy multinacionális cég, hogy átmenetileg finanszírozza a veszteséges működést, hiszen gyakorlatilag erre rámegy a tartalék, és ez volt az oka annak, hogy többen be is jelentették a kutak bezárását, ha valami nem történik. Tehát mindenképpen látni kellett azt, hogy ennek ebből problémák lesznek, és ez viszont így ki is fog hatni majd a következő időszakra. Ebben az időszakban nem volt fedezett azokra a normális és időszakonként szükséges műszaki felülvizsgálatokra, korszerűsítésekre, a tervezett beruházásokra, amik szintén csúsztatva lettek, tehát ezek megint csak majd a következő időszakot fogják terhelni. Igen, amikor ön említette, hogy nincs ingyen ebéd, az azt jelenti, hogy ezeket a későbbi időszakban kell majd, tehát azok a költségek, amik most eltolhatók voltak, azok a működést majd a következő időszakban fogják jobban terhelni. Azaz a töltőállomások, de akár a nagykereskedőknél is az lesz tapasztalható, hogy fajlagosan magasabb költségek mellett kell majd működniük. Azért ez nem egy tragédia, tehát ez üzemanyag árakra vetítve néhány forintot jelent, de például meg kell azt is említeni, hogy a stratégiai készletek használatba vétele és azoknak a jóval drágában történő visszapótlása magát a készletezési költségeket is emelni fogja a következő időszakban, hiszen egy jóval nagyobb hitelállományt kell majd finanszírozni, magasabb kamatok, tehát így egy nagyobb hitelállomány nagyobb kamatterhet jelent. A következő időszakban biztos vagyok abban, hogy a készletezési költségek is emelkedni fognak. Persze ez csak egy-két forint, de tény, ami tény, hogy az ingyenebéd az nem ingyenebéd, hanem a következő időszakban néhány eleme az üzemanyag ár struktúrának magasabb lesz abból kifolyólag, ami az elmúlt 3 hónapban történt.
1: Abszolút érthető módon. Gráth Ottónak, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának köszönöm szépen, hogy kicsit a hírek mögé néztünk, és megérthettük, hogy mi miért és hogyan történik. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. A Rákóczi úton a Blahalujza térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál dél felé. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert vízvezetéket javítanak. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, így a Dob utca felől Zsák utca lett. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat gázvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Adásunk eddigi részébe beszéltünk már arról, hogy kitör a nyár, hamarosan már a vízparthoz érkezhetnek a családok, a gyerekek igénybe vehetik a táborokat, és azt is beszéltük, hogy az üzemanyagok árai hogyan változhatnak a következő időszakba, de hát ne felejtsük el, hogy a nyaralás során ellátogatunk a vízpartokhoz, és sokszor felmerül a kérdés ilyenkor a szülőkben, hogy de jó lenne egy nyaralót vagy egy házat venni ilyen szép környezetben. De hát hogy is állnak ezek a bizonyos balatonparti ingatlanok? Arról fogok beszélgetni a következő percekben vendégemmel, Sóki Tóth Gáborral, az Otthoncentrum elemzési vezetőjével. Üdvözlöm!
4: Üdvözlök én is minden hallgatót, és köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hát ugye, ahogy említettem, azért ilyenkor nyáron nagyon sok fejben megszületik a gondolat, hogy milyen jó lenne egy tóparti üdülőhelyen ingatlanhoz jutni, hiszen akár otthonként is lehet választani, vagy pedig abból a szempontból, hogy nyaranta leköltözzön a család és ott éljen. Mi a tapasztalat az idei évben, milyen ingatlanárakkal találkozhatnak azok, akik rákeresnek az ingatlan ajánlatokra?
4: Hát alapvetően az új építésű ingatlanokat vizsgáltuk most a legutóbbi összesítésünkben, és bizony azt kell látni, hogy ahogy ön is mondta, hogy fokozódó érdeklődés van, ugyanakkor a fejlesztéseknek a száma az nem növekszik olyan dinamikusan, mint az érdeklődőknek a számával, és ennek megfelelően látunk egy áremelkedést ezen a piacon. Tehát amíg valaki mondjuk 2023-24-ben gondolkozott el azon, hogy valamelyik tóparti új lakó vagy üdülő komplexumban vásároljon, akkor még az átlagos árak a Balaton partján nem érték el az 1,8 millió forintot négyzetméterenként, ma pedig azt látjuk, hogy ez 2 millió forintot már meghaladja egy picivel ez az árszint. Nyilván azért a települések között nagyon nagy a különbség, érdemes kicsit körbenézni, és nagyon izgalmas azt látni, hogy azokon a területeken, ahol egy picit kedvező árak vannak, ott jellemzően ez azért alakul ki, így nyilván az átlagot az húzza le, hogy megjelentek a vízparttól egy kicsit távolabb elhelyezkedő projektek is, amelyek hasonló komfortot kínálnak, tehát maguk a műszaki specifikációk, a lakás, illetve a teleknek a kialakítása, a zöld területe az nagyon hasonlít. Egyedül a panoráma és a közvetlen vízparti kapcsolat az, ami hiányzik. Nyilván ezt mindenki magának el tudja dönteni, hogy mi az, ami prioritást élvez, de nem túl nagy távolságra a vízparttól, egészen kedvező, vagy legalábbis a vízparti árakhoz képest mérhetően kedvező a kínálati ár.
1: Hát igen, ezt a fővárosban élők is tapasztalják, hogy egy metróvonalon közvetlenül található ingatlan ára, aminek könnyebb a közlekedése, egészen más, mint a távolabbi. Nyilván így a Balatonpartnál is, ami közvetlen Balatonparti, annak magasabb az ára, de az ember eldöntheti, hogy egy alacsonyabb árér akkor megy egy kicsit távolabb. Viszont nagy kérdés az, amikor a Balatonra tekintünk, hogy azok a bizonyos árak hogy mozognak a különböző településeken. Mi a tapasztalat, a felmérésből mi rajzolódott ki, hogy az új építésű ingatlanok tekintetében hol van most a legnagyobb a kínálat, és mely területek azok, amik még a top 3-ba vagy top 5-be beférnek?
4: Hát alapvetően, ha nézem a különböző településeknek az árazását, akkor azt látjuk, hogy az északi part és a déli part között azért van egy pici árnyalatnyi különbség. Nyilván itt a projektek elérhetősége száma is más. Azért Siófok továbbra is a Balaton királynője, és a legtöbb projekt ott és a közvetlen környezetében épül. Nyilván ez valamennyire moderálja az árakat is, illetve ahogy mondtam, új építésben is látunk már a vízparttól egy kicsit távolabb elhelyezkedő, és nyilván ott, mivel a telekárak kedvezőbbek, ezért a fejlesztő egy kicsit versenyképesebb árat tud kínálni. Amit én látok, hogy gyakorlatilag ma az átlagár az 2.019.476 forint egész pontosan a legfrissebb felmérés alapján. Ennél lényegesen magasabb árakat látunk Alsóörsön, Akaratján, Almádiban, és picit kedvezőbb, és azt kell mondjam, hogy az összkínálathoz képest is meglepően jó árakat látunk Fonyódon, illetve Balatonmária-szívben. ahol a négyzetméter ára 1,5 millió körül van átlagosan, és ez azt is jelenti egyébként, hogy abszolút értékben ezek azok a települések, ahol ugyan kicsit kisebb átlagos méretű egységeket, de már ilyen 60 és 80 millió forint között lehet kapni, míg az imént említett árcsúcsokon jellemzően azért itt a 100 millió közötti tartományban látjuk, különösen azokban a projektekben, ahol kifejezetten nagy alapterületű lakásokat, illetve üdülőket kínálnak. Tehát ugye ahol 80 vagy közel 100 négyzetméteres balatonparti panorámás ingatlanokról beszélünk, ott bizony az áradás az elérheti a 200 millió forintot, vagy még a fölött is. Nagyon sok területen, tehát mondjuk Földváron, Üreden, Enesén jellemzően ilyen 100 millió forint és a fölötti árszinteket látunk, és ezért hát különböző méretű ingatlanokat lehet kapni. Nagyjából azért ezek az 50-60 négyzetméter, inkább az 50 négyzetméterhez közelebb van ez az átlagos méret, amit a fejlesztők kínálnak. Nyilván ők elsősorban arra figyelnek, hogy mi az, ami gyorsan és jól fogy, és ennek alapján alakítják ki a mixet. Mindegyik projektben vannak természetesen nagyon exkluzív, hogy mondjam, ilyen tetőszinti penthouse lakások, amelyeknek az áradása azért felfele kilóg ebből az átlagból.
1: Ugye sokat beszélünk arról, hogy az igények megnőttek, és hogyha már az ember valamibe belekezd, valamibe belefog, és akár mondjuk egy új ingatlant vásárol, akkor nyilván figyel arra, hogy a korszerű és megfelelő műszaki tartalommal legyen ellátva. Mi a tapasztalat az új lakások tekintetében, a beruházást végző cégek mennyire figyelnek arra, hogy a mai igényeket kielégítsék?
4: Hát alapvetően verseny van, azért azt kell látni, hogy jelen pillanatban 75 projekt versenyez a vevőkért, mintegy 3100 lakás összesen az, amit ez a 75 projekt kínál, ennek a fele még elérhető a vásárlók számára, tehát nincs lekötve, ott van a piacon. Hát egyrésztről van egy ilyen fajta verseny, ami azért a minőségi kompromisszumokat nem igazán engedi meg. Másrésztről azért azt is kell látni, hogy Európai Uniós ország lévén a magyar jogrendbe is begyűrűzött az a fajta fenntarthatósági, energiahatékonysági követelményrendszer, ami különösen az új építésű ingatlanokra egyre szigorúbb, és ilyen értelemben a végfelhasználók, a leendő vásárlók számára egyre kedvező lehetőségeket, illetve megoldásokat garantál. Ugye ez arról is szól, hogy ezeket az ingatlanokat nem elég megvásárolni, hanem ezeket utána fenn kell tartani, üzemeltetni kell, és azok a megoldások, amelyeket ma a szabványok előírnak az új építésű ingatlanokra, azok tulajdonképpen garantálják azt, hogy ezek fenntartható és alacsony ráfordítással üzemeltethető környezetbarát ingatlanok.
1: Hát akkor kíváncsian szemléljük a következő hónapokban, hogy az ár és a fejlesztők, hogy is mondjam, óvatossága milyen irányban fog változni, ahogy az is, hogy az érdeklődés mennyire nő vagy csökken, hiszen kitört a nyár. Én azt gondolom, hogy az érdeklődés nőni fog, de hát majd meglátjuk, és majd remélem, hogy újra tudunk beszélni Sóki Tóth Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével. Köszönöm szépen az elmúlt perceket.
4: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mai műsorunk utolsó témájához érkeztünk, és hát mondhatjuk úgy, hogy a leggazdagabb magyarok világába fogunk elevezni, és ebben lesz segítségemre Szakonyi Péter, a 100 leggazdagabb magyar kiadvány szerkesztője. Üdvözöllek a vonal túloldalán.
2: Szervusz!
1: Hát ugye, ahogy említettem, a leggazdagabbak közé fogunk elevezni. Évről évre összeállítjátok ezt a listát, és most kikerült a legújabb lista. Mennyire megdöbbentő, mekkora a változás az elmúlt évhez képest?
2: Hát először is szerencsénk van, mert az idei kiadvány már a 25. a sorba, tehát 2002-ben indítottuk a kiadványt, és negyed század tanulságait, számait és természetesen szereplőit tudjuk sorjázni az idei kiadványban. A lényeg azt gondolom az, hogy a tavalyi kiadványhoz képest mérsékeltebben nőtt a leggazdagabb vagyon, mint egy évvel korábban. De a 12%-os növekedés majdnem fele annak, amit 2025-ben értek el a leggazdagabb magyarok, akkor ugyanis egy év alatt 20%-kal tudták növelni a vagyonukat. Ez mondjuk az első nagyon fontos megállapítás, amit azért tartok különösen lényegesnek, mert a korábbi években éles ellentét mutatkozott az ország gazdasági fejlődése, pontosabban nem fejlődése, és a gazdagok gyarapodása között. Tehát míg az elmúlt 4 évben gyakorlatilag az ország GDP-je nem gyarapodott, vagy ha igen, az mikroszkóppal látható növekedés volt, addig a leggazdagabb magyarok erőteljesen növelték vagyonukat, és ez egy alapvető ellentét, egy alapvető konfliktus, ha úgy tetszik. A másik az, és ez is egy érdekes jelenség, hogy a gazdagokon belül a különbség nagyon nagy. Ugyanúgy, mint az Egyesült Államokban, vagy Németországban, vagy az Egyesült Királyságban, a leggazdagabb 10 Magyarországon a 100 ember vagyonának közel a felét birtokolja. Tehát a meghatározó jelentőség itt is tetten érhető.
1: Igen, és hogyha pedig azt vesszük, akkor én ahogy így átpörgettem, azért a sorrendet tekintve azért vannak érdekességek, van, ami viszont bebetonozottan úgy van, mint volt, tehát például Mészáros Lőrinc vagyona azért ugyanúgy szemmel látható módon ugye az első helyen szerepel, és vannak új belépők is, ha jól látom.
2: Így van, így van. Hát azért én nem kapnék be mérget arra, hogy ezek bebetonozott vagyonok. Nagyon sok esetben már most látszik, hogy porladoznak ezek a vagyonok, vagy a vagyonok egy része porladozik, hiszen ha jól emlékszem, 7-8 évvel ezelőtt előszóban írtam meg azt, hogy nagyon furcsa kettősség jellemzi a magyar gazdaságot és a magyar gazdagokat. Egyrészt van a reálgazdaság, tehát a piacgazdaság, ahol a verseny dominál, és van az irreál gazdaság, ahol a versenynek nincs helye, hiszen bérelt helyek vannak különböző szektorokban, különböző közbeszerzéseken, de ezek együttesen is hatalmas részt képviselnek, vagy ha úgy teszik, hasítanak ki az ország költségvetéséből. Tehát az, hogy új emberek vannak, igen vannak, az, hogy a vagyonok ma még statikusnak tűnnek, sőt növekednek, ez is tény. A kérdés az, hogy egy év múlva hogyan tekintünk majd az akkor aktuális listára, tehát a 2027-es májusi leggazdagabb lista mit tükröz majd, milyen változásnak lesz a tükörképe, ha úgy tetszik, lenyomata.
1: Ha top 10 népsort nézem, akkor az 5. helyen szereplő Gattyán György egy érdekességet így kiszúrtam, hogy neki az előző évben 441 milliárd forint volt a listátok szerint, és most 432. Mondhatjuk azt, hogy a top 10-ben tulajdonképpen ő az, aki úgy szerepel, hogy az előző évhez képest csökkent a vagyona.
2: Igen, a vagyonértékelés azt mutatta ki, és a Gattyán Birodalom érkező hírek is arról tudósítottak, hogy hát némiképpen csökkent ott a vagyon és az ott levő cégek értéke is. Egy példát mondok, ugye van ez a Techball nevű játék, ami Gattyán György karolt fel és vitt világsikerre, ez nem tény, nem tévedés, világsiker lett ebből a játékból, és itt Budapest környékén egy üzemben állították elő ezeket az asztalokat, de ez az üzem már tavaly nem működött, az összes munkatárst elbocsátották. Most ez igazából nem nagy jelentőségű az egész cégbirodalmat tekintve, de mutat valamit. A hírek szerint és a piaci információk szerint a felnőtt tartalomszolgáltatás sem olyan nagy jelentőségű, nem olyan nagy méretű, mint a korábbi években volt, és az ingatlan befektetéseitől is jó részt megszabadult, vagy megszabadulni tervezi. Tehát egyfajta megtorpanás volt érezhető a Gattyán Birodalom egészében. És ha igazak a híreim, akkor ez továbbiakban is jellemző lesz, sőt, azt mondják az ügyet közelről látó forrásaink, hogy Gattyán György végleg elhagyja Magyarországot, minden itteni érdekeltségét felszámolja, a cégének a körülbelül 5-600 munkatársát vélhetően elbocsátja, vagy már elbocsátotta. Tehát az első jele mutatkozik annak, hogy itt azért nem megy minden tökéletesen.
1: Most, hogy hallgattalak téged, abszolút az rajzolódik ki szerintem a hallgatóknak is, hogy azért egy ilyen lista összeállításához mennyi területet, információt kell átszemezni, venni. Mennyire nehéz magát a listát összeállítani évről évre, hiszen most csak itt a Gattyán Birodalom kapcsán mennyi mindenről beszéltünk.
2: Világos, egy ilyen kiadványt elkészíteni, főleg a magyar viszonyok között nem egyszerű és nem gyors. Nem lehet összeütni egy ilyet úgy, ahogy mondjuk Németországban, most mondok egy példát, Németországban ez elképzelhető, hiszen ott bőven elég, vagy az Egyesült Államokban egy másik példát mondok, ami talán még érdekesebb. Roppant érdekes, mert transzparens a teljes gazdaság, a cégek döntő többsége a tőzsdén van, a tőzsdei árfolyam, a cégek részvényeinek tőzsdei árfolyam meghatároz egy összeget, és ez már jó kiinduló pontot jelent a vagyonértékeléshez. Magyarországon ellenben a gazdagoknak csak egy nagyon kis része rendelkezik tőzsdei vagyonnal, tőzsdén jegyzett céggel, tehát a vagyonértékelés annak kimutatása, hogy cégeik mennyit érnek, sokkal macerásabb, hogy így fogalmazzak.
1: Egy kis kulisszatitkot, ha elárulnál, azt nagyon megköszönném. Méghozzá arra gondolok, hogy egyébként így az elmúlt években mennyire fordult az elő, hogy azért így mondjuk titkon valaki megsukta, hogy Péter, tévedtetek ám, mert nem annyi van. Mennyire foglalkoztatja ez a listán szereplők, nem is tudom, gondolatát, hogy végül mi köszön vissza ebben a listában? Szoktak-e akár humoros megjegyzést tenni?
2: hát a humornak helye most nincs. Így a vagyonadó bevezetése előtt, hát fokozott izgalmi állapotban vannak a tehetős emberek, hiszen cseppet sem mindegy, hogy az 1%-os tervezett vagyonadó hogyan és milyen mértékben érinti őket. Tehát a korábbi években is előfordult az, mint ahogy az idén is, hogy a beszélgetések során korrekciót javasolnak, kérnek. Ez a korrekció persze, ha indokolt, akkor mindenképpen megtendő, tehát mindenképpen végre is hajtottuk ezt a számításainkban. Ez annyiból volt idén nehezebb, és annyiban volt, hogy úgy mondjam, hektikusabb, hogy a vagyonadó árnyéka rávetült már a kiadványra is, hiszen, ahogy az előbb mondtam, cseppet nem mindegy, hogy évi 100 millió forint vagyonadót fog az illető fizetni, vagy 400-at.
1: Hát izgalmas időszak elé nézünk, az biztos, és szerintem, hogyha egy évvel később beszélgetünk, akkor még érdekesebb kérdéseket és témákat fogunk tudni feszegetni, mert azt gondolom, hogy ez egy év múlva akár egészen másképp nézhet ki ez a lista. Te hogy látod?
2: Teljesen egyetértek veled. Ez a jelenlegi, a most megjelent 2026-os 100 leggazdagabb lista egyfajta záró mérlege is lehet a NER korszaknak. Hogy aztán ez miként változik az elkövetkezendő 8 hónapban és a jövő évi májusi számban milyen számok kerülhetnek az illető urak és hölgyek mellé, az nagy kérdés, nem mernék jósolni. Egyet azonban biztos mondhatok, jelentős változások lesznek.
1: Szakonyi Péter, köszönöm szépen, hogy kicsit a számok mögé nézhettünk.
2: Én köszönöm. Szerbusz, minden jót, szép napot kívánok. Szia!
1: Ez volt tehát mára a több-kevesebb, oly sok témát érintettünk, és remélem, hogy a hallgatók számára is hasznos információkkal tudtunk szolgálni. Ez volt csütörtökön a több-kevesebb, de pénteken ismét érkezünk. Reményeink szerint már Róna Jegon várja a hallgatókat, de mindez majd pénteken kiderül, tehát tartsanak velünk akkor is. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál. De olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények. Idén júliustól a Legosztó táborban. Építs velünk élményeket!

0: www.mostor.hu.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Nem várható országos eső a közeljövőben. Drágulnak a Telekom, Jettel és Ován előfizetések. Sápusztai pálinka lett Magyarország legjobb pálinkája az idén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a Magyar Telekom, a Jettel és a Ván. Az első két távközlési vállalatnál már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A Ván előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. A sápusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett be, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Best of adás következik. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: A mai adás végére egy könyv jár nekünk, méghozzá a Hallgatás terei című kiadvány, ami hát egy kicsikét talán meglepő is a témáját tekintve, mert erről nem nagyon szoktunk szólni. Beszélünk arról, hogy mondjuk a Kádár korszakban milyen nehézségei voltak a színházkészítőknek, vagy éppen a popzenészeknek, rockereknek, mert hogy hogyan próbálta a hatalom kézben tartani a művészetet és a művészeket, de nem beszélünk a komoly zene, meg a kortárs zene világáról ebben az összefüggésben. Hát most beszélhetünk, Schiffer János a Városháza kiadó vezetője a vonalban, és pont egy ilyen könyvről szólunk. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Én azért szeretnék a többiről is szólni, mert ez egy sorozatban jelenik meg, az Alternatív Budapest sorozatban, ahol először a mozikkal kezdtük, és bemutattuk azokat a új mozi struktúrákat, formákat, amelyeket a 80-as évek, 90-es években jöttek létre. és amelyekből a művészmozik jöttek létre, és kezdtek tényleg európai színvonalon működni, és nem csak mozihelyek voltak ezek, hanem közösségi helyek. De ugyanilyen, ahogy említette is, hogy az alternatív színházi terület, azon is persze lehet beszélgetni, hogy mi is az az alternatív, de tulajdonképpen azt jelezte, ami a kulturális kánonon kívüli intézményen, rendszeren kívüli kulturális megjelenést jelentette. Ugye a 45 után megszűntek a magánszínházak, és voltak csak az állami önkormányzati színházak és a műkedvelők. Ez a műkedvelőkkel szembe jött létre, az állami színházzal szembe jött létre az úgynevezett alternatív színházi struktúra, ami nagyon izgalmas, és most a zeneire tértünk át, de fogunk még ebben az évben megjelentetni az alternatív szórakozó kulturális helyekről is egy könyvet. És miért mondom el mindegyiket? Mert mindegyik alternatív mozgalom nagyon sok olyan helyen jelent meg, azonos helyeken jelentek meg, ami fontos kulturális intézményei voltak a városnak, és mi erre is építettük, hogy milyen helyszínei voltak 70-es, 80-as, 90-es éveknek a fővárosban, kulturális helyszínei, amelyek teret engedtek ezeknek a kezdeményezésüknek.
4: Itt vannak velünk azok, akik ebben a korszakban mondjuk a kortárs zene világát alapvetően meghatároztak, és jó néhány közülük meg már eltávozott közülünk. Itt van Kurták György, aki most is itt van, és hát nemrég ünnepeltük a 100. születésnapját. Ő például az egyik központi figurája volt a kortárs muzsikának akkor is már.
5: Igen, de még előtte kell kezdenünk, mert ugye 48 után nagyon, most idézőjelben mondom, az értelmezenei javakat kezdték terjeszteni, és ettől kizárták már majdnem Bartókot, és sőt, hát voltak olyan Bartók művek, amelyeket nem nagyon lehetett játszani. És a 60-as években indult meg az, hogy már kezdett teret nyerni a kortárs zene is, a különböző avantgárd mozgalmak is, de először csak a szerző, az egyik szerzője a könyvnek, Bodi Lóránt úgy fogalmazza meg, az ellenállás kiskörei jönnek létre, és ennek egyik nagyon izgalmas helye volt a Pertigala Pál szalonja, hogy képzeljük el egy lakásban egy 3x3 méteres szobát, ahol összejöttek neves értelmiségiek is, és zenét hallgattak és beszélgettek a zenéről. Ezek a szalonok, és több ilyen volt, általában olyanok körül jöttek létre, akiknek nagy lemezgyűjteményük volt, mert nem szabad elfelejteni, hogy abban az időben hát nagyon sok fajta lemez nem érkezett meg Budapestre, Magyarországra.
4: Hát ismerősök, disszidensek, rajongók, barátok küldtek lemezeket, persze.
5: De, és ilyen Péter Grexa Gyula nagy gyűjteménye, vagy Szigeti Péternek jazz gyűjteménye, ahol aztán összejöttek az emberek, és érdekes módon például a Pertigala Pál szalonjából fényképek is vannak, ugye oda nem mentek akkor hivatalos fotósok. Ungári Rudolf fotózta ezeket az eseményeket, és a könyvben benne is van ez a kép. Ezek a képek. Aztán ezek a terek kinővettek egy kicsit úgymond szürke zónákra, ahol már zenéltek is emberek. Vég László volt ennek a nagy kezdeményezése. Őt a szerző Kürti Emese ős avantgárdnak hívja, ahol a neoavantgárd jelenek meg. Azok a kezdeményezések, amelyek kiszorultak az intézményekből. Utána jön létre az új zenei stúdió, amely már szervezettebben és koncertek rendezésével vesz részt abban, hogy terjessze a kortárs zenét. 1970 és 90 között 600 koncertet, több mint 600 koncertet tartottak, és ahogy említette, ott voltak a legnevesebb kortárs zenészek, Jenei Zoltán, Ötvös Péter, Kocsis Zoltán és Kurták György is, és különböző helyeken álltak össze zenélni, a Rottenbiller utcába, Bercsény utcába, tehát lakásokba vagy olyan helyekbe, de itt szerepet játszottak, ahogy mondtam, hogy különböző helyek is, tehát olyanok, mint a Kassák Klub, vagy különböző művelődési házak, az SFMH, amelyek nyitottak ezek irányába, ezek a közösségek irányába.
4: A mai füllel aggyal végig gondolatlan, vagy érthetetlen egy fiatal számára, hogy ez hogy lehetett, de ez úgy volt, hogy például az új zenei stúdió, az a KISZ központi művész együttesén belül működött, tehát az FMH, amit említett, és ami szintén egy nagyon fontos helyszíne volt, mindenfajta kulturális mozgalomnak, ami akkor létrejött, az a fővárosi tanács, a kerületi tanács művelődési háza volt. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon fura módon működő, fél hivatalos, és félig meg teljesen föld alatti mozgalomként szerveződő helyek
5: ilyen
4: voltak.
5: Ilyen volt az Almási tér is, ahol például a 180-as csoport kezdte el tevékenységét, de a Bem téren is, meg a Kassák klubban is, meg a Szkénében is csináltak koncerteket, tehát kezdték belakni a várost, és aztán ez kiterjedt a jazzre is, mert ez inkább kortárs zene volt, a jazz ott is például az avantgárd jazz, ami sokáig háttérbe lett szorítva, az is kezdte elnyerni a saját tereit, és a könyv utolsó két fejezete pedig már átnyúlik a rendszerváltás utánra, de a indulásuk azok a 80-as évek, ez a budapesti fesztivál zenekar létrejöttének a története, amely nagyon jól mutatja be, hogy egy kicsit zsákutcába került komoly zenei, koncertzenei élet, tehát hogy újította meg az a kezdeményezés, amelyik elkezdte szétfeszíteni a korábbi struktúrát, és ilyen a Budapesti Music Center is Gőz László vezetése, ugyancsak már a 80-as években kezdte el szervezni, és a 90-es években kezdte bővíteni ezt a tevékenységet, amivel tényleg azt mondom, hogy világ központ jött létre, egy olyan információs zenei ház, amelyik nyilván van tartva a komoly zenei életbe, és hát ne felejtsük el, hogy Ötvös Pétert is, meg Kurták Györgyöt is ide tudta kapcsolni Gőz László.
4: És őt hát Kurták Györgyöt annyira, hogy ott él.
5: Ott is lakik, igen. Tehát igaz, ahogy kezdte a bevezetőt, hogy nagyon fontos helyek jöttek létre a városban, a úgynevezett alternatív zene mentén, és nagyon izgalmasan alakították a Budapest kulturális életét, és azért is tartom fontosnak ennek a sorozatnak a megjelentését, mert ez alátámasztja azt, hogy Budapest kulturális élete miért ilyen színes. Mert ezek nagyon megújították mind a színházi, mind a zene életben a struktúrákat, olyan új kezdeményezéseket hoztak létre, ami alapján például azt lehet mondani, hogy kortárs zenében Budapest, Magyarország fennmond a világ térképén, de azt mondom a kísérletező színházak területén is ott vagyunk európai vonalában.
4: És ezért is fontos, és ez egy másik fejezete lenne ennek a beszélgetésnek, és igazán nem nyitnám meg, hogy ezeket a helyeket, ezeket a művészeket támogassuk, hogy ez megmaradjon akkor is, hogyha nem valamiféle pincemozgalomként kell ezt működtetni, hanem igenis a közönség előtt zajlik. Na de ez mondom, egy másik történet. Most viszont még lesz egy bemutatója ennek a könyvnek, erről két mondatot váltsunk. Április 15-ére szerdára délután 5-re hirdették meg a Budapest Music Centerben, ugye említette is, ez Gőz László rezidenciája, és hát ott lesz a megnyitó, a bemutató egész pontosan. Kiket várnak oda?
5: Hát zenét szerető embereket várunk oda, illetve a szakma képviselőit is, de ott lesz Ungvári Rudolf is, és Gőz László is, és ők is szólnak, és a könyvszerzői is szólnak a megjelentekhez. És azért tartom tényleg izgalmasnak ezt a könyvét, mert ezzel a komoly zenei úgynevezett alternatívákkal kevésbé foglalkoztunk. Tehát lehetett tudni az alternatív színházi mozgalmakról, egyetemi színpadról, stb. Az alternatív szórakozóhelyekről, de a komoly zenének ezt az életét nem annyira tárták föl, és nagyon izgalmas dolgok jöttek elő, és nagyon izgalmas fotók is vannak a képben, például Kurták György is szerepel.
4: A hallgatás terei, erről a kötetről szóltunk az előbb, vagy ennek a könyvnek az apropóján hallgattuk Siffer Jánost, a Városháza kiadó vezetőjét, a kortárs zene nyilvánosságáról a Kádár korban, meg a rendszerváltás utáni Budapesten is, és ennek a helyszíne a BMC, amely egyébként meg különben is várja programokkal önöket, de ebben az esetben április 15-én délután 5-kor a BMC könyvtárában ennek a könyvnek a bemutatója lesz. Siffer János, köszönöm szépen!
5: Én is köszönöm.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Főhajtással emlékezzünk Radnóti Zsuzsára, az alig egy héttel ezelőtt elvesztett kiváló dramaturgra, egy nagyszerű irodalmár és egy fantasztikus örökséget hátulhagyó, maga mögött hagyó dramaturg, nem utolsó sorban Örkény István özvegye, akit elvesztettünk, és azért alkalom arra, hogy erről és róla magáról beszéljünk pár mondatot, mert hogy átadták március 31-én a Rózsavölgyi Szalomban a Kortárs Magyar Dráma díjat, amit éppen ő alapított, és létrehozott egy öttagú kuratóriumot, ahova egyebek között mostani vendégünket, Lőkös Ildikó színházi dramaturgot is felkérte. Ildikó, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez a pár mondat Radnóti Zsuzsáról, azt gondolom, hogy fontos volt itt a legelején, és egyúttal meg is emlékezhetünk arról is, hogy ez a díj mit jelent a magyar drámának, mert hogy arról nem nagyon szoktunk beszélni, és nem nagyon van díja annak.
2: Hát igen, Radnóti Zsuzsának ebben tényleg nagyon nagy érdeme volt, hogy ő mindig úgy volt dramaturg, mindig úgy dolgozott a Vízhiányzó, hogy bárhol máshogy, hogy odafigyelt ezekre a szövegekre, és hát ha most itt elkezdeném sorolni, kik azok az írók, akiket ő indított el a pályáján, akkor talán estig se érnénk a végére. Ez az alapítvány azt hiszem azért fontos, ha így Radnóti Zsuzsa fejével gondolkodhatok, mert azt viszi tovább, amit ő mindig is nagyon szeretett csinálni, hogy abban hitt mindig, ezt tudom, minden beszélgetésünkben ezt megerősítette, hogy a színháznak a jelenről kell beszélnie, hogy észre kell vennie az új hangokat. És akkor, amikor 2017-ben Kossuth díjat kapott, akkor nagyon hamar elhatározta, hogy ennek egy részét erre a díjra fogja fordítani, hogy élő megszülető szövegeket támogathasson.
1: Hallgatom.
2: Igen, azt akartam még mondani, hogy szerettem volna mondani, hogy most ezt próbáljuk folytatni. Annyit elárulhatok, hogy ez a díj most már az ő nevét viseli, de nem azért, mert egy emlékművet gondoltunk létrehozni, hanem hogy pont, hogy életbe tartsuk azt, ami őt jellemezte, ezt a figyelmet, kíváncsiságot, a másokra odafigyelést.
1: Szörnyű aktualitás, de szimbolikus is egyúttal, hogy pont azon a napon volt a díjátadó, amikor ő meghalt.
2: Hát igen, én elég materialista embernek tartom magam, de nem tudom nem észrevenni a misztikumot, vagy nem ilyesmire gondolni. Igen, hogy mint amíg ott átszállt volna a lelke, és akkor üzent volna, hogy jó, ez így rendben lesz. Nagyon sokat töprengtünk, de még vele is, mert ugyan nem volt hajlandó szenvedni a betegségével, de azért sokat beszéltünk arról, hogy mi lesz, ha ő nem lesz ott ezen a keddi díjátadón. Persze azt gondoltuk, hogy életben lesz, csak személyesen nem. Próbáltuk el későbbre tenni, de aztán így döntöttünk vele együtt, hogy megtartjuk. És én még vasárnap beszéltem vele személyesen, akkor adta át azt a papírt, amiben végül is leírta, hogy szeretné, hogyha a Magyar Színházi Társaság gondozná tovább ezt a díjat. És szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy régmúlti intézmény állt ez a díj mögé.
1: Igen, valóban így van. És hát Bodor Johanna, a szervezet elnöke is azt gondolom, hogy örömmel jelentette be, hogy innentől kezdve ezt ők viszik, és ezt innentől kezdve gondozzák. Viszont...
2: Igen, csak hogyha elhangzott a Johanna neve, akkor tényleg szeretném mondani Bodor Johanna neve, hogy nagyon fontos.

0: biztos, hogy tényleg egy nagyon erős közösség van itt a díj mögött, akik támogatnak bennünket, ugye egy 5-fős kuratóriumról van szó, illetve most éppen csak 4-en maradtunk. Meg azért még egy másik közösséget is emlegetnék, a Rózsabőgyi Szalont, akik kezdettől mellettünk álltak ott, Karácsony Ági, ő is természetesen Zimányi Zsófi, Ponyogi László író, aki anyagilag támogat minket. Tehát ezt úgy érzem, hogy ez mind-mind Radnóti Zsuzsa lelkiségét viszi tovább, akinek mindig fontos volt, hogy kis közösségekben gondolkodjon, hogy megtalálja azokat az embereket, akikkel hasonló célokért tudunk tovább küzdeni, hogy ilyen romantikusan fogalmazzak.
1: És akkor most az idei díjazottakról, mert hát őket se feledjük. Szikora János rendező, Selmeci Bea dramaturg, és posztumusz díjként, díjazottként Térei János részesül a díjban. Ez a három személy egy dologban összpontosul itt, hogyha ilyen csúnyán fogalmazhatok, mert ez nem lett szép, hogy lett egy előadás a Nibelung lakópark, amit a Székesfehérvári Színház, a Vörösmarty Színház vitt színre.
0: Hát igen, ez nagyon érdekes, mert ugye mindig ez a díj tulajdonképpen márciustól márciusig öleli föl, mert februárban szoktuk átadni a Tóthi Közben mutatója tiszteletére, és akkor mindig a következő évad márciustól márciustól vizsgáljuk, és Zsuzsa már nagyon hamar mondta, már bocsánat, hogy így beszélek, Radnóti Zsuzsa nagyon hamar mondta, hogy ő szeretné, hogy a Nibelung lakópark kapna egy díjat. Az a Nibelung lakópark, amit Térei János először Radnóti Zsuzsa kezébe adott, sőt ennek olyan körülbelül 20 évvel ezelőtt volt egy felolvasó színházi formája. Nem ennek a három résznek, csak egy részletet olvastuk, és annak idején ezt a felolvasó színházot Mudrucó Korné rendezte, aki aztán a Sziklakórházba ott a Várhegy alatt is csinált bele egy nagyon ikonikus előadást. Egyszer talán volt a főiskolánéből egy beszédvizsgálat, amit Rábarolván rendezett, de tulajdonképpen ez mindig így él az ember, vagy a dráma ismerők fejébe, de nem nagyon kerül színpadra. És valahogy Szikora János, már most Selmeci Bea kapta a díjat, megérdemeltem mellette, mert ők nagyon sokat dolgoztak ezzel a szövegen, de igazán Perc Ellenikő dramaturg ajánlotta a Szikorának, aki még akkor ott dolgozott a szövegben. Szóval ezt csak azért mondom ezeket a neveket, hogy nagyon sok dramaturg van, aki nagyon sokat dolgozik a kortárs drámák színpadra kerülésért. És akkor Szikora János beleszeretett ebbe, amiben Selmeci Beával kb. Egy éven keresztül dolgoztak a szöveget. Azért kellett ezzel sokat dolgozni, mert ez egy trilógia, és még azt senki nem vállalkozott arra, hogy mind a három részből csináljon egy egész estés előadást. És amikor ez szóba került, Radnóti Zsuzsa lakásán erről beszélgettünk, akkor sokat vitatkoztunk azon, hogy Térei János kapja egyedül posztumusz, vagy pedig a két alkotó is. És Zsuzsa nagyon ragaszkodott hozzá, hogy ez így egységes, hogy mind a hárman megkapják, és valóban igazat kell nekem neki adnom, mert ez így lett egy teljes estés előadás.
1: Azt mondják, hogy olyan, mint egy Wagner opera, és hát, mégis abszolút felismerhetően a jelenről szól. Hát mondjuk a jelenről sok régi nagy mű is szól, de ez nem régi.
0: Hát ebben az az érdekes, hogy amikor írta a Térei János, akkor is mindenki úgy érezte, hogy úristen, teljesen a napi politikára reagál, és tavaly is úgy lehetett érezni a bemutató idején, és most is teljesen úgy lehet érezni, egy ilyen világvége hangulat is van, de hát minden remek művben azért van egy optimista kicsengése is, és szerintem ezt nem csak én mondom, hanem mindenki, aki olvasta, aki látta is. És nagyon érdekes és szép volt, mert Mundrucó Korné az is még Radnóti Zsuzsa ötlete volt, hogy őt kérjük fel a laudálásra, és Mundrucó Korné is ezt emelte ki. Szikora János egyébként ott a beszélgetésben, és azt hiszem nem is túlzott, arról beszélt, hogy ez a nemzeti drámáink mellett van, a Csongor és Tünde, az ember tragédiát. Az ember tragédiája mellett elég egyértelmű. Igen, de ez is nagyon érdekes, mond, dramaturka elkezd beszélni. Na,
1: ez igen, érdekes, de örömmel hallgatom.
0: Ez is érdekes, hogy a Wagner kapcsolatok, Térei János nagyon nagy Wagner rajongó volt. A Mupában azt hiszem mindig június tájékán vannak ilyen Wagner maratonok, azon mindig ott volt. Tényleg úgy hallgatta, mint más egy kalandregényt, vagy egy képregényt. nagyon szerette ezeket, és tényleg felismerhetőek a figurák. De nekem még az is érdekes volt, hogy akkor most a Szikora Jánossal a Díjkiosztón volt a beszélgetés, pedig én őt nagyon művelt és csodálatos tehetségű embernek tartom, mondta, hogy nagyon sok mindennek utána kellett neki is nézni. Szóval, hogy azt hiszi az ember, hogy persze tisztában van bizonyos műveltség utána a germán mitológiával, és nem, szóval elképesztő az Attila János fejében, micsoda világok és mitoszok találkoztak össze.
1: És hát még aminek én külön örülök, Szikora János díja, mert hogy egyrészt ő maga is pályafutása egyik csúcspontjának tartja a darab színpadra vitelét, másrészt pedig hát lényegében egy bő évtizedes múlt után ezzel köszönt el a Vörösmarty Színháztól.
0: Hát igen, ez nekem is nagyon szívemütő, hogy tulajdonképpen ez egy búcsú lett ez az előadás. És hát most nyilván ott is változások vannak, nagyon kívánom nekik, hogy jól sikerüljön, de több színművész is máshova ment, mert avval a társulattal képzelték a jövőjüket, vagy nem tudom, ebben most nem menjünk bele, de az a lényeg, hogy levették a műsorról, tehát hogy már nem is megnézhető ez az előadás, pedig szerintem ez épp az, amit nagyon sokáig kellett volna még játszani.
1: Remélhetőleg készült róla felvétel.
0: Igen,
1: az és biztos, értelmezhető, hogy látható szín. Felvétel.
0: Hát, én nem nagyon szeretem a színházi felvételeket, de legalább valami dokumentum megmarad, igen. Hát kicsit több, mint a Paula Jelder rendezte Ember tragédiájáról.
1: Hát igen, hát annál biztosan.
0: De
1: egyébként igen, az ember azt mondja, hogy a színház az élőben, ott ülve az igazi, de közben meg mennyien visszasírják azokat a régi színházi közvetítéseket, amikkel olyan darabokhoz és olyan színházakhoz
0: hát
1: is,
0: igen,
1: és művészekhez
0: igen.
1: Hozzájutottunk, akikhez egyébként nem tudtunk volna. Úgyhogy annak is megvan az értéke, reméljük, hogy egyszer rögzítjük hát is majd igen. Úgy a darabokat, igen, hogy azok igen, láthatók
0: igen,
1: legyenek.
0: Emlékszik, akkor ott utána mindig azok a beszélgetések, ugye a Koltai Tamás is nagyon sok ilyen beszélgetést. Egy időben tanítottam látványtervezőknek kortárs színházat, és akkor annyira érdekes volt, hogy ezeket a beszélgetéseket megnézni, nem csak az előadásokat. De az nagyon izgalmas, most ugye elterjük a témát, hogy a Marászád is fönt van, az a híres Ács János rendezte kaposvári előadás, és akkor utána a Koltai Tamás beszélget az Őrsi Istvánnal, Ács Jánossal, kaposvári művészekkel, és hát ez is milyen izgalmas lett, most nem tudom, hogy felvettük egyáltalán Díjkiosztót, remélem.
1: Hát reméljük, legalább ez legyen, meg ha már a felvételekről
0: sok,
1: beszélünk.
0: Ott is nagyon sok okos dolog el.
1: Meg ez azért is izgalmas, mert ahogy múlnak az évek, évtizedek, az az értelmezés, az a gondolkodásmód, amitől olyan lett az a rendezés, az a darab, az visszakövethetetlen anélkül, hogy megkérdezzük az alkotókat.
0: Hát igen.
1: Mert hogy az egy kort tükröz, amit ők a színpadon megmutatnak nekünk. Hát reméljük, hogy lesz sok felvétel, és reméljük, hogy lesz sok hasonlóan izgalmas, szép előadás. Lökös Ildikó, köszönöm szépen. Arról beszéltünk, hogy a Kortárs Magyar Dráma díjat átadták a Rózsavölgyi Szalonban március 31-én, és a díjat Térei a Nibelung lakópark című drámájáért és annak a színpadi adaptációjáért, megvalósításáért ítélték oda. Köszönöm, hogy megemlékeztünk Radnóti Zsuzsáról is, meg erről a díjról és a díjazottakról is.
0: Én is köszönöm, mert nagyon fontos dolog számomra ez, hogy beszélhetünk erről.
1: Öröm volt, köszönöm.
0: Viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Béres Istvánnal indítjuk a mai adást, aki az Esterházy Magyarország Alapítvány kuratóriumi tagja, és arról fogunk szólni, hogy közzétették az Esterházy Irodalmi Díj hosszú listáját. Ez egy 2026-os lista, rengeteg művész, rengeteg mű. Béres úr, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ki dönti el, hogy arra a listára, ami a zsűri elé kerül, milyen kötetek kerülhetnek, milyen művekkel dolgoznak, mint törjék a fejüket?
2: Nagyon széles körben kértünk ajánlásokat, felkérést küldtünk Magyarország összes egyetemének irodalmi tanszékére, felkértük a magyarországi irodalmi folyóiratokat, szerkesztőségeket, megkerestünk egyéb fontos releváns szervezeteket, például a Magyar Tanárok Egyesületét, Fiatal Magyar Tanárok Egyesületét, és tőlük kértünk jelölést arra, hogy milyen művet, alkotót tartanak érdemesnek a 2026-os irodalmi, Esterházy irodalmi díjra a tavaly megjelent szép irodalmi művek közül.
1: Igen, itt ez fontos, hogy ezek kortárs alkotások kellenek, hogy legyenek. Tavaly Darvasi László nyerte az Esterházy Irodalmi Díjat, vele beszélgettünk is, és nagyon büszke volt, úgyhogy ez a díj jó helyre került, és szép a célja, jó a megfogalmazása is nyilván.
2: Ez egy monumentális alkotás. Mi boldogok vagyunk, hogy a zsűri egy ilyen rendkívüli díjat, vagy regényt választott ki erre a díjra.
1: Ez a Neandervölgyiek, csak hogy ezt is rögzítsük.
2: Igen, a Neandervölgyiek című regény, hatalmas irodalmi alkotás, 1908-tól 1957-ig követi egy kisváros, több magyar család életét. Ebben a, hát nyugodtan mondhatom ezt a közhelyes kifejezést, vérzivataros időszakban egy rendkívül érdekfeszítő és rendkívül mély alkotás, de emellett nagyon olvasmányos is.
1: Igen, az egy kiváló könyv, és népszerű könyv is volt a mérete ellenére. Ugye nagyon sokan megriadnak attól, hogyha azt mondják nekik, hogy hát vidd ezt a három kötetest, de ezt érdemes. Na de az idei felhozata, hogy látja, milyenek a mostani könyvek?
2: Hát a magyar irodalmi élet tényleg fantasztikusan gazdag. Több mint 200 és 300 között jelentek meg könyvek, kötetek, és hát nagyon színes az a paletta, amit aztán a zsűri kiválasztott azokból a jelölésekből, amit a longlist, tehát hogy a longlistből a zsűri most választja ki a shortlistet, nagyon gazdag. A legnagyobb magyar írók, költők is szerepelnek ezen a longlisten, a középgeneráció is, és a legnagyobb örömünkre fiatal, tehetséges kezdő írók, költők is.
1: Ugye az ő helyzetük azért nehéz, mert nekik még be is kell futniuk. Nekik például rengeteget jelentene egy ilyen díj. Aztán ott vannak ezek a nagy bölények, Parti Nagy Lajos, meg Vámos Miklós, meg Spiró, meg a több H. János, meg a többiek, akiknek megvan a kialakult közönségük.
2: Hát igen, sorolhatom Rakowski Zsuzsát, Nádas Pétert, szóval tényleg fantasztikus a lista. Nekünk az a célunk, hogy a fiataloknak is adjunk támogatást, nyújtsunk támogatást. Ha önmagában bekerül egy-két fiatal a shortlistre, én azt gondolom már az is nagy szó nekik, mert az a célunk, hogy a shortlistre került alkotókat is fogjuk támogatni különböző megjelenésekkel, különböző projektekkel.
1: A hosszú a 60 kötetből áll, 60 kötet? Azt hiszem
2: 61, valahogy 61. Igen,
1: szóval
2: igen.
1: Azt meg lehet nézni az interneten. Mikor lesz ebből meg a rövid, az a hét, amiből választhatunk?
2: Igen. Május 12-én a Rózsavölgyi Szalomban fogjuk bejelenteni, ezen dolgozik most a zsűri.
1: Mi pedig figyelemmel fogjuk kísérni, és hírt adunk róla, hogy mely kötetek lettek azok, amelyek aztán végül is a közönség elé kerülnek, hogy döntsünk.
2: Előre is köszönjük. Ez egy nem, nagyon nemes vállalkozás, úgyhogy minden támogatást nagyon köszönünk.
1: Mi pedig örülünk annak, hogy egy újabb irodalmi díj gazdagítja a magyar irodalmat. Ez az Eszterházy irodalmi díj, erről számoltunk be. Ennek a mostani állapotáról Béres Istvánnal, aki a kurátora az alapítványnak. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm minden nyugnevében.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nem várható országos eső a közeljövőben. Drágulnak a Telekom, Jettel és Ván előfizetések. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a Magyar Telekom, a Jettel és a Ván. Az első két távközlési vállalatnál már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A Ván előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közös dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. A sápposztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett be, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel. Pénteken északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, Gánti Bence, integrál pszichológus, klinikai szakpszichológus is a vendégünk. Szia!
3: Sziasztok!
2: Köszi, hogy jöttél megint, és akkor megfejtjük itt a magyar társadalmat, meg a politikai viszonyokat, Dévény István.
4: Üdvözlök!
2: Szia! Üdvözöllek téged is, meg magamat is üdvözlöm. A templomok újra szentelése és
4: előtt,
2: a vallási alapú morális fölény.
4: Előtt, ugye ott maradtunk abba tegnap, hogy végülis úgy tűnt, hogy a V4 a szétesett, de a Fidesznek mégiscsak volt egy V4-e, és itt maradtunk abban, hogy ezeket a tudati szinteket beszéljük még meg egy kicsit, mert ugye az volt az én kérdésem Bencéhez, hogy ha a V5 és a V6 a lehetősége van benne a NER utáni, vagy a NER rendszerváltásának, akkor mi volt az a szint, amit a Fidesz a magyar társadalomra rákényszerített, úgymond, és akkor azt mondtad, hogy hát ez a V4, V3, tehát hogy itt az evolúciós folyamatban azért volt egy rendes.
3: Volt egy regresszió, azt úgy hívjuk, hogy regresszió, csak azért tisztázzuk a nézők és hallgatók kedvéért, hogy ezek mit jelentenek, ezek a V5-6, ugye ezek a tudatszintek az evolúció szerint az integrál pszichológia rendszerében, ahol az ötös az a racionális modern tudatszint, és a hatos az pedig a posztmodern, ami a lelki érzékenységet, a befele figyelést, a meditációt, az önfejlesztést, és a mindenkinek az elfogadását, közösségiséget hozza magával, és ugye úgy látjuk, hogy az új kormány gyakorlatilag ezt ígérte, hogy ez jön vissza, és hogy tényleg ezt csinálja. Tehát ilyen szempontból jól állunk, és erre megkérdezted, hogy miért az előző kormány az hova vitt minket, és az valóban egy tudatszinttel korábbra vitt az autoriter elnyomó rendszerek, amit a középkorban éltünk, gyakorlatilag a monarchiák, királyságok rendszere, ugye mondtuk is, hogy nerlovag, meg hűbéres viszony, hát nem véletlenül mondtuk, tehát ezek valós tudatszintek az evolúcióban, tehát semmi baj nincs velük, csak az, hogy 300 éve meghaladtuk őket, tehát mondjuk 400 éve élnénk, akkor pont ezt kéne csinálni egyébként. De azért volt...
2: De mert ha visszaesünk, akkor az nem azt jelenti, hogy 300 év kell, hogy újból megérkezzünk.
3: Egyáltalán nem, hanem egy pillanat. Tehát a visszaesés az nem azt jelenti, hogy hirtelen elmúlt minden modernitás és posztmodernitás belülünk, rohadtul nem múlt el, ezért fájt annyira azoknak az embereknek, akik már e szerint akarnak élni, hogy nem tudnak. Mindenki gyakorlatilag csendben, fülét, farkát behúzva, üldögélve várta szerintem, hogy mikor jöhet újra az, a fordulatszáma, ahol tudunk menni az evolúcióval, a modernnel és a posztmodernnel.
4: Akkor ezért éreztük azt a mindjárt beleverem a fejem a falba, hogy tudják ezt a Fidesznek elhinni, elnézni, mert hogy annyira más nem olyan szinten, tehát nehogy megsértődjön a drága Fidesz, hanem más tudati szintről néztük ugyanazt az eseményt.
3: Igen, de hogy azt kell mondanom, hogy egyetlen ember se, és egyetlen kormány se csak egy tudatszint. Minden ember, minden kormány, minden rétegzett tudatszintek, hát nincs csak V5, csak V4, tehát a Fidesznek és a kormánynak is nagyon okos, racionális, hogy mondjam, fogásai és húzásai voltak, miközben a fenntartott rezsim az egy masszív V4-es rezsim volt, és egy csomó V3-as, azaz még korábbi evolúciós szintet használtak, sőt V2-est is, oda az impulzivitás tartozik, az önérdek tartozik, a megfélemlítés tartozik, ez lenne a V3, és az, amikor a vér és a rokonság az elsődleges, és azoknak osztasz hatalmat, pénzt, és ott annak megy, annak, ami a népnek járna, na, az már a V2, érted? Tehát az ősi törzsek, igen, ott rokoni klánságban éltek, ugye ez a politikából egy modern rendszerben teljesen ki van szabályozva, tehát hogy hallatlan, hogy te mondjuk a rokonaidnak kanyarítsd a politikát, hogyha azt nekik is, hogy jól megélnek, az egy dolog, de az a szint, amit itt látunk, azért ez már, és ezek, azt kell megérteni, hogy korábbi evolúciós szakaszaiban az emberiség így működött, és minél korábbra megyünk az evolúcióba, annál könnyebb oda visszacsúszni, mert arra már több ezer éves rutinunk van a testünkben, az idegrendszerünkben.
4: Az otthonos.
3: Tehát visszafele a szinteken menni nagyon könnyű otthonos, ugye? És ha megfélemlítéssel jössz, arra mindenki gyorsan fog reagálni, viszont előre fele menni az evolúcióba, egy egészséges, jól működő demokrácia, sőt egy kifinomult, posztmodern, szenzitív kapcsolati kultúra, azért meg kell, azért tenni kell, oda kell figyelni, hogy és ez viszont ezért meg mindent, mert itt érzik az emberek magukat etikailag tisztának, itt van értelme az életnek, hogy van előre gyakorlatilag. Úgyhogy...
2: Amit itt az István pedzegetett, bocs, hogy lehetséges, hogy a fideszesek, tehát a fideszes szavazók egy alacsonyabb tudatszinten vannak, mint mondjuk a tiszások?
3: Ezt nagyon sarkos lenne így kifejezni, ugye...
2: De ez az igazság.
4: oda tolták őket.
3: Én több kegyelemmel gondolkozom az emberekről, mint egyszerű bedobolozás tudatszintekbe. Azt gondolom, hogy a fideszes szavazóknak azok az értékek, a tradicionalizmus, a haza, stb., elsődleges fontosságúak, vagy esetleg a félelem az attól, amivel riogatták őket hazugságokkal. Tehát azért itt nem teljesen objektív tények hangzottak el, ugye, hanem egy csomó kreál dolog, hogy megnyomogattak bennük olyan gombokat, de egyáltalán nem gondolnám, hogy azok az emberek nem okosak, racionálisak, ne lenne kinyílt szívük, de... gyakorlatilag csak nem azokat használtatta velük az őket domináló kormány. És ezt mondtam nektek a tegnapi adásban is, hogy én jobban hiszek a magyarokba általában, mint ahogy ti itt kicsit kritikusan, meg gyakran a magyarok magukról leértékelnek.
2: Csak István.
3: Csak az István. Én nagyon hiszek a népben, és azt gondolom, hogy óriási felelőssége van a politikának, meg a médiának, mert bármelyik tudatszintet ki lehet hívni az emberekből. Érted? És ugyanazt a politikát, médiát arra is lehet használni, hogy a magasabb tudatszinteket, az evolúció újabb, szebb hullámait lehessen kihívni a népből. Tehát nem az olyan nép buta, és neki nem is érdemes valami jobbat mondani, hanem a nép szerintem intelligens, mindenkinek van esze, és mindenkinek van szíve, és egyébként a magyar nép különösen nagyon intelligens, tehát sok helyen jártam a világba, de Magyarországra hazajöve mindig azt jelenti, hogy mindenki filozófus, és mindenki PhD fokozatú filozófus, akkor is, ha is semmilyen fokozata, tehát hogy mély és komplex gondolkodású, tehát nagyon értékelem, viszont befolyásolható is, főleg a megfélemlítéssel, tehát szerintem az a dolgunk kormány és média, és akik nagy hatással vannak a népre, hogy a felsőbb oktávot hozzuk ki ugye a népből és az emberekből.
4: Hogy ez a tudás szint, meg amit kérdeztem én is, meg a Tomi is ugye megismételte ezt a kérdést. Tudom, hogy ez csak a kedves nézők, hallgatókhoz fordulok, hogy ezt így könnyű szándékosan félreérteni, és azt gondolni, hogy mi azt mondjuk, hogy a fideszes választó az butább. Nem, egyáltalán nem ezt mondjuk, hanem ez a tudás szint, ami egyébként most, hogy így elmondtad, nekem volt egy ilyen, szeretem ezt az érzést, ez amikor a belső homlokomra csapok a belső kezembe, hogy
3: rájövés.
4: De jó, amikor így összeáll. Nagyon sokat beszéltünk erről, hogy a feudális rendszer vidéken, hogy a megfélemlítés milyen ösztönökre hat meg. Tehát ezekről nagyon sokat beszéltünk, hogy a Fidesz, meg a NER és a hatalomgyakorlás meg a médiájuk az hogy működött és milyen gombokat nyomkodt, meg mire hatott. És értelmezhető volt úgy már, de ez a tudatszintes keretrendszer így ad az egésznek egy ilyen tényleg szó szerint egy ilyen keretet, és így összeáll a dolog.
3: Igen,
4: hogy, amikor azt mondjuk, hogy a Fidesz...
3: És ez pszichológia, tehát van tudomány.
4: Igen, és hogy...
3: Nem csak hasraütésszerű vélekedés az emberekről, hanem 120 éves tudománykutatások iskolákkal, amik összegződnek ezekbe a szintekbe, és sokkal jobban lehet így érteni a társadalmat.
4: Abszolút, teljesen, mert hogy amikor én az előbb úgy fogalmaztam, hogy akkor milyen tudatszinten nem is tartotta, kezelte a társadalmat
3: így
4: a Fidesz,
3: van, pontosan.
4: Akkor ez volt ezek és valóban egészen ilyen ősi ösztönökig visszanyúltak, ezt régen úgy beszéltünk, mondtuk volna, most már úgy fogjuk mondani, hogy V2-t használtak. Vagy nem is, amit mondtál, az még jobban tetszett, hogy nem is használták, hanem hozták elő.
3: Hozták elő az emberek.
4: És hogy ezek otthonosak valóban, hiszen tudom, 1 millió éve tanultuk így őket, van. És azóta is, ugye, ha egymásra rétegződnek, azóta is ott vannak velünk, ezek is ugyanúgy a V3 meg a V4, hogy közben meg az jutott eszembe, hogy azért ez mennyire aljas technika már, amikor a hatalom, a társadalmat, ami ilyen szinten tudna már létezni, igen, pusztán a hatalom megtartása céljából fogja is valahova adatolja.
3: Hát igen, ez sajnos ez nagyon, nagyon szomorú, meg nagyon aljas. Felmentésükre szolgáljon, hogy lehet, hogy ők nem tanultak pszichológiát, és nem tudják, hogy mit lehet neki hozni, de ez nem teljes felmentés, mert nem szabad felmenteni azt, tehát egyszerűen előrefele kell menni, és akinek a kezében hatalom van, annak szerintem lélektani morális felelőssége is van a nép felé, és a nép felett, és szerintem két belső pozícióból lehet hatalmat gyakorolni, a félelemből és a szeretetből. és minden politikus eldönthető, hogy melyiket csinálja. A félelem az, hogy megfélelmítjük, és azzal kontrolláljuk. A szeretetből, és ez nem feltétlenül egy kicsattan a melkasom úgy szeretek, hanem csak egy jó indulat, egy jó szándék, egy inspiratív szeretete a népnek és a világnakból, amikor viszont a belső irány tud arra visz, hogy hogyan teremts összhangot, kapcsolatot, harmóniát az emberek között.
4: Csak tudod, mi ütközhet itt, hogy politikusnak lenni már az egy ilyen, egyfajta kiválasztódás, mert nem lesz mindenki politikus, tehát én például eszembe nem jutna, szerintem valószínűleg neked se, Tomiból se nézem ki, és most ez nem minősítem, de ez
3: lehet,
4: mégiscsak
3: egy... Tomival indulunk a választásokon, majd kiderül.
4: Ja, majd szóljatok.
2: Ez a provokatőr párt lesz.
4: Majd szóljatok, ahova én eddig beszálltam.
2: Lehetek alelnökök.
4: Szuper jó lenne. Szóval, hogy már az egyfajta kiválasztódás, meg önkiválasztás, és ugye azt látjuk, hogy azért a politikai harcokban hát azok lesznek sikeresek, akik valamelyest az átlagtól eltérő viselkedési mintákat követnek. Nagyon diplomatikusan sikeredett, szóval, hogy akik keményebbek bizonyos szempontból, és akkor akik keményebbek bizonyos szempontból, ők talán nehezebben tudnak a szeretet. Igen. Szemszögéből politizálni, vagy egyáltalán.
3: Igen,
4: nem.
3: Igazából...
4: Nem tudom, hogy a politikai hatékonyság megengedi egyáltalán
3: egy politikai
4: azt.
3: Helyzetben mindennel kell operálni. Tehát egyáltalán az nem az a pozíció, hogy kinyílik a szív, és csak a szeretet. Nem, az nem. Az mondjuk egy guru pozíciója Indiába, aki ezt megteheti, hanem a politikában bizony kemény ego érdekeket kell szabályozni és manőverezni, ez nem kérdés, és hatalmas érdekeket, gazdasági érdekeket, politikai érdekeket. Mégiscsak egyébként emberek vannak ott is, emberek beszélgetnek emberekkel, és azt gondolom, hogy a ego, hatalom, stb. Gazdasági érdekek kiegyensúlyozása, menedzselése mellett közben lehet behozni szívértékeket is. Tehát itt nem vagy-vagy van, meg ilyen, hogy mondjam, idealizált mesék, hogy csak a szívből, nem, ezek romanticizált spiritualitás lenne. Ugye az integrál szemlélet pont erről szól, hogy ezek emberi faktorok bennünk, tényezők, integrans, tehát hogy összetevő alkotóelemek, és azon tudunk változtatni, hogy milyen összetételbe használjuk akár a politikába őket. És az emberi jóságból, szívkvalitásokból nagyon sok mindent be lehet hozni, miközben egyébként az ego világát menedzseljük.
2: Kezdem az elejéről, hogy én picit másképp láttam, tehát én nem úgy látom, ahogy aztán itt sarkosan megfogalmaztuk, hogy mondjuk a Fideszes tábor egy alacsonyabb tudati szinten van, mondjuk a
4: Fideszes tábor. Ezt mondtuk.
2: Tudom.
4: Hát akkor ne ismételd meg azt, amit nem mondtunk, mert végképp félre fogják érteni.
2: Nem, ezt hangsúlyozom, mert én azt tapasztaltam, hogy ez mindenkire jellemző volt. Tehát valahogy a politikai működés, akár mondjuk a kormányoldalnak a működése, az ellentétes táborra is ugyanúgy hat, és ennek a kognitív operációs rendszernek, ezeknek a kommunikációs eszközöknek való átvétele, ez megtörténik egy teljes társadalom esetében. Gondolok itt arra, amit már itt sokszor elmondtam Istvánnak is, és a kedves hallgatóknak, nézőknek is, hogy én nagyon hasonló manipulációs, karaktergyilkolási technikákat láttam mindkét oldalon, nagyon hasonló kirekesztést tapasztaltam mindkét oldalon, tehát ezek az identitás buborékok, ezek elég hasonlóképpen működtek, ami nekem egy eléggé szemnyitogató helyzet volt, és akkor fogalmazódott bennem az, és most kérem, hogy senki ne értse félre. De én kíváncsi voltam arra, és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen tűrőképessége, milyen ellenálló képessége van egy társadalomnak, egy közösségnek, ha mondjuk ilyen manipulációs technikákkal kíván élni a hatalom. Tehát az, hogy minket így a V3 irányába sikerült letolni, az, én azt gondolom, nem baj, hogy kiderült. Nem jó az elmúlt 16 év, ami velünk történt. Nem jó a V3. De nagyon jó, hogy látjuk azt, hogy mennyire könnyen lehet mozgatni egy társadalmat. Nincsenek nyugati tapasztalataim, ezt te értesz, de talán megerősítetted, hogy vannak viszont talán olyan közösségek, ahol a polgárosodásnak, a valódi szabadságvágynak már egy olyan fokát elérték, hogy bizonyos technikákra azt mondja a közösség, hogy közszebből nem kérünk, és mondjuk leváltja azt a vezetőt. Tehát nálunk még a szabadság az nem más, mint a kiszámíthatóságnak a vágya. Tehát mi arra a szabadságra, arra a szuverenitásra, amit egyébként felhangon itt hirdetette a Fidesz, arra mi igazából még nagyon vágytunk. Mi még mindig egy erős vezetőre vágyunk. Hogy ez történelmi tapasztalatokból következik, vagy így vagyunk összerakva, én erre nem tudom a választ. Van erre válaszom, de nem tudom rá, csak tapogatózom a sötétben. Mégis azt gondolom, hogy mi egy nagyon könnyen mozgatható társadalom vagyunk jelenleg, tehát nem biztos, hogy jó az, ha egy olyan elit jelenik meg, amely minket akár föl is emel, de mi erre amúgy nem állunk észre. Nem tudom, hogy mennyire érthető.
3: Ez abszolút érthető, és szerintem én többre értékelem azt, hogy hol áll a magyar evolúciósan, azt hiszem, mint ami a te megfogalmazásod mögött áll, bár a jelenséget teljesen egyetértek, tulajdonképpen azt pedzegeted, hogy a magyar készen áll-e a modern, demokratikus, szabad V5-re, vagy
2: sokkal
3: pedig,
2: jobb, ha ez magunktól vagy, születik, meg nem azt, hogy belerugdosnak.
3: Vagy pedig igazából még egy V4-es állapotban vagyunk, ami tradicionalista, egy erős vezető majd megmondja, és az békét csak követni kell.
2: Lehet, hogy nekünk V3 kell.
3: Nem. Igazából 1830-as években elindult a magyar V5, tehát a reformkorban elindult a magyar V5, és a modernitás, racionalitás, demokrácia, és ezeknek az értékei, ha megnézed a reformkornak a pontjait, hát az a szintiszta V5, tehát fantasztikus. Ott igen. Kész, ott elindultunk, és azóta ez a 5, majd vissza a 4-be, Osztrák-Magyar Monarchia 4-5 kombó, két hábor között megint előre, Horthy rendszer megint vissza a királyságba, a szocializmus maradtok a V4-be, 89 rendszerváltás megint a V5 modernitásba, ugye haladtunk szépen, akkor most volt egy regresszió az elmúlt években megint, tehát gyakorlatilag kiizzadjuk a magunk V5-ét, ebben teljesen igazad van, hogy azért jó volt az elmúlt 16 év, hogy olyan pofonokat kapjunk, hogy esetleg úgy érezzük, hogy ezt még egyszer ne, és egy stabilabb, megújultabb, mint egy rugó, amiből kilőnek minket, tel tudunk előre repülni, most már nagyon akarva tömeges szinten az érett V5-öt és a V6-ot, a modern és a posztmodern. Én igazából ezt látom, és azt látom, hogy ezért volt az a 70%+ részvétel, a 3/4-es felhatalmazás, és az új kormány hozza a modern és posztmodern kombót egybe, és szerintem nagyon örül neki a nép. Tehát szerintem most nem visszatértünk oda, ami 2010 előtt volt, hanem sokkal előrébb tartunk, és ehhez kellett a megrázkodtatás az elmúlt 16 évnek.
4: Nekem az a furcsa élményem volt így a választások után, és nem is igazából a választás eredménye miatt, hogy néztem a fejleményeket, teltek a hetek, és egyszer csak volt egy ilyen érzésem, hogy basszus, ha akartuk, ha nem, még a NER ellenében is, de valahogy jobb társadalommá váltunk. És akkor ez valószínűleg ezért lehetett, hogy egyszerűen mert ugyan ezekkel a regressziókkal, de mégiscsak az irány az adott, és ez konkrétan onnan jött, hogy azt néztem, hogy milyen témákról van szó, és nem csak a fő sodratú politikával kapcsolatban, hogy most Orbán hova lett, meg vadhajtások, Magyar Péter mit mondott, hanem hogy egyébként milyen témák uralják a nyilvánosságot, mik jelennek meg, és rengeteg olyan téma volt már akkor is ott napirenden, meg egyébként azóta is minden nap, hogyha az ember nem csak a politikai tartalmakat nézi, ami arról szól, hogy mi társadalomként, hogy működtünk, hogy működjünk, hogy milyen problémák vannak, hogy olyan témákról megy a most már elég széleskörű diskurzus, ami korábban nem is létezett a közös tudatban, mint például az, hogy foglalkozunk önismeret, meg valahol még az is jó, hogy Orbán Viktor bár előre megfontolt aljas indokból, de behozta ezt a bántalmazó dolgot.
3: Hát gyakorlatilag ott egy pszichológiai szakfogalmat.
4: Így van, és ezért ezzel most mindenkinek valamit kezdenie kell majd. Annak is, akinek a bántalmazó kapcsolat, azért tömegeknek a fejében a bántalmazó kapcsolat az, hogy a férfi megveri a nőt, és fizikailag bántalmaz, és ez a további nincs benne. Na most, hogyha már pusztán ennyi haszna volt Orbán Viktor húzásának, hogy egyre többen kezdenek el beszélni arról, hogy nem, itt nagyon széles körű bántalmazásról lehet beszélni, aminek olyan mintái vannak, és olyan típusai vannak, és olyan megjelenési formái vannak, és akkor emberek elkezdenek majd rá döbbenni arra, hogy ez a minta, ez nekem ismerős, mert mintha velem is ez történne, vagy hasonló történne. Sőt, még az is lehet, hogy, hogy úgy döbbennek rá emberek, hogy azt mondják, hogy én nem is tudtam róla, hogy bántalmazó vagyok, akár a munkahelyemen, akár a családomban, akár a kapcsolatomban, pusztán azért, mert a rossz sémáim alapján működöm, és akkor szóval, hogy végül is itt a nagy szeretetben eljutunk oda, hogy hálásak leszünk Orbán Viktornak, amelyre ezzel az aljas húzással ért, hogy a tegnapi műsort ugye ezzel kezdtük, hogy Varga Judithoz hasonlította az országon.
2: Oké, rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: No, ami elmaradt az előző etapban, az most nem fog. Méghozzá Rétvári Bence és Magyar Péter kettőse, ugye templomok újra szenteléséről, vallási alapú morális fölényről van szó. Ha bemegy a templomba, azt újra kell szentelni, mondta Magyar Péter Rétvári Bencének a parlamentben. Hát ez a kereszténykedő politikai kommunikáció morális fölényeskedés kritikája megjelenik most már mindkét oldalon. Érdekes mondani, hogy most már mindkét oldalon, miután lementek a választások. Ez szerintem egy nagyon veszélyes megjegyzés volt egyébként Magyar Pétertől, és hibásnak gondolom, és akkor ez a politikai, sőt, mondhatom, provokatív állításom ezzel kapcsolatban. A vallás azért értékes, hogy a politika számára, mert nem pusztán politikai igazságot, hanem egy morális, transzcendens igazságot is kínál, még ha ez gyakran hamis is. És ha úgy kezeli, ugye Gégény István posztja alapján, úgy kezeli a templomot, hogy oda csak a makulátlan emberek léphetnek be, na az a megszentségtelenedés, megszintségtelenítés magának, ennek az építménynek, mert hogy oda a bűnösök is bemehetnek.
2: Mindenki bűnös, nem?
1: És mindenki
3: bűnös. Vagy senki sem.
1: Vagy senki
3: ez egy sem. Nagyon mély kérdés.
2: De szerintem ez csak egy, tehát Magyar Péter...
1: Van-e szabad akarat?
2: Pillanat, csak egy kicsit Magyar Péterre maradj.
1: Aztán válaszolj.
2: Ha már van egy ilyen konkrét politikai témák, hogy Magyar Péter ugye ezt nagyon jól használja, talán még jól használja, és erről a tegnapi műsorban is beszélgettünk, hogy lehet, hogy most már egy kicsit lehet, kellene tekerni ezt a részét a kommunikációjának, de a parlamenti jelenlét az számára per pillanat szinte az egyik legfontosabb, talán még a Facebookos jelenlét is fontosabb, bár mondjuk a kettő összefügg, mert ugye minden Facebookra is kerül, de hogy az kétségtelen, hogy nagyon fontos számára a parlament, mint média. Médiatér. És hát ki is tölti rendesen, ugye arról is beszéltünk, hogy még olyankor is ő szól hozzá egy vitához, amikor egyébként a párt szakpolitikusa jelen van, és szakpolitikáról lenne szó, hogy esetleg ebbe is lehetne egy kicsit halkulni a Magyar Péternek, de most ő még úgy érzi, hogy ezt még csinálnia kell, és ilyen hőfokon kell csinálnia, vagy művelnie. Na most ebben viszont benne van a hibázásnak a lehetősége, mert folyamatosan interakcióban van az ellenzékkel, és folyamatosan reagál mindenre. És jól csinálja, mert az kétségtelen, hogy látni azt, hogy nincs olyan politikai téma, amire ne lenne kapásból valami olyan válasza, amit azonnal sortba lehet vágni, és tolni ki a közösségi médiába, és tényleg le a kalappal, mert ez egy ilyen politikai politikai TikTok, Facebook, Instagram stand-up. Pukt. És akkor ezt nyomja. És ez tényleg nagyon jól csinálja, mert nagyon, nagyon gyorsan és nagyon közvetlenül reagál, nagyon sokszor szórakoztató, nagyon sokszor még viccesen is, de valamikor elcseszi. És szerintem ez ennyi volt itt egyébként, hogy elcseszte. Nem gondolta végig, jött ez a vicceskedő kép, hogy ha Rétvári Bence bemegy a templomba, akkor újra kell szentelni. Jó, hát ezen így
1: jöttek
2: az emberek. Szerintem ezt elcseszte. Hát most ez
1: nem volt. Mondja meg, ezek a nagyfejű értelmiségiek mondják meg, akik ugye most mi vagyunk, hogy ezt elcseszte, vagy mondjuk egy like szám határozza meg.
2: Hát most mivel mi a like számmal nem tudunk versenyezni, és nem is az a feladatunk, hogy betöltsünk.
3: Milyen szempontból mondott, hogy
2: de mivel mi most egymás között beszélünk, hát akkor, jó, akkor azt mondani, hogy szerintem ezt elcseszte. Nem sokszor szoktad, ezt elcseszte.
1: Hogy nagyon tudatosan használja, és olyanokat mond, és az alapján ez pont, hogy sikeres.
2: Hát, igen, mert
3: az
2: sokat
3: a kérdés, hogy mi volt az első reakciót, hogy magadban röhögtél, vagy pedig azt mondtad, hogy jó.
2: Nekem egyébként semleges volt, tehát én ezt pont néztem akkor is.
1: Szerintem felsőtt, és mellettem a metrón. Mondom, nézd, Pista.
2: De hogy álltam mellettem a metrón? Életben nem utaztunk még együtt a metrón. Most nagyon elpócs Jánoshoz szóltál.
1: Mert a pillanatban.
3: Valószínűleg sokan felrőgtek az a helyzet.
2: Persze, és most hát még egyet, hogy ami szintén ilyen volt, és most...
3: De nem biztos, hogy mindig fel kell rög.
2: És az, hogy a fideszes nyilvánosság erre rákapaszkodik, vagy mint a Gégény István, aki abszolút nem a fideszes nyilvánosság, de ugye ő keresztény gondolkodó és közíró, hogy ő ezzel foglalkozik és fennakad rajta, szerintem ezek természetes dolgok, mint ahogy azon a másik elcseszésen is pörög most már napok óta, meg fog is szerintem még egy darabig a Fidesz, hogy ugye Magyar Péter azt is mondta Gulyás Gergelynek, vagy Orbán Balázsnak, hogy gondolom neked most furcsa érzés, meg nehéz megszokni, hogy a MCC majd a kormányhoz kerül, és mi fogjuk megszabni, hogy a Mandineren milyen tartalmak jelenjenek meg. Ez is egy elcseszés volt, nem ezt akarta mondani, pusztán ezt a furcsa érzést akarta közvetíteni Magyar Péter, hogy na Balázs, most amit ott ti összehoztatok, az visszakerül oda, ahova való egyébként az államhoz, a Mandinerrel együtt. Tehát ott elég lett volna, ha ott van a mondat. Hát szerintem ez is egy kicsit túlszalad, de ezek hibák, de hát... Na.
3: Én azt látom benne, hogy az egész Magyar Péter meg a mostani kormány feelingbe van egy fiatalosság, egy közvetlenség, egy lendület és egy humor, ami eddig nem volt ott, és ez szerintem tök jó az egészben, és van egy picit plusz százalék, amit túltol már a Magyar Péter, ez az, amiről tegnap adásban beszéltünk, hogy amíg megnyerte a választást, addig úgy az volt az érzés, hogy minden a helyén van olyan értelemben, hogy kritizálja és üti a másik oldal, de nem túl durván üti. Tehát pont azt néztem, integráztam, hogy benne van elég V3, az azt jelenti, hogy egy ütést mér, viszont kegyelem van benne. Tehát nem egy alázó, szivató verés volt, hanem ez a humoros, kicsit pikírt beszólogatás, de megfogta, nem szaladt túl. Most viszont kicsit túl sokká vált, és egyszerre szórakoztató, fiatalos, lendületes, humoros a parlament, de egyszerre egy picit túlzás. Úgyhogy én ebbe a kommentbe, hogy újra kéne szentelni a templomot, hogy én felnevettem magamba, tehát elért a vicces, viszont ha én lennék a kommunikációs tanácsadója, akkor azt mondtam volna, hogy ne így fogalmazd meg, tiszta kommunikáció, hanem nézd meg, hogy igazából mi is az a tisztán megfogalmazott mondás, amit közölni akarsz, anélkül, hogy beleraknád azt a kapcsolatdinamikát, amitől a másikat alázod vagy gyalázod, akár csak egy finom humoros szinten is, és ez megvalósítható. Tehát ilyen értelemben elcseszte, olyan értelemben, ahol most tart a kommunikációs tudatosság, pszichológiai ismeretek mélyének a hiányában, szóval nem biztos, hogy elcseszte, de lehetne szebben a pszichológiát felhasználva kommunikál az egészet, úgyhogy az üzenetek ki vannak mondva, átmennek, és a helyre vannak téve a dolgok.
1: Politikusok gyakran fogalmaznak úgy, hogy többféleképpen értelmezhető egy üzenet. Igen. Lásd a poloskázás, és ahogy azt mondja, Orbán Viktor próbálta megmagyarázni.
3: Ez az elég egyértelmű pedig, volt.
1: Igen, elég egyértelmű volt. Itt is hasonló, hogy én ezt csak viccnek szántam, amikor megfenyegette az ATV-t, ott járt az aulában, hogy hamarosan ez a közmédiához kerül, még ugye a választások előtt 2-3 hónappal. Azt is utóbb azt mondta, hogy csak egy vicc volt, de mégiscsak emberek egzisztenciájával játszik, és ha tudjuk, hogy milyen országban élünk, és hogy egy politikai vezető akár az akaratát át is tudja lökni ilyen grandiózus helyzetekben, például a Népszabadságot is beszántották pusztán politikai okokból, bár pusztán piaci eszközöket felhasználva, akkor azért megijedhet az ember. Tehát ilyennel én is azt mondom, hogy ne játszunk, de közben meg eszembe jut az, amit ugye már kutatások is megerősítettek, hogy a politikai véleményeinket, hogy a véleményünket nagyrészt így, visszahozom ezt a szót az előző adásban, intuitíve hozzuk. Tehát ilyen ösztönszerűen így ránk ront valami, ami már egy korábbi kondicionáltságnak az eredménye. És az erkölcsi érvek gyakran csak utólagos igazolások. Tehát amit mi itt elvégzünk, az már csak egy utólagos igazolás, de ez egyébként, és lehet, hogy te leszel ebben partnerem, a legtöbb, sőt, mondhatjuk, hogy szinte az összes tettünkre ez igaz, hogy millió egy dolog hat ránk, korábbi kondicionáltság, és rögtön utána, akár csak 10 másodpercekkel később, vagy 100 másodpercek később megjelenik a gondolat, hogy ezt én csináltam. És rögtön az ego, a személyiség azt mondja, hogy igen, ez az én termékem. Én gondolom így, ez az enyém, az én döntésem volt, miközben általában csak úgy történnek velünk a dolgok, vagy lehet, hogy minden csak úgy történik velünk. Én annak a pártján állok saját tapasztalat, hogy minden csak történik. És akkor utóbbi a sztorit azt már mi kapcsoljuk hozzá, hogy ez miért történt velünk. Ebben az esetben is ugyanez. Bejön egy ilyen mondás, rihi-röhi, és aztán rákapcsolódik az a fajta gondolkodás, hogy akkor én most tiszás vagyok, és akkor megengedő vagyok ezzel, vagy pedig fideszes vagyok, és fölháborodok, és legyártok róla 23 videót.
2: Amúgy, amit mondtál, Tomi, meg szerintem te is mondtad, Bence, hogy alakul ki egy politikai döntés, hogy azt gondoljuk, hogy racionális, miközben mennyi, azok is racionálisak, csak hogy azok rajtunk kívül születnek meg, és hatnak majd ránk, hogy mit gondolnak a többiek, meg az adott közösségnek a tekintélyei, ugye mondjuk a Fidesz ezzel is visszaért egyébként, hogy ezt nagyon jól használta a vidéki hálózatokba, hogy mennyire intuitív a politikai döntés maga, de szerintem április 12-én azért tud győzni a Fidesz, ilyen nagy arányban,
1: Az a vágyálmod volt, barátom.
2: Hát én mindent megtette.
1: Te leszavaztál.
2: Ez mindent megtette. Én abszolút minden. Szóval, hogy azért tudott ilyen arányban győzni a Tisza, és ennyi szavazót elvinni, mert hogy a alap szavazói bázishoz, ahhoz ezek a törvényszerűségek működnek, szerintem hozzáadódott, vagy csatlakozott egy komoly társadalmi réteg, egy nagyon nagy tömeg, akár több százer vagy millió ember is, aki meg ezt teljesen kognitív módon hozta meg ezt a döntést, sőt azt is mondta, hogy én nem kedvelem Magyar Pétert, nem tetszik, semmit tudom én nem is értek egyet egy csomó mindennel vele, de van ez a ügy most, hogy le kell váltani a NERT, és ezért odaállok. És hogy ilyen szempontból ezek meg ilyen nagyon tudatos döntések voltak, igen. És abszolút felülírhatták azt, mert tényleg nagyon sokan mondták azt ismerőseim közül is, hogy hát aki radikálisan fogalmazott, az még azt is mondta, hogy azért magyar polgárként kikérem magamnak, hogy ez a választék. De most hozni kell egy döntést, ami történelmi szempontból fontos, és hát akkor most én oda fogok beixelni, úgyhogy igen. Na csak ennyit, hogy talán itt most pont ezért jött össze egy ilyen jó kis vegyes felvágott.
3: Szerintem most Magyar Péternek azt kell megtanulnia, hogy a parlamentben hogy kell viselkedni, meg ebbe az új helyzetbe, mert ami elhozta őt idáig, amit te is mondtál szerintem, lényegében, ami elhozta őt a parlamentig, az abban a fázisban nagyon jól működött, és ugye most a parlamentben, ahogy te mondtad, hogy a szakpolitikusnak kéne most megszólni, nem biztos, hogy neki, hogy én szerintem azzal beidegződtek azok a működések, idegpályák, amit ő elhozta idáig, azt működteti tovább az új környezetbe és kontextusba, és azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy bele tud-e finomodni abba a környezetbe, amit az új helyzet hozott a számára, persze úgy, hogy megtartja a saját egyéniségét, és nem veszti el azt.
2: De mi lenne, most megpróbálok az ő fejével gondolkodni, ez nyilván nem fog menni, mint ahogy senkivé sem lehet, de mondjuk, ha beleélem magam abba, hogy én vagyok egy sikeres politikus, adott esetben miniszterelnök, és ilyen tömeg van mögöttem, mert ugye a friss felmérések szerint is nem úgy csökkent volna, hanem még nőtt is a Tiszának a támogatottsága, miközben ugye a Fidesz az folyamatosan zsugorodik, akkor minek kell történni ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy én most elkezdek belesimulni a parlament működésébe, vagy lejjebb hangolom magam. Hát semmiféle a politikai hasznosság elvének semmiféle racionalitása nem mutatja azt, hogy nekem itt változtatnom kéne, hiszen baromi sikeres vagyok.
3: Hát talán nem a politikai hasznosság elve az, ami majd engem tovább fog nevelni az új közegbe, hanem az emberi kapcsolatokra való figyelés például. Ugye az egyensúlykeresés az emberi kapcsolati helyzetekben, amik beállnak egy parlament terében, amik beállnak egy parlament folyosójának a terében, amik beállnak egy EU kiutazásnak a terében, tehát olyan új terekben. Én azt láttam, hogy nagyon jól teljesít persze azokból a képekből, amik eljutnak hozzánk. Tehát azt látta, én nagyon elégedett vagyok egyébként, tehát egy finom hangolásról beszélek, nem egy alapvető átalakulásról, hanem pont egy olyan befinomodásról, ami lehet, hogy az élharcos, ez a kicsit V3-as ugye frontvonalból vesz vissza, miközben úgy tisztán és keményen végigviszi mindazt, amit ígért, hogy a demokráciának a modern és posztmodern minőségeit tételesen bevezetteti a Tisza párttal, és érvényre jutatja. Tehát ebből a farcosságból, ami végviszi a ígéreteket, semmit nem adnék vissza. Ez nagyon klassz, hogy így van, és ahhoz kell egyébként szintén erő. Az, hogy a beszúrogatás és mindenhol, ahol lehet az ellenfelet egy kicsit pikirten alázzuk, vagy gyalázzuk, abból vennék vissza, hogy most már megnyugodhasson az egész nép, mind a tiszások, mind a fideszesek, hogy ez a plusz pusi erő, amivel egymást ugye ütlegelték, ezt most már elengedhetitek, fiúk, menjen a kormányzás. És megy is egyébként, de fókuszáljunk arra.
1: Szerinted menthetők azok az emberi kapcsolatok, családi kapcsolatok, ahol a törzsberendeződés miatt romlottak meg a viszonyok?
3: Igen, én ismertem olyat, aki
1: mondta. Bocsánat, csak befejezem a gondolatot, mert ugye a visszarendeződés az megtörténhet, okay. és valószínűleg meg is történik a legtöbb esetben, de akkor is ott vannak a régi sérelmek, de nem ez az, ami engem aggaszt, hanem hogyha ráébrednek itt bizonyos emberek, hogy politikai alapon képesek vagyunk a másikat megsérteni, megbántani, megalázni, akkor az egy olyan kitettséget jelent abban a kapcsolatban, hogy bármikor visszajöhet, és ott van a veszély. Érdemes-e továbbvinni azt az emberi kapcsolatot egyáltalán?
3: Most a családon belüli kapcsolatokról gondolsz, vagy akár politikai, vagy akármilyen kapcsolatokról?
1: Családon belüli, csak most a társadalomból picit ilyen mikroszintre akarok befókuszálni, hogy a hétköznapi ember talán így élte meg ezt saját környezetében, akár munkahelyen, akár állítottam ott, hogy ezek szétszakítottak embereket.
3: Bizony szétszakítottak, nekem olyan ismerősöm is volt, akinek az anyja azt mondta a választás után, hogy nem akar beszélni a lányával, mert az egyik fideszes volt, a lánya tiszás, de aztán utána ez feloldódott pár hét alatt, mert azt gondolom, hogy az emberek csak rájönnek, különösen a rokonok, hogy a rokonságuk fontosabb, mint a politika, és lehet, hogy egy-egy hullámban elönti az agyukat a pont-pont-pont, és akkor ott szélsőséges állapotokba mennek, hogy nem beszélünk, meg hülye vagy, de én abban bízom, hogy az emberek rájönnek, hogy a kapcsolatok és a rokonság, és egyébként szeretett kapcsolatok sokkal fontosabbak, mint a politika. Egyébként ez a új tudatszinthez tartozik, hogy fontosabb az, hogy kapcsolatban legyünk, mint az, hogy nem értünk egyet. Lehetünk úgy is kapcsolatban, ha más gondolunk a dolgokról. Ez nem kell, hogy kapcsolatilag szétszakítson minket. És akkor se a politikailag más gondolunk. Szerintem ezt is tanulnia kell a népnek, a nemzetnek, de nem csak a magyarnak, mert azért ez világjelenség, hogy a politika keményen benne van, ott elős a polarizáció. Nem baj, mi a nép, nem fogunk fölülni ennek a hülyeségnek, és megtanuljuk azt, hogy akkor is szeretjük egymást, kapcsolatban maradunk, ha nem értünk egyet. Nem a racionális egyetértés a világ csúcsa.
2: Amikor ezen a bizonyos V2-es tudatszinten, vagy ezt hozzák ki a társadalomból, és ezt használja ki a hatalom és a politika, akkor a személyi közi, és még akár a családon belüli viták is ezen a szinten fognak megtörténni. Szerintem a politikának pont ez a fekete-fehér igen-nem, leegyszerűsítő politika, ezt hozza ki az emberből. Amilyen tudati szinten használja a választót a politika, ő azon fog a politikai vitákba is belemenni, és szerintem ezért voltak ilyen nagyon-nagyon kemény, és tényleg nekem is van, ugyanilyen ismerősöm van, hogy hát ott szétment a családi vállalkozás is, mert hogy ki kellett volna rúgnia a fideszes apuka által létrehozott családi cégből a Tiszára szavazó alkalmazottakat, a gyermekének, aki ügyvezetőként dolgozik, és azt mondta, hogy nem, mert ezek jó ízék. Úgyhogy az apja őt dobta ki a cégből, és azóta nem beszélnek is elköltözött. Tehát, hogy na ez a szint, nem?
3: Igen.
2: Tehát, hogy akkor ezek a viták, ezek ott fognak megtörténni. Viszont, hogyha utána megtörténik a kibékülés, és az emberek rájönnek, hogy mennyire fontosabb a személyes kapcsolat, meg a családi kapcsolat, akkor meg ez egy baromi nagy ugrás a tudatszintben, akkor hirtelen egyszerre ugranak hármat, vagy két szintet, és az egy baromi jó élmény.
1: Pont ez a problémám, hogy nem történik meg a váltás.
2: Tehát melyik váltás?
1: Hát úgy, hogy a tudati ugrás nem történik meg. Tehát a probléma az, hogy vagyunk mi, van a személyünk, van a véleményünk, ami adott esetben változtat, tehát nincs hozzánk tapasztva, és ez tapasztalati, meg kell kérdezni, hogy te mióta vagy tudom én, 20 évvel ezelőtt ugyanazt érezted-e, amikor azt kérdeztem, hogy ki vagy te, vagy honnan tudod, hogy egyáltalán vagy, ugyanez az élmény megvan-e most is, de azóta változott-e benned mondjuk az ízlésed, a gondolkodási struktúráid, és nyilvánvalóan igen. És ebből kiindulva, hogy jutottunk el odáig, hogy a véleményünk alapján szakadnak szét emberi kapcsolatok. Ez minek a következménye? Mert ebből csak az...
2: De most mondtam erre egy magyarázatot.
1: Igen, nem, én értettem a magyarázatodat, csak nekem az a problémám, hogyha holnap én megint behozok majd egy olyan témát a családi vacsoránál, ami az adott családtagnak nem tetszik, és az ő világlátásával tökéletesen szembe megy, és nehogy Isten éppen olyan politikai klíma van, hogy arra az egy témára van felhúzva minden, és ő ennek áldozatul esik, akkor majd megint lejátsszuk ezt a játékot, igen, hogy akkor kitagad engem?
2: De miért? Hát nem, de nem, mindig vannak ilyen kibillenések, hát erről is szól az emberi létezés, csak, nem? Hogy nem is ez az, folyamatosan ugyanabban a tudat, magas tudatállapotban létezem.
3: Ingadozunk.
2: Folyamatosan érzem a szeretetet. Nem, tök hamar kibillensz. Hát én azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy egy empatikus, befogadó, szeretetteljes ember vagyok, és ezen a tudat szinten, és ezzel vagyok legtöbbször együtt, de mondjuk bemegyek a boltba, és feltart valaki a sorba, már ki is billentem, akkor hol van a szeretet? Sehol. Hol van az empátiám? Sehol. Mert az a gondolat van bennem, amit most hangosan nem fogok kimondani, mert azt gondolom az embertársamról, hogy
3: Igen.
1: Jó, de most én egy családi kapcsolatról...
2: Aztán visszabillenek.
1: De én egy családi kapcsolatról, apalánya, vagy egy barátságról, évtized barátságról beszélek, ahol kibillehet csupán a vélemény alapján. Nekem az az állításom erre, hogy ez már önmagában annyira mérgezett, hogy nem biztos, hogy még békeidőben is ezt menteni kell. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a másik bocsánatot kérem, meg azt mondom, hogy elmész a francba, hanem a helyén tudom kezelni, hogy az a kapcsolat valószínűleg,
2: nem
1: a lényem alapján határozott meg.
2: Nem húzhatsz rá egy általános szabályt arra, amit tök másként történik két ember, meg és már két emberek, család között. Tehát erre nincs, szerintem nincs.
1: Ez egyén szintjén.
3: Amit te ugye megfogalmazol, az az állapotváltás, hogy különféle állapotokba váltunk, nem csak egy állapot vagyunk. Ez így van politikával, attól függetlenül Magyarországon, Amerikában, mindenhol. Tehát az embert valóban ilyen, amiben lehet fejlődni mondjuk, hogy ha van önreflexiód, meg önfigyelmed, meg belső munkád, akkor sokkal tágabb spektrumban meg tudod tartani a saját állapotaidat, és nem billensz ki annyira, és sokkal tágabb spektrumban meg tudod tartani a másik állapotát. Ez ugye pszichológiai úgy mondjuk, hogy holding, hogy a lelki megtartás képessége, és akkor nem vagy olyan reaktív, hogy egy rokonodnak rögtön a mondására mondjuk felcsattansz, hanem meg tudod hallgatni, végig tudod hallgatni, esetleg a testedbe el tudod hordozni azt a feszültséget, amit a helyzet kelt, és nyugodt, bölcs módon tudsz válaszolni. Tehát ebben nagyot lehet fejlődni, és ha ezt kifejlesszük, akkor semmilyen politika nem tud beütni a családi helyzetekbe gyakorlatilag, vagy túl tudjuk magunkat tenni azon, hogy megpróbálkozna. Tudom, értitek-e?
2: Abszolút.
1: Innen folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nem várható országos eső a közeljövőben. Drágulnak a Telekom Jettel és Ván előfizetések. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a Magyar Telekom, a Jettel és a Ván. Az első két távközlési vállalatnál már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A Ván előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. A Sáposztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett be, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője leváltotta az Egyenes beszédet. Háború. Háború van, kérem szépen, ő azt mondta, hogy le van váltva az Egyenes beszéd, hú, de mérgesek vagyunk mi itt. Hát hogy képzeli ezt, hogy ezt mondja? Egy másfél perces részvideót láttam erről, amit az egyik 24.hu podcastben mondott el, és hát annyira felháborodtam, hogy hát minden szavával egyetértek egyébként. Tényleg ez a helyzet, hogy most már közvetlen csatornák vannak, miért menne be politikus egy stúdióba, ahol mondjuk kellemetlen kérdéseket kaphat, Facebook videóján, TikTokon, saját YouTube streamjén keresztül szüretlenül közvetlenül elérheti a saját törzsét. Egy ilyen média átalakulás közepette vagyunk, és hát elmondható, hogy ez az egyénre is igaz. Tehát mindenki influencerré válhat, és elmondhatja azt, hogy ma mit reggelizett, milyen dolgot hagyott ott a WC-ben, vagy éppen mikor ment el futni, és hogyan fejlődik az ő kondia. Ennek azért vannak személyiség torzító hatása is, és társadalom torzító hatása is, amiket most megbeszélünk. Parancsa István.
3: Én. Ez megint csak egy ilyen evolúciós lépcsőfok lesz szerintem. Tehát most az emberiség találkozott azzal, hogy totálisan hírt, és azért viszonylag gyorsan hírt megváltozott, és nagyon megváltozott a médiatér, aztán majd kezd vele valamit. Általában mindig kezd vele valamit, nem? Minden változással tud kezdeni az emberiség, és hát ez nagyon gyakran fájdalmas, nagyon sokszor konfliktusokba torkolik, itt most valószínűleg azért nem fog konfliktusba torkolni az, hogy a média viszonyok átalakulnak, és ráadásul már azért jó ideje tart ez, hát én már nem is tudom, amikor az első okostelefonok megjelentek, vagy még előtte, amikor már kamera került a telefonba, és már akkor emlékszem, hogy, és akkor én is fiatal voltam, pedig az már tényleg régen, hogy akkor is már volt ez a mondás, hogy innentől kezdve mindenki újságíró.
2: Aha.
3: Mert hogy mindenki tudja rögzíteni a valóságot, mindenki tudja továbbítani a valóságot, és mindenki közé tudja tenni a valóságot, ergo, ugye, mit csinál az újságíró? Ezt csinálja, tehát mindenki újságíró. És akkor ez egy kicsit a rémisztően hatott nekem, mint
4: újságíró.
3: A telefonok előtt is újságírónak. Aztán látjuk, hogy azért ki egyensúlyozódott, hogy nem következett azért be ez. Visszaszorult azért a hagyományos média, de nem szűnt meg. A rádiót is eltemettük már ezerszer, a tévét is eltemettük már ezerszer, aztán kiderült, hogy például a magyar társadalomban mi mindig azért eléggé meghatározó a hagyományos médiafogyasztás, vagy a képernyőnézés. Szóval, hogy ezek így nem vannak ilyen kilengések, vannak, és akkor, és az, amiről a Pető beszél, szerintem igen, tökéletesen igaza van, valóban van egy ilyen trend, én ezt Trumphoz kötöm. Nekem ő volt az első, aki ráérzett erre, na tessék a jó öreg intuíció, ráérzett erre, és egy az egybe kihagyta a hagyományos médiát az ő politikai sztoriából, és felépítette a saját médiáját, felépítette a saját nyilvánosságát. Na most ennek ugye baromi nagy ereje van, mert ha én saját valóságot építek, ott én fogom a szabályokat is hozni, és az én saját valóságom, az én szabályaim szerint fog működni, hát Trump tökéletesen csinálja, és a hagyományos média azt látjuk, hogy Trumpal sem nagyon tud mit kezdeni. Hát bement CNN stúdiójába, és egy pillanat, volt egy pillanat, amikor elöntötte a narcisztikus düh, valami teljesen nem volt semmi durva kérdés, csak valamire rákérdezett, ami őt kellemetlenül érintette abban a pillanatban, már nem emlékszem a témára, a riporter hölgy, és elkezdte kioktatni, berágott, hát hogy ez ugye, lemegy.
2: Az a kaliforniai választások.
3: Lemegy a szoftver.
2: Hogy elcsalják a választások.
3: Igen. És hogy majd fogta felpattant, és azt mondta, hogy ő neki ebből elég is ízés. És majd ugye a saját nyilvánosságában elmondta, hogy őt megsértették, megbántották, és kész, felül volt írva a történet. Tehát, hogy ez így működik.
2: Súlyos.
3: Na de én azt gondolom, hogy a társadalom, amikor foglalkozik majd önmagával, meg a demokráciával, meg hogy merre tovább, hogyan fejlődjünk, hogyan lépjünk szintet, akkor én azt gondolom, hogy vissza fogja erősíteni a hagyományos médiát is, mert kell ez a kapuőri szerep. Uh-huh. Mert hogyha elveszített teljesen az összes tájékozódási pontot, akkor mi marad? És ez talán zavarhatja is az embert. Én nem tudom, hogy mások hogy gondolkodnak, de például én személy szerint, ha csak egy forrásból kapnék mindig információt, az nekem nem stabilitást, hanem totális bizonytalanságot okozna, mert azonnal elkezdenék azon agyalni, hogy én itt most veszélyben vagyok, kockázattal vagyok kitéve, hiszen ha csak egy tájékozódási ponton van, akkor vezetnek meg, amikor akarnak. És ezért elkezdeném keresni az újabb és újabbat, és ha az ember elkezd keresni az alternatív média forrásokat, az vissza is erősítheti a hagyományos médián.
4: Van egy ilyen fogalom az integrálban, ami a posztmodern tudatszint egyik árnyéka, hogy a perspektívikus őrület. A perspektívikus őrület.
3: Ezt felírom, mert jól hangzik.
4: Vagyis
3: fogalmam nincs mit.
4: Már is mondom.
3: De ezt felírom.
4: A perspektívikus azt jelenti, hogy nincs perspektíva. Mm. És tulajdonképpen annak az őrülete, hogy megszüntetjük a támpontokat, mondjuk a te esetedben a megbízható nagyobb média szolgáltatókat, amik azért mégiscsak megmondják, hogy a dolgok hogy vannak, és beleeskálázni, hogy ez jobboldalibb, ez baloldalibb média, ez közepebb média, de hogy van orientáció. Tegyük föl, hogyha ez nem lenne, csak az egyéneknek a posztolásai lennének, de abból mit tudom én, 3-5 milliárd, akkor teljesen elveszne a támpont, hogy mi az igaz, mi a nem igaz. Van itt bármilyen erkölcsi útmutatás, vagy nincs, és azt, amikor elveszik minden támpont, azért, mert mindenkinek joga van azt mondani, amit akar, és senkinek nincs joga jobban meghatározni az igazságot, ez a posztmodernnek az árnyéka, akkor beállhat az, hogy gyerekek, elvesztettük, nincs már értékrend. És ez azért jön létre, mert mindenkinek akkora szabadságot adunk, hogy mindenki azt mondja, és a tesz véleményed is szent, és mindenkinek a véleménye szent, ez elmehet árnyékba. Ugye a posztmodernnek pont az a fő értéke, hogy mindenkit hallgassunk meg, azt is, akit marginalizáltunk, vagy elítéltünk, vagy úgy gondoltuk, hogy nem teljesen oké, azt is meghallgatjuk, mindenkit szeretünk, mindenkit benne foglalunk. Ha ezt túltoljuk, akkor viszont elveszhetnek a támpontok. És egyébként ez az egyik oka Ken Wilber, az integrál pszichológia atya szerint, amiért Trump hatalomra került, hogy a posztmodern olyan erős lett már Amerikában és a nyugati társadalomban, hogy felhördült a tradicionalizmus, nálunk is egyébként, talán ez is volt az oka egy kis regressziónak, hogy ebben a kakofóniában akkor jelentsük ki, hogy legalább azt tudjuk, hogy a férfi férfi a férfi nő, a kettőt nem mossuk össze, és ezek a tradicionális értékeknek a posztulálása azért is tudott tömegeket megmozgatni, mert a posztmodernnek ez az árnyéka is megjelent. És pont arra van szükség, szerintem, hogy meglegyen, mert nincs más út, mint hogy mindenki újságíró, tehát aki posztol a Facebookján, Instagram, TikTok X, az gyakorlatilag újságír, elmondja, hogy megy a workoutja. De maradjanak meg a megbízható nagy hírcsatornák is, az emberek nézzék mindet, nézzék az egyénieket és a megbízható nagyokat, és akkor így létre tud egy egyensúly jönni, és nem fogunk az aperspektívikus őrület csapdájába esni.
2: Van egy másik veszélye annak, hogy hallgassunk meg mindenkit, hogy igazából már semmi értelme, mert ez a kakofónia, akkor lenne ennek értelme, és a demokratikus rendszernek az egyik alapfeltétele az, hogy nem az, hogy mindenki ugyanazt gondolja, hanem hogy ugyanazokról a tényekről vitatkozzunk. És ha ez a közös ténybázis eltűnik, akkor nem vita lesz, hanem párhuzamos valóságok. És a mai vita műsorok már erről szólnak. Tehát már mindenki behozza a saját buborékját, és akkor azt fölmondja, és akkor köszönjük szépen, mentünk haza. Aki abból egy kicsit kimozog, akkor már is gyanús lesz akár annak a tábornak, akinek egyébként föl kéne mondani az üzenetét, úgyhogy már is átlökik a másik oldalra. Tehát ez szerintem egy szörnyű játék. Éppen ezért nem működik. És mi is ez a közösségi média algoritmus mégis, ami működik? És ez szerintem egy hihetetlen találmány. Nem volt tudatos Zuckerbergék részéről, de valamire nagyon ráéreztek. Ugye ez egy olyan kód, ami folyamatosan azt figyeli, hogy mit szeretünk, mi igazolja vissza a világképünket, mi kelt bennünk felháborodás, stb. Félelmet. És minél több ilyet ad nekünk, annál inkább bent tart minket abban a csoportban. És mindenkinek van egy belső narrátor a fejében, ha észreveszi, ha nem. Folyamatosan dumál. Ugye ez az ego, hívhatjuk így. Bármit látunk, bármilyen jelenséget a világban, ez jó, ez rossz, ez veszélyes, ennek nem így kellene lennie, nekem van igazam, ők a hülyék, stb. Ami azért van, hogy ezt az illuzórikus valamit, ezt a különálló ént fenntartsa. Mert ha mélyére nézünk tapasztalatilag, akkor a különálló én nem más, mint egy ilyen gondolatfolyam. Ha az megáll, akkor az nincs. Nincs idő, nincs tér, nincs semmi, akkor vagyunk. És csak azokat az információkat engedi be és raktározza el, amelyek megerősítik ennek a különálló énnek a történetét. Miközben, ha ránézünk, hogy amúgy ezek mi vagyunk-e, az ezzel való identifikáció a fő problémája, akkor minden problémáknak az alapja. Ha megnézzük, hogy egyébként ezek a gondolatok a miénk is, akkor kiderül, hogy nem, nagyon nem. Ennek egyetlen gyors bizonyítéka, hogy meg tudjuk-e határozni, hogy mi lesz a következő gondolatunk. Bárki, csukja be a szemét, tudod-e, hogy mi lesz a következő gondolatod is? Az lesz a válasz, lelőbb a poént, hogy fogalmunk sincs. Nem tudjuk, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok. Így a tudataktivitása így feldobál emlékeket, most egy pillanatban még egy 8 évvel ezelőtti beszélgetés egy barátommal, arra rácsatlakozik egy kép egy autóról, és akkor sorolhatnám, olyan gondolatfüzérek vannak, hogy nekünk igazából az a dolgunk, hogy szabaddá váljunk, hogy ezt a belső hangot, ezt úgy kezeljük, mint egy szobában vagyunk, és rádió a háttérben szól. Tehát, hogy halljuk nyilván, mert egyébként a gondolat nem leállítható, még a legmagasabb szinten sem, és nem is lehet ez cél, semmi nem áll, érzelmek, gondolatok nem állnak le, hanem azzal való identifikáció kell, ez a kicsi gap. Vagy mintha egy buszsofőr lennél egy iskolabuszon, hogy ott hallod a zajokat, érzékeled, de nem azonosulsz vele. És ha megvan ez a távolság, az a szabaddá válás, és azt azért akartam elmondani, amíg az előző adásban az a hamis kép kezdett el itt kibontakozni, és sokan azt gondolják, hogy itt oda kell eljutni a felébredésben, hogy így lebegünk, és akkor nincsenek gondolataink és érzéseink, a túróst. Azok ugyanúgy megvannak. És azokkal való azonosulás, az már nem ugyanaz, vagy nincs meg. Ott vannak, megjelenik egy energiaáramlat, átmegy rajtad, amikor annak át kell mennie, de ha belekapaszkodunk, akkor meg rajtunk marad örökre. Tehát a lényeg az, hogy ezek az algoritmusok úgy működnek a Facebookon, TikTokon, mint ahogy a mi gondolat folyamunk. Nem tudjuk, hogy honnan jön az a gondolat, de mégis rácuppanunk. És ezt képezi le. És ha a belső gondolat folyamról le tudunk egy picit válni, akkor fogunk tudni megszabadulni egyébként ezektől a külső objektumoktól, amik csapdába csalnak minket, és átvernek.
4: Engem az nyűgöz le, hogy van egy cég, mondjuk a Facebook, az X, és hogy több milliárd felhasználója van, mi vagyunk azok, akiknek az életébe így beleszól, igen, hogy gyakorlatilag mesterséges intelligencia algoritmusok, mert szerintem az, tehát nem csak a ChatGPT az AI, hanem az algoritmusok is a social médián, határozzák meg az életünket. Tehát ilyen nem volt. Tehát ez valami elképesztő érdekes dolog, és elképesztő hatalom. Ugye én értem 7 évig Amerikában, pont San Franciscóban, ahol a Silicon Valley van, ahonnan ez egész jön, és ott mindig ez volt a beszédtéma, hogy most már a igazi hatalom nem a Wall Street, hanem a Silicon Valley. Uh-huh. Tehát anyagilag is, akkor a pénz koncentrálódik ott, meg kihatározza meg, hogy az emberek mit csinálnak, ők. Tehát fogod a telefonodat, és fél napon át nyomkodod, ugye, mert ők azt ott kitalálták, és működtetik az algoritmusaikkal. Tehát ez megint csak egy új jelenség az emberiségben, hogy ekkora hatalom koncentrálódik valakinél, úgyhogy az nem kormány, nem politikai hatalom, hanem gyakorlatilag kulturális és tudati globális hatalom. Szinte észrevétlenül.
3: Javasolnék egy játékot mindenkinek, aki párkapcsolatban él. Ez lehet, hogy aztán szakító próbája is lesz a párkapcsolatnak.
4: Köszi.
3: De nálunk nem volt, nem az. Nálunk nagyon sokszor előfordul, hogy amikor együtt vagyunk a párommal, és akkor épp nem beszélgetünk, vagy nem kultúrál, nem tudom, épp mind a ketten a telefon nyomkodjuk, hogy ránézzünk a másiknak a képernyőjére, és mindig így röhögünk, hogy mennyire más a te tartalmad, mint
2: az. És egymás fotói vannak, remélem.
3: De hogy totál más a Facebookban. Abszolút, de hogy radikálisan, miközben meg nagyon hasonlítunk egymásba, és egy csomó mindenben hasonló a gondolkodásunk, egy csomó az érdeklődési körünk is. Tehát, hogy tényleg
4: az algoritmus nagyon más dob neki, meg neked?
3: Mert jobban ismer. Azért más a közönség.
4: Jobban ismer az algoritmus.
3: Más az ismerősi köre azért mégiscsak, bár igen, vannak benne közös tiszthalmazok, de összességében azért minden másokra keres rá. Értemszerűen ő nő, én férfi vagyok, csajos, hogy visszamenjünk ebbe. Csajos, igen, olyan termékeket keres, olyat receptet, mondjuk azt én is szoktam. Szóval, hogy totál más, miközben egyébként 90%-ban meg egyfelé gondolkodunk a világba.
2: Úgyhogy... Nem kell szólni a párodnak.
3: Na ezt ajánlom.
2: Fogad a telefonját, amíg alszik, és...
3: És utána már ő is azokat kapja, amiket ér, és végre helyreállt a szimbiózis. Szóval hogy ezt ajánlom kipróbálásra, hogy nézze rá mindenki a... És meg fog lepődni azon, hogy mennyire más. Aha. Tehát, hogy
4: És azért ajánlom kipróbálásra, tökéletesen
3: vissza fogja tükrözni.
4: Azért ajánlom, mert ezzel gyakorlatilag mit élhet át, aki kipróbálja?
3: Azt az élményt, hogy miközben azt gondoljuk egymásról, hogy ismerjük a másikat, és akár még azt is gondoljuk magunkról, hogy a mi párkapcsolatunk alapja, meg erőssége, pont az, hogy mennyire hasonlítunk egymásra, villámgyorsan kiderül, hogy közben meg aha, nem is, aha, és hogy ez végül is valahol jó. Tehát nagy bölcsességet nem tudok mondani.
4: Rájöhetünk, hogy annyira nem is ismerjük a párunkat, mint esetleg az algoritmus, hát még azért, hogy őt figyeli, letrekkeli, és bedobja neki, amit látni.
3: Hú, azért, én azért ennyire mindenhatónak nem gondolom az algoritmust, mert...
2: Az algoritmus, mint fogyasztót néz minket.
3: Igen, és azért az torzít. Tehát, hogyha sokkal izgalmasabb lenne, hogyha nem fogyasztóként, hanem ilyen valódi teljes emberként tekintene ránk, mert akkor kaphatnánk önismeretet. Most is kaphatunk valamennyire, de azért ez egy ilyen piacorientált, önismeretek piacorientált, meg profitorientált önkép lesz. Nagyon könnyen be is lehet csapni egyébként az algoritmus, tehát valamikor rákeresek egy termékre, vagy valamire, ami nem is
2: letöltöd
3: nekem...
2: Letöltöd a Tindert,
3: nekem kell, tehát minek az nekem gyárilag volt, nem is rám néztek, és már rá is rakta a telekomos, aki kiadta a készüléket. Szóval, hogy és akkor utána elkezdi feldobálni. Mit tudom, kerestem téli gumit valami ismerősömnek, és elkezdte autógumikat telerakta mindenhol megjelent, és akkor nagyon unalmas volt. Miután fogtam, rákerestem egy vízé mediterrán utazásra, és akkor már is szebb ajánlatok és szebb képek jöttek, tehát hogy azért becsapható.
4: Az a szerencsé, hogy az algoritmus sose lesz élő lélek és tudat. Én ennek szent híve vagyok. Az is mondom, szent híve vagyok, hogy vitát nyissak.
3: Kár, hogy most jutottunk el ide, ez egy jó téma.
4: Nem baj, de hogy szerintem nem. Tehát az mindig is egy gép maradt.
2: Hát tudat nem lehet.
4: Igen, tehát tudattal nem fog attól válni, mert nagyon okosan kiszámolja a dolgokat, hanem marad egy operacionális gép, úgyhogy ilyen szempontból mindig marad a lényünknek egy dimenziója, amit az AI sose fog letrekkelni szerintem.
2: Hát ugye minden objektív tartalmit dobnia kéne ahhoz, hogy tudattá válasson, de akkor gyorsan bedobom az utolsó 3,5 percünkben a integrál pszichológiával kapcsolatos kritikámat, amit már picit pedzegettem, jó. És akkor maradnék a buborékoknál, mi a kiút ebből.
3: És nem lesz időd válaszolni.
2: Egy percet kérek, és kettőd marad. Tehát a integrál pszichológia és talán a nyugati gondolkodás inkább úgy tartja, hogy cseréld le a buborékodat egy tágasabb, intelligensebb buborékra, mondjuk lépszintet, hogy a V3-ról, V4-re, ugye erről beszéltünk.
4: Hát inkább 5-6-7
2: ilyen. 5-6, igen, tehát kezdje más narratívákat olvasni, legyél elfogadóbb. Én nem tudom, én a radikálisabb utat tapasztaltam, hogy az működik, hogy ne a buborék tartalmát változtassuk meg, hanem vegyük észre a buborékot, és lépjünk ki belőle, mert amint észrevesszük, amit említettem előbb, ezt a non-stop narrációt a fejünkben, a vezetés közben, amikor a politikai hírt olvasunk, és már indul is a belső monológ, akkor meg kell állni egy pillanatra. És észre kell venni, hogy én vagyok a narráció, vagy az, aki hallja a narrációt. Mert a kettő együtt nem megy. És ezt észreveszik, hogy én bennem tudatosul valami, hogy észreveszek valamit, akkor már is különbséget tudok tenni mondjuk a vászon és a rávetített film között. És nem lehetek ugyanaz a gondolat, ami folyamatosan változik, és ami pedig változatlan, valószínűleg annak kell lennem, ami pedig ezt folyamatosan észreveszi és tapasztalja, mert ami megjelenik és objektíven leírható, az valamilyen közegben meg kell, hogy jelenjen. Mi ez a közeg? Hát a tudat, hogy az, hogy tudásom van róla, hogy érzékelem. De a kettő nem lehet ugyanaz, mert a gondolatok eltűnnek, én meg úgy valahogy itt maradok mindig.
4: Igen, tehát hogy gyakorlatilag arról beszélsz, hogy lépjünk ki az elméből, az egóból, és akkor kiléptünk a buborékból, én is gondolom. Tehát figyeljük, ott lesznek a gondolatok,
2: de figyeljük. De akkor mi ez a V4, V5-re lépkedés?
4: Az, hogy az elmúlt 60 év több millió embere, aki ezt próbálta, hogy figyelni, és meditál, és mindfulness, és minden, azt tapasztalja, hogy nem leszel egész nap 24 órán át abban az állapotban, hanem oszcillálni fogsz a megfigyeltem, kiazonosultam meditatív állapot, és ha csinálom itt a műsort, a posztokat, beszélgetek beazonosult állapot között. Tehát gyakorlatilag kilépünk az egóból, átmenetileg visszalépünk, és pont ugyanazon a tudatszinten maradunk, hiába meditáltunk és léptünk ki, ahol voltunk. Tehát a tudatszintekben való növekedés és fejlődés is megéri csinálni, miközben dolgozunk azon is, hogy tudjunk meditálni, és ugye kilépni az elménkből és a buborékunkból. Tehát az integrál gyakorlatilag a kettőt egyébként elég non-dualistan, ha megfigyeled, csak talán egy másik értelemben, hogy az itt, ha kölcsönözhetek egy keleti fogalmat, a szamszárában, a létvilágban beazonosul a levés, és az ebből kiazonosult meditatív állapot össze is kapcsolható, és érdemes mind a kettőn fejleszteni. Ez gyakorlatilag az integrál hozzáadott nézőpontja vagy értéke.
3: Nem sok időnk maradt, úgyhogy ne kezdj vele.
2: Csak én ennek tudom a Csabát, majd visszahívjuk még.
3: Csapdáját 17 másodperc. 17 másodpercben annyi se fér bele, hogy közben eszembe jutott, hogy honnan volt ismerős a perspektívkus őrület, hogy én már voltam olyanban, mert ugye én zempléni vagyok, Sátorja jött nagy hegyekkel körülvett város, és hogy elvittek minket a Hortobágyra, a osztálykirándulásra, és megálltunk, és kérdeztük, hogy mit kell itt nézni. És mondták, hogy osztálykirándulásra, és megálltunk, és kérdeztük, hogy mit kell itt

0: V4 OV...
1: Ez gyerekek, ez annyira magas, hogy kérek egy időt, mire megfejtem ezt a kódot.
0: Én sem értem. Jó, köszönjük. Majd megbeszéljük szünetben, hogy mi volt. Viszontlátásra.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

backstage-be. Nézed a farkas szemed csöndesebb estéken. A sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél és ha már nincs trolit. Az ajtó kattan újra, magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések?

döntések. Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg időre számíthatunk, Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, mondta a főpolgármester. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson, 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. 3 ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, 7 pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a múlt idézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben az adásban mindig egy kicsit visszautazunk az időben. Most például 2025. június 2-áig repülünk vissza. Ezen a napon derült ki, hogy néhány nap múlva leáll Budapesten a tömegközlekedés 10 percre. Ez nem sztrájk, hanem egy tulajdonosi döntés, mondta Karácsony Gergely annak idején. És ezen a napon 2025. június 2-án a Kultúrában Róna Jegon műsorvezető Müller Péter Szijámival beszélgetett, aki akkor adta ki első verses kötetét.
3: Azt mondja Müller Péter Szijámi, hogy a legfőbb ideje, hogy az első kötet című verseskönyve megjelenjen, ami tényleg az első verses kötete, ami hát furcsa, meg meglepő. Tehát vannak olyan dalszövegírók, akik megírnak egy nagy lemezt, és lesz belőle egy egész verses kötet. Te megírtál ezernyi mindenfélét, Müller Péter Szijámi a vonalban, és most szántad erre rá magad. Örülök, hogy rászántad magad. Szia!
4: Én megörülök, hogy beszélhetünk róla. Szervusz, Egon. Hogy figyelj csak, az a teljes cím, hogy első kötet most. És ez most ez nincs nagyobb betűvel szedve, de hát azért ez a specifikum, hát minden költőnek egyszer csak van egy első kötete. Nekem olyan 19 éves koromban lett volna, de aztán azt igazából én elsinkófáltam, és utána meg máshogy fordult.
3: De azt te miért nem akartad? Mert először akartad, nyilván.
4: Nem volt az ilyen elhatározott, vagy nem tudom, hanem én vittem kiskamasz koromban a verseimet, elvittek engem, én megvittem a verseket Vörös Sándorhoz, aki mondjuk így, hogy a mentorom lett, és ő bemutatott más költőknek, Vas Istvánnak, többek között Kormos Istvánnak, aki a Móra kiadónál volt szerkesztő, és ő elindított egy sorozatot, ilyen fiatal költők első kötetei, és ebbe az első Fábri Péter volt, és élettem volna a második, szépen gyűjtögette is a verseket, még bevittem hozzá, megbeszéltük, arról is dumáltunk, hogy ez egy kötetben körülbelül hogy mutatna, és akkor erre kezdtem volna ráhangolódni, amikor a Kormos, talán azt hiszem megbetegedett, de kétségtelen egy másik szerkesztőt adtak mellém, és vele nem éreztem ugyanazt olyan, de érzékeny voltam erre, hogy ez egy ilyen személyes. És akkor nem tudom, nem komisságból, hanem tényleg az volt bennem, hogy hát most akkor át kéne tekintenem, hogy hol tart ez az egész. Tudod, akkor még nem volt e-mailt, meg digitális rögzítés, hanem...
3: Gyakorlatilag a telefon is alig.
4: A telefon is alig volt, és de az én telefonon mondtam, hogy most akkor találkozunk, bementem, és mondtam, hogy azt gondolom, hogy most hazaviszem az összes verset, és átnézem a példányt, és gondolkozom rajta, és ez mostanáig tartott, szóval nem vittem vissza nap. És akkor nem is lett, utána meg, hát nem, egyrészt jött a rock and roll, másrészt meg nekem megjelentek a verseim nagyon sok helyen, tehát folyóiratokban, meg antológiákban, meg megjelent egy csomó dalszövegkönyvem, gyerekvers köteteim, de hát én közben folyamatosan írtam verset. Némelyiket megzenésítették, de hát versnek születtek, és a legtöbbet meg nem, mert ezeket nem is nagyon mutattam. Például most előkerült, egy teljes döbbenet volt, én nem nagyon mertem mesélni, mert abban sem voltam biztos, hogy teljesen jól emlékszem. Egyetemista koromban megjelent Pesten egy francia költő, már jó híres azóta, Marc Deleuze-nak hívják, és lefordította a Magyar Költészet Antológiája című gyűjteményt. Ez meg is jelent, és én emlékeztem rá, hogy ebbe ő elkérte verseimet, de nem találtam a kötetet sehol, és most egy koncertre, a Siami and Friends koncertre egy lány, aki annó ennek a szervezője volt, elhozta a kötetet. Tehát most a kezemben van a Magyar Költészet Antológiája, és egy döbbenetes érzés, hogy ott az eleje az a klasszikusok, tehát a rövidebbik rész az János Pannoniusztól József Attiláig, és utána az élő költők jöttek, hát sokan sajnos már nem, de akkor még igen, és én Juhász Ferenc és Nagy László között vagyok a névsorban, mint magyar költő. Ez volt egy feeling, és ez pont akkor történt, amikor elhatároztam, hogy most akkor hát én kigyűjtöm, több ezernyi versem van egybe, papíron, a gépbe, itt-ott, és ezeket nagy lélegzetvétel után végigolvastam, és kiválasztottam belőle körülbelül 100 oldalnyi. Tehát egy ilyen vékony kötetet akartam, amilyen az első kötet.
3: Te mondd, várj, jó versek, igen, a korai versek? Tehát azok, amikkel majdnem költő lettél hivatalosan is, ugye az első verses kötet költővé teszi az embert, szóval azok jó versek voltak?
4: Utólag úgy láttam, hogy igen. Tehát egy nagyon merész neki buzdulás volt, és nem ambícióval, hanem kihagyhatatlan kedvből csináltam. És nagyon érdekes, ez úgy néz ki most ez a kötet, van egy titka, azt majd elmondom utána, de úgy néz ki, hogy 6 ciklus van benne, van egy alcíme, az van, hogy új és válogatott versek, illetve első kötet most szép és csúnya versek 1959-től 2025-ig. Tehát körülbelül 8 éves koromtól kezdve, mert korábban már 3 éves korom a verset írtam valamiért, de az első olyan, amit nem akartam kihagyni, ez 8 éves korom körül való. És hát egy pár barátomnak, egy jeles barátomnak odaadtam el olvasásra, és az egybehangzó, de marha jók ezek a kiskamaszkori versek. És akkor én is elkezdtem, nem úgy néztem, hogy jó, rossz, hanem mi az, ami közön van, mi az, ami kiad egy ívet, mi az, ami ebben a kötetben aktuális tud lenni, és eléggé kemény mércével vagyok, hát magam iránt még keményebben, mint mások iránt, és úgy találtam, hogy ez izgalmas, vagy jó, vagy nem tudom.
3: Mi a titok? Ne utána mondd el, most mondd el. Most sokan hallják.
4: Titkod? Jó, hát az is igaz.
3: Így van értelme a titoknak.
4: Ez elmondom hát mindenkinek, hogy mondjuk úgy, hogy ennek a dolognak az előképe, vagy a mintája, az általam rendkívül nagyra becsült és szeretett Tóth Krisztának a Porhó című kötete. A Kriszta, aki hát feltétlenül az egyik legjobb kortárs költő, nagyon jó barátom és szakmai barátom lett, és a Porhó az neki is az első gyűjteményes kötete. Ez pont talán, nem is tudom, 20 éves, 2005. A Porhó maga, az ilyen című címadó vers, az egy József Attila születésnapomra parafrázis. Ha valaki kezébe veszi az első kötet mostot, és mellé teszi a Porhót, és kinyitja az 54. oldalon, most egy ilyen könnyen megtalálható dolgot mondok, azt fogja látni, hogy ott az én kötetemben a Sintévesztő című vers lesz. Nem Sintévesztő, hanem Sintévesztő. Ami szintén egy József Attila születésnapomra parafrázis, amit én akkor írtam, mikor még nem tudtam a Krisztának erről a emblematikus híres verséről. És aztán hát egyszer bemutattak bennünket. Hát lehet szerintem egy vicces sztorival oldani ezt az ünnepélyességet, amiben most érzem magam. Én mondogattam itt irodalmi barátaimnak, hogy hát a Kriszta az milyen fantasztikus, és akkor a Bárdos Ági barátom és gyerekem anyukája azt mondta, hogy az írókboltjában lesz Szilveszter, és ott lesz a Kriszta, és bemutat. És ott én oda mentem. Ott ült a Kriszta, hát túl azon, hogy Jenny, de még gyönyörű is, és akkor mondta Zági, hogy hát ő a Kriszta, ő pedig a Péter. És a Kriszta fölnézett, és azt mondta, hogy a francba ellopták a pénztárcámat, és felugrott, és elment. Tényleg ellopták a pénztárcáját, és hát elment megkeresni, vagy bánatába, úgyhogy első nekifutásra ez nem lett annyira szoros, mint később. Később annyira szoros lett, hogy írtunk közös verseket. Tudod, van ilyen hajtogatós vers az iskolában, hogy leírsz egy sort, lehajtod, nem látja a másik, csak azt látja a másik, ír rá egy rímet, azt hátrahajtja, és akkor megint ír egy sort, arra te írsz egy rímet. Írtunk egy pár verset, így, és ebből a két legkedvesebb is bent van a kötetben, tehát ez is egy kötődés, de az egész kötet a szerkezetileg a Porhónak a szerkezete, tehát a ciklusolás, az, ahogy valahonnan próbál valahova vezetni észrevétlenül.
3: De hát akkor ezt úgy kéne, igen, hogy ezt a két könyvet akár együtt is.
4: Hát a két könyv
3: ilyen
4: együtt
3: az lenne.
4: Hát ez lesz egy ilyen izgalom mindjárt, tehát azt nagyon, nagyon gyorsan mondom, hogy a Porhó az készen van, de a Krisztának is jön ki a könyvfétre az új verses kötet. Ez sok próza után, ez engem nagyon izgat, hogy ez mi lesz. Az a címe, hogy Szeleknek fordít, És ami a csoda, és nagyon-nagyon örülök, mert Krista nem nagyon van itthon mostanában, rengeteget utazik és külföldön él, az az, hogy ő fogja bemutatni az első kötet most című, első verses kötetemet a Katona József Színház kávézójában, 11-én délután 5 órakor.
3: Na egyébként ezért hívtunk, mert ezt a részét tudtuk, és tudtuk. Valójában ezért hívtunk, hogy kedvet csináljunk ehhez, így van.
4: Nagyon-nagyon köszönöm, és hát a két könyv egymás mellett az olyan, hogy akinek kedve van ezt megkutatni, azt tegye egymás mellé, azt fogja látni, hogy a terjedelme nagyjából egyforma, még a betűtípust is egy kicsit úgy oda hasonlítottam, és mindenképp szeretném, ha éreznék, hogy ennek köze van a Krisztához. Van a kötet elején egy vers, ami hát egy kvázi szerelmes versszerűség, tehát nem így a szónak nem is a fizikai, nem is a Plátó értelmében, a költő értelmében, és ott annak van egy ilyen sor, hogy költővé emelsz újra. Tehát a Krisztának nagyon nagy szerepe volt abban, hogy én odafordultam a saját verseim felé ennyi idő után, és volt egy átmeneti pillanat, amikor megjelent egy közös gyerekvers hangos könyvünk, akkor már lehetett sejteni, hogy én kedvet fog kapni, valamilyet éreztem, de ez nagyon régen volt, időbe tellett, tehát most tartunk itt, hogy ez megvan.
3: Hát és valójában akkor Vörös Sándortól Tóth Krisztáig terjedt ez a néhány évtized, ameddig nem volt verses köteted, és most már akkor lesz.
4: Hát nagyon-nagyon jó érzés, főleg az anyukám fog nagyon örülni, ezt érzem előre.
3: Szerintem,
4: akkor is oda volt, mikor...
3: Szerintem sokan.
4: Hát azt nagyon-nagyon érdeklődéssel várom, mert manapság már egy vers, ez nem olyan nagy dolog, mint régen volt, de szerintem nagyon nagy dolog, én összetudom hasonlítani belülről. Én mindenféle csináltam, milyen népszerű műfaj, a musicaltől a rockzenéig. A költészet az a legnagyobb sűrűség közepe, tehát oda még mindig érdemes elmenni olvasóként is. És hát nagyon-nagyon várom. Majd lesz ez a Vörösmarty téren, ugye zajlik az ünnepi könyvét, és azt hiszem 14-én talán ott lesz egy dedikálás, és csak már nem mondok több dátumot, hogy össze ne keverjem.
3: Azt is el tudom mondani, ha megtalálom. 14-én 16 óra Vörösmarty tér, 15-ös stand. Attól egy kicsikét jobbra, egy kis széken. Hát valahogy.
4: Kicsit jobbra, kicsit balra, kicsit.
3: Ennyi.
4: Hát, hogy aki, mert én azt mondtam, hogy szívesen beszélgetek azokkal, akik ezt a kezükbe veszik valamiért, vagy olyan viccet is csináltunk a dalszövegkönyv megjelenésekor, hogy volt egy pár érdeklődő, akiket közül így kisorsoltunk hármat, és akkor beleírtam egy-két soros személyes verset, Szertős az Árkoznék, én imádok játszani. És az utolsó 2-3 évem az nagyrészt abban telt, hogy sorra jártam a Romanodrom zenészeivel a legszegényebb magyar falvakat, általában a cigány települések, roma települések, és dalt írtunk együtt a gyerekekkel, és ez nagyon örömteli dolog. De ezek most saját cuccok, kivéve a két Krisztás közös verset.
2: Június 2-ára esett 2025-ben az építők napja, amelyet Magyarországon az 1897. évi első magyar építőmunkás kongresszus tiszteletére tartanak, és ezen a napon a vendégváróban Rózsa Éva, a Németh László Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával beszélgetett Rónai Egon.
3: Irány Tihany, Rózsa Éva vár minket, a Németh László Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. Jó napot kívánok!
5: Szép jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Előbb arról beszélgettem Kis Róbert Rihárddal sok minden mellett, hogy hát van ez a bizonyos fogalom, a túltöltöttsége egy-egy településnek, a túlturizmus, és hát ez néha Tihanyt is érinti, de erre van egy jó megoldás, hogy ne csak az apátsághoz menjünk, ne csak a vízhangdombot keressük, hanem nézzünk olyan programokat a környéken, amik kevésbé frekventáltak. És nem lenne baj, ha ezeket jobban ismernénk, mondjuk a belső tavakat, a belső-külső tavat, vagy éppen annyi minden más is van még ott. Úgyhogy arra kérem, hogy igazából e felé beszélgessünk, az apátságot úgyis mindenki tudja, hogy ki Tihanyba látogat.
5: Igen, ezzel teljes mértékben egyetértünk, és hogyha végig gondoljuk azt, hogy ez egy hatalmas félsziget, ami éppen csak hogy nagyon kis részen lakott, és egy nagyon pici helyre tömörül az a sok látnivaló, amiről legtöbben tudnak az országban, akkor azt is el lehet képzelni, hogy mennyi látványosság van, amit nem nagyon látnak az emberek. Tihany nem csak a történelméről, és tényleg nem csak az apátságról vagy a visszhangról híres, hanem arról is, hogy valami egészen elképesztő természeti látványosságokat, természeti szépségeket nyújt azoknak, akik ide jönnek. Nem kell messzire menni az apátságtól. Tehát azért ettől ne féljen senki, hogy itt most kilométereket kell sétálni, lehet azt is, de aki mondjuk gyönyörű látványba szeretne gyönyörködni, az elsétál egészen az Aranyházig, ami lent van a belső tó partján, ez egy másfél órás, nagyon-nagyon szép séta, ez egy gejzírkúp, amit azért hívnak Aranyháznak, mert aranylóan fényrik rajta egyfajta nagyon jellegzetes moha, és onnan valami egészen hihetetlen kilátás nyílik az egész településre. Nem csak ezért érdemes erre fel elnézni, hanem hogyha valaki igazán kedves dologgal akar találkozni, akkor megnézheti a tihanyi ürge kolóniát.
3: Ugyanis
5: valaki ürgék, igen, valami hihetetlenül aranyos, játékos állatok élnek a belső tó partján, nem messze a szürke marha csordától, akik éppen itt legelésznek, most már ugye lehet látogatni a területet, és nagyon sok ürgénk van. Ezek ott szaladgálnak, néha előbukkannak, fényképezhetőek, nagyon-nagyon aranyosak, nagyon kezesek, tényleg.
3: Tehát tudják a dolgukat, a jó arcukat mutatják, ha jön a turista.
5: Igen, nagyon szeretik a gyerekek, tehát ezt megmondom őszintén, hogy nagyon sok gyerekes család sétál arrafelé, és hát ezek az ürgék tényleg valami fantasztikusak, tele van velük a belső tó partja. De a belső tó partján, hogyha tesznek egy kört, akkor egy kis sétával elérhető, hát az egyik legcsodálatosabb hely szerintem Magyarországon, ez az Őrtorony kilátó, ahol közvetlenül ráláthatunk a régió is levendulásra, arra a helyre, ahol Tihanyban először termesztették a levendulát. És nem csak azt láthatjuk, hanem tulajdonképpen egész Balatonfüredig, az egész félsziget környékén végignézhetjük a Balaton szép időben valami egészen csodálatos kilátással. Ezt azért is nevezik őrtoronynak, mert ugye ez a római őrtornyok mintájára épült, ugye ez a római korban is már látogatott, vagyis hát lakott volt a félsziget, úgyhogy ha valaki odáig eljut, tud egy kicsit hegyet mászni, akkor azt nagyon-nagyon megéri megnézni. De ha valaki például csendet és gyönyörű környezeti körülményeket akar találni, az sétáljon ki a külső tóhoz. Rengeteg madár, rengeteg fészek, gyönyörűségesen szép táj. Úgyhogy ha valaki szépet akar látni, jöjjön el Tihanyba, és nézze meg a természeti körülményeket is, hiszen minden gyönyörű.
3: Hát igen, mert az épített világ az a mi világunk. Hát persze, azt körbejárjuk, megcsodáljuk, hogy miket építettek korábban, milyen házak állnak, és milyen csodálatos házak állnak egyébként, mondjuk a Füredi medence felé fordulva, de hát közben meg a természet maga az, amiért oda ment hajdalában az ember. Ha már itt tartunk, a visszhangot nagyon sokan keresik mind a mai napig. Állnak a tömegek a dombon, és várják, hogy legyen visszhang, míg kiabálnak is hozzá, mert másképp nem lesz. De hát persze, hogy nincs, hiszen ott a tömeg, igaz?
5: Ott a tömeg. Pontosan ezt akartam volna én is mondani, hogy sokan mondják azt, hogy jó, hát a Tihanyban nincs is visszhang, nem érdemes oda menni, nem érdemes megnézni. Most újult meg egyébként a visszhangdomb és környezete, valami egészen elképesztően szép lett, de van visszhang. Tehát én mindenkit el kell, hogy keserítsek, aki ellendrukkoló, de tényleg van visszhang. Szép, szélcsendes időben, ha nem túl nagy a forgalom, és hogyha helyesen használjuk, akkor igenis, hogy van. Tehát, hogyha arról a pontról kiálltunk az apátság északi fala felé, amit ki is jelöltünk az ideérkezőknek, hogy legyenek szívesek ideállni és ezt a pontot kipróbálni, akkor, hogyha mondjuk egy rövid kis szót, hogy például azt, hogy ha-hó elkiáltunk az északi fal felől, akkor ha nem túl szeles az idő, és nincsenek nagyon-nagyon sokan a környéken, akkor biztos, hogy vissza lehet hallani. Tény, hogy egy kicsit gyengült a visszhang, tehát azért már nem olyan, mint annak idején, amikor igazán nagy reneszánsz a romantikája volt ennek, hiszen akkor több szótagot is visszaütött az apátságnak az északi fala, de igenis van visszhang. Tehát érdemes eljönni, érdemes kipróbálni, és érdemes megnézni, hiszen onnan az egyik legszebb kilátás nyúlik a Balatonra.
3: Ugye ez is tipikus, hogy ha nincs visszhang, tőlünk nincs, és nem mástól. Milyen egy művelődési ház igazgatójának az élete egy ilyen településen? Ugye télen sokkal csendesebb a vidék, főleg amikor csúnya idő van, ilyenkor pedig hát gyakorlatilag tömeg van, de nem a művelődési házba akarnak menni az emberek a 35 fokban sem.
5: Nem, de nekünk azért az az első számú feladatunk, hogy mi elsősorban ugye a helyieket szeretnénk kiszolgálni, hiszen közművelődési intézmény vagyunk, de nagyon nagy szeretettel várjuk az ide látogatókat is, és el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg program lesz. Tehát ilyenkor mi már nagyon rá vagyunk készülve arra, hogy jön az úgynevezett szezon. Nagyon nem szeretjük ezt a szót, de érkezik a szezon, és kezdődnek a nagy rendezvények, és kezdődik az, amikor tulajdonképpen minden nap történik valami itt a félszigeten.
3: A Németh László Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója Rózsa Éva volt itt a vonalban. Köszönöm szépen!

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától.

0: Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidéző adását. 2025. június 2-án járunk. Ezen a napon lett végleges eredménye a lengyel elnökválasztásnak, amit a populista jelölt Karol Navrocki a Jog és Igazságosság támogatásával pályázó jelölt nyert. A részvételi arány több mint 71%-os volt. És ugyanezen a napon a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon Weig Gáborral, a BAHAT vezérigazgatójával beszélgetett.
2: Ha Balaton, akkor víz, ha víz, akkor hajózás, és hát akkor az igazi a Balaton, hogyha nem csak fürdünk benne, hanem megyünk egy jót valamilyen hajóval is. A BAHAT például kisebb és nagyobb hajókat üzemeltet, a legnagyobbak nyilván a kompok, amikkel az autók is átkelnek Tihanyból Szántódra és vissza, de hát vannak kifejezetten nagyméretű sétahajók is, menetrend szerinti járatokkal. Weig Gábor van itt a vonalban, a BAHAT vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is.
2: Korábban az nagy szenzáció volt, hogy megjöttek az új kompok, beváltak?
3: Én azt gondolom, hogy abszolút beváltak. Ugye közel 25 hajót, személyhajókat és kompokat üzemeltet a BAHAT, és valóban ebből 4 új hajó, hiszen 2 katamarán és 2 komp érkezett 23 nyarán a Balatonra, és a tavalyi évben állt a forgalomba. Az első év azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés az új hajók iránt, hiszen közel 1 millió utas utazott ezeken az új hajókon, és sokan kifejezetten keresik a hajókat akár a pénztárakban, akár a honlapon és egyéb elérhetőségeken, tehát direkt azokat az útvonalakat és programokat választják, amikor az új hajókat ki lehet próbálni.
2: Az egyébként azon kívül, hogy új hajó másképp néz ki, nyilván persze önöknek, hajósoknak szintén jó érzés lehet egy új hajóval menni, de jelent valami pluszt hajózási élményben, vagy éppen vezetési élményben?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen nyilván arra törekedtünk, hogy egyrészt a Balatonra megfelelő hajó típust választunk, hiszen nagyon sok egyediséggel rendelkezik a Balaton, például nagyon alacsony a vízmennyiség minden más vízzel összehasonlítva. Viszont fontos volt valóban az utasélmény, hogy az utasok kilássanak a különböző területekről, hogy sok kerékpárt el tudjunk szállítani, hogy megfelelő számú mosdó legyen, hogy korszerű büfé legyen, és hát nem utolsó sorban a műszaki üzemeltetési és környezetvédelmi szempontokra is maximálisan tekintettel voltunk. Úgyhogy ennek alapján azon, hogy büszkén mondhatjuk azt, hogy valóban Közép-Európa legmodernebb hajóit sikerült megtervezni, megépíteni, és aztán forgalomba állítani.
2: És hogy áll a szezon? Jól kezdődött?
3: Abszolút jól kezdődött, habár az időjárás vegyes volt, szerintem ezzel mindenki találkozott itt az első 5 hónapban, hiszen sokszor a hétvégeket is néha egy-egy zivatar vagy egy hűvös idő egy kicsit megnehezített.
2: De az önöknek nem feltétlenül rossz, nem? Tehát amikor 35 fokos kánikula van, nem biztos, hogy hajóra megyek, lehet, hogy otthon ülök, vagy a strandon.
3: Ez mindenképpen egy kettős folyamat. Azt gondolom, hogy tavasszal és ősz folyamán az időjárás azért sokszor befolyásolja azt, hogy egyáltalán a Balatonra elkirándulnak-e az emberek. Ez az egyik szempont, és nyilván, hogyha itt vannak, akkor fognak hajózni is. A nyár folyamán viszont abszolút igaz az, amit ön mondott, tehát hogyha bejön egy kicsit hűvösebb idő, amikor nem feltétlenül a strandra mennek le az emberek, akkor valóban nagyon sokan választják a hajós programokat. Ez látszik egyébként nem csak a szezonális adatokban, hanem valóban abban is, hogy nyáron is akár többszörösére megnövekedhet az igény és a forgalom egyes napok tekintetében. A mi feladatunk tehát az, hogy ezt az igényt minél nagyobb mértékben és minél jobb színvonalon kielégítsük, és hogyha csak néhány számot megnézzünk, hogy egyébként mennyiben változik magán a Balatonon is a szezon, a szezonalitás, akkor érdekességképpen elmondható, hogy a bűvös 2019-es évhez képest, ugye, ami a Covid előtti csúcsév volt, azért a nyári időszaknak jelentősen erősödik a forgalma. Ez a kompoknál egy 50%-os növekedést jelent az év első 5 hónapjában, a személyhajóknál pedig közel egy duplázódást. A legnagyobb növekedést egyébként pedig a kerékpáros forgalomban látjuk, a kompokon és a személyhajókon elfeltött kerékpárok száma még ennél is nagyobb mértékben növekedett.
2: Hát a kerékpáros turizmus az most nagy divat lett az elmúlt években, szerencsére egyébként, mert kifejezetten egészséges és jó közlekedés. Azt mondtam, hogy vannak menetrend szerint járatok, ezeket mennyire csak a turisták veszik igénybe, vagy mennyire lett közlekedési eszköz az ott élőknek is?
3: Igen, ebben a tekintetben mindenképpen a Bohart és a szolgáltatásai egy vegyes képet alkotnak, hiszen mi egyszerre vagyunk egy közlekedési és egy turisztikai szolgáltató. Azt gondolom, hogy még mindig sokkal erősebb a személyhajók esetében a turisztikai cél, tehát az, hogy valaki ne csak átközlekedjen egyik partról a másikra, hiszen ez a legjellemzőbb utazási irány az északiről a déli, vagy a déliről az északi partra. A kompoknál viszont egyre erősebb az a szempont is, hogy valóban már közlekedési cél a munkába járásra is igénybe veszik a komp szolgáltatást, úgyhogy egyre inkább változik ez az arány.
2: Korábban volt arról szó, hogy legyen máshol is komp a Balatonnál, ne csak a Tihanyszántód átkelőnél. Ezzel lesz valami, vagy ezt elejtették, ezt a tervet?
3: Ez a lehetőség azon, hogy mindig adott, és nyilván időről időre elő is kerül a téma, és egy komolyabb vizsgálat alapján górcső alá is kerül. Egyelőre azt kell mondanom, hogy azért ez a kérdés várat magára. Mi nagyon sok olyan fejlesztési feladatot látunk magunk előtt, ami még a jelenlegi hajók, a jelenlegi flotta, a jelenlegi kikötők és útvonalak tekintetében is feladat. Ezen az úton indultunk el a négy új hajónak a beszerzésével, majd egyébként a kikötőknek is a megújításával, a háttérinformatikai szolgáltatások fejlesztésével, a jelenlegi hajóflottának a rendbetételével, úgyhogy a sok évtizedes elmaradást azt gondolom, hogy nagy léptekkel igyekszünk legyűrni, és nyilván a további fejlesztések kikötők útvonalak is ezután kerülhetnek majd napirendre.
2: Na hát ez a jövő volt. A múlt velünk van, a Helka, a Kelén, meg a többi nosztalgia hajó rendesen működik, ahogy nekik kell?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az új hajók mellett valóban az értékek megőrzésére is, és azok a nosztalgia hajók, amelyek velünk vannak, azok valóban égkövei a társaságnak. Talán kevesen tudják a hallgatók közül, de a legidősebb hajónk Helka és Kelén és a legújabb hajók között 133 évkor különbség van, úgyhogy azt gondolom, hogy ez már önmagában egy fantasztikus, csodálatos dolog, és jó szívvel ajánlom mindenkinek ezen hajó kipróbálását is. Nyilván ők elsősorban sétahajózási, programhajózási célokat szolgálnak ki, és nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy a tavalyi évben nem csak a négy új hajó érkezett meg hozzánk, hanem a Jókai nosztalgia hajó is visszatért a flottánkban, úgyhogy rá is nagy gondot fordítunk. Az idei évben például egy komolyabb műszaki megújításon esik át a hajó, amit a következő évben majd egy esztétikai belső felújítás fog követni.
2: Mennyi drágultak a jegyek? Ez a szokásos minden évben feltendő kérdés. Követték-e az inflációt, vagy hogy döntöttek?
3: A díjemelés mértéke az minimális volt, tehát mindenképpen infláció közeli egy számjegyű a komp esetében is, és a személyhajó szolgáltatásoknál is néhány százalékról beszélünk. És ami talán még ennél is fontosabb, hogy számos kedvezményt vezettünk be az idei évre, illetve tartottunk meg a korábbi évekről. Az egyik ilyen az a családi kedvezmény, amit 2025-ben tovább bővítettünk, így már az egygyerekes családok is tudják használni, sőt több mint 10%-ot csökken ennek a díja az előző évhez képest. Csökkentettük a kerékpárjegyeknek az árát is erre az évre, és a kompokon is nagyon sok kedvezményt vezettünk be 2024-ben, úgyhogy ezeket természetesen továbbra is fenntartjuk. És hát készülünk az előttünk álló időszakra, hiszen érkezik a pünkölt, várhatóan a jó idő miatt nagyon-nagyon sok vendéggel, életbe lép az előidényi menetrend, mi pedig valóban minden hajóval egy még intenzívebb és érdekesebb programmal várom, hogy mindenkit erre a nyárra.
2: Irány a Balaton, meg irány a víz, hogyha előrelátóak akarnak lenni, akkor ne ott a jegypénzszernál, hanem a bahart.hu oldalon vegyenek jegyet maguknak a hajókra, kompokra, mert úgy talán kicsikét egyszerűbb lesz. Önnek pedig köszönöm szépen a tájékoztatást. Weigl Gábort, a Bahart vezérigazgatóját kérdeztem az előző percekben.
1: 2025. június 2-án járunk a múlt idéző adásában. Ezen a napon hozta meg döntését a fővárosi törvényszék, miszerint jogsértően bombázta kormánypropagandával a vakcinainfós e-mail címeket Rogán minisztériuma. A TASZ jogi képviseletével indított per eredményeként a bíróság eltiltotta a kabinetirodát az ilyen adatkezeléstől, és ezen a napon a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Gergely Péterrel, a biztos döntés alapítójával beszélgetett Rónai Egon arról, hogy sokan nem tudják, hogy milyen sokféle módon védhetik meg a bankszámlán tartott pénzüket.
2: A következőben Gergely Péterrel beszélgettünk, a biztos döntés alapítójával, pénzügyi szakértővel, méghozzá a bankszámlán tartott pénzünk biztonságáról, és ez azért is aktuális, mert erről mostanában még miniszterelnöki szinten is elég sok szó esik, ugye ott elsősorban a bankkártyákkal való visszaélés és a kiszolgáltatottságunk okán, de hát ezek összefüggő dolgok. Szóval Gergely Péter, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Most, hogy erről ennyire sokszor beszélünk, vajon másképp gondolkodunk-e arról, hogy hogyan tudjuk megvédeni a pénzünket, vagy ilyen kicsit fatalista módon azt mondjuk, hogy azért van a bank?
4: Szerintem leegyszerűsítve azért van a bank, és a bank sok esetben védi is a pénzünket, de egyébként pont ezért van, hogy a COVID óta nem a bankokat, meg a banki informatikai rendszereket, vagy a kártyavásárlóknak az informatikai rendszerét támadják a csalók, hanem minket, laikus ügyfeleket, mert mi vagyunk a leggyengébb láncszem az egész rendszerben, és minket tudnak rávenni a legkönnyebben, hogy megtévesszenek, átverjenek, megadjunk kódokat, beengedjük a csalókat a netbankukba, vagy akár mi magunk átutaljuk nekik a pénzt.
2: Valóban úgy van, ahogy a miniszterelnök mondta, hogy egyre gyakrabban esünk áldozatul, vagy pedig egész egyszerűen csak az a helyzet, hogy ezeknek hírük van, ezeknek az eseményeknek?
4: Hírük van, és szerintem most már mindenki ismer olyan embert családi vagy ismerősi környezetben, akit már átvertek, vagy akit megkerestek ilyennel, és talán sok hallgató van, akinél ugyanígy próbálkoztak, talán valahol át is tudták verni. A statisztikák egyébként azt mutatják, hogy egyre kevesebb ilyen van, ha bár nyilván még mindig jelentős. 2023, itt ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor kétféle csalástípus van. Van az adathalász típusú, amikor a bankkártya adatainkat szeretnék valahogy megtudni, megszerezni, itt általában pár tízezer forint szokott lenni a káreset. A 2023-as csúcsban egyébként 3000 ilyen visszaélést regisztráltak a második negyed évben, akkor körülbelül 3 milliárd forint volt a kár. Ennek most egyébként esetszámban a felénél tartunk, értékben a kétharmadánál. És van a másik típusú átverés, amikor telefonon fölhívnak, pszichológiai manipuláción keresztül, vagy valamilyen megtévesztésen keresztül rávesznek, hogy utaljuk át a csalóknak a pénzünket, vagy hogy engedjünk hozzáférést a bankszámlánkhoz valamilyen módon. Itt 2024 utolsó negyedévében 3233 ilyen eset volt, de a csúcs ez egyébként tavaly az első negyedévben volt, akkor közel 8 milliárd forinttal, naponta közel 90 millió forinttal verték át a gyanútlan ügyfeleket.
2: Hogy csinálják? Mert ugye ismerjük azt, amikor a bank nevében azt kérik tőlünk, hogy igazoljuk magunkat, de ez annyira egyszerű, hogy szerintem már nagyon sokan ismerik, és nem dőlnek be neki.
4: Azon nagyon érdekes ebben az, hogy körülbelül tucatnyi eset van, ahogy rá tudnak minket szedni. Ezek folyamatosan változnak, mert ahogy elterjed valamelyik módszer, és már mindenki ezeket ismeri, a csalók ki fognak találni valamilyen új módszert. Legegyszerűbben azt mondanám, hogy a három legáltalánosabb dolog, amire oda kell figyelnünk, az az, hogy ha bankkártyás csalásnál maradunk, itt tipikusan olyan dolgokkal próbálkoznak, hogy mondjuk látunk egy hirdetést közösségi médiában, Google-ben, bárhol, megvehetjük a legújabb elektromos valamilyen készüléket, okostelefont, Lego készletet, sportcipőt, tehát bármi olyat, amit sokan meg szeretnének venni, és a piaci árnak a negyedéért, ötödéért adják. Tehát olyan ajánlatokkal találkozunk, ami egyszerűen túl szép, hogy igaz legyen, ez a legegyszerűbb. Vagy találkozunk egy nyereményjátékkal. Sőt, már azt mondják, hogy már meg is nyertük a nyereményt, ha bár soha nem is jelentkeztünk a nyereményjátékra. Ezeknek mind az a lényege, hogy valamilyen webshopon keresztül, valamilyen indokon keresztül adjuk meg a bankkártya adatainkat, hogy mondjuk a vámügyintézést kifizessük, vagy az 1000 forintos postai kézbesítés címét kifizessük. Tehát valamilyen kamuval, ami túl jó, hogy túl szép, hogy igaz legyen, rávesznek, hogy adjuk meg a bankkártya adatainkat. Itt nyilván nem nyertünk semmit, soha nem fogjuk azt a terméket megkapni. Arra megy a trükk, hogy utána hozzáférhessenek a bankszámlánkhoz, és amit tudnak, azt ugye kártyás terhelésekkel leemeljék a számlánk.
2: Na és itt jön az a része a dolognak, amire különösen érdemes figyelnünk, és amiről érdemes beszélnünk, hogy hát meg lehet ezeket előzni. Ugye a legtöbb bank maga is alkalmaz és segít nekünk alkalmazni olyan metódusokat, amik kizárják azt, hogy a tudtunk nélkül pénzmozgásokat mozgás legyen a számlánkon, vagy mondjuk kizárják azt, hogy az Európai Unión kívül valaki a bankkártyánkat használja, és így tovább, és így tovább.
4: Ez így van, a bankok és a kártyatársaságok is nagyon sokat dolgoznak azon, hogy a gyanús tranzakciókat kiszűrjék, és nagyon sokat kiszűrnek. Régebben például sokszor klónozták a csalók a bankkártyánkat. Az olyan csalások például, hogy valakinek a bankkártyáját mondjuk 5 percen belül New Yorkban is megterhelik, meg Budapesten is, azt a bankok már kiszűrik, mert ugye nem, ugye fizikailag nem tudjuk megtenni ezt a távolságot ilyen rövid idő alatt, tehát itt szinte biztos, hogy valamilyen csalás történt. De most már számos banknál, ugye a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlására bevezettek, már tavaly is volt olyan bank, ahol bevezettek napi átutalási limitet, ami azt jelenti, hogy megnézték a bankok, hogy az adott ügyfél, vagy az adott ügyfelek naponta maximum, vagy egy tételben mekkora összeget utalnak, és ezek emiatt bevezettek egy automatikus limitet. Volt olyan bank, ahol ez 1 millió forint, mert azt látták, hogy a legtöbb ügyfél kevesebb, mint 1 milliót utal, és hogyha valaki több, mint 1 milliót szeretne utalni, akkor vagy a biztonsági kódot meg kell adni, vagy a bankot föl kell hívni, vagy valami kis extra tennivalót kell tennie, amit ő tud megtenni, és a tolvajok így kevésbé tudnak visszaélni a számlával. A bankkártyához kapcsolódóan nagyon sok banknál, illetve mindegyik banknál le is tudjuk blokkolni a mobilappon belül a bankkártyát, ilyenkor nem tudják megterhelni, aztán egy gombnyomással vissza tudjuk kapcsolni. Több olyan bank is van, ahol be tudjuk állítani, hogy mondjuk a bankkártyánkat internetes vásárlásnál ne lehessen használni. Be tudunk állítani kártyalimiteket, hogy mennyi legyen a egy tranzakcióval, vagy egy napon belül maximálisan felvehető összeg, akár ATM-nél, akár az online vagy a bolti vásárlásoknál. Tehát mi is nagyon sok olyat tudunk csinálni, ha rászállunk 5-10 percet, és a mobilbankunknál megnézzük a beállításokat, hogy ezeket a limiteket lejjebb vegyük, hogyha nem használjuk interneten a kártyát, akkor azt letiltsuk, vagy hogyha Európán kívül nem utazunk, akkor azt is letiltsuk. Sőt, ha most ugye akik mennek nyaralni, nekik is valószínűleg érdemes egyébként ezeket a beállításokat megtenni, vagy akár pluszban szólni a banknak, hogy külföldre megy, ott fogja használni a kártyát, nehogy az legyen, hogy mondjuk valaki egy ideje már nem ment külföldre, hirtelen elkezdene Horvátországban vásárolni a bankkártyájával, a bank azt gondolhatja, hogy ez egy szokatlan tranzakció, és letiltja, pedig lehet, hogy nem is csaló jött vissza vele, hanem mi utaztunk ki Horvátországba. Tehát érdemes ezekre odafigyelni, hogy beállítgassuk őket.
2: Köszönjük szépen. Egyébként a legegyszerűbb, amikor az ember mondjuk egy számlát nyit, vagy egy változást eszközöl, és be kell mennie amúgy is az OTP, vagy a Granite Bank, vagy bármelyik bank fiókjába. Nos, akkor ott az ügyintézővel végig is lehet beszélni, tehát nincs is magára hagyva. Ők ott minden ilyet tudnak, és minden ilyennel kapcsolatban tanácsot tudnak adni. Csak ne felejtsük el, hogy kérjük a tanácsot, és védekezzünk. Gergely Péter, köszönöm szépen. A biztos döntés alapítóját, pénzügyi szakértőt hallották az előzőekben.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Rohamosan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmaz. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-től a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Sorra nyújtja be a törvényjavaslatokat, megállapodott az uniós forrásokról, és túl van az első alaptörvénymódosításon is, hivatalba lépése óta a Tisza kormány. Közben a Fidesz politikusai keresik a választ az áprilisi vereségre, és a párt megújításán, újra szervezésén dolgoznak. Az elmúlt két hónap tanulságairól Böcskei Balázzsal és Záruk Péter Farkassal beszélgetünk. Az oktatási rendszer egységesítését, a szakszervezetektől és a munkavállalóktól elvett jogok visszaállítását, valamint a politikai kinevezések korának megszüntetését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete. A tanárokat képviselő szervezet emellett a bérrendezést is sürgető kérdésnek tartja, vendégünk Totyik Tamás. Nyílt levélben kéri 42 jogtudós a közjogi tisztségviselők leváltását a kormánytól. Levelükben azt írják, hogy az érintettek lényeges szerepet játszottak az autokrácia kiépítésében és fenntartásában, és mivel a végsőkig lojálisak maradtak az autokratikus hatalomhoz, helyrehozhatatlanul hiteltelenné váltak. A stúdióban Baka András. 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik az Egyesült Államok és Irán között, miután a felek kötelező erővel nem bíró, de politikai elkötelezettséget jelző szándéknyilatkozatot írtak alá a béke elérése érdekében. A keretmegállapodás részeként újra megnyílhat a Hormuzi szoros, de szakértők szerint az olajáramlás helyreállítása hónapokat vehet igénybe. Novák Attilát kérdezzük.
3: Ez a mai kínálat kezdődik az Egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Böcskei Balázs, az IDEA Intézet kutatási igazgatója, és Záruk Péter Farkas, politikai elemző, politológus, a Miskolci Egyetem docense. Szervusztok, jó estét!
4: Jó estét, szia!
3: Régen voltatok, kezdhetünk általánosságban egy-egy véleménnyel, értékeléssel. Hogyan látjátok ti eddig a kormányzati munkát? Ez most egy pici idő eltelt. A stílust, a hangnemet, a gyorsaságot, a szokatlan dolgokat, stb. Aztán majd megnézzük az ellenzéki oldalt is. Kezdjük a kormányzatival.
5: Ugye azért vagyunk szokatlan helyzetben, mert ugye kevesebb döntés születik, mint amennyit beszélünk a kormánynak a tevékenységéről. Mire értek az alatt? Ugye van egy ilyen azonnalisága Magyar Péternek, folyamatosan közvetíti a kormányzati tevékenységet, ergo a közvetítés úgy tűnik, mintha tevékenység lenne, márpedig jóval kevesebb olyan egyértelmű közpolitikai, kormányzati vagy a törvényhozásban van lévő output van, mint egyébként amennyit ő kommunikál. Tehát nagyon sokszor ugyanaz elő van készítve, mint már megtörtént, és ugye az a folyamatos közvetítés okán. Tehát szerintem még az, hogy a kormányról, annak az első pár hónapjáról eredményt, vagy ilyen érdeményet lehetne adni, szerintem hogy nincs az a helyzet. Nincs még olyan helyzet. Olyan helyzet van, hogy ez a kommunikáció mennyivel más, mint bármikor, bármelyik kormány esetében láttuk, és ez a tevékenység, ez a sokan sokféleképpen írják, a Netflix-től kezdve az azonnalisága, a Reels kommunikációtól minden van, de ez kétségkívül azt a látszatot kelti, hogy a kormányzat uralja a teret, helyesebben Magyar Péter uralja a teret, uralja a politikát, és tényleg igazából az a politika, amit Magyar Péter mond, beszél, és hogyan megjeleníti a politikát. Szerintem ez ennek a pár hónapnak a sajátossága.
3: Uralja is a kommunikációs teret nyilván mindenképpen. Maradhatunk még a kommunikációnál is, aztán azért születnek döntések is, majd arról is beszélünk. Tehát van, akinek például már sok a miniszterelnök a parlamentben, sokszor ő válaszol, akár miniszterek vagy államtitkárok helyett is. A hang nem is sokak szerint túlzó, már nem kampány van, de sokan meg úgy vélik, hogy ennek igenis most még itt van a helye. Az emberek azt várják, hogy büntessen, mondjon oda, kapják csak az arcukba a fideszes politikusok. Ezt ahogy látod?
4: Egy kicsit a Balázshoz kapcsolódóan én is úgy gondolom, hogy stilárisan más, mint amit korábban megszoktunk, de önazonos. Vagyis igenis a kampánynak folytatásaként fogja föl, eredményeként fogja föl Magyar Péter és a Tisza a tevékenységét, és nem úgy gondolja, hogy akkor vége van a kampánynak, és akkor itt most át kell vegyünk valamilyen más mezt, és akkor más a stílusunk, és a többi, hanem pontosan azt üzeni, hogy erre kaptuk a felhatalmazást, ezt mi így folytatjuk, a jövőben is így fogjuk folytatni, és most az a nagyfokú támogatás, ami megvan a kormány mögött, az meg igényli is ezt. Tehát
3: itt az a kérdés, hogy meddig igényli. Tehát van ennek szerintetek elemzőként, hogy látjátok türelmi ideje, amikor az még érdekes, és sokan nézik, ahogy mondtad, a Netflix helyett és a parlamenti közvetítéseket.
4: Addig fogja igényelni, ameddig a számonkérés jellege erősebb a kivagyiságnál. Hogyha a kivagyiság és a számonkérés serpenyőjét nézzük, akkor szerintem messze a számonkérő jellegen belül van még Magyar Péter. A közönsége azért nézi, és ezt várja, erre adta a felhatalmazást. Pluszba még mellé csapódott, nem csak a győzteshez húzás miatt, hanem egyszerűen a Fideszből való további kiábrándulás az ügyek miatt, amelyek előjöttek. Ezt a Török Gáborral, ami a most megjelent könyvünkbe kategorizáljuk, hogy nagyjából milyen volt az előző időszak, és sok esetben azt látjuk, hogy birtokba vette ezt az abszolút köztársaságot Magyar Péter, és bizonyos elemeit ő is ugyanúgy használja. Használja az intézményeket akaratáramlásra. Ez a kormányzás, amellett, hogy nem, a kormányzás nem feltétlenül csak törvényjavaslatokban jelenik meg, mert egy picit a Balázs arra utalt, hogy ugye azok a konkrét döntések, amelyek primér módon a kormányzatnak az eszköztára, az nem olyan sok ahhoz képest, amilyennek látjuk a kormányzást. Csak hogy a kormányzás már a performatív jelleget öltött, és karmelita bejárás. A karmelita bejárás az egy performatív kormányzati technika. Azt mondja, hogy amit ígértünk, hogy amit bíráltunk, és azt ígértük, hogy ez így nem mehet tovább, lám-lám megnyitottuk a magyar állampolgárok előtt. Sőt, mindenki előtt. Vagyis ezzel csak annyit akarok mondani, hogy a közönsége, hogy meddig megy, vagy meddig nem megy, addig, amíg elfogadja tőle ezt aktív cselekvésnek.
3: De aktív cselekvést is fel tud azért mutatni, most persze, nem vitatkozni akarok veled, de azért, hogy itt az uniós pénzek hazahozataláról történt egy megállapodás, volt egy alkotmánymódosítás, korrupcióellenes törvények, tehát azért nyújtottak be törvényeket, illetve jövő héten is lesz és folytatódik ez. Ma éppen bejelentette Brüsszelben, ugye, hogy valószínűleg a hetes cikkelynek vége lesz, vagy ezt az eljárást megszüntetik hazánkkal szemben. Szóval azért ezt is látják mindemellett a választók.
5: Hát érdekes, mert amikor a korábbi kormány ugyanúgy törvényhozást, kormány végrehajt nem törvényt hoz, tehát amikor korábban is voltak intézményfejlesztések, beterjesztések, előterjesztések, elfogadások, azt nem tekintették sokan kormányzásnak. Most hirtelen ugyanaz a tevékenység újra kormányzásnak minősül. Tehát azért én a outputokban, amikor már látjuk a hatásokat, látjuk a tartalmát a csomagnak, látjuk az első visszacsatolásokat, látjuk a társadalmi elégedettség vagy éppenséggel korrekciós igényeket, én ezt tekintem igazából annak a szeriőz, vagy tehát ilyen komoly felfogásnak a kormányzás, amire a kérdés is utalt. De egyébként egy picit visszautalva ide, és akkor most akkor lehet, hogy én vitatkozni fogok. Szerintem az, ha Magyar Péternek sikerül az, hogy ez mennyire tudatos vagy nem, azt nem tudom megítélni, hogy a politikának a jelentését is át tudja formálni. Tehát, hogyha ez a politikának a performatív felfogása lesz a politika, tehát megváltozik a politika jelentése, akkor mindent, hogy mik a közpolitikai outputok. Tehát, hogy valójában ki beszél itt arról, az elmúlt időszakot, hogyha megkérdezik az embereket, hogy mondják már meg akár nyitott, akár zárt kérdésben, hogy mi volt a legnépszerűbb intézkedés az elmúlt időszakban, az elmúlt pár hónap alatt, akkor nem tartoznak bele azok, amiket te felsoroltál. Csak ha zárt kérdésbe teszem fel, mert akkor megválaszolja a kérdést. Tehát, hogy vagy a válaszadót. Tehát szerintem Magyar Péternek van egy olyan kísérlete, hogy a politikának az egész jelentését megváltoztassa, és akkor azok az axiómák, amiket így hozzászoktunk, hogy hát az első 100 napig az emberek megengedőbbek, meg majd az első fél év, meg a második fél év, valójában lehet, hogy ezek az axiómák mind nem érvényesek, és egy egészen új, tartós, különösen kihívó nélkül áramló szereplőről van szó, és a kormányzás, mint olyan, amiket oktatunk, tanítunk, ezek csak a nagyon-nagyon ilyen szőrénszálókat, olvasókat fogja foglalkoztatni.
3: Török Gábort emlegetted, ő azt mondta, hogy Magyar Péter jutalomjátékának látszott az államfő eltávolítása, hogy ezt a kampányban nagyon hangsúlyosan ígérte, most már lát ebben politikai kockázatot, ezt többen mondják, hogy ebben nem áll jól, most a Politika Capital is kiadott tegnap előtt egy elemzést. Szóval a közjogi méltóságok leváltása, itt megy az adókapok, de mindenki még a helyén van, legalábbis egyelőre. Jön majd Baka András, vele is beszélünk erről, szóval itt inkább a politikai részére vagyok kíváncsi. Miért nem lép ebben a kérdésben hangsúlyosabban?
4: Ez szerintem ugyancsak egy kicsit a kormányzás vagy a politika csinálás performatív részéhez tartozott, ezt bemondta a miniszterelnök, bemondta egy olyan helyzetben, amikor nem tudom, hogy mondjuk a spin doktoraival ezt megbeszélte, úgy elő volt-e készítve, ahogyan egy ilyen bemondás előtt ezt elő kell készíteni. Tehát ahogyan nem lehet ultimátumot adni úgy, hogy utána nem történik semmi. Tehát ez egy nagyobb csomag része kellene legyen, ez nem pusztán arról szól, hogy akkor a köztársasági elnököt és az összes többi korábban bebetonozott állami tisztségviselőt, vezetőt el kell távolítani. Ez arról volt szó, és annak a keretében volt ez előhozva, hogy lesz egy olyan típusú alkotmányozás, amelynek az alkotmányos mesdjéin belül rendezve lesznek ezek a kérdések, tisztázva lesz, hogy akkor hogyan lesz választva az, ami alkotmányjogi értelemben ehhez a jogalkotási területhez hozzátartozik. Ehhez képest egy kicsit indulatinak gondoltam ezt a bejelentést, és persze tudom, hogy nem szeretik hallgatni a kormány vagy Magyar Péter rajongói, vagy akik szurkolnak, és még idő is van rá. Én csak annyit szeretnék jelezni ezzel, hogy óvatosabban kellett volna szerintem ehhez hozzányúlni, nem volt megfelelőképpen előkészítve, és ez tény, mert ha igen, akkor 32-én, tehát akkor elsőjén kellett volna valami történjen, igaz? De nem történt, amivel szerintem nincs feltétlenül gond, de hogy ez az ügy messze több attól, mint sem, hogy bejelentem, és az akaratom majd áramlik, és megfoltozzuk majd, alkotmányba emelünk, még azt se tudjuk pontosan, hogy mit. Mert mit emelünk alkotmányba? És én szerintem most ez a kérdés van. Én úgy gondolom, hogy hosszabb távon ezeket az alkotmányos kérdéseket tényleg csak alkotmányozás keretében lehet rendezni.
5: Balázs? Annyit tennék hozzá, hogy volt a választásokat megelőzően a 24.hu-n a listavezetőkkel készítettek egy sorozatot, interjút, Magyar Péterre került a sor, és az utolsó kérdések egyike az volt, hogy milyen demokráciát szeretné Magyarországon, és az újságíró jelzőket tett fel. És akkor liberális demokrácia, meg ilyen demokrácia, és ő azt mondta ebben az interjúban, hogy nincs olyan, hogy demokrácia van. Nincs olyan, hogy liberális demokrácia, vagy illiberális demokrácia. Van olyan, de ugye ő nem szereti ezeket a jelzőket. Olyan, mint a népi demokrácia. Na és ebben a történetben itt jön el, amikor nincs meg a gondolat. Tehát amikor nem tudom, hogy mi az a normatív alap, amiről én csinálom a kormányzást, amit akarok a politikai rendszerről, az államról, ahogyan gondolkodok. Tehát, hogy a performatív politika jó ideig ki tudja azt takarni, hogy nincsen vízióm arra vonatkozólag, hogy mi az alap és mi a felépítmény. És az, hogy mit kezd a köztársasági elnök kérésével, az a legalitás, a legitimitás olyan absztrakciós szintű vitáit nyitja meg, amihez, hogy beleálljak, előzetesen kell gondolnom van, hogy hova akarok eljutni. És ez nincs meg még ebben a kormányban, de lehet, hogy ezen a szakaszban nem is elvárás, hanem barkácsolás van.
3: Térjünk át a Fideszre itt az utolsó 3-4 percben. Péter, te az Indexnek azt mondtad a választás után, hogy visszakerestem, mert emlékeztem rá, hogy Orbán Viktor helyében te csinálnál egy új pártot.
4: Nem Orbán Viktor, ezt félreértették, Isten.
3: Hát ezt így idézték.
4: Nem semmit.
3: Ezt így idézték.
4: Jaj, akkor... de jó. Nem, de, nem hát mondtam ilyet.
3: Mert
4: hogy menjen 60 pusztára, várja a... Semmit nem mondtam rá vonatkozóan. Ez egy félreértés volt, jó, hogy felhoztad.
3: Na, hát akkor hát nem, igen, mert utána
4: hogy ha már
3: múlva.
4: Brandet, nem, rosszul idézték, pontosabban a szövegen belül már jól volt, de valóban volt egy ilyen. Én azt mondtam, hogy a Fidesz annyira leharcolt, lemérgezett Brand, hogy már vele nincs mit kezdeni, ha csinálnék én, aki nem csinál, csak hogyha már Brandel kell foglalkozza, politikai Brandel,
3: akkor egy másikat
4: akkor egy
3: csinál.
4: Újat csinálnék. Igen.
3: Jó,
4: ezt most is
3: tisztában tettük, ezt most is tartom.
4: Jó.
3: Szóval Fidesz és Orbán Viktor, most szándékosan így külön mondom akkor, van egyébként szerintetek egyik a másik nélkül? És hogy látjátok a Fidesz ellenzéki szerepét? Ugye volt itt egy kongresszus itt az elmúlt két hónapban.
5: Szerintem a Fidesz az rosszabb helyzetben, mint a szocialisták 2010-ben. Tehát, hogy nem csak az első vonal, hanem a második vonal is kikapott, meg a harmadik vonal is kikapott. Ugyanazokkal a történetekkel, amikkel az első vonal. Tehát, hogy most láttunk, megismertünk ilyen önkormányzati képviselőket, akikre azért csak kigurult, hogy több százmillió is begurult az ő civil szervezetükre, és ők a megújulásnak az emberei, szóval ezek szóval az a helyzet, és akkor most elemzőként elég furcsa állítás, hogy teljesen érdektelen számomra, ami a Fidesz környékén történik. Van egy párt, ami szerintem Fidesz és Orbán egy, és ugyanazt jelentett, morálisan szertefoszlott, nem azokról témákról beszél, azokról nem lehet beszélni. Ez egy megújíthatatlan rend. A teljes népességben a támogatottsága nem éri el lassan a 20%-ot. Tehát az, ami a Fidesz, arról szerintem beszélni, az foglalja a helyet.
3: Akkor ez az a kérdés, hogy mikor ismeri fel majd maga a Fidesz? Ugye most egy évet adtak, de Orbán Viktor meg most arról beszélt, hogy őszre jön el újra az ő idejük. Nem pont ezt mondta, de ez volt a lényege.
4: Ezek szerintem valóban belső üzenetek. Én ugye a választások 12-én, 14-én nagyjából ezt megfogalmaztam. Partizánon azóta is tartom. Tehát ez kész, ez lemérgezte a közönségét, és lemérgezte magát a nagy méregkeverő. És innentől kezdve nincs visszaút, mert lehetetlen. Tehát nincs az, hogy most akkor kedves választók, tényleg állati ciki, elhullott három zebra, voltak zebrák. Elnézést, kedves Gulyás Gergely kiáll, és azt mondja, hogy hát nem Brüsszelt be akartuk csapni, hanem titeket, önöket akartuk becsapni, most kiderült, mégiscsak volt migrációs tábor. Tehát, hogy olyan ügyek és olyan mindennel, amit önazonosnak gondolt a Fidesz vagy jobboldali választó, azzal olyan szembejövő tények vannak, amelyeknek a beismerése nagyjából olyan, mint Retkes Attila, a SZDSZ egykori utolsó elnöke, aki lekapcsolta a villanyt. Tehát ha beismerem és elnézést kérek érte, az egybe azt jelenti, hogy el is vonultam. Ezt nem tudja most megtenni, mert céghálóként le kell szervezze a belső feszültségeket, és majd amikor, ha megússzák ezt az egész sztorit, akkor egyik része majd erre megy, egyesületet csinál, a másik része szétszakad, a harmadik része. De addigra már remélik, hogy valamilyen módon leszervezték ezt az egész.
5: Ezért mondtam a 2010-es MSZP, mert 2010-ben nem találunk egy MSZP-st, aki nem mondta volna, hogy nincs hagyóügy. 2026-ban sem találsz egy fideszest, aki azt mondja, hogy ne lenne Mészáros Lőrinc ügy. Vagy hogy lenne Mészáros Lőrinc ügy. Na, ez a sajátos.
3: Köszönöm, hogy jöttetek.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. Alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Az oktatási rendszer egységesítését, a szakszervezetektől és a munkavállalóktól elvett jogok visszaállítását, valamint a politikai kinevezések korának megszüntetését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete. A tanárokat képviselő szervezet emellett a bérrendezést is sürgető kérdésnek tartja. Vendégünk Totyik Tamás.
2: A szakszervezet elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Évzáró sajtótájékoztatót tartottak, erről mindjárt, de kezdjünk egy konkrét bejelentéssel, ez a legfrissebb, ugye kedden már tárgyalták is, hogy felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, miután rengeteget kritizálták ezt a szakszervezetek és a szakma, nyilván örülnek ennek a hírnek. Amióta van, a státusztörvény alapján vezették ezt be, a pedagógusok bérét ugye a nyújtott teljesítményükhöz kötötték. Mi lesz most ezzel? Ugye ez most 2023 vagy 2024 óta van?
3: A teljesítményértékelést ugye beszüntették a jelenlegi formájába, és augusztus 31-ig a kormánynak egy, vagy az oktatási irányításnak egy új javaslatot kell kidolgozni és beterjeszteni a kormány részéről, hogy ezt hogy akarják átalakítani. Ha most a miniszterasszony miniszterség előtti időszakából tudunk idézni, ugye akkor Landár Judit azt mondta, hogy az intézményre, mint szervezeti egységre kell a minősítést kiterjeszteni, és ezt kell minősíteni, mert ez a meghatározó, és nem maga a pedagógusnak az egyénisége.
2: A szakszervezeteknek lesz-e javaslatuk? Mert a szakszervezet is azt mondta, hogy kellene, itt is elmondta többször, tehát, hogy az nem rossz, hogyha értékelve van a pedagógusok teljesítménye, csak nem így.
3: Igen, két része bontanám a kérdést. Az egyik része, ugye mi is azt szorgalmazunk, hogy az intézmény,

0: szervezeti egység legyen egyszer értékelve, másodszorban pedig, ha a pedagógusokat mint egyént szeretnék, hogy értékeljék és minősítsék, akkor ez úgy történjen meg, hogy az iskolának vagy az intézménynek a szervezet és működési szabályzatában legyen kidolgozva egy szempontrendszer, és akkor ezeket a szempontrendszerek alapján az iskola vezetése vagy az intézmény vezetése, ugye mert az óvodákra is vonatkozik, meg a szakszolgálatokra is, akkor ők döntsenek, és ne az intézményvezető egy személybe, és a lehető legtöbb szubjektív elemet kivezetni, mert az, hogy valaki lojális, vagy az, hogy ugye jó hírnevet hozott az iskolának, az egy nagyon szubjektív elem. Nem véletlen, hogy egyébként nyerbírósági perünk is van az elmúlt évből, ahol pontosan ezeket a szubjektív elemeket támadta meg az egyik kollégánk is, meg is nyerte.
1: Na, vissza az évzáró sajtótájékoztatóhoz, ahol rendhagyó módon tulajdonképpen nem az előző évről beszéltek, bár évzáró, hanem inkább a jövőről beszélgettek. Azt mondták, hogy továbbra is kiemelten fontos, hogy a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és technikai dolgozók béremelést kapjanak. Ugye a TISZA programjában volt erre ígéret, 25%, de azt mondják, hogy ez azért első lépés, de nem elégséges. Hogyan kellene ez a 25%, tényleg benne van a programban, de kaptak erre már konkrét ígéretet?
0: Azt mondta a miniszterasszony számunkra, amikor a kongresszusunkra ellátogatott, hogy a forrásokat keresik a költségvetésbe, egyelőre nagyon kiseperték a kasszát, és megnézik, hogy máshonnan honnan tudnak átcsoportosítani, vagy a 2027. évi költségvetésben akkor erre a forrásokat meg tudják teremteni.
1: Mennyit keresnek most az oktatást és nevelés segítők és technikai dolgozók? Róluk mindig kevesebbet beszéltünk.
0: 250 000 környékén van a nettó keresetük.
1: Meddig megdöbbentő. Azt mondták, hogy ha nem lesz változás a bérekben, akkor folytatják a figyelemfelhívó akciókat. Meddig van türelmük? Meddig hagynak időt az új kormánynak?
0: Hát az új kormánynak az új költségvetés elkészítéséig. Tehát addig, ha látjuk az új költségvetésben, hogy van szándék, akkor a figyelemfelkeltést azért tovább fogjuk folytatni, mert az egyértelmű, hogy ez egy szükséges, de nem elégséges lépés, és ahhoz, hogy a megfelelő szintet el tudjuk érni, ahhoz legalább ugye a garantált bérminimumnak az 50%-ával, tehát 150%-ával kellene rendelkezni, de a végső célunk az lenne, hogy egy bértáblát vissza tudjunk hozni a kollégák részére, és ugyanolyan ötelemű bértáblát, mint amit a pedagógusoknak is szeretnénk, mert azért ott is a nagy béremelés ellenére nagyon komoly bérfeszültségek vannak, belső feszültségek vannak.
1: Azt mondja, hogy vannak fenntartásaik, most is beszéltek a bérrendezésről, a legsúlyosabb probléma, hogy a jelenlegi kormány ugyanabban a hibába esett, mint az előző, mert hogy nem kapták meg a tanárok a számítás módját. Mit nem kaptak meg?
0: Ugye az Európai Unióval kötött megállapodás szerint 2031-ig a diplomás átlagkeresetek 80%-át kell tartani a kormánynak. Ugye ott márciusban megjelenik egy statisztika, a KSH statisztikája, amiben az iránymutatásokat látjuk, a nagyságrendeket látjuk. Látjuk a trendeket is, hogy akkor ebben mi történik, és a pénzügyminisztériumnak egy irányszámot kellene meghatározni márciusban, hogy 2026. évben várhatóan mekkora lesz a bérnövekedés a diplomások körébe, és akkor ehhez igazítottan a pedagógusoknak ugye ezt a 80%-ot akkor mennyit kell emelni. Ezt a számítási módot nem láttuk a hatástanulmányban, amit a kormány kiküldött részünkre. Csak a KSH statisztikáját látjuk, ahol az látszik, hogy 1,2% ponttal le vagyunk maradva, ami azt jelenti, hogy nem 0,4%-os béremelésre lenne szükség, vagy bérkiagazításra lenne szükség, hanem 1,5%-osra.
1: Még egy konfliktus tulajdonképpen, mert azt mondják, hogy a szakképzés és a felnőtt képzés esetében megdöbbentve olvasták, hogy az államtitkár szerint az egyetlen probléma itt a kancellária rendszer, önök szerint nem, hanem át kellene világítani az egész rendszert, és küldenek erről akár anyagot is. Mi az, amit biztosan tudnak átvilágítás nélkül is, hogy nem jó ebben a rendszerben?
0: Hát a legfontosabb az, hogy nem azonos szempont. Ugye az volt a cél a kormány részéről, az előző kormány részéről, amikor a szakképzési centrumokat és a tankereti központokat létrehozták, hogy egységes elvek mentén egységes bérezések legyenek, és pontosan ez nem valósul meg. Van olyan szakképzési centrum, ahol 5-600 ezer forint kafatériát kapnak, vagy pulykapénzt kapnak, van, ahol semmit nem kapnak. Van, ahol májusig szól az osztályfőnöki megbízás, van, ahol augusztusig szól az osztályfőnöki megbízás. Tehát az, ahogy a kancellária rendszert kivezetik, ezzel nem fognak a belső problémáit megoldani. Arról nem is beszél, vagy a duális képzés. Az nem minden esetben sikertörténet, mert egy-egy gyakorlati helyre, amikor külső gyakorlati helyre kimennek, akkor nem látják azt se az oktatási intézményekben, hogy akkor mennyi hiányzás van, ott van, mit teljesít, mit nem teljesít a gyerek, és az utolsó egy hónapban kell felkészíteni a tanulókat a szakvizsgára, ahhoz, hogy ők megfelelő szakmunkásvizsgát tudjanak tenni.
1: Ugye, talán pont két héttel ezelőtt találkoztak Lannert Judittal, hogyha jól emlékszem. Ott miben maradtak? Folytatják-e nyáron a tárgyalásokat?
0: Abban maradtunk, hogy a tárgyalások folytatódnak, de addig a kormány az intézményesült érdekegyeztetési folyamatot és a rendszert kiépíti, vagy meghatározza, és ennek keretében fog folyni. Tehát ebben teljesen igazán a miniszter asszonynak, hogy nem jó az, hogyha külön-külön szakszervezetekkel találkozik, és akkor utána szétfolyik ez a tárgyalási folyamat, hanem akkor itt most már az intézményrendszert ki kell építeni, mind az érdekegyeztetésre, és az Európai Unió által elvárt tripartid rendszernek, ugye, ahol az állam, a munkaadók és a munkavállalók ülnek le közös asztalhoz, és még a civil szervezeteknek is a beleszólási jogát a szakmai egyeztetésbe.
1: Köszönöm, hogy itt vagy.
0: Én köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nyílt levélben kéri 42 jogtudós a közjogi tisztségviselők leváltását a kormánytól. Levelükben azt írják, hogy az érintettek lényeges szerepet játszottak az autokrácia kiépítésében és fenntartásában, és mivel a végsőkig lojálisak maradtak az autokratikus hatalomhoz, helyrehozhatatlanul hiteltelenné váltak. A stúdióban Baka András.
2: Baka András a legfelsőbb bíróság egykori elnöke, a volt legfelsőbb bíróság volt elnöke, inkább így fogalmazok. Jó estét kívánok!
3: Köszönöm.
2: Mostanában sokszor emlegetik Önt, mint az egyetlen olyan közjogi méltóságot, akit a fideszes kétharmad annó eltávolított. Itt a héten is emlegettük, én hoztam fel egyébként Navracsics Tibornak, aki most azt mondja ugye a jelenlegi kormányra, hogy a Tisza kormány leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, visszaélnek ezzel a kétharmaddal, és azt mondta, hogy azért az Ön esetében nem ez volt. Ön szerint mi volt az Ön esetében?
3: Hát az én esetemben egész más volt a helyzet szerintem. Én abból indulnak ki, hogy korábban minden vélemény, minden szakmai vélemény, az egyben politikai vélemény is volt. Tehát akárki megszólalt szakmai ügyekben, ha a kormány vonalával egyező irányba ment, akkor az rendben volt. Ha nem, akkor az politikai véleménynek számított, és az illető rögtön ellenség lett. Amikor én a 2011-ben, 2010-ben is már volt konfrontáció, de igazából a konfrontáció 2011-ben kezdődött, amikor én több ügyben megszólaltam, a Strasbourg-i Bíróság az én ügyemet tárgyalva ezeket az ügyeket meg is említette, tehát a semmiségi törvény, a bírók nyugdíjazása, a büntetőeljárási törvény, és az országgyűlés színe előtt szedtem apró darabokra a bírósági szervezeti törvényt, kritizálva, súlyos kritikát megfogalmazva. Valószínűleg ez volt az utolsó csepp a pohárba az eltávolításon, mert néhány napon belül megjelent az, hogy a legfelsőbb bíróságot ugye kúriává alakítják, és a kúria új elnökének választást írnak ki. Vagyis ebből az következett, és a néhány napolva beadott képviselői módosításból az következett, hogy megfosztanak az elnöki mandátumomtól, és a kúria elnöke sem lehetek, hiszen olyan új feltételt támasztottak, hogy 5 év magyarországi bírói gyakorlat nekem, a 17 év strasbourgi bírói gyakorlat mellett csak 3,5 éven volt.
2: Igen, ezt emlegette itt Navracsics Tibor is, hogy még szakvizsgája sincs, csak ugye hát azt tettük hozzá, hogy közben ott 16 év Strasbourgban volt.
3: Ami a szakvizsgát illeti, azért engem 1996-ban a ügyvédi kamara a tagjai közé fogadott, és a strasbourgi bírósági időm lejárta után én megpályáztam egy bírói álláshelyet a fővárosi ítélőtáblán, és semmi probléma nem volt az én végzettségemmel és szakmai bizonyítványaimmal, úgyhogy ezt nem is értem, ezt a felvetést.
2: Az Ön esetében abszolút beszélhetünk akkor személyre szabott jogalkotásról, erről bírósági ítélet is van, és most itt aktuális ügyekre rátérünk egy picit, így ugrunk egyet az időben, ez is felvetődik most a fideszes képviselők padsoraiból a parlamentben, hogy személyre szabott jogalkotást csinál a Tisza, ugye itt a 16. alkotmány módosításra, vagy alaptörvény módosításra gondolnak, aminek azt a részét nem írta alá most Sólyog Tamás államfő, hogy a miniszterelnöki posztot nem lehet csak két cikluson át betölteni, 1990-től kezdődően. Ez valaki szerint kizárólag Orbán Viktorról szól, és valaki szerint visszamenőleges jogalkotás. Ön hogy látja ezt?
3: Én szerintem ez nem visszamenőleges jogalkotás, ez a jövőre szóló jogalkotás, amely érinthet bizonyos korábban funkciót betöltött tisztviselőket is, nevezetesen Orbán Viktort, de egy ígéret is arra vonatkozóan, egyfajta biztosíték arra vonatkozóan, hogy nem alakul ki egy megmerevedett autokratikus rendszer, hanem egyfajta egészséges rotáció lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb módja ennek a cél elérésének, de tény az, hogy egy választási ígéret teljesítése, én ebben nem látok különösebb kivetévalót. Nem biztos, hogy én ezt a megoldást választottam volna, választottam volna bármilyen más korlátozást, de szerintem ez elfogadható és nem visszamenőleges.
2: És a többi közjogi méltóság esetében, hogyha rájuk térünk, ugye ott a kolléganőm idézte, most írtak egy nyílt levelet számos jogtudóssal, kutatóval, egyetemi oktatóval, ön is aláírta, és én azt olvastam öntől, hogy a Euronews-nak mondta, hogy a Fidesz által kinevezett állami vezetők kétharmaddal való eltávolítását az alkotmányosság helyreállításához szükséges lehető legszűkebb körben kell tartani. A legszűkebb kör az mit jelent?
3: Én úgy gondolom, hogy 16 év után meg kellene változtatni, tehát át kéne nézni az alkotmányos intézményeket. Át kéne nézni azokat az alkotmányos intézményeket, hogy működnek-e azok az alkotmányos intézmények, függetlenek-e, megtartották-e a közbizalmat ezek az alkotmányos intézmények. Én azt hiszem, hogy a választások eredményeképpen az új kormány az alkotmányos intézmények felülvizsgálatára is jogot kapott. Na most, ha az alkotmányos intézmény nem működik, és én hangsúlyozom, én nem a közjogi tisztviselőkre helyezném a hangsúlyt. Én azt mondom, hogy az alkotmányos intézmények függetlenségét, alkotmányos funkcióinak betöltését kell megvizsgálni, és ha nem felel meg az alkotmányos funkciójának ez az intézmény, és elvesztette a közbizalmat, akkor ebben az esetben meg kell nézni, hogy miért. Vagy a szabályozásban van a hiba, tehát elavult a szabályozás, vagy pedig a személyekben, vagy mind a kettőben.
2: Nézzük meg konkrétan, mindjárt beszélünk az Alkotmánybíróságról, és külön legfőbb ügyész Kúria vezetője, mondjuk maradjunk az utóbbinál, ugye abban volt érintett. Meg lehetne szüntetni a Kúriát, és újra a legfelsőbb bíróság lehetne?
3: Én ezt nem javasolnám, ezt a megoldást, sőt azt sem javasolnám. Őszintén szóval mindig zavarban vagyok, ha a Kúria elnökéről van szó, és hogy az ő eltávolításáról, hiszen nem tartom igazán elegánsnak, hogy én adjak tippeket és javaslatokat. Én a Kúria elnökét nagyon súlyosan bírálom. Az eredendő, az ős bűn az ő megválasztása. Tehát a jogszabályt kellett mutatni, míg engem eltávolítottak személyre szabott jogalkotás eredményeképpen, mert annyira nem kellettem, addig a Kúria elnökét személyre szabott jogalkotás eredményeképpen választották meg erre a tisztségre. Tehát az ősbűn akkor következett be, amikor egy nem bírót választottak, és soha bírói feladatot nem ellátott szemét választottak jogszabálymódosítás eredményeképpen erre a funkcióra. Na most, hogy hogyan lehet eltávolítani? Biztos, hogy nem úgy, hogy, és erre az én ügyem is precedensül szolgál, biztos, hogy nem úgy lehet eltávolítani a Kúria elnökét, hogyha eltávolításról esik szó, hogy átnevezzük, visszanevezzük legfelsőbb bíróságnak, bár a Kúria elnevezés azért problematikus, mert engem, ha külföldön kérdeznek, hogy mi az a Kúria, akkor mindig azt mondom, hogy a legfelsőbb bíróság. Tehát az igazi név az a legfelsőbb bíróság, de nem ezt a megoldást javaslom. Én azt javaslom, hogy jogállami módon jogorvoslati lehetőség biztosításával kell megvizsgálni, hogy a Kúria elnöke az ősbűn ellenére, a személyre szabott kinevezés ellenére megfelele a bíróval válás feltételeinek és a bíróval szemben támasztott követelményeknek. Például a bíró az független és pártatlan, az ő függetlenségét és pártatlanságát, már az őről a véleményt mondó bizottság annó bírói testület, az Országos Bírói Tanács sem tartott elfogadhatónak. Tehát nem tartotta a bírói testület függetlennek és pártatlannak. Ha valaki nem független és nem pártatlan, akkor hogy lett bíró? És hogy lett ráadásul a Kúria elnöke?
2: Alkotmánybíróság. Ha 2011-ben a Fidesz kormány az alkotmánybírósági jogköreinek a megnyírbálásával kezdte a jogállamiság leépítését, akkor most nem kellene azzal kezdeni a helyreállítását?
3: De nekem nagyon határozottan az a véleményem, hogy az alkotmánybíróság az egész processust az alkotmánybírósággal kellene kezdeni.
2: Hogyan?
3: Nem az én feladatom megmondani, de az Alkotmánybíróságról nagyon határozott véleményem van. Az Alkotmánybíróság először is az Alkotmánybíróság jogkörét vissza kellene állítani. Azokat a jogköröket, amiket 2010-ben, 2013-ban elvettek tőle. Tehát az alkotmánybíráskodás teljességét, mert ez adja meg az alkotmányozási, alkotmány feletti őrködési funkcióját az Alkotmánybíróságnak. Ez az igazi alkotmányvédelem. Tehát ezt vissza kellene adni, meg kellene határozni, hogy milyen funkciói vannak az Alkotmánybíróságnak.
2: Igen, de most bocsánat, most erre azt mondhatja mondjuk a Tisza-kormány, hogy hát az Alkotmánybíróság tele van olyan alkotmánybíróval, akiket a Fidesz tett oda. Ugye sokszor elhangzik ez azért.
3: Igen, de az biztosan nem lehetséges, hogy itt van az Alkotmánybíróság, és ebből választok magamnak bírókat. Itt
2: hát a Fidesz megemelte a létszámukat, úgy választott.
3: Igen, megemelte a létszámukat, és nekem határozott véleményem van az alkotmánybírókra. Vannak nagyon kitűnő alkotmánybírók, akik, hogy így fejezem ki magam, rossz társaságba kerültek. Vannak olyan alkotmánybírók, akik nem felelnek meg az alkotmánybíró válást követelményeinek, nem látják el azt a funkciót. Politikai kinevezettek az Alkotmánybíróságra. Tehát nagyon sok bíró van, de nem lehet közülük válogatni. Nem lehet kiválogatni azt, hogy ez tetszik, ez nem tetszik, az megint tetszik. Egy általános jogállami megoldást meg kell határozni, mit csinál, meg kell határozni a létszámát az Alkotmánybíróságnak, meg kell határozni azt, hogy milyen hosszú a mandátum az Alkotmánybíróságnak, meg kell határozni, véleményem szerint egy korhatárt is meg kell állapítani az Alkotmánybíróságnál, tehát 70 éves korhatár, és végig kellene menni az összes ilyen feltételen. És meg kell változtatni a jelölés rendszerét az Alkotmánybíróságra. Az nem jó, hogy a politika jelöl az Alkotmánybíróságra. Mindig a politikai pártok a jó jelölteket rendszerint kilőtték. Tehát ha valaki karakterisztikus jó jelölt volt, azt kilőtték, mert tulajdonképpen nagyon sokszor a legjobb jelöltek maradtak ki az Alkotmánybíróságról. Tehát meg kell változtatni a jelölési rendszerét, tehát szakmai szervezetek. És én szerintem, véleményem szerint jogállami megoldás, hogy az alkotmánybírók egy része, és mondom, nem tudok választani, nem lehet választani, de akik megfelelnek a feltételeknek mindezek után, azok vagy új jelölés után, vagy automatikusan tagjai lesznek az új testületnek azzal, hogy az eddigi időszak az beszámít. Az eddigi alkotmánybírói működés beleszámít az új mandátumba, amelyik véleményem szerint rövidebb kell, hogy legyen, mint a jelenlegi 12 év.
2: Ugye az Alkotmánybíróság, illetve a testület összetétele mostanában itt az államfő kérdésével, Sólyog Tamás kérdésével kerül elő, ugye ő nem mond le, sőt a Velencei Bírósághoz fordul, az Alkotmánybírósághoz fordult. Ön szerint egyrészt indokolta, hogy ne töltse ki a hivatali idejét az államfő? Tehát jogos-e, hogy el akarják távolítani?
3: Nézd, azt hiszem, kevés olyan intézmény van, amelyik annyira degradálódott, annyira hitelét vesztette, és annyira a közbizalmat elvesztette, mint az államfő intézmény. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az elmúlt években, tehát 2010 óta hivatalban lévő Sólyom László távozása után hivatalban lévő államfők tulajdonképpen nem látták el azt a feladatot, amit az alkotmány számára, a számukra előír. Tehát, hogy őrködnek az állam demokratikus működése felett. Én emlékszem, hogy a bírók nyugdíjazása ügyében Schmidt Pálnál jártam felháborodva, és kértem a segítségét, és nagyon barátságosan fogadott, és azt mondta, hogy hát Orbán Viktor azt mondta, hogy ő 30 évig lesz hatalma, vagy kormányfő, és hát nem kell annyira. Tehát
2: nem kell itt akarni.
3: Nem kell itt, nem kell itt nagyon ugrálni. Tehát ezek az ámfok nem töltötték be ezt a funkciót. Ebből következik, hogy az államfői funkció megítélése Göncz Árpád, Sólyom László, Mádfejrenc Sólyom László után tulajdonképpen a mélyponton van. Tehát én nagyon az intézmény védelme érdekében nagyon fontosnak tartom, és nagyon ajánlanám Sólyog Tamásnak, hogy mondjon le. Mondjon le, mert nagyon nehéz úgy közjogi funkciót ellátni, hogy az összes közjogi megjelenésen tüntetnek, hogy degradáló szavakat és kiáltásokat mondanak, és tulajdonképpen, tehát így nem lehet működni. Ő viszont már nem helyezkedett arra az álláspontra, hogy ő a az állam működése, törvényesége, hogy alkotmányossága felett. Ez a hajó már elment. Ez a hajó már elment alkotmánybírósági elnök korában is. De most aztán végképp.
2: Ugye úgy tűnik, hogy nem mondta, sőt, hát a harcba szállt valamilyen szinten, de akár lemond, akár leváltják most akármilyen eljárással. Magyar Péter azt mondta itt múlt héten az Egyenes Beszédben, hogy a Tisza szerint jobb lenne az embereknek nagyobb beleszólásuk lenne az államfő megválasztásába, hát ez nyilván a közvetlen elnökválasztást vetíti előre. Mit gondol erről? Ez visszatudná-e ennek a tisztségnek a tekintélyét, amiért odállódott szerezni, vagy nem támogatna egy ilyet?
3: Én azt hiszem, hogy ez egy új világ, és hogy talán az államfői funkciókat át kéne alakítani, és azt hiszem, hogy ez végső formáját akkor nyerheti el, amikor egy új alaptörvény, egy új alkotmány, nem alaptörvény, egy új alaptörvény születik, ami szakemberek működésével, bevonásával a legszélesebb körben kerül megvitatásra, kidolgozásra, és a legszélesebb körben kerül elfogadásra. Tehát itt ebben az új alkotmányban meg kellene határozni az államfői jogkör terjedelmét, hogy kap-e új jogköröket, mert a jelenlegi jogkörök azok nagyon gyengék. Tehát önmagában az, hogy most a nép választaná az államfőt, vagy valamilyen jelölés eredményeképpen több jelöltből választanának, abban én őszintén szóval nem látok nagy különbséget. Talán valamikor a nép, amikor az alkotmányos követelményrendszer ide vonatkozó részei kidolgozásra kerülnek. Tehát én talán egy átmeneti államfőt gondolok, egy államfő, aki most ellátja a feladatot, és majd az új alkotmány hatályba lépése után, amikor ennek a ideiglenes, vagy ide, a meglévő, vagy a megválasztott államfő mandátuma lejár, akkor egy új nép által választott államfőt használni.
2: Utolsó dolog, annó 2010-ben sem lehetett egy ideig látni, hogy mit tesz a kormány a fékek és ellensúlyok, vagy a jogállamiság leépítésében. Most nem tart-e ettől, most is kétharmad van, óriási a felhatalmazás. Mi tudná szavatolni azt, hogy ez ne történjen meg még egyszer, ami megtörtént?
3: Hát először is itt nem lehet szó politikai zsákmányszerzésről. Talán Sólyom László mondta azt valamikor, hogy a hatáskör, a kétharmados hatáskör is az nem a nyers erőszak szabadsága. Nagyon szép mondat egyébként. És valóban így van, akinek kétharmada van, alkotmányos többsége, azért nem tehet meg mindent. Tehát azt látni kell, hogy nem tehet meg mindent. A kétharmados felhatalmazás birtokában is csak jogállami módon lehet cselekedni. Ha veszük az én ügyemet, alkotmányos szinten menesztettek, de a Strasbourg-i bíróság ezt jogellenesnek találta. Tehát kétharmaddal sem lehet megtenni mindent. Ráadásul, ha csak egyszerűen lecserélem azokat, és helyükre a saját embereimet ültetem, akkor nem történt semmi. Hanem egy szélesebb felhatalmazás alapján kell oda, amennyiben ez indokolt, új embereket kinevezni és megválasztani. Ez biztosítja az új intézmények függetlenségét, pártoktól való függetlenségét.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm, hogy befáradt. Várjuk máskor is. Köszönöm.
3: Szívesen jöttem.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Drágulnak a Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
4: Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. A megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg. A bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Napközben 30-34 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik az Egyesült Államok és Irán között, miután a felek kötelező erővel nem bíró, de politikai elkötelezettséget jelző szándéknyilatkozatot írtak alá a béke elérése érdekében. A keretmegállapodás részeként újra megnyílhat a Hormuzi szoros, de szakértők szerint az olajáramlás helyreállítása hónapokat vehet igénybe. Novák Attilát kérdezzük.
3: Novák Attila közel-kelet szakértő a vendégem, jó estét kívánok,
4: köszöntöm. Jó estét kívánok.
3: A hét elején még szkeptikusak voltunk itt a stúdióban Csicsman Lászlóval, hogy mi lesz péntekig. Eredetileg úgy volt, hogy holnap Genfben írják alá, de megtörtént Franciaországban. Miért hozták ezt előre? Most azt sem tudjuk, hogy ez a csúcs, ez most holnap lesz, vagy nem lesz.
4: Hát gondolom, hogy itt számít az időfaktor, tehát hogy az, hogy minél előbb legyen valami biztos megállapodás. Itt a piacok nagyon idegesek. Én szerintem egy jelentős nyomás volt az öböl országok részéről, hogy Irán az elmúlt időkben támadta Bahrein, Szaúd-Arábiát, meg nagyon sok nem tudom, támaszpontokat, de civil célpontokat is, és minél előbb valamiféle nyugodt állapot felé akarják vinni ezt az egész helyzetet.
3: Lehet, hogy holnap már elkezdenek tárgyalni, és vannak olyan források, akik azt mondják, hogy meg lesz ez a genfi találkozó, de ott már tárgyalnak a 60 napos tárgyalási szakasz eleje lesz.
4: Ez az egész egy iszonyatos kiszámíthatlanság, vagy az egész Trump elnök politikájára jellemző ez a sokan azt gondolják, hogy egyébként ez egy tervezett kiszámítatlanság, tehát kezdve sokkolni kell folyamatosan a másik felett. Ez egy létező technika, mondjuk a ügyvédekről sokat tudnának beszélni, de ugyanakkor meg más szempontból meg nem így működik, tehát igazából tényleg kiszámíthatatlan. Lehet, hogy elege lett ebből az egészből, lehet, hogy úgy látja, hogy úgy látta, hogy ezt egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a közel 100 milliós országgal, és hát valahogy ezt le kéne rendezni, és igazából nem érdekli Izrael, meg Netanyahu sem úgy tűnik, hanem most ezt keresztül viszi.
3: Igen, most Izraelnek ez nem is tetszik, majd lehet, hogy arra még kitérünk. Jó. Nézzük a szándéknyilatkozatot. Ugye hétfőn még nem lehetett tudni, hogy pontosan mi van benne. 7 pontról beszéltek, végülis 14 pontja van. Hormuzi szoros. Hogyan rendezi ez a szoros helyzetét?
4: Hát, hogy a Hormuzi szorost meg kell nyitni, és pedig mindenféle ilyen adók, meg ilyen, tehát kivetett adók, vagy különféle díjak nélkül a hajók áthaladhatnak, de Irán ezzel megint jelezte, hogy ő ezzel nem föltétlenül ért egyet. És a Hormuzi szoros ez el van aknásítva egy része, tehát ott azért ez nem olyan egyszerű, és nem egyik pillanatról a másikra lesz ez megoldva ez a helyzet, és hát mondjuk egyébként a világpiac reagálta arra, hogy az olajár az lejjebb ment, és tehát igazából ezek a számítások bejöttek, és egyébként az irániaknak az a taktikája, hogy nem, láthatólag nem tudnak megnyerni egy ilyen háborút hagyományos katonai eszközökkel, de a világgazdaságnak a sarokba szorításával viszont igen, és úgy tűnik, hogy ez a taktika, ez a saját szempontjukról beszélek, olyan okos volt és célra vezető.
3: Hát ezt most megmutatták a világnak. Tehát Trumpnak sikerült ezt kihozni belőlük, mert erre is lehet, hogy rátérünk. No, van egy olyan pont, Washington regionális partnereivel közösen legalább 300 milliárd dolláros gazdasági és infrastruktúrális fejlesztési program kidolgozását vállalja Irán számára. Csicsman László hétfőn ezt említette, ezt azért fizetik Iránnak, hogy ne lője őket? Tehát ezzel megveszik Iránt, vagy ez másról szól?
4: Hát ez részben megveszik. Ugye az van, hogy Irán az folyamatosan támadja az Egyesült Államoknak az öböl szövetségeseit, és igazából Iránt érdekelté akarják tenni abban, hogy ezt ne tegyük. Ugye Trump az főleg a gazdaság nyelvén ért, hogy magas üzletember, tehát azt gondolja, hogy egy ilyen megállapodás az vissza fogja tartani az irániakat, a gazdasági érdek, hogy ne támadjanak, illetve a világgazdaságnak az a folyás, hogy a folyjon az olaj, ugye ez volt a nagy bejelentésének a végén.
3: És mit szólnak ez Amerikában, mondjuk a demokraták, vagy akár a pártjai
4: hát
3: is, mondjuk
4: mit szólnak,
3: a saját pártjában is?
4: Nem, az a kérdés, hogy hogyan tudja ezt eladni. A demokraták egy jó részének eleg van a háború, és a háborúnak a támogatottság azért csökkent, hiszen azt látták, hogy hiába ugye sok ezer támadást hajtottak végre Irán ellen, de nem sikerült azokat a célokat elérni, hogy a rezsimváltásról is beszéltek, meg hogy majd Trump részt fog venni a legfelsőbb vezetőnek a kiválasztása, hogy van a főajatollahnak a fia, akiről azt mondják, hogy nagyon sérült, meg nem teljesen a maga ura, meg nem is ő kormányhoz, ez igazából egy teljesen homályos történet. Tehát a rendszer, se a rendszerváltás nem tudták elérni, se az, hogy a kiválasztásba részvegyenek, úgy nem is törték meg őket, de úgy tűnik, hogy egy ekkora országot nem lehet pusztán a levegőből a légierő segítségével megverni. Be kéne menni, de ugye akkor vannak halálos áldozatok, és akkor csökken a népszerűsége, és a többi, és a többi, és akkor bejövődnek a hagyományos belpolitikai megfontolások.
3: Hát kapott kritikát bőven a saját pártjából Trump miatt. Mit mond a memorandum az atomprogramról?
4: Hát ezt folytatni, ugye van ez a 60 nap, és akkor ezt el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Azt ugye ez benne van az egész történetben, hogy nem lehet hát atomfegyvere, nukleáris fegyvere nem lehet Iránnak, de mit tudom, a drónokra, ballisztikus rakétákról már nem nagyon vonatkozik ez az egész, tehát hogy igazából 60 nap végére valamilyen egyezményt kell létrehozni, erről van szó, de hogy pontosan mi lesz ebben, az még egy homályos.
3: Igen, mert hogy annak ugye most kezdődik ez a 60 nap érdekes, igen, mert addig kell ugye a végleges békéről szóló megállapodást kitárgyalni, és abban döntenek majd arról, hogy hogyan zárja le az atomprogramját Irán, illetve mi lesz a dúsított uránkészlettel. Lehet egyáltalán tudni, hogy mennyi van neki?
4: Hát erről különféle beszélések vannak, ezt nem akarom mondani, hogy valaki azt mondja, hogy voltak olyan tervek, hogy ezt kihozzák, tehát voltak, hogy komandós akciókkal, katonai akciókkal valahogy kiutatják az országból, sokáig erről beszéltek a katonai szakértők, de most már nem beszélnek erről. De az biztos, hogy ott van. Ugye ezért is elégedetlen Izrael, ami ugye hagyományosan és évtizedek óta ez ugye Iránnak gyakorlatilag a teljes katonai lefegyverzés.
3: Hát akkor továbbra is kérdés, hogy mibe megy vajon bele Irán majd a végleges megállapodásnál?
4: Hát igen, tehát hogy azt most úgy tűnik számomra, hogy a Hormuzi szoros, meg az ottani a világgazdasági folyamatoknak a normalizálása, meg a csökkenő olajár, benzinár érdekében Trump tett egy óriási kedvezményt, gyakorlatilag megalkudott Iránnal. Irán ezt nagy győzelemként éli át, tehát az iráni sajtóban, az iráni közélemény úgy tűnik, hogy a Nagy Amerikát így kvázi térdre kényszerítették, nem tudta őket legyőzni, a saját közvéleményüknek ezt adja el, de mégis úgy látszik, hogy a Trumpot most nem a teljes győzelem érdekli, meg nem a rezsimváltás érdekli, hanem azt, hogy a világgazdaság az menjen jól.
3: Hát mert hogy novemberben választások.
4: Igen, tehát hogy ezek motiválják, és nem valamiféle ilyen végleges állapot elérése, ami a liberális demokráciának a kiterjesztését jelenti Iránra nézve.
3: Ugye Izraelt említette, most izraeli elemzők hát nagyjából egyöntetűen azt mondják, hogy az egyezménnyel Izrael helyzete jelentősen meggyengült, Iráné pedig megerősödött, az egész Közel-Keleten félelemmel tekintenek rá, mert hogy Irán egyedül is képes volt szembeszállni az Egyesült Államokkal, elért, nem tudom, 15-16 országot a rakétáival, súlyos károkat okozott az ellenfelenek, és a Hormuzi szoros lezárásával az egész világot fenyegette tulajdonképpen. Hát igen, és abban is tudta tartani.
4: Igen, és hát Izrael számára nagyon fontos a libanoni állapot. Ugye a Libanonban ott van a Hezbollah támadta Észak-Izraelt, ugye északi településeket, Kiryat Shmona, tehát az izraeli-libanoni határ környék. Az izraeli hadsereg megbombázta Beirutot, bombázta, de Hezbollahnak vannak érdekeltségei Beirutban, és ez többször kiváltotta az amerikai vezetés Donald Trump elnöknek a rosszallását, vagy Venszal elnöknek a rosszallását, hogy ezt nem akarják megengedni. Izrael azt mondja, hogy ezt az egész libanoni-izraeli csatározás, ezt vegyék ki az egyezményből, de Trumpék azt mondják, hogy nem akarják kivenni, mert hogy Irán ragaszkodik hozzá, ez még egy cseppfolyós dolog, hogy itt mi lesz. Hát itt az izraeli közéleménynek a politikának ezt sajnos le kell most úgy tűnik lenyelni ezt a keserű.
3: No, hát sok, ezt a pirulás, sok kérdés van még, majd beszélünk róla, hát a következő két hónap mindenképpen érdekes lesz ebből a szempontból. Köszönöm szépen.
4: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Átadjuk a szót Botasz Balázsnak, szervusz, és az Aktuálnak. Miről beszélgettek, és kik a vendégeid?
5: Szervusz György, köszöntöm a nézőket. Lesz szó arról a nyílt levélről, amiről te is beszélgettél itt az egyik aláíróval, talán egy szerkesztőjével is, tartalmi szerkesztőjével, Bak Andrással, az imént, amelyben jogászok amellett érvelnek, hogy el lehet mozdítani a közjogi tisztségekben ülőket. Persze garanciákat is vártak, önkorlátozást várnak a kormányzó többségtől, pontosan mit jelent ez, erről lesz majd többek között szó. Ferenc Orsolya, korábbi fideszes politikus, a Válasz Online-nak adott egy interjút, és abban felvetette a felelősségnek több egyéb aspektusát is. Szerinte például Orbán Viktornak bocsánatot kellett volna kérnie a bicskei gyermekotthon áldozataitól, valamint azt is mondta, hogy teljes tévképzet abba ringatnia magát a Fidesznek, hogy külső erők hatása miatt veszítették el a választást. Orbán Viktor is, és Magyar Péter is Brüsszelben van, de ott sem fognak találkozni. Magyar Péter az Európai Tanácsülésére érkezett először 16 év után, hiszen ez a kormányfők és államfőknek a tanácskozása a legfelsőbb politikai döntéshozó szerv az Európai Unión belül. Orbán Viktor pedig a Patrióta párt családdal tárgyal az ottani tanácskozás előtt, erről is lesz majd szó, valamint arról, hogy az Európai Uniós pénzekkel kapcsolatban Vitézi Dávid a kormányinfón megint mondott néhány dolgot. Németh András, a HVG külpolitikai szakújságírója, Gerő Tamás ügyvéd és Nagy Attila Tibor politológus lesznek a vendégek. Néhány perc múlva kezdünk.
3: Balázs, köszönjük neked, holnap is lesz egyenes beszéd, akkor is várjuk majd önöket. Viszontlátásra!
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Pénteken újra hetek. Horrorra akadva. Rémület és okkultizmus dózis a fiataloknak. Új hullám. Mit hoz a menekültügyi paktum? Szegény gazdagok. Csúcsra járatott globális adóelkerülés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
5: Önök szerint lesznek látványos vagyon visszaszerzések? Ez a kérdés, amelyre várjuk a válaszaikat, és természetesen a témához fűzött kommentjeiket is. Lesz erről szó itt a műsorban is, meg még másról is. Mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek.
7: Óriási hibát követel a Fidesz, ha külső okokkal magyarázza a vereséget, mondta a párt korábbi parlamenti képviselői. Óriási hibát követel a Fidesz, ha külső okokkal magyarázza a

0: országok vezetői, Magyar Péter a szövetség megerősödését várja. Vendégeink: Németh András, a HVG külpolitikai szakújságírója, Gerő Tamás, ügyvéd, Nagy Attila Tibor, politikai elemző.
1: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
2: Önök szerint lesznek látványos vagyon visszaszerzések? Nézzük, hogy a szavazás hogyan. 83% mondja azt, hogy igen, 17% pedig azt, hogy nem. Köszöntöm nézőinket, mindenki, aki a képernyő előtt van, és vendégeimet itt a stúdióban. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok nálunk. Nézzük, hogy a Fideszen belüli belső szembenézés, nem tudom, hogy ez így kollektíven megvan-e. Vannak bizonyos szereplők, akik megfogalmazzák időről időre a nyilvánosságban is a kritikájukat. Ferenc Orsolya talán a legismertebb közöttük. Ezúttal a Válasz Online stúdiójában volt ott, és mondott érdekes dolgokat.
3: Orbán Viktornak bocsánatot kellett volna kérnie a megbélyegzett emberektől és a bicskei gyermek otthon áldozataitól is, jelentette ki a Válasz Online-nak adott interjújában Ferenc Orsolya. A volt miniszteri biztos úgy látja, a Fidesz komoly krízisbe került, miután április 12-én rendkívül erős üzenetet kapott a magyar nemzettől. A politikus a morális krízis sarkalatos pontjaként a bicskei gyermek otthonban történt visszaéléseket jelölte meg. Ferenc Orsolya azt mondta, hogy ki kellett volna mondani, hogy gondosságuk nem volt megfelelő, a hibákat pedig nem vették komolyan, illetve a jelzéseket nem vették észre, és emiatt problémák voltak. Ezért elnézést kérünk, fogalmazott Ferenc Orsolya, aki szerint ez lett volna a valódi politikai felelősségvállalás. A politikus hangsúlyozta, ez a mulasztás járult hozzá a Tisza tér nyeréséhez, és illúzió azt hinni, hogy a választási eredmény mögött külső manipuláció áll. Hozzátette, nagyon sokan, köztük sok egykori Fidesz szavazó azért szavazott a Tiszára, mert elegük volt ebből a kormányzatból.
2: Először is ugye hallottuk azt, hogy a kiábrándult Fidesz szavazó nem létezik. Ezt sokan elmondták sok elemzésben, hogy illúzió arra várni, hogy majd ők megfordítják a választást, vagy más eredményhez segítik hozzá akár az ellenzéket. Ferenc Orsolya arról beszélt, hogy sok Fidesz szavazó igenis kiábrándult és a Tiszára szavazott. Valamint az is egy, nem tudom, hogy elemzői konszenzus volt, de egy politikai konszenzus az egykori kormány oldalon, hogy ki lehet indulni abból a szavazatszámból, ami 2022-ben történt, amiről tudjuk egyébként, hogy egy nagy impulzussal érkezett oda 6-800 ezer ember legalább, akik nem meglepő módon elpártoltak, de Ferenc Orsolyának a szavaiban van-e, vagy láttok-e, hallottok-e bármi olyasmit, ami a jövő Fideszére vonatkozik? Ez egy építkezés, egy megalapozása valamilyen politikai cselekvésnek, vagy egyszerűen egy természetes reakció?
4: Inkább az utóbbi, tehát egyelőre Ferenc Orsolya kritikai jelleggel viszonyul a Fidesz mostani állapotához, és én azt gondolom, hogy alapvetően igaza van. Hát a Fidesz helyzete tényleg nagyon nehéz és súlyos. Miután majd a Fidesz talpra áll, vagy összeszedi magát, ha ugyan összeszedi magát ősszel, akkor majd lehet gondolkodni, hogy milyen tartalmi irányváltásokon vagy módosításokon esik át, de erre nem sok jelet látok egyelőre. Tehát, hogyha elolvassuk Orbán Viktor röpiratát, vagy megnézzük a két beszédét,
2: A kongresszuson voltak szombaton.
4: A kongresszuson, csak igen, de hát a kongresszus reggelén ugye tették közzé a röpiratot. Szóval én ebben, vagy akár most a brüsszeli sajtótájékoztatóra gondolok, én nem látok tartalmi megújulást. Tehát Orbán Viktor ahhoz hű, amit mondott többször is, hogy én nem tudok megváltozni. Márpedig én azt gondolom, ha már éppen európai csúcsom ma este, az Európa politikában biztos, hogy valamiféle korrekció nem ártana, hiszen sokan azért szavaztak a Fidesz ellen, és szavaztak a Tiszára fiatalabbak közül, mert attól féltek, hogy ha marad a Fidesz, akkor Oroszországnak a befolyási övezetévé válik Magyarország, kisorródunk az Európai Unióból, és azt mondták, hogy szavazunk a Tiszára, és akkor maradunk az Európai Unióban. Na most Orbán Viktor, hát látható volt tegnap is, folytatta az EU ellenes retorikáját, vagy ha finomabb akarok lenni, EU kritikus retorikáját. Szóval egyelőre...
2: Ne lőjél itt minden érvet ezzel kapcsolatban, mert ez a téma majd külön is.
4: Jó, én csak azt akarom mondani, lesz, hogy látok egy olyan nagy problémát a Fidesznél, hogy egyelőre tartalmilag még nem nagyon kezdett hozzá a választási vereség tanulságainak a feldolgozásához, pedig ez sem ártana. Tehát nem elég a szervezeti átalakítás, egyébként az is csak látszólagos, mert a megyei elnökök Orbán Viktortól függnek,

0: hanem bizony komoly tartalmi átalakítás is kellene.
1: Nem osztok szót. Aki kapja, marja.
2: Én azt látom, hogy Orbán Viktornál sok minden változatlan, hogy például az is, hogy annak ellenére, hogy a magyar labdarúgó válogatott ugye 86 óta nem jut ki a futballvilágbajnokságra, Orbán Viktor már 1998-ban is ott volt a VB döntőn Franciaországban, és most is ott lesz a VB döntőn, meg az elődöntőkön is. Egy valamire nem tud válaszolni, és nem is fog tudni válaszolni. Hogy lett a legjobb barátja Magyarország leggazdagabb embere 1800 milliárdos vagyonnal, hogy lett a veje a harmadik leggazdagabb ember, a 60 pusztával mi a helyzet. Tehát amíg ezeket az igazságszolgáltatás nem deríti fel, vagy ez a bizonyos nemzeti vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatal nem szerzi vissza, addig igazából azt gondolom, hogy az, hogy a Fidesznek nincs értelme arról beszélni, hogy a Fidesz megújul. Tehát Orbán Viktornak nincs jövője a magyar politikában.
1: Ügyvéd vagy, úgyhogy javítsák ki, hogyha rosszul tudom. De miért fogalmazunk olyan eufemisztikusan, hogy az a vejének a vagyona? Hiszen ha csak azt nézzük, hogy ha nincs is házassági szerződés, akkor is a házasság kötés után szerzett vagyon, az fele-fele részben illeti meg a házastársakat. Na most, hogyha azt feltételezzük, hogy nincs házassági szerződés, akkor is arra kell gondolnunk, hogy itt...
2: Ha kisemmizné, igen, a feleség.
1: Jó, igen, tehát most ezt hagyjuk. Egy pillanatra ezt engedjük meg magunknak, hogy nincsen házassági szerződés 90-10 arányba, vagy 80-20 arányba, mondjuk Ormán Ráhely javára, tehát minimum 50%-a az övé annak a vagyonnak, ami ugye mindig úgy hivatkozunk erre, hogy a miniszterelnök vejének a vagyona, ugyanezzel az erővel mondhatjuk azt, hogy a miniszterelnök lányának.
2: Persze.
1: A 100 milliárdos hát vagyona. Igen.
2: Család vagyona.
3: De én abban is biztos vagyok benne, hogy Mészáros Lőrinc vagyona sem az ő saját vagyona, pedig valószínűleg ott sincsen házastársi szerződés, de én arra gondolok, hogy említetted azt, hogyha talpra áll a Fidesz, én nagyon meglepne, hogyha talpra tudná állni, tehát éppen emiatt, hogy Orbán Viktor nem hajlandó megváltozni. Én amikor ezeket a kibeszéléseket hallom a fideszes oldvezetőkről, mindig az jut az eszembe, hogy ez hogy nem jutott eszükbe fél évvel ezelőtt, amikor pontosan ugyanígy látták ezeket a dolgokat. Tehát én úgy gondolom, hogy...
1: Ezt elmondta Ferenc Orsolya Benyó Ritának. Akkor, amikor bent vagyunk a kampányban, az félkatonai szervezetként működik, és én ezt a logikát meg tudom érteni, de a Fideszből jelenleg kibeszélők közül volt, akivel személyes módon is volt alkalmam beszélni, aki ezt pontosan ezeket a dolgokat elmondta.
3: Én ezt szerintem kívül. Csak egy védekezés, tehát ugye akkor a kampány tartott mondjuk egy évig, egy évvel ezelőtt pontosan olyan ez volt a helyzet, tehát láttuk a vagyonosodást a párton belül, láttuk ezt a kivagyi stílust. Nem igaz, hogy ezt, hogyha valaki ezt komolyan gondolja, ezt az álláspontot, akkor nem lép ki. Tehát azért többen voltak, akik elhagyták a Fideszt ez alatt a 16 év alatt. És,
2: például Magyar Péter is.
3: Igen, tehát én mondom, én ezeket, én úgy gondolom, hogy nem a Fidesz politikáját akarják újra pozícionálni, hanem saját magukat. Tehát egyfajta független álláspontot próbálnak képviselni, de én ezt szerintem nem nehezen lehet hitelesnek tartani. Tehát én nem hiszek abban, hogy a Fidesz képes lesz megújulni, már csak azért is, amikor ti mondhatok, hogy Orbán Viktor nem hajlandó megújulni, én pedig úgy gondolom, hogy Orbán Viktor nélkül nincsen Fidesz, tehát én nem látom azt az embert, aki fel tudna
2: ott nincs, de nyilván nem véletlenül duzzasztotta fel így az elnökséget, és az alelnökök között is ugye a salgótarjani polgármester, akkor ott van Bóka János, meg Nyopáros, tehát hogy egyfajta újabb generációt akar majd behozni egy év múlva valószínű. De én még a Bicskére visszatérve, szóval az a probléma, hogy persze Ferenc Orsolya, amit mondott, korrekt, de igazából akkor kellett volna bocsánatot kérni, amikor vagy a Vásárhelyit, ugye a Bicskei Gyermekotthon igazgatóját elítélték, vagy amikor kiderült ugye a köztársasági elnöknek a döntése, ugye 2024 februárjában, és most már ugye Magyar Péter bocsánatot kért a magyar állam nevében, tehát most már semmi értelme gyakorlatilag bocsánatot kérni, ez a hajó úgymond elúszott.
0: Hát csak a bocsánatkérés olykor a gyengeség jele tud lenni, lehet, hogy ettől félt a Fidesz. Orbánra amúgy sem nagyon volt jellemző, ha belegondolunk a eddigi politikusi karrierjére, amely hihetetlen, de 1988 óta tart.
2: Igen.
0: Hogy ő sűrűn bocsánatot kért volna. Hát nem tudom, én emlékszem, hogy Horn Gyula kért elnézést jó néhányszor, aztán annak se lett túlságosan jó vége. Ugye a megyei elnökségnél azért hoztam be, hogy ők Orbánnál fügtek, mert úgy képzeljük el, hogy az alapszabályt úgy módosította a Fidesz, csak erről nem dicsekedtek sokat, hogy a megyei elnökök megválasztásának az érvényességéhez Orbán Viktor jóváhagyása kell. Tehát innentől kezdve, hát nem tudom, hogy milyen érdemi megújulás lehet, vagy ha lehet is, az alapvetően Orbán Viktortól fog függeni. Innentől kezdve szerintem a Fidesz sorsa alapvetően nem a Fidesz, nem a saját kezében van, hanem a Tisza kormány kezében annyiban, hogy vajon hogy teljesít a Tisza kormány a következő hónapokban és években. Ha rosszul teljesít, akkor elvileg lehet vagy a Fidesznek, vagy más ellenzéki erőnek esélye. Ha viszont a lakosság elégedettségére szolgál a Tisza kormány tevékenysége, akkor a Fidesznek nem nagyon-nagyon nehéz lesz könnyű dolga, és akkor inkább a tovább tartós lefelé menet van. Tehát az, hogy a Fidesz intézményrendszerét szétveri a Tisza többség. Hát látszik, hát a KEKVA átalakítása, az állami vagyon és pénzek visszavétele is erről szól, hogy a Fidesz közeli háttérintézmények legyenek minél kisebbek.
1: Nem léteztek még ezek a háttérintézmények a 2010-es évek elején, vagy csak csírájukban léteztek, és ott voltak olyan mérések, amelyek a teljes lakosság körében 21%-os Fidesz támogatottságot mutattak. 2011-12 környékén, hogyha jól emlékszem, és vissza tudtak jönni úgy, hogy meg lehetett nyerni kétharmaddal a választást. De amikor azt látjuk, hogy a Fidesznek, mit tudom én, 20x%-a van, hát ilyet már láttunk. Vagy hát de, láttak a Fideszben is. Most más hiszem. Kérdés egyébként, hogy elég volt azt utána kimondani, hogy Gyurcsány.
2: Hát igen, az MSZP hibájából is nyilván
1: tehát nagyon más sikerült. Nem ezt mondom.
0: Meg azért, ez egy,
2: de azért ez egy Orbán azért láttuk a kampány hiszen. Végén, hogy elfáradt. Tehát amikor utoljára volt az Egonnál, akkor már lehetett érezni rajta, hogy elfáradt magába a kampányba is. És,
1: az ukránok szekerét toljátok nekem, ez volt
2: győri,
1: az első.
2: Az a győri
1: igen, nekem ott volt az,
2: ott látszott, hogy idegileg sem bírja. Tehát ő, és ez a Tisza fölénye, ez olyan nagy, hogy én azt gondolom, hogy ezért egy két cikluson keresztül ki fog tartani, és akkor viszont már 70 fölött lesz. Szóval őt, ha nem jön a Fideszbe egy karizmatikus vezető, akkor én nem nagyon látom a párt jövőjét.
0: Szerintem Balázs megjegyzésén érdemes elgondolkodni, mert igaza van abban, hogy 2012 közepén nyarán a szocialista párt már kezdte utolérni a Fidesz. Néhány százalékpont. Akkor egyébként Serázi Attila volt az elnök. És valóban nem volt jó helyzetben a Fidesz, csak érzésem szerint más úgy lemenni 20-valány százalékra, hogy korábban egy hatalmas kormányzati hatalommal, intézményrendszerrel rendelkezik egy párt, és abból hirtelen lezuhan egy választás következtében. Tehát jóval kevesebb, mert akkor azért a Fidesz például jóval több pénzt illette meg, és most pedig mint párt és mint párt alapítvány is kevesebb pénzzel rendelkezik a párt, és az annyiban más a helyzet, mint 12-ben.
1: Eleve nem ellenzéki pozícióban volt,
0: így van,
1: hanem egy csomó erőforrás ott volt.
0: Kormánypártként például azután találta ki a rezsicsökkentés 12 vége felé, tehát kormányként azért tudta így jobban befolyásolni a szavazókat.
1: És még egy dolgot ne felejtsünk el, 2014-ben ennek ellenére nem kapta meg a leadott szavazatoknak a többségét a Fidesz.
2: Igen.
1: Hát kevesebb szavazatot kapott, de relatív tőt, az ő volt a legnagyobb.
2: Egyébként akkor el is vesztette egy ideig a kétharmadot.
0: Most 26-ban, igen. Tehát 2,4 millió.
1: Igen.
3: De az még nagyon fontos volt, hogy 2014-ben, meg 2012-ben a gazdaság abszolút felfelé ívelő pályán volt, tehát azért egy kormányzati pozícióban lévő pártnak könnyebb akkor osztogatni, mint például most, amikor ugye inkább földbe állt a magyar gazdaság, nem
0: fölfelé. Azért próbálkoztak most is az osztogatásra.
3: Igen, csak...
1: De sikerült áprilisra kimaxolni az éves tervezett költségvetési hiányt, a már megemelt költségvetési.
3: Meg ami szerintem szintén fontos, hogy ugye ha Szerintem ez egy bölcs döntés volt a Tisza párt részéről, hogy valaki nem lehet kétszer, kettőnél többször miniszterelnök, független attól, hogy a visszaható hatályú vagy nem, de ebből kifolyólag kénytelen lesz a Fideszben két hatalmi központnak lenni, tehát lesz Orbán Viktor, akit váltatlanul úgy gondolom, hogy nem megy el a Fideszből, másodszorban meg ott lesz egy másik ember, aki föl kéne építeni miniszterelnök jelöltnek, és nem tudom, hogy Orbán Viktor hogyan, tehát hogy hogyan tudnak kezelni ilyen két dudást egy csárdában, mert Orbán Viktor sem erről híres, hogy ő szereti a vetétársakat.
1: És színpadként még mindenféleképp meg kell említeni a parlamentet, mert amióta elindult az új ciklus, és ez adódik nyilván Magyar Péter habitusából is, minden áldott heti ülésen ő tart napi rendelőtti felszólalást, és szétrósztolja a fideszeseket, és szemmel láthatóan nincsen ilyen értelemben retorikailag ellenfele a Fidesz részéről. Könnyen elképzelhető pedig, hogy onnan kéne valahogy, hogy kinevelődjön az az ember, aki majd a Fidesz élén masíroz a következő, ha nem is békemeneten, de mondjuk a választásé.
0: Én egy picit azért igen,
2: már... Ez nem látszik a Fidesz frakcióban jelenleg. A Gulyás Gergely annyira érezni ezt, hogy ők korábban barátok voltak, és igazából nem is
1: szerintem
2: tud
1: olyan... Szerintem azt lelkük mélyén most is, de zárójelbe ezzel. Ne, ez most... Ne.
2: Én is azt érzem, igen, hogy így, van... így nem hiteles az egész abban a szempontból, hogy most a Magyar Péternek a rosszolása hiteles, mert ezt elhisszük, hogy az egész nert üti, de az amikor Gulyás Gergely próbálja, azt se tudja, hogy tegezze vagy magázza, tehát hogy nem egy erős ellenfél.
3: Meg hát tudjuk, hogy nem is tartósan akar ott frakcióvezető lenni, tehát...
2: Egy kényszerpálya volt számára.
3: Hát sokan mondják, hogy büntetés.
2: Ja,
0: én az
2: ő hozta be a
0: picit, én egy kicsit másként látom, tehát Magyar Péter szónoki tehetségéhez, karakteres megnyilvánulásához nem férhet kétség. Annak én örülök, hogy minden héten válaszol az azonnali kérdésekre például, mert ez az elmúlt 16 évben nem volt jellemző Orbán Viktorra.
1: Olyankor mindig oda kapcsolódik, hol beszél az Orbán a parlamentben, ez egy esemény.
0: Igen,
1: ez
0: viszont azért egy idő után túl sok is lehet. Tehát el lehet kopni. Egy. Kettő, Magyar Péter időnként nem tud viselkedni.
1: Bocs, Attila, hányszor hallottuk már az elmúlt két évben, hogy föl lehet-e tartani ezt a tempót, el fog kopni,
2: nem,
1: unalmas nem lesz. Rengetegszer erről beszéltünk, ebben a stúdióban is.
3: De, hatalmi helyzetből,
1: de sikerült, hogy...
3: Nem, de hatalmi helyzetből megint más. Tehát ellenzékiként nagyon tetszett mindenkinek az, hogy megmondta, viszont amikor valaki hatalmon van, az emberek jelentős részében benne van, hogy azzal szimpatizálnak, akiket folyamatosan piszkálnak, nem akartam csúnyább szót használni. Tehát én is hiszem azt, és a környezetemben vannak, akik azt mondják, hogy lehet, hogy most már több tett kéne, és kevesebb...
0: És kormányzati pozícióban neki már teljesíteni is kell majd. Tehát az emberek előbb-utóbb azért meg fogják kérdezni, lehet, hogy még nem ebben az évben, hogy na mennyivel lett jobb az egészségügyi ellátás, több lett az orvos, az ápoló, mi újság a sürgősségi ellátása, a vasúti közlekedése. Tehát azért nem lesz mindig elég az ellenzéket színni, de...
2: Hát ez nem megy egyik napra a másikra.
0: Én látok...
1: Van még, szerintem van még türelem.
0: Persze. Azért is mondtam, hogy nem ebben az évben fogják ezt megkérdezni a választók, hanem várhatóan majd jövő évtől, vagy azt követő évtől, de van még valami probléma. Tessék megfigyelni azt is, hogy Magyar Péter időnként, és ezt kimondom, nem mindig tud megfelelően viselkedni a parlamentben. Tehát amikor például már magából kikelve feláll, és oda megy Gulyás Gergelyhez, látszott az arcán, hogy nehezen bírja a feszültséget.
2: De mi az, hogy megfelelő?
0: Sokszor közbe kiabál, ajánlom mindenkinek, nézze meg a parlamenti szó szerinti jegyzőkönyveket, hogy Magyar Péter főleg 25-26-án rengetegszer bekiabálta az ellenzék.
2: És az miért baj? Angliában is ezt csinálja.
0: De nem a miniszterelnök csinálja.
1: Egyfelől ebből ott visszavett, szerintem szólhatta.
0: Azóta neki, igen, de azóta se hagyta abba teljesen.
1: És utána Gulyás Gergely mondta azt, hogy egyáltalán nem volt feldúlt, és teljesen normálisan szólt hozzá.
0: Hát, Péter, de amikor felállt, meg amikor kalimpált egy kicsit a karjával, meg hadonászott, látszott rajta, hogy eléggé ideges, és ez kockázat számára. Tehát a fideszesek kezdenek rájönni arra, hogy érdemes megpróbálni Magyar Pétert kibillenteni a lelki egyensúlyt.
2: Jó, de ezt mondtuk.
1: Bocsánat, itt ennyi fér bele az első részünkbe. Látom, hogy ez még...
2: Nem sikerült kibillenteni.
1: Tudom. Lesz még erről. Én azt hiszem, lesz még erről. A szünetben biztos lesz erről, szóval azt ugye önök nem fogják látni, úgyhogy helyette is szugerálják a képernyőt, és a reklámokon keresztül hát elbírják képzelni, hogy mi megy ebben a stúdióban. Önök szerint lesznek-e látványos vagyonvisszaszerzések? Gyorsan nézzük meg így az első rész végén, hogy mi az eredmény. 84% mondja azt, hogy igen, 16% azt, hogy nem. Innen folytatjuk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Ön szerint lesznek-e látványos vagyonvisszaszerzések, ez a kérdés a nézőköz. 85% mondja azt, hogy igen, 15% azt, hogy nem. Mindjárt fogunk erről is beszélgetni. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Vendégeim a stúdióban továbbra is Németh András, a HVG külpolitikai szakújságírója, Gerő Tamás ügyvéd és Nagy Attila Tibor politológus. Velük folytatódik tehát az Aktuál, és azzal a nyílt levéllel, amelyről már volt szó egyébként az Egyenes beszédben is, ennek az egyik aláírója, gondolom tartalmi szerkesztője is, Baka András volt itt a stúdióban Györgyinél, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke. Ugye az ő megbízatása azzal szűnt meg, hogy a legfelsőbb bíróságból kúria lett, és akkor megszűnt az intézmény. Amellett érvelnek az aláírók, mert százas nagyságrendben vannak, hogy igenis meg lehet tenni a kétharmaddal, persze megfelelő jogállamisági garanciákkal azt, hogy visszahívják azokat a közjogi méltóságokat, illetve tisztségviselőket, vagy közjogi tisztségviselőket, akik az előző rendszerben nyerték el a megbízatásukat. Az ő eltávolításuk példatlan lépés volna, írják, amelyre kivételes indokból igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával kerülhet sor. A közjogi tisztségviselők leváltásának kivételes indoka a demokratikus jogállam helyreállítása, ez az egyik állítás, van több is, olvassák el. Célszerű azonban törekedni arra, hogy a halaszthatatlan személycserék ne járjanak együtt az államszerkezet és a hatáskörök végig gondolatlan megváltoztatásával. Stabil konstrukciót átfogó alkotmányozás során lehet jól kialakítani, nem a különleges helyzet által kikényszerített rendkívüli beavatkozásokkal. Ebből számomra azt tűnik, hogy nem valamilyen alkotmányjogi trükközés, toldozás, foldozás az, amit az aláírók szükségesnek tartanak, hanem egy mélységi alkotmányos reform. Mit gondoltak?
2: Abszolút igaza van az aláíróknak, és én is tényleg csak csatlakozni tudok hozzájuk. Ugye Tóth Gábor Attila a szerző, aki a vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban is írt egy hosszabb tanulmányt a jogi...
1: Én az egyik megszövegezője.
2: Ő az egyik megszövegezője, igen, meg a felesége. Szóval alapvetően ugye a jogállam helyreállítása volt a Tisza pártnak az egyik nagy választási ígérete, és hogyha ezek a személycserék a jogállam helyreállítását célozzák, már pedig tudjuk, hogy az a 8 közjogi méltósága, akinek a lemondásra szólította fel őt ugye a miniszterelnök, azért mindannyian az Orbán rendszer részei voltak, persze változó felelősséggel, de a Helsinki Bizottságnak is ajánlom, a honlapján van egy 14 oldalas összefoglaló, hogy nemzetközi szinten milyen példák vannak, akár a lengyeleknél, akár a ukránoknál, vagy Örményországban. Szóval, hogyha az intézményi átalakulás azt célozza, hogy a jogállam azáltal erősebb lesz, tehát az intézmények megerősödnek, akkor azért kell, vagy szükséges az intézményeket adott esetben átalakítani. Ha viszont a közjogi méltóság olyan kötelezettséget szeget meg az ő működése során, ami egyértelműen kimondható, hogy jogellenesen tevékenykedik.
1: Akkor az a jelenlegi alaptörvényi környezetben is elmozdítható.
2: Így van, tehát akkor igenis lehet használni a méltatlansági eljárást, vagy a megfosztási eljárást adott esetben a köztársasági elnökkel szemben, de ugye minden közjogi méltóságnál külön-külön kell megvizsgálni, és a legfontosabb az, hogy indokolni kell minden esetben a változtatást. És az fontos, hogy ugye helyettük azért valakinek ki kell nevezni, és azt viszont nem szabad elkapkodni, és ne, fontos, hogy ne csak a parlament döntsön róla, hanem vonják be adott esetben, ha a bírókról van szó, vagy alkotmánybírákról, akkor a bírósági kart, adott esetben a Magyar Tudományos Akadémiát, vagy a jogi egyetemeket, szóval, hogy legyen egyfajta társadalmi egyeztetés is, ne csak ugyanúgy egy személyre szabott kinevezése legyen az új közjogi méltóságunknak.
1: Az új közjogi vezető kiválasztására nyilvános eljárásban szakmailag elismert testületek bevonásával és etikai szempontok figyelembevételével kerüljön sor. Ez is az egyik mondata a nyílt levélnek, elég erősen rímel arra, amit itt az előbb hallottunk, András.
3: Én is természetesen egyetértek ezzel a levéllel, nekem csak egyetlen egy hiányérzetem van, lehet, hogy én nem vettem észre, hogy tényleg szerintem nagyon jó lenne, ha lennének javaslatok, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Tehát ugye az már látszik, hogy van egy valószínűleg egy egyeztetett álláspont a leváltásra kijelölt emberek között, hogy ők nem mondanak le, és nem látom az utat az, hogy hogyan lehetne. Hát és
2: sokféle út van.
3: És sokféle út van, csak ugye említetted is, hogy ez egy viszonylag hosszú folyamat lenne, míg a közvélemény szerintem gyors eredményt várna, és hogyha ez sokáig maszatolnak, hogyha szabad ezt a kifejezést használnom, akkor ez nem fog használni.
2: Igen, hát Kis Járos erre tett javaslatot, hogy ő szerintem
1: szintén miután, a között van.
2: Miután ezek a közjogi méltóságok az Orbán rezsimet szolgálták, ezért ugye méltatlanná váltak, és miután a hatalom kizárólagos birtoklására törekedett ugye az Orbán rezsim, ezért az alaptörvény C-cikk alapján is, ugye a kettes bekezdés alapján elvileg azt lehet mondani, hogy mindannyian méltatlanok, de ugye akkor helyettük kijön, tehát azért azt alaposan az fontos, hogy egy független és valóban szakmai alapú és valódi ellensúlyt képező személyek kerüljenek.
3: Meg ami az probléma, bocsánat, csak egy mondat csak, hogy tényleg hiteltelenítették az emberek ezeket a funkciókat, tehát nem csak az emberek váltak hiteltelenni, hanem maguk az intézmények.
2: Azt kell visszaszerezni az intézményekbe vett bizalmat.
4: Hát akkor most én leszek a fekete bárány ebben a csapatban, mert én...
1: De kicsit élvezed volt be.
4: Bevallom. Bevallom, de azért a dolog komolyabb annál, hogy élvezem-e. Mi volt a baj ezzel a 8 közjogi méltósággal? Az, hogy Orbán Viktor emberei voltak. És ugye egy önkény uralmat valósítottak meg, mondják a kritikusok. Ki garantálja majd azt, hogy a következő 8 közjogi méltóság nem Magyar Péter embere lesz? Én értem, amiket az alkotmányjogászok és ügyvédek írnak. Túl szép, hogy igaz legyen, de legyen így. Csak arra azért emlékeztetnék, hogy nehogy az legyen majd, hogy majd egy új kurzus, egy Magyar Péter utáni új, más politikai rendszer majd azt fogja mondani, hogy Magyar Péter korszaka idején szintén önkényuralom volt, szintén autokrácia volt, és azok, akik Magyar Péter idején lettek közjogi méltóságok, azokat is el kell tüntetni. És van egy alkotmányjogi...
1: Bocsánat, ezt nem mondhatnák így? Egyszerűen csak azért a politika így működik. Tehát Orbán Viktor már arról beszél, hogy elkezdődött az ország kifosztása. Az, hogy bántalmazó kormánya van, és az összes társadalmi csoportot megsérti Magyar Péter. Tehát bár még nem láttunk egyébként ilyen, a Fidesz ekézi nagyon komolyan, de az, hogy minden társadalmi csoportba beleállna és kifosztaná az országot, erre vonatkozva még nem
4: emlékszem. Most egy ilyen, persze, de...
1: Tehát az, hogy mit mondunk egy rezsimre, az függ attól, hogy az a rezsim mit csinál.
4: Világos, csak csak arra hívom fel a figyelmet, hogy persze el lehet, folytatni lehet ezt az utat, lehet ezen tovább járni, csak mondom, a Magyar Péter miniszterelnöksége vagy köztársasági elnöksége sem fog örökké tartani.
5: De nem ezt írják a levélben, az a probléma.
4: Na most a levélben még írnak valami, csak én attól tartok, hogy ennek akkor így nem lesz vége, mert majd egy új politikai rendszer a mostaniakat fogja leváltani. Most ebben a levélben, meg az általad elmondottakkal van még egy olyan problémám, hogy jelenleg a hatályos szabály alapján jogszerűen Sülyog Tamás nem lehet méltatlansági eljárással megfosztani a tisztségtől,
5: még hogyha össze, az Alkotmánybíróság
4: jön, még hogyha össze is jönne a parlamentben a kétharmados többség, a mostani Fidesz közeli alkotmánybíróság aligha fogja megfosztani Sülyogot. Ráadásul az alaptörvényben azért az is benne van, hogy szándékos törvénysértés esetén lehet csak megfosztani Sülyog Tamást a köztársasági elnöki pozíciójától. Ez benne van az
5: de alaptörvény. De az is benne van, hogy a nemzet egységét kell képviselni, amit
4: de
5: nem
4: de az
5: képvisel.
4: Már nincs benne az alaptörvénybe, kedves ügyvéd úr, hogy a nemzet egységének nem kellő képviselete esetén az alkotmánybíróság megfoszthatná a köztársasági elnöket.
5: Hát ezt majd eldönti az alkotmánybíróság.
4: Az alaptörvény szövegére tessék odafigyelni, egy lehetőség van a köztársasági elnököt megfosztani a tisztségétől, amennyiben szándékosan megsérti a törvényt.
1: Jelen körülmények között, de pont a jogtudósok amellett érvelnek, hogy egy új szabályozás persze kell. És akkor az, amit egyébként kétharmaddal megtehet a parlament, ugye Sülyog Tamás fordult a Velencei Bizottsághoz, nem így tudjuk, van, hogy ez voltaképpen megtörtént, visszajelzés abból az irányból nincs, és az Alkotmánybírósághoz is, amit meg, én azért nem értek, mert tartalmi szempontból az Alkotmánybíróság
4: van,
1: politikailag
4: ez egy eljárás. Mi majd kérdés alá az alaptörvény módosítást, ugyanis, ha már
1: ez egy nagy kérdés, így, és ami
4: és
1: már,
4: a levél utal
1: már
4: is
1: nem történt, már van igen egy, ami már nem történt csak meg, ugye Orbán Viktor, nem Orbán Viktor, a miniszterelnöki mandátum két ciklusban történő korlátozását, azt, hogyha jól tudom, akkor Sülyog Tamás még nem írta.
4: Ja. Bizony nem.
5: És András, lehet, nyilván, az nyilván a legegyszerűbb az lenne, ha lemondana, de az is egy megoldás lehet, hogy azt mondja a kétharmados országgyűlés, hogy mostantól közvetlen elnökválasztás van. És
1: hát azért mérehető alkotmányos reformon. András.
5: Onnantól kezdve pedig András, egy új köztársasági elnököt kell. Sülyog Tamás is elindul.
4: Csak a Magyar Péter András azt mondta, hogy most még nem akar közvetlen elnökválasztás.
1: András.
3: Na tehát bocsánat, én inkább veled értek egyet, és lehet, tehát ilyen megváltoztatható az alkotmány, ad abszurdum, meg lehet növelni az alkotmánybíróság létszámát, és el lehet érni azt, hogy Magyar Péter, vagy nem a Fidesz párti legyen az alkotmánybíróság, és én arra gondolok egyébként, hogy szerintem a választási törvényt is meg fogják változtatni, és nem lesz még egy ilyen választás, ahol ilyen könnyű lesz kétharmadot elérni. Tehát én szerintem azok a változtatások, amiket most így elfogadnak, ezek tartósan érvényben maradnak, mert hogyha nem lesz győztes kompenzáció, akkor nem lehet 40-valahány százalékkal kétharmadot elérni. Tehát, meg ami szintén szerintem fontos még, hogy tényleg előlegezzük meg a bizalmat, hogy Magyar Péter nem lesz olyan, mint a Fidesz kormányzatról 16 éven keresztül, mert ott tényleg azt láttuk, én a média tanácsnak a tevékenységét követtem, mérhetetlen elfogult, hogy hogyan posztottak meg rádiókat, tévéket a frekvenciától, teljes mértékben elfogadhatatlan indokokkal. Tehát ezek én bízom benne, hogy még egy ilyen kormányzat Magyarországon
4: de nem
3: lesz.
4: Lenne túl átlátszó, hogyha kibővítenék nem fideszesekkel az alkotmányt.
3: De nagyon sok átlátszó.
5: Sőt, életkori határt is be lehet húzni.
4: Hát ezt csinálta a Fidesz is az elejét.
5: Hát persze.
3: Nem, tehát ezt azért több országban megcsinálták, ezt a felemelték.
4: Én ezt tudom, Amerikában igen is megcsinálták, és nagy vita is volt.
5: Minden attól függ, hogy rendszerváltásként vagy kormányváltásként tekintünk, ugye április 12-re. Hogyha rendszerváltásként tekintünk, akkor különleges esetben, és most akkor ez egy ilyen helyzet, ha ezt állítjuk, akkor lehet élni rendkívüli, hogy mondjam, jogi megoldásokkal egyszer. És utána, ahogy mondtad, a választási reform esetén már nem lehet az, hogy valaki visszaél úgymond
4: a hatalmával. Csak kérdés az, hogy Magyar Péter hajlandó lesz az általa vezetett kormánypárti
5: De miért vagy vele ennyire szkeptikus?
4: Csak a politikusnak nem az a termi, tehát ez olyan, mint hogyha a farkas nem szokott lemondani.
5: De már úgy indított, hogy önkorlátozza magát, és
4: a ragadozók nem szoktak lemondani arról, hogy állatokat egyenek.
5: Most de ő nem ragadozó.
4: A politikusnak hatalom kell. A politikusnak befolyás kell. Igen. Túl szép, hogy igaz legyen, hogy van egy miniszterelnök, aki szemmel láthatóan már most nagyon szeret szerepelni, kezdi ez meg szeretni dolog. A hatalmat, és akkor azt mondja, hogy csinálok egy olyan választási törvényt, ami az én hatalmamat jelentősen csökkenti.
1: Bocsáss meg, hadd szüljön közben két dolgot. Tehát amíg azt láttuk 2010-ben, hogy a hatalomra került Orbán kormány, rögtön az elejétől kezdve elkezdte kiterjeszteni a saját hatalmának az érvényesíthetőségét, egyszerűen az alkotmányos rendszereken, illetve az intézményrendszeren keresztül. Addig most nem tudom, mi lesz, egyikünk sem tudja, hogy mi lesz, tehát a szkepszis bőven megenged. Elég régóta vagyok ahhoz politikai újságíró én is, hogy az egészséges szkepszis legyen. Két önkorlátozó dolgot már láttunk. Az egyik, amit mondott az imént Tamás, hogy két ciklus, és az rá is vonatkozik. A másik pedig, hogyha már szóba hoztad a médiatanácsot, de bent van a parlament előtt az új médiaszabályozás, amelyben az van, hogy a felügyeleti szervnek az összetétele az nem úgy fog kinézni, mint most, hogy ahogy a Fidesz beszavazza egy-egybe a saját embereit, hanem úgy, hogy egy harmadát adja a kormány oldal, független attól, hogy mekkora többsége van mandátumszámban, az egy harmadát adja az ellenzék, egyenlő arányban ad az ellenzék és a kormány oldal, és még ugyanakkor arányban pedig szakmai szervezetek. Tehát ez mindenféleképpen például egy korlátozás a mostani lehetőségekhez képest.
5: És ez ugyanígy van a média a tervezet szerint, ugye a médiatanácsnál és a független közmédia testületnél is.
1: Igen. Most nem menjünk bele, ez egy több rétegű dolog, egyébként valószínűleg nehezen értenék. Csak a jelenlegi, amit a Fidesz kormány kialakított, pozíció, Fideszes többség kialakított hatalmi befolyási pozícióból visszavesz Magyar Halkan Péter.
4: Halkan jegyzem meg csak, hogy Magyar Péter nem szállta ki azt, hogy majd köztársasági elnöki pozícióba átmenjen.
1: Hát jó, hát ezt
5: még ha megválasztja őt a nép. Egyébként végül is, ha belegondolunk, három komoly ígérete volt, ugye az Európai Uniós pénzek hozzahozatala. Ez most a legelső. Ugye augusztus 31-ig meg kell teremteni a feltételeket. A következő jogállam helyreállítása, ehhez kellenek a Orbán bábjainak úgymond legalábbis bizonyos személyeknek ugye az eltávolítása, mert adott esetben, ugye, ha elindul az elszámoltatása, az igazságtétel, ki tudja, hogy a jelenlegi köztársasági elnök nem ad kegyelmet, vagy eljárási kegyelmet azokkal szemben, akikkel elindulnak a büntetőjárás.
3: Viszont, hogyha ezt tenni, akkor aztán mérhetetlenül ártana a Fidesz népszerűségének. Tehát itt hatalmas lólábak lógnának ki, tehát szerintem Súlyog Tamás sokkal inkább kezes lesz, mint amilyen.
5: Valószínű, egyébként ő ezt is ígérte, hogy ő mindenkinek kezes lesz, de akkor meg azért alkalmatlan, mert nem ezt várjuk tőle, hogy mindenkinek kezes legyen, hanem hogy legyen egyfajta ellensúly. Ugye a kúria elnöke, Vargasi András úgy került pozícióba, hogy többször is miatta módosítottak jogszabályokat, tehát abszolút a személyre szabott jogalkotás érvényesült. Az Országos Bírósági Tanács az 14 arányban ellene szavazott, és úgy lett elnök. Tehát egész egyszerűen vannak bizonyos közjogi méltóságok, és Polt Péter is ilyen, ugye az Alkotmánybíróság elnökét korábban a bírák választották meg maguk közül. Aztán a Fidesz hozott egy olyan szabályt, hogy az országgyűlés választja. Szóval vannak bizonyos szabályok, amiket szerintem vissza lehet hozni, és valamit meg kell választani.
1: Nézzük, hogy mit gondolnak önök arról a kérdésről, amelyet feltettünk, és aztán a hozzáfűzött kommentekből is szemezgetünk egy kicsit.

0: Bálint kancellária miniszter bejelentette a napokban, hogy rendkívüli ülés lesz majd a jövő héten a parlamentben, és a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot be fogják terjeszteni az országgyűlésnek. Önök számítanak-e arra, hogy lesznek látványos vagyonvisszaszerzések? Nézzük a szavazás állását. 85% mondja azt, hogy igen, 15 pedig azt, hogy nem. A kommentek közül pedig itt van néhány, vagyis hogy mire számítanak, lesznek-e látványos vagyonvisszaszerzések. Edith szerint az emberek többségének ez örömforrás lenne akkor is, ha nem járna anyagi haszonnal. Tehát itt az Abszolút Filmszínházra oda kapcsolna. Marika azt mondja, hogy a látványhoz nem ragaszkodom, aki lop, az kapja meg a méltó büntetését. Zsuzsanna szerint minden bizonnyal lesznek ilyenek, főképp, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. György, ugye az Európai Ügyészség az nem csak úgy nyomozgat, meg mit elvihet bárkit, hanem az Európai Uniós pénzek szabályos felhasználásával kapcsolatban vizsgálódhat csak. György azt írja, hogy ezt ígérték, mármint a vagyonvisszaszerzést, ha nem lesz komoly, hatékony intézkedés, az a kormány végét is jelentheti. Hogyha azt nem is, de mindenféleképpen azt meg kell tudni magyarázni, hiszen nagyon komoly a választói elvárás. Tünde azt írja, hogy látványos bejelentésekre viszonylag nagyobb az esély, mint nagyon gyors és nagy összegű vagyonvisszaszerzésekre, akár csak a kekvák visszaállamosításával egyébként már több száz vagy akár ezer milliárdos vagyon visszakerülhet az államhoz, és ez nem látványos, tehát ezt tegyük hozzá. Béla azt írta, hogy nem lesz semmi komoly, maximum pár ebihal, fél év után el is fog halni a lelkesedés. Anna szerint pedig az ebből szerzett, vannak ebihalak meg ebek, az ebből szerzett vagyon visszaszerzése a kampány legfőbb ígérete volt, törvényes keretek között tegyék mielőbb, ezt várják el az emberek. Ezek voltak tehát a kommentek ehhez a kérdéshez, és aztán nézzük, hogy az Európai Uniós pénzekkel kapcsolatban milyen kijelentéseket tett Vitézi Dávid.
1: Kereket azért lehet hallani a magyar közéletben, akik annak drukkolnak, hogy ne tudjuk hazahozni az uniós forrásokat.
2: Vitézi Dávid viszont jó hírekkel érkezett.
1: Mindaz, amit körülbelül 3 héttel ezelőtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben bejelentett, az a menetrend szerint halad. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját.
2: A terv véglegesítése a napokban megtörténik, ami az uniós források hazahozatalának első és legfontosabb lépése, tette hozzá a miniszter.
0: Az Európai Tanácsülés előtt Brüsszelben volt, illetve van még mindig Orbán Viktor is, aki a Patrióta pártcsaláddal egyeztet. Kerner Zsoltnak olvassák el a cikkét a 24.hu. Nagyon szépen összefoglalja, hogy a legnagyobb hatalmú uniós testület az állam és kormányfőknek a tanácsa, és Orbán Viktor most egy szobasarkába, egy nappaliba beállított íróasztal mögött kénytelen beszélni arról, hogy mire számít, illetve mit vár. Többek között arra, hogy azt mondja, hogy ha megállapodik a magyar kormány, tehát a Tisza kormány az Európai Unióval, azt ő úgy értékeli, hogy ez zsarolás, tehát a megállapodás az egyenlő zsarolás, vétóval kell, vétófenyegetéssel kell hazahozni a pénzeket, és azt mondja Orbán Viktor, hogy elvárja, hogy az összes pénzt hazahozza a Tisza kormány, ami egyébként tartalmilag is kizárt, mert vannak, amíg egyszerűen lejárt határidők miatt több már kicsúsztunk. Ez a 2 milliárd euró. Mit gondoltok erről?
3: Hát csak azt, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ha egy tagállam megakadályoz egy uniós költségvetési keret elfogadását, az nem azt jelenti, hogy semmi pénzt nem utalnak ki, marad az addigi költségvetési kiadási szint. Tehát, hogy ez a vétó mennyire vezetne sikerre, az a számomra kétséges, ráadásul a Orbán éppen a jogállamisági mechanizmus kapcsán sok évvel ezelőtt 20 végén is belengetett egy ilyen vétó, de aztán mégsem merte ezt teljesen végigvinni. Szóval a volt miniszterelnök, hát amit az elején mondtam, tehát nem hajlandó érdemben változni, az Európa politika kifejezetten egy jó bizonyíték erre, és ez meg fogja nehezíteni a Fidesznek a dolgát.
0: Igen, Orbán. Ráadásul a forrás megvonásokra Magyarországgal szemben kitaláltak egyéb eljárásokat is, úgyhogy ez a vétó fenyegetés is már kissé élét vesztett.
3: Igen.
4: Igen, én nem azt várom, hogy vétózzon Magyar Péter, hanem azt várom, hogy együttműködjön az Európai Unióval, mert akkor lesz az Európai Unió erős, hogyha egy irányba halad a hajó, és szerintem Magyarországnak is az az érdeke, hogy az Európai Unió erősebb legyen, úgyhogy én Orbán Viktorral továbbra sem tudok egyetérteni. Ez az állandó harc...
0: Nem tudtam meglepni.
4: Nem, unalmas már nekem legalábbis, hogy állandóan harcolni. Nem harcolni akarunk, normálisan élni és boldogulni.
5: Mondjuk igen, és ráadásul Orbán Viktornak mindig is ez volt a politikája, ez a konfliktuskeresés, tehát a konfliktusok között tudott jól lavírozni, és tényleg szerintem az volt a lényeg, hogy Magyar Péter sem azt ígérte, hogy itt most már mindenben bele fogunk egyezni, hanem azt mondta, hogy a hozzáállás lesz más, tehát egy együttműködő hozzáállás, és hogy lesznek viták. Csak ez tényleg megoldható, és szerintem ami nagyon fontos, hogy pont ugye Ukrajna ügyében sikerült megmutatni azt, hogy ami nem sikerült a Fidesznek, körülbelül 10 év alatt, azt 3-4 hét alatt meg tudták tenni, tehát valóban megvan a legfelsőbb szintű megállapodás a magyar kisebbségek ügyében, és szemmel láthatóan nem Magyarország tett több engedményt, tehát Ukrajna volt az, amelyik tulajdonképpen visszaállította a korábbi rendszert.
3: Még
5: tehát,
3: ezt majd át kell vinni a jogalkotásba.
5: Hát most már tegnap beszéltem ukránokkal, ők azt mondták, hogy elfogadták harmadik olvasatban a parlamentben is ezeket a változtatásokat, tehát bekerült már egyébként ez a cselekvési terve.
3: De vannak olyan dolgok, amiket csak 27 végéig.
5: Igen, és mondjuk vannak figyelmeztető jelek, tehát például a lengyelekkel folytatott vita egy teljesen fölösleges névválasztás miatt, de én azért optimistább vagyok. Tehát abban a magyar-ukrán viszonyban is az a lényeg, hogy mind a két fél meg akar egyezni.
0: Hát meg fontos, tehát hogy két szomszédos országgal vált nagyon rossz a viszonyunk az ukránokkal, meg a horvátokkal, mind a kettőn keresztül jön egy cső, ami stratégiai fontosságú a magyar gazdaság, meg a lakosság szempontjából.
3: Én ezt eredménynek tartom, ezt az ukrán-magyar megállapodást, csak azt mondom, hogy ennek a végrehajtása még hátra van. Egyébként Magyar Péter annyiban taktikus, hogy ő azt mondja, hogy az első klaszter megnyitásához hozzányárul, de nehogy az legyen már, hogy rögtön minden klasztert megnyitnak Ukrajna számára.
0: És még arról is minden tagállamnak egy hangulat kell állást foglalnia, hogy egy-egy klasztert lezárhatnak a tárgyalásba, tehát azért itt ez nem lesz sétagalop az ukránoknak. Egyetlen mondat még a vétóhoz, azt mondta a Magyar Péter éppenséggel ma, a tanácsi ülést megelőlegezendő, hogy ha vétózni fog, akkor nem ideológiai, hanem a magyar nemzeti érdek alapján fog vétózni. Tehát a vétót, mint eszközt, azt ő sem gondolja, hogy el kéne vetni. Na, ennyire volt időnk. Ön szerint lesznek-e látványos vagyon visszaszerzések? Ez volt a kérdésünk önökhöz. Most már ne szavazzanak, vagy tőlem szavazhatnak, csak már nem lesz eredménye, vagy nem tudjuk megmutatni. 85% mondja azt, hogy igen, 15% azt, hogy nem. Németh Andrásnak, a HVG külpolitikai szakújságírójának, Gerő Tamás ügyvédnek és Nagy Attila Tibor politológusnak. Köszönöm szépen a tartalmas, valóban tartalmas vitát és beszélgetést. Önöknek pedig a figyelmet, jó éjszakát.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: serce a bakelit.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nekünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vetetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben faeszkodik és nyög, mindidáig.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! A vasárnapi vihar jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban, plusz a jégeső is, sőt, mostanra újabb vihart mondanak, pedig még le sem zárult a kárfelmérés, mindeközben pedig folyamatosan az asszályról beszélünk, ami sújtja a gazdákat, de hogyan tudnak ellene védekezni, vagy legalábbis milyen biztosítást tudnak kötni, és mennyiben felelősek saját magukért, vagy mennyire válhatják az állam segítségét, ezekről is kérdezem Bordás Imrét, a MABISZ mezőgazdasági biztosítási bizottság elnök helyettesét. Köszöntöm, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Amikor arról hallunk, hogy egy nagy vihar van, tönkrement a termés, elveri a jég mondjuk a komplett termést, akkor rögtön halljuk azt, hogy a kormányzat próbál valahogy segíteni. Ez nekünk civileknek ez ilyen alapvetés. Mennyiben felelős a kormány, vagy kaphat egy gazda kormányzati segítséget, és aztán majd beszéljünk arról, hogy hogyan tudja magát biztosítani, és az mire jó. Mm-hmm.
2: Igen, akkor először is beszélnék arról, hogy hogy is működik itt Magyarországon a biztosítás rendszere. Itt tulajdonképpen 4 pillér van az állami, illetve hát ugye a piaci biztosítók. Az állami az egyes pillér, ez a kárenyhítési alapnak hívjuk. Itt ugye a gazdák a szabályoknak megfelelően hektár után befizetik ugye a díjakat, ez egy alapba megy, és az állam ebből tulajdonképpen finanszírozza, segíteni próbálja ugye a gazdákat az olyan károk esetén, ami ugye nem előre látható, és az önhibáján kívül következett, tehát a gazda nem tehetett róla. A kettes pillér azok a tulajdonképpen kereskedelmi biztosítók, ahol növénybiztosítást tudnak kötni. A hármas, illetve a négyesről csak gyorsan, a hármas a jégelrendszer, ez a jégelhárító rendszer, a négyes pedig egy krízisbiztosítás, ami az államkincstár szervezésében lehet ebbe a rendszerbe belépni. Jelen esetben a kérdésre válaszol, itt az egyes és a kettes pillér az, ami jelentős.
1: Hogyha mondjuk kár ér egy gazdát, és most legutóbb például a vasárnapi vihar kapcsán Tolnáról lehetett hallani, hogy ott sokan jelentették be, hogy súlyos problémát okozott a jégvihar, akkor mi az első lépés, hova fordulhat, ki az, aki kárenyhíti őt, és mennyiben a saját felelőssége az, amiről ugye nem tehet egy időjárási tényezőről beszélünk.
2: Igen, tehát egy időjárási tényező, ez nem lehet a gazda felelőssége, tehát, és az, hogy hol csap le, és hogyan, és milyen mértékben erről a gazdák nem tehetnek. Viszont igen, tud felkészülni a gazda egy ilyen eseményre, például biztosítás kötésével. Hát egy rossz hírem van a gazdáknak, tehát a biztosítók, Magyarországon egyébként 4 biztosítótársaság foglalkozik növénybiztosítások kötésével. Ez a kötési időszak mostanra lezárult, tehát aki megkötötte, az annak van biztosítása, aki nem kötött biztosítása, az biztosítást annak értelemszerűen most nincsen kötvénye. Ők, tehát mindkettő csoport, tehát akinek van biztosítás is, és akinek nincs, az is a egyes pillérbe, a kárenyhítésbe az igényét leadhatja. Itt jelezni kell a Magyar Államkincstár megfelelő osztályának, hogy kár érte. Az ottani kollégák kivizsgálják a károkat, és hát a szabályoknak, jogszabályoknak megfelelően térítik a károkat. Az, akinek van biztosítása, őnekik pedig hát ilyenkor be kell jelenteniük a biztosító társaságukhoz a kárukat. A feltételek általában azt írják elő, hogy 2 napon belül jelentsék be, észleléstől számítva ugye a kárt, és a biztosító társaságok elkezdik ugye a károk felmérését.
1: Mitől ad többet egy biztosító, mint az, hogy hát majd az állam a kárenyhítés majd segít nekem?
2: Mások a szabályok, tehát akár a térítési határok és a végső térítések is, illetve azért az állami, lehet így nevezni, kalap, az véges. Tehát ott ugye a károsultaktól függ, hogy mennyien pályáznak tulajdonképpen az összegyűjtött pénzekre, illetve az egyéb keretösszegekre, míg a biztosító társaságoknak, ha már bevállalták ugye a adott biztosítást, akkor nekik kötelező, tulajdonképpen jogszabályi kötelezettségük ezeket a károkat a feltételek alapján téríteni. Ez a különbség, az egyik az bizonytalan, és a mértéke bizonytalan, míg a biztosító társaságoknak jogi kötelezettségük van a térítésre.
1: Tehát, hogyha megkérdezném azt, hogy miért kössek gazdaként a mezőgazdaságban biztosítást, akkor igazából az a válasz, hogy mert akkor tutira kapok kárenyhítést, a másik esetben meg nem biztos, de valószínű.
2: Igen, illetve a mértéke a nem biztos, és még itt behoznék egy plusz szálat, hogy az egyes és a kettes pillér jogszabályilag is össze van kötve. Tehát ugye a egyes pillérnek a kárenyhítési alapból történő kifizetése maximum akár 80%-áig terjed, amennyiben rendelkezik a gazda kár előtt megkötött kereskedelmi biztosítással. Jogszabályban le van írva, hogy milyen kockázatokat fogadnak el ugye az egyes pillérbe. Amennyiben nem rendelkezik a termelő kereskedelmi biztosítással, így maximum a 40%-a fog térülni a kárának. Tehát ez is egy nagy különbség például, hogy már abban is, hogy mennyi a térítés. És
1: milyen összegekről beszélünk, amikor a mezőgazdaságban el kell képzelnünk egy biztosítást?
2: Díjra gondolunk. Igen. Most a teljesen változó növényenként is változik, illetve az, hogy hol helyezkedik el ez a növény, az ország mely táján, milyen kockázatot vásárolunk, de hogyha mondjuk egy alapkockázatról beszélünk, és egy nagy átlagot szeretnék mondani, én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy olyan 1%-os díjjal számoltunk. Ez lehet kicsit több, lehet kicsit kevesebb, de úgy nagyságrendel ez egy középérték. Tehát mondjuk egy 100 millió forintos biztosítási összeg esetén is egy 1 millió forintos éves díjjal tulajdonképpen kijön a termelő. Úgy, hogy egyébként lehet hagyományos és díjtámogatott növénybiztosításokat kötni. A termelők zöme egyébként mostanra inkább a díjtámogatottat kötik. Miért? Hisz abból ugye a díjából visszakapnak év végén pénzt, így igazából nem is a teljes összeget kell nekik befizetni, hanem egy pályázat útján visszakapnak ebből a keretösszegből.
1: Nézzük kicsit a másik oldalt, a biztosítók oldalát. Említette, hogy csak 4 ilyen biztosító van, ahol ilyen típusú biztosítást lehet kötni. Miért éri meg egy biztosítónak, amikor gyakorlatilag szinte biztos, hogy a mostani időjárási viszonyok tekintetében valamikor kár enyhítésre kerül sor, hogy szépen fejezzem ki magam?
2: Értelemszerűen mi hosszú távon gondolkozunk, nem minden év éri meg. Tehát itt például tudom, az emlékeket idézni a 2022-es osztályát, az nagyon nem érte meg a biztosítóknak. De itt 3-5-10 éves távon gondolkozunk, és egyébként azért csak 4 biztosító foglalkozik ezzel a termékkel, mert azért ez egy nagyon kockázatos termék, és nagy értékeket kell fedezetbe vonni. Igyekeznek a biztosítók is megfelelő szakember gárdával kitalálni, hogy na mi az az árazás, ami még a gazdáknak jó, és a biztosító is fent tudja tartani ezt a, hát ezt, tulajdonképpen ezt a kockázatközösséget.
1: Mennyire tudatosak a gazdák, hogyha ilyen típusú biztosításról beszélünk? Mennyire jellemző, hogy kötnek?
2: Hát sajnos nem jellemző, illetve nagyon impulzív a kötés. Tehát amikor a időjárás jelentésből látják, hogy jön a vihar, akkor hirtelen megugrik az érdeklődés, vagy egy ilyen esemény, mint most, hogy ugye itt a Tolnát, illetve a környező településeket ugye elverte a jég, ilyenkor az érdeklődés mindig megélénkül, de a tudatosság az sajnos még hiányzik. Azt kell mondjam, hogy kevesebb, mint a fele van a gazdáknak, illetve a termelési területnek biztosítva.
1: Nagyon röviden, mi a kárenyhítési határidő, mert azt mondta nekem, hogy sokan bizony kicsúszhatnak ebből, és a biztosítókkal ez konfliktust jelent.
2: A betakarítás az nagyon, nagyon egy sarkalatos időpont, tehát betakarítás előtt mindenféleképp be kell jelenteni a kár, de lehetőleg ne akkor, amikor már a kombány benne áll a táblába, hanem azért napokkal előtte, és a biztosítótárságoknak is kell idő, míg ugye kiérnek a ügyfél területére, hogy megszemlézzék. Sajnos, hogyha előtte levágja a károsodott terményét a gazda, akkor ugye arra a biztosítók nem tudnak kártérítést fizetni, és szemlézni kell a károsodott vagyontárgyat.
1: Bordás Imre, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

Ebben őrzöl, az sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel. Választasz barát, aki kis szeret, és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Sorra nyújtja be a törvényjavaslatokat, megállapodott az uniós forrásokról, és túl van az első alaptörvénymódosításon is, hivatalba lépése óta a Tisza kormány. Közben a Fidesz politikusai keresik a választ az áprilisi vereségre, és a párt megújításán, újraszervezésén dolgoznak. Az elmúlt 2 hónap tanulságairól Böcskei Balázzsal és Záruk Péter Farkassal beszélgetünk. Az oktatási rendszer egységesítését, a szakszervezetektől és a munkavállalóktól elvett jogok visszaállítását, valamint a politikai kinevezések korának megszüntetését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete. A tanárokat képviselő szervezet emellett a bérrendezést is sürgető kérdésnek tartja, vendégünk Totyik Tamás. Nyílt levélben kéri 42 jogtudós a közjogi tisztségviselők leváltását a kormánytól. Levelükben azt írják, hogy az érintettek lényeges szerepet játszottak az autokrácia kiépítésében és fenntartásában, és mivel a végsőkig lojálisak maradtak az autokratikus hatalomhoz, helyrehozhatatlanul hiteltelenné váltak. A stúdióban Baka András. 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik az Egyesült Államok és Irán között, miután a felek kötelező erővel nem bíró, de politikai elkötelezettséget jelző szándéknyilatkozatot írtak alá a béke elérése érdekében. A keretmegállapodás részeként újra megnyílhat a Hormuzi szoros, de szakértők szerint az olajáramlás helyreállítása hónapokat vehet igénybe. Novák Attilát kérdezzük.
2: Ez a mai kínálat kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Böcskei Balázs, az Idea Intézet kutatási igazgatója, és Záruk Péter Farkas, politikai elemző, politológus, a Miskolci Egyetem docense. Szervusztok, jó estét!
3: Jó estét, szia!
2: Régen voltatok, kezdhetünk általánosságban egy-egy véleménnyel, értékeléssel. Hogyan látjátok ti eddig a kormányzati munkát? Ez is mondjuk egy pici idő eltelt. A stílust, a hangnemet, a gyorsaságot, a szokatlan dolgokat, stb. Aztán majd megnézzük az ellenzéki oldalt is. Kezdjük a kormányzatival.
4: Ugye azért vagyunk szokatlan helyzetben, mert ugye kevesebb döntés születik, mint amennyit beszélünk a kormánynak a tevékenységéről. Mire értek az alatt? Ugye van egy ilyen azonnalisága Magyar Péternek, folyamatosan közvetíti a kormányzati tevékenységet, ergo a közvetítés úgy tűnik, mintha tevékenység lenne, márpedig jóval kevesebb olyan egyértelmű, közpolitikai, kormányzati vagy a törvényhozásban van lévő output van, mint egyébként amennyit ő kommunikál. Tehát nagyon sokszor ugyanaz elő van készítve, mint már megtörtént, és ugye az a folyamatos közvetítés okán. Tehát szerintem még az, hogy a kormányról, annak az első pár hónapjáról eredményt, vagy ilyen érdemélyet lehetne adni, szerintem hogy nincs az a helyzet. Nincs meg olyan helyzet. Olyan helyzet van, hogy ez a kommunikáció mennyivel más, mint bármikor, bármelyik kormány esetében láttuk, és ez a tevékenység, ez a sokan sokféleképpen írják, a Netflix-től kezdve az azonnaliság, a Reels kommunikációtól minden van, de ez kétségkívül azt a látszatot kelti, hogy a kormányzat uralja a teret, helyesebben Magyar Péter uralja a teret, uralja a politikát, és tényleg igazából az a politika, amit Magyar Péter mond, beszél, és hogyan megjeleníti a politikát. Szerintem ez ennek a pár hónapnak a sajátossága.
2: Uralja is a kommunikációs teret nyilván mindenképpen. Maradhatunk még a kommunikációnál is, aztán azért születnek döntések is, majd arról is beszélünk. Tehát van, akinek például már sok a miniszterelnök a parlamentben, sokszor ő válaszol, akár miniszterek vagy államtitkárok helyett is. A hang nem is sokak szerint túlzó, már nem kampány van, de sokan meg úgy vélik, hogy ennek igenis most még itt van a helye. Az emberek azt várják, hogy büntessen, mondjon oda, kapják csak az arcukba a fideszes politikusok. Ezt ahogy látod?
3: Egy kicsit a Balázshoz kapcsolódóan én is úgy gondolom, hogy stilárisan más, mint amit korábban megszoktunk, de önazonos. Vagyis igenis a kampánynak folytatásaként fogja föl, eredményeként fogja föl Magyar Péter és a Tisza a tevékenységét, és nem úgy gondolja, hogy akkor vége van a kampánynak, és akkor itt most át kell vegyünk valamilyen más mezt, és akkor más a stílusunk, és a többi, hanem pontosan azt üzeni, hogy erre kaptuk a felhatalmazást, ezt mi így folytatjuk, a jövőben is így fogjuk folytatni, és most az a nagyfokú folytatjuk, a jövőben is így fogjuk folytatni,

0: Iság és a számonkérés serpenyőjét nézzük, akkor szerintem messze a számonkérő jellegen belül van még Magyar Péter. A közönsége azért nézi, és ezt várja, erre adta a felhatalmazást. Pluszba még mellé csapódott, nem csak a győzteshez húzás miatt, hanem egyszerűen a Fideszből való további kiábrándulás az ügyek miatt, amelyek előjöttek. Ezt a Török Gáborral, a most megjelent könyvünkbe kategorizáljuk, hogy nagyjából milyen volt az előző időszak, és sok esetben azt látjuk, hogy birtokba vette ezt az abszolút köztársaságot Magyar Péter, és bizonyos elemeit ő is ugyanúgy használja. Használja az intézményeket akaratáramlásra. Ez a kormányzás, amellett, hogy nem, a kormányzás nem feltétlenül csak törvényjavaslatokban jelenik meg, mert egy picit a Balázs arra utalt, hogy ugye azok a konkrét döntések, amelyek primér módon a kormányzatnak az eszköztára, az nem olyan sok ahhoz képest, amilyennek látjuk a kormányzást. Csak hogy a kormányzás már a performatív jelleget öltött, és karmelita bejárás. A karmelita bejárás az egy performatív kormányzati technika. Azt mondja, hogy amit ígértünk, hogy amit bíráltunk, és azt ígértük, hogy ez így nem mehet tovább, lám-lám megnyitottuk a magyar állampolgárok előtt. Sőt, mindenki előtt. Vagyis ezzel csak annyit akarok mondani, hogy a közönsége, hogy meddig megy, vagy meddig nem megy, addig, amíg elfogadja tőle ezt aktív cselekvésnek.
1: De aktív cselekvést is fel tud azért mutatni. Most nem vitatkozni akarok veled, de azért, hogy itt az uniós pénzek hazahozataláról történt egy megállapodás, volt egy alkotmánymódosítás, korrupcióellenes törvények, tehát azért nyújtottak be törvényeket, illetve jövő héten is lesz és folytatódik ez. Ma éppen bejelentette Brüsszelben, ugye, hogy valószínűleg a hetes cikkelynek vége lesz, vagy ezt az eljárást megszüntetik hazánkkal szemben. Szóval azért ezt is látják mindemellett a választók.
2: Hát érdekes, mert amikor a korábbi kormány ugyanúgy törvényhozást, kormány végrehajt nem törvényt hoz, tehát amikor korábban is voltak intézményfejlesztések, beterjesztések, előterjesztések, elfogadások, azt nem tekintették sokan kormányzásnak. Most hirtelen ugyanaz a tevékenység újra kormányzásnak minősül. Tehát azért én a outputokban, amikor már látjuk a hatásokat, látjuk a tartalmát a csomagnak, látjuk az első visszacsatolásokat, látjuk a társadalmi elégedettség vagy éppenséggel korrekciós igényeket, én ezt tekintem igazából annak a szeriőz, vagy tehát ilyen komoly felfogásnak a kormányzás, amire a kérdés is utalt. De egyébként egy picit visszautalva ide, és akkor lehet, hogy én vitatkozni fogok. Szerintem ha Magyar Péternek sikerül az, hogy ez mennyire tudatos, vagy nem, azt nem tudom megítélni, hogy a politikának a jelentését is át tudja formálni. Tehát, hogyha ez egy a politikának a performatív felfogása lesz a politika, tehát megváltozik a politika jelentése, akkor mindent, hogy mik a közpolitikai outputok. Tehát, hogy valójában ki beszél itt arról, az elmúlt időszakot, hogyha megkérdezik az embereket, hogy mondják már meg akár nyitott, akár zárt kérdésben, hogy mi volt a legnépszerűbb intézkedés az elmúlt időszakban, az elmúlt pár hónap alatt, akkor nem tartoznak be azok, amiket te felsoroltál. Csak ha zárt kérdésbe teszem fel, mert akkor megválaszolja a kérdést. Tehát, hogy vagy a válaszadót. Tehát szerintem Magyar Péternek van egy olyan kísérlete, hogy a politikának az egész jelentését megváltoztassa, és akkor azok az axiómák, amiket így hozzászoktunk, hogy hát az első 100 napig az emberek megengedőbbek, meg majd az első fél év, meg a második fél év, valójában lehet, hogy ezek az axiómák mind nem érvényesek, és egy egészen új, tartós, különösen kihívó nélkül áramló szerepről van szó, és a kormányzás, mint olyan, amiket oktatunk, tanítunk, ezek csak a nagyon-nagyon ilyen szőrénszálókat, olvasókat fogja foglalkoztatni.
1: Török Gábort emlegetted, ő azt mondta, hogy Magyar Péter jutalomjátékának látszott az államfő eltávolítása, hogy ezt a kampányban nagyon hangsúlyosan ígérte, most már lát ebben politikai kockázatot, ezt többen mondják, hogy ebben nem áll jól, most a Political Capital is kiadott tegnap előtt egy elemzést. Szóval a közjogi méltóságok leváltása, itt megy az adókapok, de mindenki még a helyén van, legalábbis egyelőre. Jön majd Baka András, vele is beszélünk erről, szóval itt inkább a politikai részére vagyok kíváncsi. Miért nem lép ebben a kérdésben hangsúlyosabban?
0: Ez szerintem ugyancsak egy kicsit a kormányzás, vagy a politika csinálás performatív részéhez tartozott, ez bemondta a miniszterelnök.

0: Elnök bemondta egy olyan helyzetben, amikor nem tudom, hogy mondjuk a spin doktoraival ezt megbeszélte, úgy elő volt-e készítve, ahogyan egy ilyen bemondás előtt ezt elő kell készíteni. Tehát ahogyan nem lehet ultimátumot adni úgy, hogy utána nem történik semmi. Tehát ez egy nagyobb csomag része kellene legyen, ez nem pusztán arról szól, hogy akkor a köztársasági elnököt és az összes többi korábban bebetonozott állami tisztségviselőt, vezetőt el kell távolítani. Ez arról volt szó, és annak a keretében volt ez előhozva, hogy lesz egy olyan típusú alkotmányozás, amelynek az alkotmányos mesdjéin belül rendezve lesznek ezek a kérdések, tisztázva lesz, hogy akkor hogyan lesz választva az, ami alkotmányjogi értelemben ehhez a jogalkotási területhez hozzátartozik. Ehhez képest egy kicsit indulatinak gondoltam ezt a bejelentést, és persze tudom, hogy nem szeretik hallgatni a kormány, vagy Magyar Péter rajongói, vagy akik szurkolnak, és még idő is van rá. Én csak annyit szeretnék jelezni ezzel, hogy óvatosabban kellett volna szerintem ehhez hozzányúlni, nem volt megfelelőképpen előkészítve, és ez tény, mert ha igen, akkor 32-én, tehát akkor elsején kellett volna valami történjen, igaz? De nem történt, amivel szerintem nincs feltétlenül gond, de hogy ez az ügy messze több attól, mint sem, hogy bejelentem, és az akaratom majd áramlik, és megfoltozzuk majd, alkotmányba emelünk, még azt se tudjuk pontosan, hogy mit. Mert mit emelünk alkotmányba? És én szerintem most ez a kérdés van. Én úgy gondolom, hogy hosszabb távon ezeket az alkotmányos kérdéseket tényleg csak alkotmányozás keretében lehet rendezni.
1: Balázs? Annyit tennék hozzá, hogy volt a választásokat megelőzően a 24.hu-n a listavezetőkkel készítettek egy sorozatot, interjút, Magyar Péterre került a sor, és az utolsó kérdések egyike az volt, hogy milyen demokráciát szeretné Magyarországon, és az újságíró jelzőket tett fel. És akkor liberális demokrácia, meg ilyen demokrácia, és ő azt mondta ebben az interjúban, hogy nincs olyan, hogy demokrácia van. Nincs olyan, hogy liberális demokrácia, vagy illiberális demokrácia. Van olyan, de ugye ő nem szereti ezeket a jelzőket. Olyan, mint a népi demokrácia. Na és ebben a történetben itt jön el, amikor nincs meg a gondolat. Tehát amikor nem tudom, hogy mi az a normatív alap, amiről én csinálom a kormányzást, amit akarok a politikai rendszerről, az államról, ahogyan gondolkodok. Tehát, hogy a performatív politika jó ideig ki tudja azt takarni, hogy nincsen vízium arra vonatkozólag, hogy mi az alap és mi a felépítmény. És az, hogy mit kezd a köztársasági elnök kérésével, az a legalitás, a legitimitás olyan absztrakciós szintű vitáit nyitja meg, amihez, hogy beleálljak, előzetesen kell gondolnom valamit, hogy hova akarok eljutni. És ez nincs meg még ebben a kormányban, de lehet, hogy ezen a szakaszban nem is elvárás, hanem barkácsolás van.
2: Térjünk át a Fideszre itt a utolsó 3-4 percben. Péter, te az Indexnek azt mondtad a választás után, hogy visszakerestem, mert emlékeztem rá, hogy Orbán Viktor helyében te csinálnál egy új pártot.
0: Nem Orbán Viktor, ezt félreértették, Isten.
2: Hát ezt így idézték.
0: Nem semmit.
2: Ezt így idézték.
0: Jaj, akkor... de jó, de jó. Nem
2: hát
0: mondtam
2: akkor mit
0: ilyet.
2: Mert
0: hogy menjen 60 pusztára, várja a... Semmit nem mondtam rá vonatkozóan. Ez egy félreértés volt, jó, hogy felhoztad.
2: Na, hát akkor igen, mert ugye utána azt
0: hogy ha már
2: múlva.
0: Brandet, nem, rosszul idézték, pontosabban a szövegen belül már jól volt, de valóban volt egy ilyen. Én azt mondtam, hogy a Fidesz annyira leharcolt, lemérgezett Brand, hogy már vele nincs mit kezdeni, ha csinálnék én, aki nem csinál, csak hogyha már Brandel kell foglalkozza a politikai Brandel,
2: akkor egy,
0: akkor egy újat csinálnék. Igen.
2: Jó,
0: ezt most is
2: tisztában tettük, ezt most is tartom.
0: Jó.
2: Szóval Fidesz és Orbán Viktor, most szándékosan így külön mondom, akkor van egyébként szerintetek egyik a másik nélkül? És hogy látjátok a Fidesz ellenzéki szerepét? Ugye volt itt egy kongresszus itt az elmúlt két hónapban.
1: Szerintem a Fidesz az rosszabb helyzetben, mint a szocialisták 2010-ben. Tehát, hogy nem csak az első vonal, hanem a második vonal is kikapott, meg a harmadik vonal is kikapott. Ugyanazokkal a történetekkel, amikkel az első vonal. Tehát, hogy, hogy, hogy most látom, megismertünk ilyen önkormányzati képviselőket, akikre azért csak kigurult, hogy több száz millió is begurult az ő civil szervezetükre, és ők a megújulásnak az emberei, szóval ezek. Szóval az a helyzet, és akkor most elemzőként elég furcsa állítás, hogy teljesen érdektelen számomra, ami a Fidesz környékén történik. Van egy párt, ami szerintem Fidesz és Orbán egy, és ugyanazt jelentett, morálisan szertefoszlott, nem azokról témákról beszél, azokról nem lehet beszélni. Ez egy megújíthatatlan rend. A teljes népességben a támogatottsága nem éri el lassan a 20%-ot. Tehát az, ami a Fidesz, arról szerintem beszélni, az foglalja a helyet.
2: Akkor ez az a kérdés, hogy mikor ismeri fel majd maga a Fidesz? Ugye most egy évet adtak, de Orbán Viktor meg most arról beszélt, hogy őszre jön el újra az ő idejük. Nem pont ezt mondta, de ez volt a lényege.
0: Ezek szerintem valóban belső üzenetek. Én ugye a választások 12-én, 14-én nagyjából ezt megfogalmaztam. Partizánon azóta is tartom. Tehát ez kész, ez lemérgezte a közönségét, és lemérgezte magát a nagy méregkeverő. És innentől kezdve nincs visszaút, mert lehetetlen. Tehát nincs az, hogy most akkor, kedves választók, tényleg állati ciki, elhullott három zebra, voltak zebrák. Elnézést, kedves Gulyás Gergely kiáll, és azt mondja, hogy hát nem Brüsszelt be akartuk csapni, hanem titeket, önöket akartuk becsapni, most kiderült, mégiscsak volt migrációs tábor. Tehát, hogy olyan ügyek és olyan mindennel, amit önazonosnak gondolt a Fidesz vagy jobboldali választó, azzal olyan szembejövő tények vannak, amelyeknek a beismerése nagyjából olyan, mint Retkes Attila, a SZDSZ egykori utolsó elnöke, aki lekapcsolta a villanyt. Tehát ha beismerem és elnézést kérek érte, az egybe azt jelenti, hogy el is vonultam. Ezt nem tudja most megtenni, mert céghálóként le kell szervezze a belső feszültségeket, és majd amikor, ha megússzák ezt az egész sztorit, akkor egyik része majd erre megy, egyesületet csinál, a másik része szétszakad, a harmadik része. De addigra már remélik, hogy valamilyen módon leszervezték ezt az egész.
1: Ezért mondtam, a 2010-es MSZP, mert 2010-ben nem találunk egy MSZP-st, aki nem mondta volna, hogy nincs hagyóügy. 2026-ban sem találsz egy fideszest, aki azt mondja, hogy ne lenne Mészáros Lőrinc ügy. Vagy hogy lenne Mészáros Lőrinc ügy. Na, ez a sajátos.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.

0: Nem mondom elégszer, nem érdekel, ha más véleményem, vagyis lenézel, én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok, és amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek, mind végig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Időről időre felmerül az árrésstopp kivezetése. Sokan, mi vásárlók akár megriadhatunk, a kereskedők viszont véletlenül nagyon várják, hogy mi a kockázata, előnye, hátránya, ezt is át fogjuk beszélni. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Neubauer Katalin, aki a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Jó reggelt kívánok!
2: Igen, kívánok önnek és a kedves nézőknek is.
1: És most legutóbb a napokban egy konferencián hangzott el az Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára részéről, hogy talán itt az ideje megint átgondolni ennek a bizonyos árrésstoppnak a kivezetését. Miért?
2: Igen, ugye jeleztük az előző kormánynak, gazdasági tárcának a bevezetés óta, hogy hosszú távon egy ennyire elős állami beavatkozás csak a fogyasztói árakba tulajdonképpen nem lehet eredményes, illetve olyan károkat okoz az egész ellátási láncban, nem csak a kiskereskedőknek, amelynek a káros hatásait el fogja szenvedni a feldolgozóipar is, nem csak a kiskereskedelem, és a fogyasztók pedig már most sem érzik ennek a jó hatását.
1: No, mi a hosszú távú hatása ennek, hogyha a kiskereskedőket vesszük? Próbáltam statisztikát nézni, és egyértelmű bizonyíték arra nincs, hogy bár sok boltbezárás volt mondjuk, hogyha a kiskereskedelmet vesszük, de hogy annak effektíve az az oka, hogy az árrésstoppot bevezették.
2: Egyrészt ugye itt fontos hangsúlyozni, hogy vannak kötelezett kiskereskedők, akik az árréssapkal kötelezettjei, tehát 10% árréssel áruljuk ugye az élelmiszereket most már több mint egy éve, 43 termékcsoportot, ez szupermarketben akár 800 ezer terméket is jelent. A másik kör, aki ugye a boltbezárásokban nagyrészt érintett, ők nem kötelezettjei ennek az árrésapkának, nem kerültek a rendelet hatája alá. Náluk olyan fogyasztói árak alakultak ki, miután csak a kiskereskedőkre vonatkozik a 10% árrésapka, a nagykereskedőkre nem. Az ő beszerzési áraik egyszerűen lehetetlenné tették a versenyképes fogyasztói árak kialakítását tőlük, elfordultak egyszerűen a vásárlók, náluk az árbevétel csökkenése okozta már az elmúlt egy évben tulajdonképpen ezt a veszteséges működésnek a fokozott állapotát, ezért a boltbezárások mögött, ami ugye tavaly 5000 körüli volt, tehát már egy nagyon nagy számról beszélünk, gyorsuló ütemben zárt be a tavaly évben a kiskereskedelmi boltok fogyása gyorsuló ütemben zajlott, ez jelenti a számunkra és a szakma számára, hogy bizony a háttérben jelentős meghatározó szerepet töltött az árrésapka hatása.
1: Hogyha a kormányzat úgy dönt, hogy kivezeti egy bizonyos határidővel, akkor egyébként ennek a hatása mikor látszódik a szektorban?
2: Egyrészt nagyon fontos elmondani, hogy ez az árrésapka rendelet ebben a formában az előző kormány, az előző gazdasági tárca hibás döntése volt. gazdaságpolitikailag, egyrészt, másrészt pedig ugye hangsúlyozták mindig, hogy politikai termék, tehát nem lehetett szakmai érvekkel valóban érdemi egyeztetéseket folytatni, sőt, válaszokat sem kaptunk, tehát ebben hatalmas változás történt. Már most az elmúlt néhány hétben, az elmúlt két hónapban tulajdonképpen ezeket az érveket megértették, választ is kaptunk a szaktárcáktól, még akkor abban az állapotban is, amikor nem is álltak föl ugye ezek a teljes egészségben szakmai tartalommal, szakmai vezetéssel ezek a gazdaság és az agrártárcák. Az elmúlt héten, az elmúlt két hétben már pozitív elmozdulás válaszokat kaptunk a megkereséseinkre, érveinkre, tehát mi azt gondoljuk, hogy ebben egy nagyon komoly szakmai modellezés is folyik a háttérben, és ezért bízunk a kivezetésben.
1: Mennyire lehet hirtelen ennek a kivezetése?
2: Tulajdonképpen ugye megváltozott a jogrend, szerencsére első lépések között a kormány a veszélyhelyzeti kormányzást megszüntette. A hatályban lévő rendeletek törvényi szintre emelkedtek, ez azonban azt jelenti, hogy a törvényalkotás normál medrébe folyamatába a szakmai érvek be tudnak csatornázódni. Ez történik most is a háttérben, és amennyiben ez gyorsan kivezetődne, azt gondoljuk, hogy a mostani jó, megfelelő gazdasági környezet segítheti azt, hogy ez az infláció stabilan itt alacsonyan maradjon, és a fogyasztói árak se emelkedjenek. Erre is megvannak a gyakorlati elemzéseink és modellezéseink.
1: Ugye említette, hogy ez egy politikai termék volt elsősorban az előző kormányzat részéről, ugyanakkor vélhetően abból a szempontból hatásos volt, hogy a vásárlók, a fogyasztók ezt üdvözölték, mert hiszen akkor tudom kiszámíthatóan, hogy mennyibe fog kerülni az a bizonyos tej vagy hús vagy akármi, amit szeretnék megvenni, és az ár és stopp alá tartozik. Sokan tarthatnak ettől a kivezetéstől. Várható az, hogyha kivezetik ezt, akkor mondjuk megugranak az árak?
2: Azért sem várható, mert ugye most erős a forint, tehát hatalmas a kockázata annak, hogyha ez az árrésapka így marad, akkor az import termékeknek folyamatosan fokozottan nő az aránya. Ez azt is jelenti, hogy a vásárlók kedvező fogyasztójárat látnának ugyan, de a magyar feldolgozóipar termékei nem fognak tudni megjelenni a polcokon. Ugyanez a probléma volt a hatósági ellen is annak idején, hogyha visszaemlékezünk, 18 hónapon keresztül rögzített fogyasztójáron dolgozott a kiskereskedelem. A háttérben bármelyik beszállító cég az árait, a beszállítójárait olyan magasra emelte, amennyire csak akarta, minden veszteséget a kiskereskedelem könyvelt el. Sajnos a háttérben a feldolgozóipar lelassult, nem volt verseny. A feldolgozóipar hatékonysága sajnos jottányit sem nőtt azok alatt az idők alatt, és ez a veszély most is fennáll. Tehát, hogyha a verseny tompítva van, akadályozva van, akkor az bizony inkább káros a folyamatra, a piaci folyamatokra. Annak ellenére, hogy a vásárló most úgy érzi, hogy az árrésapka neki biztonságot ad, de ez gazdaságilag, gazdaságpolitikailag és szakma szempontjából egyáltalán nem a verseny támogatja, már pedig a verseny tudja hosszú távon az inflációt kordában tartani.
1: Említette, hogy 5000 kisboltról beszélünk mondjuk, amelyek bezártak, ezek nyilván attól, hogy kivezetik az árrésstoppot, nem fognak újra kinyitni. Ennek, hogy ha kivezetik az árrésstoppot, akkor milyen hatása lehet magára a kiskereskedelmi szektorra? Tehát elindulhat újra egy növekedés vagy pörgés rájuk nézve? Egyáltalán munkaerőhiányban hol tart a szektor?
2: Úgy értelemben, tehát olyan dolgokat kellett foganatosítani az elmúlt időszakban, ugye a veszteségek miatt, akár a boltbezárások mellett mondjuk a rövidített nyitvatartás, a létszámstopp, egyéb olyan spórolások, amelyek tulajdonképpen bekövetkeztek. Nem csak ez a baj, hanem a fejlesztések is elmaradtak. Tehát ahogy hosszú hónapokon keresztül próbáltunk érvelni, az ár és sapka olyan károkat okozott, ami egy az egybe elvette a kereskedelem hasznát. A haszon nem egy szitok szó, a haszon adja a forrás a következő időszaknak a fejlesztéseire. Ez elmaradt, azonban, hogyha az árrésapka megszűnik, újra termel az ágazat olyan eredményt, amiből fejlődni tud, akkor ez bizony az egész rendszernek a hasznára válik, és azok a kisboltok, akik pedig most egyszerűen versenyen kívül vannak, mert a fogyasztói árak túl magasak, újra vissza tudnak jönni ebbe a versenybe, és az a megmaradásoknak az egyik záloga lehet.
1: Reálisan mikorra látja az egyik egyeztetések kapcsán azt, hogy ez a pont eljöhet?
2: Mi nagyon bízunk abban, hogy akár a következő hónaptól is bekövetkezhet. Tehát itt abszolút a kormány döntésére, a szakmai véleményeknek az összehangolására van szükség. Mi azt érezzük, miután válaszokat is kapunk, ahogy szeretném újra hangsúlyozni, hogy igenis szakmai döntések mentén történik majd ennek az egész árrésapkának az esetleges kivezetése, és ezt most pontosan látja és érzi mindenki, hogy ez a gazdasági környezet, ez az erős forint, a csökkenő üzemanyagára, az EU-s pénzeknek az elindulása bizony egy olyan pont, ami lehet, hogy vissza nem térő, és ami pontja lehet annak, hogy ezt az árrésapkát végre hatályon kívül helyezzék.
1: Nagy Bajer Katalin, köszönöm.
2: Én is köszönöm, mindenkinek szép napot kívánok.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Az oktatási rendszer egységesítését, a szakszervezetektől és a munkavállalóktól elvett jogok visszaállítását, valamint a politikai kinevezések korának megszüntetését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete. A tanárokat képviselő szervezet emellett a bérrendezést is sürgető kérdésnek tartja. Vendégünk Totyik Tamás.
2: A szakszervezet elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Évzáró sajtótájékoztatót tartottak erről mindjárt, de kezdjünk egy konkrét bejelentéssel. Ez a legfrissebb, ugye kedden már tárgyalták is, hogy felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Miután rengeteget kritizálták ezt a szakszervezetek és a szakma, nyilván örülnek ennek a hírnek. Amióta van, a státusztörvény alapján vezették ezt be, a pedagógusok bérét ugye a nyújtott teljesítményükhöz kötötték. Mi lesz most ezzel? Ugye ez most 2023 vagy 2024 óta van?
3: A teljesítményértékelést ugye beszüntették a jelenlegi formájába, és augusztus 31-ig a kormánynak egy, vagy az oktatási irányításnak egy új javaslatot kell kidolgozni és beterjeszteni a kormány részéről, hogy ezt hogy akarják átalakítani. Ha most a miniszterasszony miniszterség előtti időszakából tudunk idézni, ugye akkor Lander Judit azt mondta, hogy az intézményre, mint szervezeti egységre kell a minősítést kiterjeszteni, és ezt kell minősíteni, mert ez a meghatározó, és nem maga a pedagógusnak az egyénisége.
2: A szakszervezeteknek lesz-e javaslatuk? Mert a szakszervezet is azt mondta, hogy kellene, itt is elmondta többször, tehát, hogy az nem rossz, hogyha értékelve van a pedagógusok teljesítménye, csak nem így.
3: Igen, két részre bontanám a kérdést. Az egyik része, ugye mi is azt szorgalmazunk, hogy az intézmény, mint szervezeti egység legyen egyszer értékelve, másodszorban pedig, ha a pedagógusokat, mint egyént szeretnék, hogy értékeljék és minősítsék, akkor ez úgy történjen meg, hogy az iskolának vagy az intézménynek a szervezet és működési szabályzatában legyen kidolgozva egy szempontrendszer, és akkor ezeket a szempontrendszerek alapján az iskola vezetése, vagy az intézmény vezetése, ugye mert az óvodákra is vonatkozik, meg a szakszolgálatokra is, akkor ők döntsenek, és ne az intézményvezető egy személybe, és a lehető legtöbb szubjektív elemet kivezetni, mert az, hogy valaki lojális, vagy az, hogy ugye jó hírnevet hozott az iskolának, az egy nagyon szubjektív elem. Nem véletlen, hogy egyébként nyerbírósági perünk is van az elmúlt évből, ahol pontosan ezeket a szubjektív elemeket támadta meg az egyik kollégánk is, meg is nyerte.
2: Na, vissza az évzáró sajtótájékoztatóhoz, ahol rendhagyó módon tulajdonképpen nem az előző évről beszéltek, bár évzáró, hanem inkább a jövőről beszélgettek. Azt mondták, hogy továbbra is kiemelten fontos, hogy a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és technikai dolgozók béremelést kapjanak. Ugye a TISZA programjában volt erre ígéret, 25%, de azt mondják, hogy ez azért első lépés, de nem elégséges. Hogyan kellene ez a 25%, tényleg benne van a programban, de kaptak erre már konkrét ígéretet?
3: Azt mondta a miniszterasszony számunkra, amikor a kongresszusunkra ellátogatott, hogy a forrásokat keresik a költségvetésbe, egyelőre nagyon kiseperték a kasszát, és megnézik, hogy máshonnan, honnan tudnak átcsoportosítani, vagy a 2027. évi költségvetésben akkor erre a forrásokat meg tudják teremteni.
2: Mennyit keresnek most az oktatást és nevelés segítők és technikai dolgozók? Róluk mindig kevesebbet beszéltünk.
3: 250 000 környékén van a nettó keresetük.
2: Ja. Meddig megdöbbentő. Azt mondták, hogy ha nem lesz változás a bérekben, akkor folytatják a figyelemfelhívó akciókat. Meddig van türelmük, meddig hagynak időt az új kormánynak?
3: Hát az új kormánynak az új költségvetés elkészítéséig. Tehát addig, ha látjuk az új költségvetésben, hogy van szándék, akkor a figyelemfelkeltést azért tovább fogjuk folytatni, mert az egyértelmű, hogy ez egy szükséges, de nem elégséges lépés, és ahhoz, hogy a megfelelő szintet el tudjuk érni, ahhoz legalább ugye a garantált bérminimumnak az 50%-ával, tehát 150%-ával kellene rendelkezni, de a végső célunk az lenne, hogy egy bértáblát vissza tudjunk hozni a kollégák részére, és ugyanolyan ötelemű bértáblát, mint amit a pedagógusoknak is szeretnénk, mert azért ott is a nagy béremelés ellenére nagyon komoly bérfeszültségek vannak, belső feszültségek vannak.
2: Azt mondja, hogy vannak fenntartásaik, most is beszéltek a bérrendezésről. A legsúlyosabb probléma, hogy a jelenlegi kormány ugyanabban a hibába esett, mint az előző, mert hogy nem kapták meg a tanárok a számítás módját. Mit nem kaptak meg?
3: Ugye az Európai Unióval kötött megállapodás szerint 2031-ig a diplomás átlagkeresetek 80%-át kell tartani a kormánynak. Ugye ott márciusban megjelenik egy statisztika, a KSH statisztikája, amiben az iránymutatásokat látjuk, a nagyságrendeket látjuk, látjuk a trendeket is, hogy akkor ebben mi történik, és a pénzügyminisztériumnak egy irányszámot kellene meghatározni márciusban, hogy 2026. évben várhatóan mekkora lesz a bérnövekedés a diplomások körébe, és akkor ehhez igazítottan a pedagógusoknak, ugye ezt a 80%-ot akkor mennyit kell emelni. Ezt a számítási módot nem láttuk a hatástanulmányban, amit a kormány kiküldött részünkre. Csak a KSH statisztikáját látjuk, ahol az látszik, hogy 1,2% ponttal le vagyunk maradva, ami azt jelenti, hogy nem 0,4%-os béremelésre lenne szükség, vagy bérkiigazításra lenne szükség, hanem 1,5%-osra.
2: Még egy konfliktus tulajdonképpen, mert azt mondják, hogy a szakképzés és a felnőtt képzés esetében megdöbbentve olvasták, hogy az államtitkár szerint az egyetlen probléma itt a kancellária rendszer. Önök szerint nem, hanem át kellene világítani az egész rendszert, és küldenek erről akár anyagot is. Mi az, amit biztosan tudnak átvilágítás nélkül is, hogy nem jó ebben a rendszerben?
3: Hát a legfontosabb az, hogy nem azonos szempont. Ugye az volt a cél a kormány részéről, az előző kormány részéről, amikor a szakképzési centrumokat és a tankerti központokat létrehozták, hogy egységes elvek mentén egységes bérezések legyenek, és pontosan ez nem valósul meg. Van olyan szakképzési centrum, ahol 5-600 ezer forint kafatériát kapnak, vagy pulykapénzt kapnak, van, ahol semmit nem kapnak. Van, ahol májusig szól az osztályfőnöki megbízás, van, ahol augusztusig szól az osztályfőnöki megbízás. Tehát az, hogy a kancellária rendszert kivezetik, ezzel nem fognak a belső problémáit megoldani. Arról nem is beszél, vagy a duális képzés. Az nem minden esetben sikertörténet, mert egy-egy gyakorlati helyre, amikor külső gyakorlati helyre kimennek, akkor nem látják azt se az oktatási intézményekben, hogy akkor mennyi hiányzás van, ott van, mit teljesít, mit nem teljesít a gyerek, és az utolsó egy hónapban kell felkészíteni a tanulókat a szakvizsgára ahhoz, hogy ők megfelelő szakmunkás vizsgát tudjanak tenni.
2: Ugye, talán pont két héttel ezelőtt találkoztak Lannert Judittal, hogyha jól emlékszem. Ott miben maradtak, folytatják-e nyáron a tárgyalásokat?
3: Abban maradtunk, hogy a tárgyalások folytatódnak, de addig a kormány az intézményesült érdekegyeztetési folyamatot és a rendszert kiépíti, vagy meghatározza, és ennek keretében fog folyni. Tehát ebben teljesen igaz van a miniszter asszonynak, hogy nem jó az, hogyha külön-külön szakszervezetekkel találkozik, és akkor utána szétfolyik ez a tárgyalási folyamat, hanem akkor itt most már az intézményrendszert ki kell építeni, mind az érdekegyeztetésre, és az Európai Unió által elvárt tripartid rendszernek, ugye, ahol az állam, a munkaadók és a munkavállalók ülnek le közös asztalhoz, és még a civil szervezeteknek is a beleszólási jogát a szakmai egyeztetésbe.
2: Köszönöm, hogy itt vagy.
3: Én köszönöm szépen.

Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ma kezdődik az uniós csúcs, és Magyar Péter nem sokkal ezelőtt már posztolt is a repülőről, hogy úton van oda, és ez lesz az első uniós csúcs, és Magyar Péter nem sokkal ezelőtt már posztolt is a repülőről.

0: uniós fórumokon. Ez az a pillanat, ahol valójában ő meg tudja határozni azt, hogy milyen uniós politikát szeretne folytatni a kormányzása során. Az eddigi előjelek az, hogy egyébként gyakorlatilag a választások után már néhány nappal uniós vezetők fogadták, a választás után közvetlenül hosszú sorban gratuláltak neki. Ez azt mutatja, hogy ő neki van elismertsége és kreditje jelen pillanatban Brüsszelben. Azonban az nagyon fontos, és ez egyébként az uniós pénzek hazahozatala kapcsán is egyértelművé vált, hogy az uniónak elvárásai is vannak, hogy valójában a tevékenységében is változást kell hoznia.
1: Mint ahogy azt látjuk is a parlamenti közvetítésekből, hogy kb. Rapid módon próbálnak az unió elvárásának megfelelő törvényeket átvinni.
0: Ugye ez most a kormány számára gyakorlatilag létkérdés, mert az uniós pénzek hazahozatala, ami egy nagyon fontos ígérete volt a Tisza pártnak, annak egyszerűen van egy technikai határideje, amit nem tudnak arrébb tolni, és az unió bár nagyon konstruktívan tárgyalt ebben, de azért nagyon kemény feltételeket is szabott.
1: Orbán Viktor is Brüsszelben járt, a patriótákkal találkozott, és tartott nemzetközi sajtótájékoztatót, és ott például arról beszélt, hogy Magyarország most igazából taktikát váltott, ami az uniós viszonyt és Magyarország viszonyát illeti. Eddig, ahogy ő mondja, a Fideszi az volt, hogy a bizottság zsarolta őket, és erre kellett megtalálni a helyes választ, ami szerinte a vétó volt, és most szerinte a kormányváltással Magyarország gyakorlatilag megadja magát, kvázi behódol az uniónak.
0: Ugye, Orbán Viktor stratégiája a választások után úgy tűnik, hogy az, hogy megőrizni az ő saját szerepét, egyébként uniós szinten is, hiszen hát ugye a patrióták jelen vannak az uniós politikában, azonban ugye definiálnia kell azt, hogy akkor most egyébként ő, mint volt miniszterelnök, mit is gondol erről, illetve ugye ezzel valójában az itthoni közvélemény számára keretezi azt, hogy mit is csinál a Tisza kormány, és az egyébként az elmúlt hetekben is látszott, hogy kvázi viszik tovább azt a fideszes narratívát, hogy ők azok a lázadók, akik az uniós birodalom ellen voltak, viszont hát az új kormány az csak behódol, és Brüsszel elképzelései érvényesülnek innentől.
1: Politikai szempontból, belpolitikai szempontból mennyire sikeres ez az átkeretezés, ahogy fogalmaztál? Túl vagyunk egy Fidesz kongresszuson, megújulást ígért a Fidesz, ebből nem sokat tapasztalhatott az, aki figyelte az eseményeket. Hol tart most, milyen irányba a Fidesz?
0: Valójában a Fidesz jelen pillanatban hát megújulni semmiképpen nem tudott. Egyébként is olyan furcsa is lett volna, hogyha gyakorlatilag a választások utáni két hónapban 16 év gyakorlatilag tökéletes hatalmi koncentráció után ilyen gyorsan és egy ekkora vereség után megtalálják azt, hogy hogyan is kellene megújulni. Gyakorlatilag azt a politikát viszik tovább, amit egyébként a választások előtt is képviseltek, főleg az unió kapcsán, és ez azért is fontos nekik, mivel a legnagyobb politikai kihívójává a Fidesznek most már a Mi Hazánk vált, hiszen ugye az a kérdés, hogy az ellenzéki térfélen ki tud nagyobb lenni, vagy nagyobb maradni, és a Mi Hazánk ebben erre a szerepre egyértelműen bejelentkezett, Torockai László az ellenzék vezéreként definiálja magát. Tehát a Fidesznek egy ilyen kettős szorításban kell stratégiát találnia, hogy a Tisza párt egyébként elfoglalta a jobboldal jelentős részét, a szélső jobboldalon ott van a Mi Hazánk, aki egyébként a saját szempontjából a választáson sikeresen szerepelt, hiszen bejutottak a parlamentbe, képviseletük van, és egyébként a Fideszhez viszonyítva egyébként arányaiban gyakorlatilag még nagyobbak is lettek, hiszen hát a Fidesz összement.
1: Mindeközben, hogyha figyeljük az eseményeket, akkor újabb és újabb csontvázak esnek ki a szekrényből politikai szempontból is, például az aranykonvoj ügye. Ezek hova tudnak tovább görögni?
0: Ugye az Orbán kormány működése az utolsó években, valójában már előtte is, de az utolsó években mindenképpen már oda jutott el, hogy minthogyha a kormányban már nem találták volna azt, hogy hol van a jogszabályoknak megfelelésnek a vonala. És az aranykonvoj ügye mutatja a legtisztábban azt,

0: politikai kormányzásról volt szó, és már a jogszerűség sem volt határ abba, hogy a politikai érdekeiket elérjék. Tehát azért, hogy a választási kampányban azt a narratívát meg tudják erősíteni hatósági akciókkal, amit képviseltek, tehát hogy az ukránok Magyarország ellen vannak, az ukránok bűnözők, az ukránok illegális tevékenységeket folytatnak Magyarországon. Ennek az érdekében gyakorlatilag minden eszközt bevetettek, és hát a most kiderült információk alapján nagyon úgy tűnik, hogy jogsértő módon használták a magyar államigazgatást is ehhez.
1: Újabb és újabb ilyen típusú ügyekre lehet számítani egyébként? Vagy ez előbb-utóbb elfogy, vagy véges? Kinek hoz hasznot? Egyáltalán kell-e tovább erősödnie mondjuk a Tiszának ebből a szempontból?
0: Ugye, valójában azt hiszem, a Tisza még ehheznek el sem kezdte igazán ezt a folyamatot, hiszen ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal, amelyik ugye az ilyen típusú ügyeknek a feltárására is szakosodik, majd még el sem indult, az a Tiszának elemi politikai érdeke, hogy ezeket az ügyeket feltárja, hiszen Magyar Péter erre kapott felhatalmazást a választáson, hogy tárja fel a NER által elkövetett bűnöket, törvénysértéseket, és egyszerűen bontsa le a NER-nek a rendszerét. Úgyhogy szerintem ez az egész ciklust meghatározó folyamat lesz, hogy a NER tevékenységének a részletekbe menő feltárása és bemutatása.
1: Ezek árthatnak még bármilyen szempontból a Fidesznek egyébként? Megtudhatjuk mondjuk mi, civilek vagy újságírók, a valóságot egy-egy ilyen ügy mögött?
0: Hát figyelve a Tisza kommunikációját, és egyébként főleg a feladatra kijelölt miniszter Ruf Bálint kommunikációját ezen a téren, úgy látszik ebből, hogy a kormány teljesen elkötelezett abban, hogy itt teljes transzparencia legyen, hogy ezeket az ügyeket feltárják, és egyébként részletesen bemutassák. A múlt hét végén a migráns tábor ügye, amit ugye a miniszterelnök személyesen prezentált, mutatja azt, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy amikor megtalálnak egy-egy ilyen ügyet, azt a lehető legmagasabb szinten és a lehető legrészletesebben mutassák be.
1: Pont ugye Ruf Bálint jelentette be újra, hogy akkor rendkívüli parlamenti ülés lesz hétfő-kedden, ami számunkra szinte nem is rendkívüli, mert hogy hozzászoktunk, hogy hétfő-kedden közvetítjük egyébként az ATV Extrán a parlamenti üléseket. Ezek most kicsit más típusú ülések, mint amihez hozzászoktunk, és azt látjuk, hogy egyébként a nézőket is érdekli. Sokkal többen néznek parlamentet. De hogyan értékeled a mostani parlamenti üléseket?
0: A mostani parlamenti ülések valójában ahhoz a működéshez térnek vissza, ami a rendszerváltás után egyébként az első kormányzati ciklusokban volt, hogy ez a politikai vitának a helyszíne. Ugye az a 2010 utáni rendszerben a Fidesz stratégiája volt, hogy kiüresítette a parlamentnek a szerepét, hiszen ugye valójában törvények megszavazásáról szólt, ahol mivel kormányzati döntés volt róla, mindig lehetett tudni, hogy meg fogják szavazni. Azt, tehát, hogy valódi tétje annak, hogy mi hangzik el a parlamentben, egy pont után már nagyon nem volt. Na, ez visszatért, hogy egyszerűen ott zajlik a politika.
1: Mi a legnagyobb politikai kihívása a Tiszának? Létezik ilyen egyáltalán, ami mondjuk feladat politikai szempontból, és most nem arról beszélek, hogy az egészségügyben mit kell helyre tenni, vagy a honvédségnél, hanem ami politikai üzenetként kihívás, és gondolok itt például mondjuk egy súlyokügyre.
0: Egyébként a súlyokügy azt mutatja meg, hogy a Tisza számára politikailag a legnagyobb kihívás az, hogy hogyan teljesíti azt, amire felhatalmazást kapott. Mert felhatalmazást kapott a NER leváltására, felhatalmazást kapott a gazdaság rendbetételére, és még hosszan mondhatnánk azt, amiről egyébként ők beszéltek, és ami a társadalomnak valódi kérdése és problémája jelen pillanatban. A legnagyobb politikai kihívás a Tiszának az, hogy ezeken a területeken hogyan, milyen ütemezésbe és milyen eredményeket tud elérni, és fel tud-e mutatni eredményeket, hiszen felhatalmazást kapott, arra nem tud hivatkozni, hogy nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy megvalósítsa azt, amit ígért. Itt a nagy kérdés az, hogy ezeket milyen ütemben és milyen eredménnyel tudja megoldani. A súlyokügy jól mutatja, hogy az egy nagyon nehéz politikai szituáció, hiszen láthatóan a köztársasági elnök magától, úgymond a társadalmi nyomásra, amit egyébként a választás végeredmény jelent, nem fog lemondani. És Magyar Péter láthatóan megpróbálta meggyőzni jó pár alkalommal, valószínűleg ezek után nem marad más, mint az a nyers jogi megoldás, amiről egyébként a kormány már beszélt. Azonban lássuk be, erre kapott Magyar Péter felhatalmazást.
1: Vető Balázs, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Nyílt levélben kéri 42 jogtudós a közjogi tisztségviselők leváltását a kormánytól. Levelükben azt írják, hogy az érintettek lényeges szerepet játszottak az autokrácia kiépítésében és fenntartásában, és mivel a végsőkig lojálisak maradtak az autokratikus hatalomhoz, helyrehozhatatlanul hiteltelenné váltak. A stúdióban Baka András.
4: Baka András a legfelsőbb bíróság egykori elnöke, a volt legfelsőbb bíróság volt elnöke, inkább így fogalmazok. Jó estét kívánok!
5: Köszönöm.
4: Mostanában sokszor emlegetik önt, mint az egyetlen olyan közjogi méltóságot, akit a fideszes kétharmad annó eltávolított. Itt a héten is emlegettük, én hoztam fel egyébként Navracsics Tibornak, aki most azt mondja ugye a jelenlegi kormányra, hogy a Tisza kormány leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, visszaélnek ezzel a kétharmaddal, és azt mondta, hogy azért az ön esetében nem ez volt. Ön szerint mi volt az ön esetében?
5: Hát az én esetemben egész más volt a helyzet szerintem. Én abból indulnak ki, hogy korábban minden vélemény, minden szakmai vélemény, az egyben politikai vélemény is volt. Tehát akárki megszólalt szakmai ügyekben, ha a kormány vonalával egyező irányba ment, akkor az rendben volt. Ha nem, akkor az politikai véleménynek számított, és az illető rögtön ellenség lehet. Amikor én a 2011-ben, 2010-ben is már volt konfrontáció, de igazából a konfrontáció 2011-ben kezdődött, amikor én több ügyben megszólaltam, a Strasbourg-i Bíróság az én ügyemet tárgyalva ezeket az ügyeket meg is említette, tehát a semmiségi törvény, a bírók nyugdíjazása, a büntetőeljárási törvény, és az országgyűlés színe előtt szedtem apró darabokra a bírósági szervezeti törvényt, kritizálva, súlyos kritikát megfogalmazva. Valószínűleg ez volt az utolsó csepp a pohárba az eltávolításon, mert néhány napon belül megjelent az, hogy a legfelsőbb bíróságot ugye kúriává alakítják, és a kúria új elnökének választást írnak ki. Vagyis ebből az következett, és a néhány napolva beadott képviselői módosításból az következett, hogy megfosztanak az elnöki mandátumomtól, és a kúria elnöke sem lehetek, hiszen olyan új feltételt támasztottak, hogy 5 év magyarországi bírói gyakorlat. Nekem a 17 év strasbourgi bírói gyakorlat mellett csak 3,5 éven volt.
4: Igen, ezt emlegetett Navracsics Tibor is, hogy még szakvizsgája sincs. Azt tettük hozzá, hogy közben ott 16 évig Strasbourgban volt.
5: Ami a szakvizsgát illeti, azért engem 1996-ban a ügyvédi kamara a tagjai közé fogadott, és a strasbourgi bírósági időm lejárta után én megpályáztam egy bírói álláshelyet a fővárosi ítélőtáblán, és semmi probléma nem volt az én végzettségemmel és szakmai bizonyítványaimmal, úgyhogy ezt nem is értem, ezt a felvetést.
4: Az ön esetében abszolút beszélhetünk akkor személyre szabott jogalkotásról, erről bírósági ítélet is van, és most itt aktuális ügyekre rátérünk egy picit, így ugrunk egyet az időben, ez is felvetődik most a fideszes képviselők padsoraiból a parlamentben, hogy személyre szabott jogalkotást csinál a Tisza, ugye itt a 16. alkotmány módosításra, vagy alaptörvény módosításra gondolnak, aminek azt a részét nem írta alá most Sólyog Tamás államfő, hogy a miniszterelnöki posztot nem lehet csak két cikluson át betölteni. 1990-től kezdődően. Ez valaki szerint kizárólag Orbán Viktorról szól, és van, aki szerint visszamenőleges jogalkotás. Ön hogy látja ezt?
5: Én szerintem ez nem visszamenőleges jogalkotás, ez a jövőre szóló jogalkotás, amely érinthet bizonyos korábban funkciót betöltött tisztviselőket is, nevezetesen Orbán Viktort, de egy ígéret is arra vonatkozóan, egyfajta biztosíték arra vonatkozóan, hogy nem alakul ki egy megmerevedett autokratikus rendszer, hanem egyfajta egészséges rotáció lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb módja ennek a cél elérésének, de tény az, hogy egy választási ígéret teljesítése, én ebben nem látok különösebb kivetévalót. Nem biztos, hogy én ezt a megoldást választottam volna bármilyen más korlátozást, de szerintem ez elfogadható és nem visszamenőleges.
4: És a többi közjogi méltóság esetében, hogyha rájuk térünk, ugye ott a kolléganőm idézte, most írtak egy nyílt levelet számos jogtudóssal, kutatóval, egyetemi oktatóval, ön is aláírta, és én azt olvastam öntől, hogy a Euronews-nak mondta, hogy a Fidesz által kinevezett állami vezetők kétharmaddal való eltávolítását az alkotmányosság helyreállításához szükséges lehető legszűkebb körben kell tartani. A legszűkebb kör az mit jelent?
5: Én úgy gondolom, hogy 16 év után meg kellene változtatni, tehát át kéne nézni az alkotmányos intézményeket. Át kéne nézni azokat az alkotmányos intézményeket, hogy működnek-e azok az alkotmányos intézmények, függetlenek-e, megtartották-e a közbizalmat ezek az alkotmányos intézmények. Én azt hiszem, hogy a választások eredményeképpen az új kormány az alkotmányos intézmények felülvizsgálatára is jogot kapott. Na most, ha az alkotmányos intézmény nem működik, és én hangsúlyozom, én nem a közjogi tisztviselőkre helyezném a hangsúlyt. Én azt mondom, hogy az alkotmányos intézmények függetlenségét, alkotmányos funkcióinak betöltését kell megvizsgálni, és ha nem felel meg az alkotmányos funkciójának ez az intézmény, és elvesztette a közbizalmat, akkor ebben az esetben meg kell nézni, hogy miért. Vagy a szabályozásban van a hiba, tehát elavult a szabályozás, vagy pedig a személyekben, vagy mind a kettőben.
4: Nézzük meg konkrétan, mindjárt beszélünk az Alkotmánybíróságról, és külön legfőbb ügyész Kúria vezetője, mondjuk maradjunk az utóbbinál, ugye abban volt érintett, meg lehetne szüntetni a Kúriát, és újra legfelsőbb bíróság lehetne.
5: Én ezt nem javasolnám, ezt a megoldást, sőt, azt semmi javasol. Őszintén szóval mindig zavarban vagyok, a Kúria elnökéről van szó, és hogy az ő eltávolításáról, hiszen nem tartom igazán elegánsnak, hogy én adjak tippeket és javaslatokat. Én a Kúria elnökét nagyon súlyosan bírálom. Az eredendő, az ősbűn az ő megválasztása. Tehát a jogszabályt kellett mutatni, míg engem eltávolítottak személyre szabott jogalkotás eredményeképpen, mert annyira nem kellettem, addig a Kúria elnökét személyre szabott jogalkotás eredményeképpen választották meg erre a tisztségre. Tehát az ősbűn akkor következett be, amikor egy nem bírót választottak, és soha bírói feladatot nem ellátó szemét választottak jogszabálymódosítás eredményeképpen erre a funkcióra. Na most, hogy hogyan lehet eltávolítani? Biztos, hogy nem úgy, hogy, és erre az én ügyem is precedensül szolgál, biztos, hogy nem úgy lehet eltávolítani a Kúria elnökét, hogyha eltávolításról esik szó, hogy átnevezzük, visszanevezzük legfelsőbb bíróságnak, bár a Kúria elnevezés azért problematikus, mert engem, ha külföldön kérdeznek, hogy mi az a Kúria, akkor mindig azt mondom, hogy a legfelsőbb bíróság. Tehát az igazi név az a legfelsőbb bíróság, de nem ezt a megoldást javaslom. Én azt javaslom, hogy jogállami módon jogorvoslati lehetőség biztosításával kell megvizsgálni, hogy a Kúria elnöke az ősbűn ellenére, a személyre szabott kinevezés ellenére megfelele a bíróval válás feltételeinek és a bíróval szemben támasztott követelményeknek. Például a bíró az független és pártatlan, az ő függetlenségét és pártatlanságát, már az őről a véleményt mondó bizottság annó bírói testület, az Országos Bírói Tanács sem tartott elfogadhatónak. Tehát nem tartotta a bírói testület függetlennek és pártatlannak. Ha valaki nem független és nem pártatlan, akkor hogy lett bíró, és hogy lett ráadásul a Kúria elnöke?
4: Alkotmánybíróság. Ha 2011-ben a Fidesz kormány az alkotmánybírósági jogköreinek a megnyírbálásával kezdte a jogállamiság leépítését, akkor most nem kellene azzal kezdeni a helyreállítását?
5: De nekem nagyon határozottan az a véleményem, hogy az alkotmánybíróság az egész processust az alkotmánybírósággal kellene kezdeni.
4: Hogyan?
5: Nem az én feladatom megmondani, de az Alkotmánybíróságról nagyon határozott véleményem van. Az Alkotmánybíróság először is az Alkotmánybíróság jogkörét vissza kellene állítani. Azokat a jogköröket, amiket 2010-ben, 2013-ban elvettek tőle. Tehát az alkotmánybíráskodás teljességét, mert ez adja meg az alkotmányozási, alkotmány feletti őrködési funkcióját az Alkotmánybíróságnak. Ez az igazi alkotmányvédelem. Tehát ezt vissza kellene adni, meg kellene határozni, hogy milyen funkciói vannak az Alkotmánybíróságnak.
4: Igen, de most bocsánat, most erre azt mondhatja mondjuk a Tisza kormány, hogy hát az Alkotmánybíróság tele van olyan alkotmánybíróval, akiket a Fidesz tett oda. Ugye sokszor elhangzik ez azért.
5: Igen, de az biztosan nem lehetséges, hogy itt van egy alkotmánybíróság, és ebből választok magamnak bírókat. Itt
4: hát a Fidesz megemelte a létszámukat, úgy választott.
5: Igen, megemelte a létszámukat, és nekem határozott véleményem van az alkotmánybírókról. Vannak nagyon kitűnő alkotmánybírók, akik, hogy így fejezem ki magam, rossz társaságba kerültek. Vannak olyan alkotmánybírók, akik nem felelnek meg az alkotmánybíró válást követelményeinek, nem látják el azt a funkciót. Politikai kinevezettek az alkotmánybíróságra. Tehát nagyon sok bíró van, de nem lehet közülük válogatni. Nem lehet kiválogatni azt, hogy ez tetszik, ez nem tetszik, az megint tetszik. Egy általános jogállami megoldást. Meg kell határozni, hogy mit csinál, meg kell határozni a létszámát az alkotmánybíróságnak, meg kell határozni azt, hogy milyen hosszú a mandátum az alkotmánybíróságnak, meg kell határozni, véleményem szerint egy korhatárt is meg kell állapítani az alkotmánybíróságnál, tehát 70 éves korhatár, és végig kellene menni az összes ilyen feltételen. És meg kell változtatni a jelölés rendszerét az alkotmánybíróságra. Az nem jó, hogy a politika jelöl az alkotmánybíróságra. Mindig a politikai pártok a jó jelölteket rendszerint kilőtték. Tehát ha valaki karakterisztikus jó jelölt volt, azt kilőtték, mert tehát tulajdonképpen nagyon sokszor a legjobb jelöltek maradtak ki az alkotmánybíróságról. Tehát meg kell változtatni a jelölési rendszerét, tehát szakmai szervezetek. És én szerintem, véleményem szerint jogállami megoldás, hogy az alkotmánybírók egy része, és mondom, nem tudok választani, nem lehet választani, de akik megfelelnek a feltételeknek mindezek után, azok vagy új jelölés után, vagy automatikusan tagjai lesznek az új testületnek azzal, hogy az eddigi időszak az beszámít. Az eddigi alkotmánybírói működés beleszámít az új mandátumba, amelyik véleményem szerint rövidebb kell, hogy legyen, mint a jelenlegi 12 év.
4: Hogy az alkotmánybíróság, illetve a testület összetétele mostanában itt az államfő kérdésével, Sólyog Tamás kérdésével kerül elő, ugye ő nem mond le, sőt a Velencei Bírósághoz fordul, az Alkotmánybírósághoz fordult. Ön szerint egyrészt indokolta, hogy ne töltse ki a hivatali idejét az államfő? Tehát jogos-e, hogy el akarják távolítani?
5: Nézzem, azt hiszem, kevés olyan intézmény van, amelyik annyira degradálódott, annyira hitelét vesztette, és annyira a közbizalmat elvesztette, mint az államfői intézmény. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az elmúlt években, tehát 2010 óta hivatalban lévő Sólyom László távozása után hivatalban lévő államfők tulajdonképpen nem látták el azt a feladatot, amit az alkotmány számára, a számukra előír. Tehát, hogy őrködnek az állam demokratikus működése felett. Én emlékszem, hogy a bírók nyugdíjazása ügyében Schmidt Pálnál jártam felháborodva, és kértem a segítségét, és nagyon barátságosan fogadott, és azt mondta, hogy hát Orbán Viktor azt mondta, hogy ő 30 évig lesz hatalma, vagy kormányfő, és hát nem kell annyira. Tehát
4: nem kell itt akarni.
5: Nem kell itt nagyon ugrálni. Tehát Tehát ezek az ámfok nem töltötték be ezt a funkciót, ebből következik, hogy az államfői funkció megítélése Göncz Árpád, Solyom László, Mátfeleren Solyom László után tulajdonképpen a mélyponton van. Tehát én nagyon, nagyon az intézmény védelme érdekében nagyon fontosnak tartom, és nagyon ajánlanám Súlyog Tamásnak, hogy mondjon le. Mondjon le, mert nagyon nehéz úgy közjogi funkciót ellátni, hogy az összes közjogi megjelenésen tüntetnek, hogy degradáló szavakat és kiáltásokat mondanak, és tulajdonképpen tehát nagyon, így nem lehet működni. Ő viszont már nem helyezkedett arra az álláspontra, hogy ő az állam működése, törvényesség, vagy alkotmányossága felett. Ez a hajó már elment. Ez a hajó már elment alkotmánybírósági elnök korában is, de most aztán végképp.
4: Ugye úgy tűnik, hogy nem mondta, sőt, tehát a harcba szállt valamilyen szinten, de akár lemond, akár leváltják most akármilyen eljárással. Magyar Péter azt mondta itt múlt héten az Egyenes Beszédben, hogy a Tisza szerint jobb lenne, az embereknek nagyobb beleszólásuk lenne az államfő megválasztásába, hát ez nyilván a közvetlen elnökválasztást vetíti előre. Mit gondol erről? Ez visszatudná-e ennek a tisztségnek a tekintélyét, ami erodálódott, szerezni, vagy nem támogatna egy ilyet?
5: Én azt hiszem, hogy ez egy új világ, és hogy talán az államfői funkciókat át kéne alakítani, és azt hiszem, hogy ez végső formáját akkor nyerheti el, amikor egy új alaptörvény, egy új alkotmány, nem alaptörvény, egy új alaptörvény születik, ami szakemberek működésével, bevonásával a legszélesebb körben kerül megvitatásra, kidolgozásra, és a legszélesebb körben kerül elfogadásra. Tehát itt ebben az új alkotmányban meg kellene határozni az államfői jogkör terjedelmét, hogy kap-e új jogköröket, mert a jelenlegi jogkörök azok nagyon gyengék. Tehát önmagában az, hogy most a nép választaná az államfőt, vagy valamilyen jelölés eredményeképpen több jelöltből választanának, abban én őszintén szóval nem látok nagy különbséget. Talán valamikor a nép, amikor az alkotmányos követelményrendszer ide vonatkozó részei kidolgozásra kerülnek. Tehát én talán egy átmeneti államfőt gondolok, vagy addig, egy államfő, aki most ellátja a feladatot, és majd az új alkotmány hatályba lépése után, amikor ennek a ideiglenes vagy ide, a meglévő, vagy a megválasztott államfő mandátuma lejár, akkor egy új nép által választott államfőt használni.
4: Utolsó dolog, annó 2010-ben sem lehetett egy ideig látni, hogy mit tesz a kormány a fékek és ellensúlyok, vagy a jogállamiság leépítésében. Most nem tart-e ettől, most is kétharmad van, óriási a felhatalmazás. Mi tudná szavatolni azt, hogy ez ne történjen meg még egyszer, ami megtörtént?
5: Hát először is itt nem lehet szó politikai zsákmányszerzésről. Talán Solyom László mondta azt valamikor, hogy a hatáskör, a kétharmados hatáskör is az nem a nyers erőszak szabadsága. Nagyon szép mondat egyébként. És valóban így van, akinek kétharmada van, alkotmányos többsége, azért nem tehet meg mindent. Tehát azt látni kell, hogy nem tehet meg mindent. A kétharmados felhatalmazás birtokában is csak jogállami módon lehet cselekedni. Ha veszük az én ügyemet, alkotmányos szinten menesztettek, de a Strasbourg-i bíróság ezt jogellenesnek találta. Tehát kétharmaddal sem lehet megtenni mindent. Ráadásul, ha csak egyszerűen lecserélem azokat, és helyükre a saját embereimet ültetem, akkor nem történt semmi. Hanem egy szélesebb felhatalmazás alapján kell oda, amennyiben ez indokolt, új embereket kinevezni és megválasztani. ez biztosítja az új intézmények függetlenségét, pártoktól való függetlenségét.
4: Köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm, hogy befáradt. Várjuk máskor is. Köszönöm.
5: Szívesen jött.
2: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.